alternatívákat, szóval van egy stratégia, hogy hogy kell döntést hozni, ezt akarom dadogni, és ezek között nagyon fontos a szépség. A szépről szeretnék beszélni, hogy a döntéseinket, az életünket ez hogyan segíti. Hát a történet ott kezdődik, hol kezdődik a szépséggel való történetünk? Az őskorban kezdődik. Az az érdekes, tudjátok, hogy etológiát érdemes olvasni. Az az érdekes, hogy el kell mondanunk azt, hogy az evolúciót, mint természettudományos tételt az egyház elfogadja. Jó, tehát itt nincs már egy hiszek az evolúcióban, meg nem, ez nem kérdés. Az egyház hivatalos tanítása, hogy Isten fejlődő világot teremtett. Ez a hivatalos tanítás. Nem használjuk ezt a szót, hogy evolúció, mert ez egy biológiai szakszó. Azt mondjuk, hogy Isten fejlődő világot teremtett, nincs készre teremtve a világ, ti sem. Nem vagytok készen. És az az izgalmas, hogy a növényeket, az állatokat az Isten szépen elindítja, de hogy az embert bevonja saját maga teremtésébe. Ez a döntés. Nem vagy készen, és az Isten felhív a színpadra, hogy milyen emberi akarod tenni magad. És ez egy óriási lehetőség. És ez hol kezdődik a történelemben? Hát az emberi válásunkkor. Az evolúció nem azt jelenti, fiúk, lányok, hogy a majomtól származunk. Jó, ezt néha el kell mondanom, mert még néhányan azt hiszik. Lehet ismeritek a Facebookos viccet, hogy apa, mi a majomtól származunk? Nem tudom, kisfiam, az anyád rokonsága. De hogy nem, tehát nem a majomtól származunk, jó, hanem van közös ősünk a majommal. Van közös ősünk, a legutolsó közös ősünk mondjuk 4 millió éve lehetett, a csimpánztól akkor vált el az águnk. De nem kell azon meglepődni, hogy van közös ősünk a majmokkal, van közös ősünk, ha még jobban visszamegyünk, a muslicával is. Kapu Tibor milyen állatokat vitte az űrbe kísérletezni? Muslicát. Miért? Mert a genetikai törvényszerűségek, ezért Nobel-díjat adtak, a genetikai törvényszerűségek, amik a muslicán érvényesek, ránk is érvényesek. Csak a muslica 18 naponta szaporodik, háziasszonyok tudják, ha időben nem kapod el, akkor generációk jönnek sorba. Szóval, és azon se lepődünk meg, hogy rokonok vagyunk a baktériumokkal. Tehát értitek, a Jóistenhez méltóbb az ötlet, hogy egyetlen sejtből indítja el ezt az egész mindenséget. Isteni ötlet. Szóval nem kell félnünk attól, hogy nekünk tesók az állatok. Igenis, ne szenvedjenek az állatok. Tesók az állatok és a növényvilág is. De, itt van a de. Egy biológus úgy mondja, hogy a testünket az Isten alulról szőtte évmilliókon keresztül, de a lelkünket, a személyünket, azt mindenkinek külön teremti. Ez is az egyház hivatalos tanítása, hogy a lelkünk nem az állatvilágból jön. A lelkünk Istentől van, mindenki személyét Isten külön akarta. Ez fontos tétel. Na most, mikor elindul az emberiség, tudjátok, az az izgi, hogy egyszerre 4-5 emberi faj is van. Kutatók azt mondják, talán 8 vagy 12, nincs meg az összesnek a csontja. De hogy egyszerre akár több emberfaj is létezett, ugyanazon a mezőn, ugyanazon barlangok körül, és a Homo sapiens győzött. Miért? Hogy izmosabbak voltunk, erősebbek voltunk, nagyobb volt az agyunk, vagy tüzet használtunk, a Homo erectus is használt tüzet, meg ilyenek. Ami az izgalmas, hogy máig nem tudjuk, hogy miért egyenesedett föl a Homo sapiens. Rengetegen beszélnek kutatók arról, hogy a két kezünk mire jó, ha már fölegyenesedtünk, hogy vizet tudunk vinni messzire, ez egy nagyon nagy találmány, kaját tudunk vinni messzire, nagyon nagy találmány, hogy kőbaltát tudunk készíteni, tehát hogy ha a kezünk felszabadult, az nagyon jó, de miért egyenesedtünk föl? És akkor jönnek az elméletek, hogy magas fű, szavanna, meg mit tudom én, máig nem tudjuk, hogy miért egyenesedett föl az ember. Én teológusként mondhatom, mintha az Isten kihívta volna az embert, fölegyenesítette volna az embert. A fölegyenesítés görögül úgy hangzik, hogy anastasis, a föltámadást, a húsvétot így hívják a görögök, anastasis. Tehát az ember fölegyenesedett, és tudjátok, azóta nekünk az egyik legdrágább dolog fölegyenesedni és a végtelent nézni. Az egy csoda nagy, azt nem lehet megunni. Mikor állsz a tengerparton, az óceánparton, és nézed a nagy vizet, és ugyanaz, és bámulod, és nem unod meg. Nézed a nagy hegyet, ha elmész hegyes vidékre, és ott van a nagy hegy, és nézed, és mozdulatlan, ugyanaz, és nem bírod megunni. Nézed a csillagos eget, végtelen, és nem bírod megunni. Azóta nekünk a végtelent bámulni, az egy csodálatos dolog, mert a végtelen mögött mi az Isten sejtjük.
Szóval, ha nyaraltok, ha jót akartok, meg ilyenek, keressetek olyat, amikor a végtelent bámuljátok. Az emberhez ez a méltó. Na most az ember fölegyenesedik, és tudjátok, megtanították nekünk ezt a régi marxista gondolkodást, hogy a munka tett minket emberré. Marxék ezt mondták állandóan, meg az eszközkészítés tett minket emberré. Nem, az már következmény. Nem, fölegyenesedtünk. Ott kezdődik az emberlét. Isten kihívott minket. Na most azt akarom dadogni, hogy a szegény ősemberünk, tudjátok, akkor van vége a kis jégkorszaknak, fáznak, barlangok, mennek az állatok után, hogy legyen kaja. És a szépség, mutatok egy szépet, itt van egy barlangrajz, a szépség a legelejétől ott van az ősembernél. Ez a 38 ezer éves spanyolországi Altamirában van. Csak azt akarom dadogni, hogy a szépség, hölgyek, urak, nem később jött, amikor már az ember berendezkedett, van civilizáció, van wifi, és akkor majd ráérünk a széppel foglalkozni, hanem az őskortól kezdve ott van a szép. Az emberré válásunknál a legelején ott van a szép. És ez azért fontos, János Pál pápa úgy mondja, kultúra az, ami által emberebb lesz az ember. Emberebbek leszünk. És akkor mondom fordítva, kultúra nélkül elkorcsosul az ember. Vissza lefelé állatiasodik. És akkor kérdezném tőletek, hogy mikor nyittok ajtót, ablakot az igazán szépnek. Csodálkozunk, hogy idegesek vagyunk, betegek vagyunk, hogy mindig csak az ügyeinkkel, a munkánkkal, ezekkel foglalkozunk. Az emberré válik szép, nélkülözhetetlen. Tehát nagyon fontos nekünk, itt egy őskori kultúrát láttok, ahogy az ősember itt a Duna mentén jött fel, a Homo sapiens, és a Duna mentén ilyen nagy közösségeket, kultúrköröket alkottak, és cserélgették egymás közt. Tudjátok, a Willendorfi Vénuszból egy csomó hasonló szobrot találtunk, nyílhegyekből, meg ilyenekből. Cserélgetik egymás közt a technológiát, és a művészetet is. Rém izgalmas, hogy hasonló barlangrajzok vannak, meg ilyenek. Szóval a legelső, amit szerettem volna nektek mondani, a széppel törődni nem úri huncutság. Nem akkor majd, ha ráérek. Majd, ha lesz jó sok pénzem, akkor majd ráérek színházba menni. Ha majd levizsgáztam, akkor ráérek József Attilával foglalkozni. Nem úri huncutság a széppel foglalkozni, hanem az ember létünkhöz tartozik a legelejétől. Izgalmas ez a barlangrajz. Azért izgalmas, mert ezt tudjátok, ez Altamirá belül van. Tehát vannak olyan barlangrajzok, ahol tényleg a vadászatot ábrázolják. Belül a barlang belsejében, leghátul vannak ezek a bikák fölfestve, ahol nem nagyon járt az ősember. Kicsit papként azt mondanám, mintha a szentély lenne. És az az izgalmas, hogy nem bikát tettek legtöbbet az ősemberek, hanem szarvas, nem is mamutot, hanem szarvas tettek, még akkor lejjebb van a hideg égkör, és vándoroltak a szarvasok után, a rénszarvasok, és azt tettek a legtöbbet. Miért bikát ábrázolnak? Papként nekem szabad azt gondolni, mondják ezt kutatók is, hogy valami nagyot, valami nagyon erőset akarnak ábrázolni, valami nagy hatalmut. Mondhatnám azt, hogy az Istent. Hogy ez nem a vadászatról szól, hogy egy bikát fölfestenek, hanem hogy már valami sejtése van, valami tőlem nagyobb hatalomról, valami nagy erőről. Nagyon-nagyon szép. Az őskor után jönnek a görögök, és a görögök ugye arról beszélnek, hogy a jó, a szép és az igaz összeér, ez a kalokagatia, tanultátok mindannyian. A görögöknél figyeljetek, az a csúcs, amikor az az ember, aki sportol, edz, fontos a gimnasztika, fontos az erényesség, és hogy okos, bölcs ember, mind a három. Na most nem tartották a görögök szép embernek azt, aki erénytelen, bűnös. Lehet, hogy nagyon szép teste van, vagy szépen sminkelt nő, de ha bűnös nő, a görögök nem tartották szépnek. A lelked is, az erényes életed is legyen szép. A másik, hogy a szépséghez hozzátartozik a bölcsesség, az igazság. Szóval a görögöknél ez olyan szépen összeért, ha elmentek a Szépművészeti Múzeumba, ott a görög szobroknál ragadjatok le, gyönyörű szobrok vannak. Nem csak, hogy arányosak, meg esztétikailag szépek, hanem az ember lát bennük harmóniát, látja bennük a görög filozófiát, gyönyörű szép. Aztán jön a középkor, és a középkorban itt a hét szabad művészetnek látjuk az alakjait. Az egyetemre, ha bekerült valaki, hölgyek, urak, ott mindenki tanult etikát, filozófiát, esztétikát, teológiát.
Mindenki. Jogásznak készültél, akkor is tanultál esztétikát. És ha kijöttél az egyetemről, akkor volt univerzális egyetemes képzettséged, mert nem csak orvos voltál, hanem tanultál etikát, filozófiát, esztétikát is. Ettől volt egyetemes tudásod. És hölgyek, urak, az fog történni, hogy jön a felvilágosodás, és Dávid Katalin ír erről, aki akár erről szépet olvasni, neki van egy ilyen könyve, hogy a szép teológiája, nem olyan nehéz és nagyon szép, arról ír, hogy szétszakad az, ami az őskorban, a középkorban, ókorban egybe volt, az igaz, a jó és a szép szétszakadnak egymástól, és ami fontos lesz, az az igazság. Na, Robespierre meg a többi Diderot, tudjátok, ekkor kezdik írni az enciklopédiákat más a számra, és a tudomány, ez lesz a nagyon fontos, ha igazat akarsz, akkor a tudósokhoz kell foglalkozni. És a széppel mi lett? A szép szórakozás lett. Mit mond Kant? Már felejtsétek el. Azt mondja, az a szép, ami érdek nélkül tetszik. Nem, nekem van érdekem, ember akarok lenni. Nem jó ez a definíció. Az fog történni, anélkül, hogy nagyon belemennék, csak egy-két ilyen elméleti dián van, jó? Utána szépeket nézzünk csak. Fontos, hogy megértsétek, hogy hol járunk most, hogy a szépség elveszítette a metafizikai tartalmát, úgy mondjuk, azaz a szépség csak szórakoztat. Hát ma itt járunk. Hogy a szép azt jelenti, hogy elmegyek egy fesztiválra, meghallgatok egy zenét, eszem egy csülköt, és akkor adtam a kultúrának. Elmegyünk szórakozni a színházakba, musicaleket hallgatunk. Az újságok hátulján van mindig a kultúra, a szórakozás területén, a sport előtt, után. Azt akarom mondani, hogy mára a szép szórakozás lett, pihenés lett, kikapcsolódás lett. És ez nincs rendben. A szép elveszítette a metafizikai tartalmát. Így az lett, hogy a mai világ elkezdi kiszolgálni az igényeteket, Spotify és az összes többi. Milyen zenét hallgatsz? Fölajánl még 100 ugyanolyat. Kiszolgálják az ízlésedet. Mire megy az ember a moziba? Olyan filmet adunk. Milyen sorozatokat nézünk? Nem nőjél fel hozzá, hanem toljuk neked, amit fogyasztasz, amiért fizetsz. Magyarul ez a világ kiszolgálja az ízlésedet. És ha így maradunk, ha nem foglalkozunk azzal, hogy legyen az életünkben minőségi szép. Szóval nem beszélek erről. Ennyit akarok mondani, hogy a szépségnek ma két fajtája van. Van szórakoztató szép. Nézzétek, én is hallgatok slágerrádiót, meg nem tudom, én is megnézem a kalambót. De hogy nem ennyi a szép. Úgy körbe kérdeznélek titeket, hál' Istennek sokan vagyunk, hogy minőségi széppel mikor találkoztál utoljára? A melbevágott. Nem 5 perc. Úgy melbevágott, hogy egy napig így kóvályogtál utána. Olyan minőségi széppel mikor találkoztál utoljára? Olyan jó lenne ötleteket adni egymásnak. Hogy a minőségi széppel találkozni, szeretném mondani, hogy programozzátok be úgy az életetekbe, hogy az nem pihenés. Hát ha arra elmégy, előveszed, elolvasod, meghallgatod, nem tudom én, elutazol oda, az nem pihenés, az nem szórakozás. Megnézel egy jó művészfilmet, kimégy József Attila sírjához, viszel egy József Attila kötetet, ott elolvasol egy pár verset, nem jössz ki úgy a temetőből, ahogy bementél. Hogy ezekkel, ez nem pihenés. A minőségi széppel való találkozás nem pihenés, hanem ott fog valami történni. Ereignis, mondja a német, ott veled valami fog történni. Na, szeretnék mutatni néhány ilyen minőségi képet, hogy én mire gondolok, amikor azt mondom, nyissatok ajtót, ablakot a minőségi szépnek. Az első Gaudi, hát ismeri mindenki, spanyol épész, Barcelonában, ő azt mondta, hogy elég volt ezekből a kockás házakból, meg betonokból, és ő az organikus építészetet, hát mondhatom, alapította. Nincs nála egyenes fal, meg egyenes ablak, minden játékos, és kicsit a természetre hajaz, és ismeri mindenki, hogy a Sagrada Familiát ő alapozta meg. Máig azért nincs befejezve, mert azt mondta, hogy ahogy a csak adományból lehet felépíteni, pedig lenne néhány gazdag mecénás, azt mondta, nem, legyen a szegények temploma is, mindenki adjon. Ezért oda bemenni, úgy megyünk oda, otthon érezzük magunkat, mert a miénk is. Belülről ilyen, mintha egy erdőbe járnánk, él a templom, és az üvegablakok olyanok, precízen vannak megtervezve, hogy szinte minden órában más fényben tündöklik az egész. Aki eljut oda közületek,
bementek, adnak egy órás jegyet, vagy nem tudom, hogy ki ne gyertek délig. Tehát be kell menni reggel, és ki ne gyertek onnan, az egy fontos dolog, ott lenni, nézni, hogy a nap jár, és minden sarokba ücsörögni egy kicsit, minden sarokba imádkozni egy kicsit, az egy fél napos dolog, nem pihenés. És mondom, mit akarok mutatni? Hát ilyen gyönyörű szép az egész, él, mozog, hogy mondjam, annyira nem ez a kockás IKEA, meg tudjátok, annyira nem ez a világ, hanem hogy élő és színes világ. Mit akarok nektek megmutatni? A bejárat fölött, ha mentek, akkor ott látszik a Szent Család, mutatom ezt nagyban, a Szent Család így ki, a kis Jézus, Mária és fölötte József. Józsefről akarok beszélni. Ahogy ábrázolja Gaudi. Azt látjuk, hogy nem ölelgeti Máriát és a kis Jézust, hanem ilyen oltalmazóan ott van a keze fölötte. Gyönyörű szép kézmozdulattal. Gaudi nagyon sokáig tervezte, ilyen kis szobrokat készített, hogy hogyan is kéne ezt a kézmozdulatot ábrázolni. Egészen zseniális, ahogy oltalmazóan ott van fölötte, tiszteletet érzünk fölötte. És nagyon izgalmas, hogy a keletiek, mi görögök is Józsefet karácsonykor külön szoktuk ábrázolni. Ő nem ölelgeti Máriát meg a kis Jézust, hanem távolabbra szoktuk ők megfesteni. Mit kell ezen a képen látni? Azt kell látni, hogy József nem úgy ölelgeti Máriát és a kis Jézust, hogy ők az enyémek, hanem hogy rám vannak bízva. És megérti azt József, hogy ezeknek valami saját titkuk van. Nem tudom, kinél van otthon virág, muskátli. Öntözöm a muskátlimat, és az a muskátli, ez egy élő szervezet. Ha öntözöm, akkor fog fejlődni, ha nem öntözöm, tönkre tudom tenni. A muskátliból sosem lesz banánfa, hanem az muskátli lesz, egy saját programja van. Van otthon kutyám, nem tudom, kinek van rossz csont kutyája, borzasztó kutyám van, minden nap kiássa az 5-ös metrót. Tehát rettenetes kutyám van, és a kutyám az szeret engem, hallgat rám, tödödön, néha rossz csont a kutyám, etetem, tudok rá vigyázni, és tönkre is tudom tenni, el tudom pusztítani. De a kutyának egy saját programja van. Nem tudom azt mondani a muskátlimra sem, és a kutyámra sem, hogy az enyém. Egy élőlényre hogy mered azt mondani, hogy a tied? Annak van egy saját programja. És fejlődni, és rád lehet bízni, és tud melletted, de tönkre is tudod tenni, de hogy az érted, az egy élő organizmus. Na most, ha egy a diófámra, a virágomra, a zöldségeimre, a kutyámra, lovamra nem mondhatom azt, hogy az enyém, hogy mondhatnám a feleségemre, hogy az enyém? Meg a gyerekeimre, hogy az enyém. Értitek? Megtanul az ember egy olyan tiszteletet, hogy rám van bízva az a nő, hogy mellettem fejlődjön. Szokták kérdezni, atya, honnan lehet tudni, hogy igaz a szerelem? Hát onnan lehet tudni, hogy fejlődsz-e mellett, az Isten felé. Fölfelé húz, vagy lefelé húz? A bűn felé, meg az igénytelenség felé, vagy az igényesség felé húz? Onnan lehet tudni, hogy ez az üdvösségre visz ez a nő. A páromat azért bízta rám az Isten, hogy mellettem üdvözüljön, és a gyerekeket azért ajándékozta, hogy a gyerekeink üdvözüljenek. Nem az enyém a gyerek és a párom se. És akkor ez az életvezetésben miért fontos? Hogy nem birtoklod a másikat. Nem gyad neked sem a családtagod, sem a munkatársad, sem a beosztottad, sem a takarító nő a munkahelyeden, senki nem tárgy, hanem neki van egy saját titka. Tehát ahogy József ezzel a kézmozdulattal föléjük hajol, oltalmazza őket, és van benne egy nagy-nagy tisztelet, nekünk is ezzel a nagy tisztelettel kellene a másik emberhez és a titkához viszonyulni. Gyönyörű szép. Ahogy így bámuljuk, benne van az egész emberekkel való viszonyom, a hozzájuk való viszonyulásom, tisztelni a titkokat és oltalmazni őket. Ezt mondtam el. El Greco. Greco spanyol festő, görög festő volt, Domenikos Theotokopoulos, senki nem bírta kimondani, ezért úgy hívták a görög. És hát ő is megjárta Velencét, tanult ott is festeni, meg Rómát, meg nem tudom, aztán kikötött Madridban és Toledóban. El Greco misztikus festő volt. Nekünk Budapesten szinte egyedülálló 9 El Greco képünk van. Szépművészeti múzeum, tessék elmenni, ott leülni és órákig nézni. Mondom, mit kell nézni El Grecon. Abban a korban, a reneszánszban, 1500-as években vagyunk,
Abban a korban fedezték fel a Botticelli, meg az összes többi úgy festettek, hogy tudjátok a párhuzamos vonalak, hogy érnek össze, meg a háttérben az arányokat, az épületeket, hogyan ábrázoljuk. Teljesen odáig voltak, hogy felfedezték a perspektívát, meg a téridő ábrázolást. Ott van mellette El Greco, tessék mondani, ha nézzük azt a képet, hol vagyunk. Fogalmunk sincs, hogy az hol van. Az egész, mintha lebegne. Nem számít ez az összes perspektíva meg ilyenek. El Greco belső történést festett meg. Azt mondjuk, hogy misztikus festő. Pont nem a külső érdekli. Nem fényképet akar csinálni, hanem hogy belül mi történik az emberrel, azt festi meg. Egy El Greco képet, mikor nézegetsz, akkor ott történés van megfestve, lelki történés. Mutatom a keresztre feszítését. Nézzétek, hol vagyunk? Mindenütt szokták ábrázolni a jobb ballatort, városokat, hegyeket, akármit, és ez az egész itt nem az számít. Szent Ferencnek az ábrázolásait nagyon szerette, és El Grecóra jellemző, hogy nem glóriát fest a szentek feje köré, hanem ahogy látjátok, ott a feje fölött kitisztul az ég. Kék az ég fölötte, a kegyelemnek a színe. Mutatom a szent családot, ahogy megfesti. Mária feje fölött ott kék az ég, az a glóriája, tiszta fölötte, tiszta kék az ég. És gyönyörű szép spanyol arcot látunk. Megmutatom a legszebb spanyol arcot, amit ő festett. Senki nem tudott így festeni, mint ő. Próbálták utánozni El Grecót, a saját fia is, meg a mesterséges intelligenciába is beütöttem, hogy El Greco stílusba fest meg ezt, meg ezt. Borzadály volt, úgy kitöröltem, ahogy van. Mesterséges intelligencia se tudja. El Grecónak nincs követője, nincs iskolája. Senki nem tud úgy festeni. Ez a legszebb női arc, amit festett. Szép, tudod? Nem esztétikailag, nem csak úgy, hanem tudod, hogy egy szűz, erényes, tiszta, istenfélő, Kalokagatia, amiről a görög beszél, megtudta festeni, hogy nem egy csini babát fest, egy szép nőt, hanem tudod, hogy ez lelkileg is egy tiszta nő. Ez az igazi szép. Aztán Krisztust festett így, a nagy vörös ruhában, hogy megfosztják ruháitól, csak a kéztartásra szeretné utalni. Senki nem tudja, hogy miért festette így ezt a kéztartást. Ez egy ilyen titokzatos dolog. Máig kutatják, hogy vajon mi lehetett, nem tudjuk, de majd lesz jelentősége. És Mária Magdolnáról van neki több képe is. Ez egy fiatalkori képe, az meg a legutolsó Magdolna képe, és ami nekünk megvan a Szépművészeti Múzeumban, ez, mit tudom, hogy 2 méter magas, tehát ez egy nagy kép. Mit kell ezen látni? Nagyon szeretem ezt a képet. Lelki történés van a képen megfestve. Először is szeretném mondani, hogy itt a bűnbánó Magdolnát látjuk, nem Mária Magdolnát. A Magdolnákat össze-vissza kutyulják az egyházban, a Biblia is. Tudjátok, olyan, mint amikor az üres sír után visszajönnek az asszonyok kétségbeesve, meg nem tudom, hogy föltámadta, ellopták, mi van vele, és akkor kérdezik, ki volt ott a sírnál. Hát azok a Marika nénik, így szoktuk mondani, meg az Erzsike nénik, akik szoktak lenni. Kutya, mindegyik más neveket mond, hogy ki volt ott a sírnál, a Marika nénik. Na, a Magdolnákat is kutyulja össze-vissza. Mária Magdolna az nem volt prostituált. Az úgy mondjuk, hogy az apostolok apostola, a keleti egyház sohasem kutyulta össze, hogy ő a bűnbánó Magdolna, az igen. De Mária Magdolna társ apostol volt, a ti fejetekbe se kutyulódjon össze, ő egy tiszta lelkű apostol volt. A bűnbánó Magdolna az a prostituált, aki megtért. Mit kell látni a képen? Azt nézze, hogy be van borulva fölött az ég, homályos, sötét van, és kitisztul egy pici területen az ég a feje fölött. A kitisztul az ég mit jelent az El Grecónál? Ahogy vízkeresztkor, tudjátok, a vízkeresztkor azt halljuk, hogy megnyílt az ég, és hallatszott az Atya szózata. Itt ugyanez történik, amíg be van borulva az ég, addig maga Jézus sem, addig ács, nem tudja, mit csináljon. És mikor megnyílik fölötte az ég, akkor fogja Jézus otthagyni a szülőházat, az ács mesterséget, és akkor kezd el tanítani. Tehát úgy mondanánk, amikor megnyílt az ég, az a startvonal Krisztus életében is. És itt is megnyílt fölötte az ég, hogy van még nekem tovább. Hogy nem kell, hogy beboruljon teljesen fölöttem az ég. Tudjátok, mikor betegek vagyunk, és hogy lesz tovább? Mikor elválunk, vagy elváltak a szüleink, hogy lesz tovább? Kirúgtak az egyetemről, nem találok állást, beteg gyerekem született. Tehát mikor ilyen iszonyatos, hogy lesz a jövő, beborul az ég,
és magunk körül forgunk, és sokszor rossz megoldásokon agyalunk, és olyan jól esik, mikor végre kitisztul az ég, és elkezded látni, hogy van még neked tovább. Akármilyen bűnös is voltál, ne ásd el magad. Sajnos, elváltál, bűnös voltál, törés van az életedben, nem kell elásni magad. Csak várj egy kicsit, hogy kinyíljon az ég fölötted, és akkor majd mész. Gyönyörű. Aztán azt látjuk, hogy a kinyílt éggel szemközt van, a sarokban a koponya, a halál, élet vagy halál, vagy, tehát nem is, hanem vagy. Istenhez tartozni nem lehet fél szívvel, meg fél szívvel a világban bűnösen bulizunk, meg nem tudom, bűnösen élünk, vagy. És Magdolnának azt kell eldönteni, hogy akkor mi lesz ezután. Ott hagyom a prostitúciót, és vagy, az Istenhez akarok tartozni. Tudjátok, most avattuk, és most ünnepeltük Bódi Magdolnát, és úgy elgondolkodtam rá, hogy annyi hívő fiatalunk van, akik a szüzesség megőrzésére meg így legyintenek. Tanítom az egyház hivatalos tanítása, hogy a házasság előtti szexualitás olyan bűn, fiatalok, amivel nem mehetsz áldozni. Sem a katolikus egyházban, sem az ortodoxoknál. Mindenütt súlyos, és te meg így legyintesz rá, hogy hát ez nem is olyan, én ezt nem így gondolom. Szeretjük egymást, miért ne atya? Magdolna meg az életét adta a Bódi Magdolna a szüzességért, mi meg olyan könnyen legyintünk. Szóval nincs, hogy is, kicsit ez, kicsit az. Vagy, döntsd el, hogy melyiket akarod. És neki is, itt élet vagy halál, nagyon egyszerű a képlet. Aztán azt látjuk, ahogy a gyönyörű szép női testét ő beburkolja egy kék lepelbe, ezt csak El Greco tudta, de elmegy az idő, El Greco tudta úgy megfesteni, hogy ezt egyszerre érzed ezt a leplet selyemnek is, nagyon finom selyemnek is, meg páncélnak is, ami megvédi, mind a kettőnek érzed. És mi az izgalmatok, hogy neki van egy gyönyörű szép női teste, és ezt ő rosszra használta. És be kell öltöztetni a gyönyörű szép női testét, mondhatnám az eroszát, be kell öltöztetni a kegyelembe. A kegyelem nem elpusztítja, tönkreteszi, hanem beöltözteti, új perspektívát, új normákat ad neki. Na most mindegyikünknek ezt kell csinálni, hogy az eroszunkat beöltöztetjük kegyelembe, hogy éljem én azt meg, hogy igazán boldogítson. És túl az eroszom, azt mondom, be kell öltöztetni minden természetes adottságunkat a kegyelembe, az intelligenciádat, hogy erősebb vagy, hogy egészséges vagy, hogy kinek milyen természetes adottságai vannak, azt mind a kegyelembe be kell öltöztetni. Kicsit a rosszat is. Tehát mikor azt gyónja valaki, hogy atya, nekem olyan hirtelen természetem van, én ezzel nem tudok változtatni, meg mondom, nem érdekel. Tehát a természetedre nem lehet mutatni, hogy én ilyen hirtelen agresszív vagyok, én hirtelen ordítok a szerelmemmel, vagy meg is ütöm, vagy én azt hiszem, ilyen félős, állandóan konfliktus kerülő vagyok, ilyen a természetem, nem érdekel. Tessék kegyelembe öltöztetni. Tehát egy életen át nem lehet mutogatni, hogy nekem milyen a természetem. A természetest meg kell művelni, meg kell szentelni, dolgozni kell. Kegyelembe be kell öltözni. Gyönyörű, szép történet, és ezzel küzdködünk mindannyian, hogy nyers adottságainkat hogyan öltöztessük kegyelembe. Aztán látjuk ezt a kéztartást, ezt a titokzatos kéztartást, ugyanaz, ami Krisztusnál volt, mintha átvenné a kegyelmet, mintha valami titkos kézfogás lenne, hogy Krisztus azt mondja, nagypénteken azért jöttem, azért hallok meg, hogy te vedd át ezt a kegyelmet, hogy neked legyen életed. Az áldozatból lesz az élet. És ezt mondom úgy is, hogy ha majd szülők lesztek, mindig rácsodálkoznak a szülők. Nemrég egy orvos házaspárnak beszéltem róla, két gyerek van, és hordják, tudjátok, edzésre, iskolába fuvolázni, minden logisztika, majd megőrülnek, hogy mennyit kell a gyereket taxizni, nem tudnak annyit dolgozni, pihenni, utazni. Mondom nekik, hogy a szülőnek lenni az áldozat is. Áldozat. És most értitek meg, amikor áldozatot hoztuk, hogy a gyerek élete menjen, a nagypénteki Krisztust, aki áldozatot hozott azért, hogy mások élete menjen. Csodaszép. Meg kell azt érteni. De ezt a nagypénteki Krisztustól vesszük át ezt a kult, ezt a kulcsot, ezt a titkot, és tudunk mi is így élni. Végül, ami izgi a képen, hát sok izgi van még, de itt alul látszik, alul, ahogy a borostyán szépen felkúszik, és felkúszik a fényig. A borostyán, mivel örökzöld, ezért az örök életnek nagyon sokszor a szimbólum a festészetben, és azt kell látni, hogy a borostyán innen alulról indul. A sötétből.
és lassan ezen a száraz sziklán kapaszkodik föl, amelyikőtök otthon birkózik borostyánnal, azt tudja, hogy ilyen kis gyökerei vannak, és minden kis részbe beteszi a kis gyökereit, és akkor így kapaszkodik fölfelé, a vakolatot leszedi a falról, de hogy így megy fölfelé, szívósan, lépésre, centiről centire, így kapaszkodik fölfelé. Hát ilyen a megtérés. Nem úgy van a megtérés, hogy innentől kezdve rendes leszek, meg nem iszom, meg rendes lesz az időbeosztásom, tanulok, meg sportolok, meg, és akkor ilyen hip-hop módon tudod, átáll az életed, mintha gép lennél. Nem vagy gép. Hanem lassan megy a megtérés, azt akarom mondani. Napról napra, szívósan, kis lépésekkel tudunk javulni, és hát itt még ezt alul nem látja senki, de aztán szépen lassan napvilágra kerül, és ott már szép zöld lesz. Szóval nézed a képet, hát megrendül az ember, hogy ez itt egy lelki történés. Mennyi minden történik benne vele, ami minket is érint. Picasso. Hát Picasso-nak milyen képei, ezeket szoktuk látni, de azért hoztam ezt, csak hogy tudjatok róla, hogy ő tudott így festeni. Kritikusak vagyunk az olyan modern festőkkel, akik tudjátok, egy fehér lapra tesz egy pöttyöt, és akkor ez már művészet. Szóval Picasso igen festett más képeket, de először ilyeneket festett. Tehát átment különböző korszakokon, és aztán jutott el ide, hogy azt mondta, a festészetnek már nem kell fényképnek lennie, mert akkor jött a fényképezőgép. A művészetnek más a dolga, és akkor elkezdett új utakat keresni, az avantgárdot és a saját útjait, és ami fontos volt neki, hogy picit vissza a gyereki naivitáshoz, a gyermeki ártatlansághoz visszatérni, és úgy rajzolni, úgy festeni, hogy a gyermek látja a dolgokat. Mi ebben a szép nekünk? Az egyházban nagyon sokat beszélünk az Isten gyerekségről. Túl sokat, mondom én, a morálteológus. Hogy annak van nagy hite, aki gyerekesen viszonyul az Istenhez. Így gondolják sokan. Hogy atya, én nekem akkora hitem van, ha zsíros hajjal ülök otthon, az Isten akkor is küld nekem egy vőlegényt. Nekem akkora hitem van, ha semmit nem csinálok, Isten akkor is. Beteg vagyok, el kéne menni, inzulin kéne, nekem akkora hitem van, hogy meggyógyít az Isten, nekem nem kell orvos. Értitek? És azt hiszed, hogy nagy hited van az Isten gyerekség nevében, és a valóságban naív hited van, sőt, veszélyes hited van. Az Isten gyerekségről más, hogy a gyermeki lelkületet őrizzétek meg magatokban, azt a tiszta gyermeki ént, ezt nagyon kívánom. Én szerintem az egész élet arról szól, hogy átmegyünk itt az egész életen, feladatokon, kihívásokon, mocskon, bűnön, véren, átmegyünk, és mire jól meghalunk, a tiszta énünket meg tudtuk-e őrizni. Azt a tiszta ént, aki az Isten elé odaállhat és a szemébe nézhet. És ezt már most kell elkezdeni. Amikor tudod, titokban otthon a szobádban gyertyát gyújtasz, és az Istenre nézel. És akkor kisimulnak az arc izmai, a ráncok, a feszültség, minden kisimul, belül is kisimul a lelked, és tiszta éneddel az Istenre nézel. Na ezt hogy kéne megőrizni nyugdíjig, meg azutánig? Hogy ez az Isten gyermekség, a tiszta énnek a megőrzése. De a naív gyerekes hit nem. A zsinat azt mondja, hogy legyetek már nagykorúak. Tessék nagykorúak, és morálteológia mondom, hogy vedd kezedbe az életedet, tessék döntéseket hozni, stratégiát felépíteni, csinálni az életedet, pörögni, menni, tehát hogy aktívnak lenni. Na, tehát az Isten gyermekség ezt jelenti. Picasso-tól azt a képet hoztam el, Guernica bombázás, mindenki ismeri mindenki, ez egy pici spanyol város volt, amit jól lebombáztak a nácik. Gyerekeket, öregeket, tehát nem csak katonai célpontokat, mindenkit végigbombáztak. És akkor festette meg ezt a képét, amit ismer mindenki. Ez valami 9 vagy 11 méter hosszú, tehát mint ez a fal, egy hatalmas nagy kép ez a kép. És ez a rémületnek a képe. Mondom, mit kell látni. Látjuk itt fönt a bikát. A bika a spanyol világban az a legnagyobb, legerősebb állat. A ősember festményeire emlékeztek, többet jelent, mint bika. Tehát a világnak a nagy elemeit is, az erőt is jelenti, és még a bika is rémült. Mi történt itt, hogy még a bika is rémülten néz kifelé, hogy mi van itt, emberek? Végig bombázták a civileket. Aztán itt alul látjuk, hogy szobrok összetörtek,
a klasszikus szobrok, a régi szobrokat ledöntötték, a klasszikus huma vége van, a klasszikus emberi gondolkodásnak vége van, ledöntötték ezeket a szobrokat. Aztán itt látunk egy anyát, ahogy sír, ölében van egy gyermek, mint a Pieta. Ahogy Mária az ég felé ordít, és ott van ölében az isteni fiú. Hogy de miért? Minden anya, minden az ég felé kiáltóban ott van a Pieta. Aztán látjuk ott középen a lovat, ami ló szintén egy erős állat, és az is fájdalomtól nyerít föl. Aztán látunk ott a jobb sorokban is az ég felé kiáltó embereket, és hogy sötét van, rettenetes sötét van. Egy lámpa van itt középen, ami hajaz arra, sötét van, azért kell a lámpa, mert az emberiségnél sötét van, és ez a lámpa hajaz az isteni szemre, ami a templomban van megfestve. Ez a kép, ez minden sarkában a rémület, az iszonyatnak a képe. És tudjátok, mi az érdekes, hogy Picasso, mikor ezt megfestette, akkor nem adta ki a kezéből, míg egy utolsó dolgot rá nem festett. És ez az utolsó dolog, mutatom, hogy mi, ott egy pici virág. Ott van, hát ott van, mutatom, itt, így, ez a pici virág, akármilyen iszonyat is, egy kis vigasztalás ott van. A virág nő, majd lesz valahogy tovább. Értitek? Gyönyörű szép. Hogy nem engedi, hogy a sok, meg a szörnyűség elvegye az élet kedvemet, hanem valahogy majd lesz tovább, és a szép vigasztalni akar. Na most ez azért fontos, hogy az igazán szépben mindig van vigasztalás. Addig nem műalkotás. Amíg csak megbotránkoztak, tudjátok, polgárpukkasztó, meg ilyenek, hagyjuk már, pukkasztanak minket elég nap a híradók. Az nem azért megyek a színházba, hogy pukkasszanak. Szépet akarok. És a szőségi szépben van vigasztalás. Méghozzá olyan vigasztalás, ezt jegyezzétek meg, mert lesztek mélyponton, hogy az a szép, az nem tolakodik. A minőségi szép nem okoskodik. Na látod, így jártál. Megérdemled. Na látod, nem ítélkezik a minőségi szép, hanem azt mondja, te romokban van az életed, akkor is majd valahogy van tovább. A minőségi szép nem okoskodik, nem kérdez tőled. A minőségi szép, bocsánatot kérek, hogy ilyen bibliai idézeteket neked. Hanem egyszerűen nézed, és a szép tolakodás nélkül fölemel. Ez az óriási. Tolakodás nélkül. Egyszerűen odaülsz mellé, meghallgatod egy Bach, te Bachnak a zenéje, az olyan, mintha tényleg páratlan, mintha a lelkünk, amit rakódik rá a mocsok egész héten, a pletykák, a híradók, a te feszültségeid, a családod, a nem tudom én, egész nap rakódik rá a mocsok, és mikor Bachot percet, mintha mocskot így lemosnál rólad. Elképesztő Bach. Bachot hallgatni kell. Más, mint az összes többi zene. Na. Tehát, hogy a minőségi szép vigasztal, fölemel, tolakodás nélkül. És akkor ez azért fontos, mert mély ponton tudjátok, mit csinálunk, ti is tudjátok. A sarokba ülünk, és idegesek vagyunk. Elkeseredünk, kapkodunk, felkötöm magam, nincs más megoldás. Rossz megoldásokon jár az eszünk. Ezt morálisan én értem, hogy sarokba szorított léthelyzetben, sarokba szorítva gondolkodunk. Mindenki így működik, én is. Hogy összetörve, sarokba szorított helyzetben nagyon jól esik a szép, ami vigasztal. Hogy várj egy kicsit, van valahogy tovább. Rendkívül jól esik. Mondta nekem egyszer a nővér, aki szerzetes nővér, aki mély depresszióba esett, és azt mondja, hogy nem kellett neki, hogy okoskodjanak meg, lelkivezessék. Tudta ő, hogy mi jár, hol jár az életében. Semmi, nem kellett okoskodás. Azt mondja, ő maga is nehezen tudott imádkozni ebben a korszakban, viszont a szép éneket, az Isten dicsőítő éneket, azt tudta hallgatni. Azt mondja, leült oda oldalra, és hallgatta a szép, és az megy. A szépet nézni, hallgatni, az ilyenkor megy. Kívánom, hogy találjátok meg ezeket a szépeket, amik megvigasztalnak titeket. Van Gogh. Van Goghot is ismeri mindenki. Annyit kell róla tudni, hogy nézzétek, hát ilyen képeket festett. Ilyen képeket. És Van Goghról azt tudjuk, hogy életében talán egyetlen képet adott el, ennyit tudunk róla, azt is egy sörér, mert nagyon meleg volt, de hogy nem vették a képeit. Ma a világ legdrágább képei a Van Gogh képek. És nézzétek, hogy állt neki festeni ilyet,
meg ilyeneket ismeritek, hát azok a virágok, ahogy ő ezt meg tudja festeni, elképesztő. És én azt csodálom Van Goghban, hogy senki nem dicsérte, tudjátok. Ez engem megszégyenített, mikor láttam képeit, mert ti is olyanok vagytok, én is, hogy akkor dolgozunk jól, ha megfizetik. Megfizetik, akkor jól csinálom. Megköszönik, akkor jól csinálom. Ellenőrzi a főnök, be vagyok kamerázva, akkor jól csinálom. Mindannyian ilyenek vagyunk. Várjuk az elismerést, a biztatást, félünk a kontrolltól, a izétől, akkor működünk jól. Van Goghot senki nem dicsérte, senki nem fizette meg, senki nem köszönte meg. Hogy csinálta? Azt mondjuk, hogy igazi elhivatott élete volt. És azt kell mondanom, engem is megszégyenített, hogy tudod ennyire belső hivatást tudatból élni. Hogy? Na szóval értitek, ez, mikor ilyennel találkozunk, akkor tudom én is csinálni. És az ember összekaparja magát, és nem azért csinálom jól, mert megköszönik, megfizetik, elismerik a gyerekek, nem, csinálom, nekem ez a hivatásom. Megyek és csinálom. Elképesztő morális erő van Van Goghnak a képeiben. Amit utána ő festett egy ilyet is, krumplivető emberek. És nézzétek, hol vannak a színek. Szép, harsány szín. Hol van? Megfestette ezeknek a szegény embereknek a nehéz életét. És ennek a festésnek az egyik csúcsa, amiről nagyon sokat írtak filozófiát is, a parasztcipők. Ha ezt néznétek sokáig, akkor látnátok azt az embert, aki dagasztja a sarat, dolgozik a földön, jön-megy, hány métert, hány kilométert egy nap, este lerúgja, hullafáradtan, koszosan lefekszik, hajnalban megint kell, megint megy, kiköszöni meg neki, kifizeti meg neki, megy és csinálja. És ez azért fontos, hogy Van Gogh elkezdte megfesteni az egyszerű emberek életét, amiről Pilinszky János úgy beszélt, hogy ez az evangéliumi esztétika. Az evangéliumi esztétika lényege Pilinszky szerint, hogy nem csak ábrázolok valami esztétikusan szépet, hanem mellé lépek, az embert a szenvedésében, a kicsiségében ábrázolom. Mert ott látom hősnek. És tudjátok, ettől szép, hogy igaz. Krisztus szép volt-e a kereszten? Esztétikai szempontból nem. De a szépségnek az igazi fogalma szerint, a görög fogalom szerint szép volt, mert igaz volt a szenvedése. És az evangéliumi esztétika, sok ilyen művész van, akik megfestik az egyszerű embert, a szenvedő embert, és azt érezzük, mintha fele barátja lenne a művész annak, akit megfest. Mellé lép, nem csak ábrázolja, hogy mellé lép, a művészetnek ez lesz az igazi hivatása. Olyan jó lenne a mindennapi életben látni ezeket az egyszerű szépeket, egyszerű hősöket, egyszerű szenteket észrevenni, aki névtelenül és külsőre lehet nem olyan szép esztétikailag. De az a nő, az a dolgozó, az a liftes ember, az a pénztáros néni, az a nem tudom, észrevenni, akik szépek, mert igazak, szépen élnek. Jó lenne ezt észrevenni. Nem beszélek róla, az utolsó az ikonok is, befejezem. Kicsit, hogy az ikonok szépségéről is beszéljek nektek. Kezeket fel, akinél van otthon ikon. Ikon. Na, óriási. Nagyon jó, köszönöm. Ki szokott derülni ilyenkor, mikor az ikonokról beszélek, hogy ja, nekünk is van ott a falon egy, észre sem vettem, hogy az eddig ikon. Az ikonok máshogy szépek. A római katolikusok szokták csodálni az ikonokat, de nem nagyon szokták érteni. Azt kell tudni, hogy az ikonokat fára festjük, ugye, és a fát mindig meg kell művelni, és akárki nem festhet ikont, hanem csak olyan, aki, hát hogy mondjam, szemezik az Istennel. Tehát aki imádkozik, böjtöl, erkölcsileg tiszta életet él. Tehát hogy akarod megfesteni Isten arcát, ha te nem tudsz az Istennel szemezni, mert mocskos életet élsz. Tehát az igazi ikonfestő csak az lehet, aki igyekszik tisztán élni, hiszen azt valljuk, hogy az ikont maga az Isten is festi, ő is fogja az ecsetet. Ő is részt vesz az ikon ábrázolásában. Egyszer megnyitottam egy kiállítást itt Budapesten, és arról beszéltem, hogy nálunk görögöknél ez így van, hogy akárki nem festhet ikont. Festhetsz egy darab fára képet, de azt nem hívjuk ikonnak. Ikon csak az festhet, aki imádkozik, böjtöl, tiszta életet él, és az egyház elfogadja. Na, erről beszéltem a megnyitón, és akkor utána odajött egy művész hozzám, és azt mondja, hogy ő tudja, miről beszélek. Mondom, miről beszélek? Azt mondja, hogy ő is festett ikonokat, mert ő jókezű festő, latin festő, és aztán elment Erdélybe, és ott látott
ikonokat, amit szerzetesek festettek, akik egész nap szemeznek az Istennel. És azt mondja, hazajött, és kisbaltával összevágta az összes képét, mert azt mondja, arra jött rá, hogy az ő ikonjainak nincs tekintetük. Tekintetet megfesteni a legnehezebb. Az ikonnal nem csak úgy vagy, te nézed az ikont, az ikon is néz téged. Te mit csinálsz? Visszanéznek ránk, és ezt megfesteni, na ez nagyon nehéz. És ha lélekben festik az ikont, akkor nekünk is csak úgy nyílik meg, ha lélekben állunk meg az ikon előtt. Mi görögök ugye nagyon szeretjük már pici kortól a gyerekeket ikonokhoz, és hát szeretjük ikonfestő táborok, meg ilyen.

0: vigye magával az ikonjait. Mit adsz neki adományként, a szülőként pénzt? Olyan jó, olyan ikonokat magunkkal vinni, amielőtt apám, anyám végigért egy életet. Nagyanyám végigcsinált két világháborút. Na, azoknak az ikonoknak lelkük van, és ezért nagyon kívánom, hogy a gicset azt most dobjátok ki. A gicstől csak gicses hitünk lesz. A gics nem segít. Itt értjük meg, hogy a gics nem játék. Szórakoztat meg, csiklandozza az érzelmeket. Nem, minőségi, az drága. Minőségi, szép nagy keresztek, szép nagy ikonok, legyenek alak. Tudod, egy Krisztus ikon a sarokból rád néz, máshogy ordítasz a feleségeddel. Tehát, hogy ott rád néz. Tehát az ikonnak van nézése, tehát az nem félrehajtott Jézuska, tehát az rád néz, és akkor máshogy, mindent máshogy csinálsz, mert rád, és munkahelyeden épp úgy. Tehát, hogy legyenek ikonjaitok, jó, görög vagyok, bocsánat, de hogy kegytárgyaitok, minőségi kegytárgyaitok legyetek, és ajándékozzatok ilyeneket. Hát ilyen ikonokat látunk. Ezekről egy hétig tudok beszélni, de nem akarok róla beszélni. Amiről akarok beszélni, ennyi utolsó előtti diám, az ikonokon a legnehezebb megfesteni a fényt. Mert a fény nem felülről jön, hanem a fény valahogy belőlük jön. És ezért piszok nehéz jó ikont festeni. Tudnilik az Isten a táborhegyi fényt, ezt szoktuk mondani, ami táborhegyén felcsillant a Jézuson, azt a fényt kell megfesteni az ikonokon. És ezt nagyon-nagyon nehéz jól megfesteni. Itt látjátok, hát ezek a tévék is olyan nehezen adják vissza, de picit látjátok, hogy mennyit játszanak a színekkel, hogy a fény belőlük jöjjön. És akkor itt az az érdekes, hogy egy ikonnal élsz, jársz egy templomban, nézegeted az ikont, leélsz vele egy életet, és ha sokat nézed, akkor tudod, van olyan, hogy átsuhan rajta a fény, a táborhegyi fény. És hirtelen neked az az ikon elkezd ragyogni. Utána megy. Ez olyan, mint aki horgászik, azt tudja, hogy a hal úszik a vízben, és ha jól fordul a hal, akkor a pikkelyein fölcsillan a nap, aztán már megy is tovább a hal, de egy pillanatra felcsillant a nap ott a bőr. Ugyanilyen az ikon, élsz vele egy darabig, és aztán egyszer csak átsuhan rajta az Isten. És amikor ez megtörtént, ezt nem lehet időbe mérni. Tized másodperc, ezred, nem, itt nincs idő. Egyszerűen a végtelen, amivel kezdtem, a végtelen, a szent, az örök, a szép jelent meg neked. És megyek tovább, nem csak a fa ikonokra jellemző ez, hanem ha meghallgatsz egy operát, 3 óra hossza, tudod, az elején húzzák a hegedűt, tudod, az egyik énekel is behangolva a klarinét, tehát úgy hallgatod, és órákon keresztül nem is mindig élvezed, és egyszer csak, mikor az agyad már elfáradt, az el kell fáradni, egyszer csak az operán átsuhan az isteni fény, és megrendülsz. Ugyanígy a komoly zenét. Hallgatod egy órát, kettőt, és egyszer csak átsuhan az isteni fény. A minőségi szép ilyen. Lehet, hogy elsőre nem is tetszik, lehet, hogy évekig együtt élsz vele, kiteszel egy Van Goghot, nézed évekig, és egyszer csak átsuhan rajta az isteni fény, az a Szentlélek. És akkor valami isteni fel fog neked ragyogni. Szóval ezt kívánom, hogy a minőségi széppel ilyen kapcsolatotok legyen. Hát ezek után, hogy mi görögök ezt valljuk, megmutatom nektek a lányom eljegyzését. A Mária Pócsi templomba tartottuk. Nyilván be volt borulva az ég, megtartottuk, és egyszer csak megy az ima, és nézzétek, egyszer csak megjelent egy ilyen fénysugár. Majd elájultunk. Hogy honnan és hogy és mint, és egyszer csak egy picit fölöttük így megjelent, és aztán már ment is tovább. Hát megállt bennünk az ütő, hogy hát ez szé, az Istennek is tetszik. Ennyit szerettem volna mondani, hölgyek, urak, megállt a levegő, ennek örülök, mert azt szerettem volna, hogy nézzünk meg szép alkotásokat, és értsük meg, hogy minőségi széppel foglalkozni, az nem fakultatív, nem úri huncutság, idő, fáradtságot igénye, olvasni kell utána, pénzbe kerül, egy minőség ízé, az pénzbe kerül, de hogy emberlétünkhöz tartozik. És a morális életvezetésünkhöz annyira fontos lenne, hogy legyen az életetekben minőségi szép. Vers, zene, képek, szobrok, amihez visszamegyünk, épületek, legyen minőségi szép, amihez rendszeresen mentek és engeditek, hogy ott az isteni fény nektek fölragyogjon. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
1: Kedves hallgatóink! A Café Francesco podcast sorozatában elhangzott előadást hallották, az életvezetés etikája

0: Nekem sok emberem van rajtad kívül ebben a városban. Adventi időre alakult ez ki, hogy egy egyszerű presbiter, falusi parasztember utánam jött az istentisztelt után, és azt mondja, hogy szeretne meghívni magukhoz, hogy menjek el vacsorára. Hát ne úgy menjen vissza a szegény katona, hogy nem eszik. És akkor ez a kiskörösi paraszt család, az, akit Slajkó Pálnak hívtak, és ő hozzájuk elmentem, és most muszáj úgy elmesélnem, ahogy volt, hogy engem meglepett az, hogy leül, imádkozik, Bibliát olvas, eszünk, imádkozik, megállt, és megyek haza. Egy egyszerű parasztember. Szó se jutottam, hogy ez mi. És gyakorlatilag ez a kapcsolat, ez egy barátsággá lett a családdal, a gyülekezettel, a gyülekezet lelkésze is. Nagyon kedvesen, akkor Murányi György, Murányi László ilyen rádiós és tévés szakembernek az édesapja volt ott a lelkész, és hát azt vettem észre a katonaság vége felé, hogy ezek az emberek valamit akarnak velem. Kaptam tőlük egy Bibliát, amivel bejelölték az apostol cselekedetei könyvébe azt a verset, és hát gyakorlatilag ez valahogy úgy elindított arra, hogy amikor hazamentem a leszerelés után, odaálltam a szüleim elé, és mondtam, hogy én nem akarok tanár lenni, nem kezdem el a főiskolát, ami akkor marnagy szó volt, és baromi nagy érték volt, hogy fölvettek, és hanem én lelkész szeretnék lenni, folytatni azt, amit az apám csinált. Hát az apám az ilyen kemény ember volt, és ilyen kemény tekintettel majdnem legyintett egyet, hogy hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből című fejezet. Anyám az abban a pillanatban elsírta magát, hogy ez borzasztó, hát itt a világ vége, hogy mi lesz ebből. És hát innen indultam el, és akkor gyakorlatilag felvételiztem a teológiára, és hát lelkész lettem.
1: Dr. Szabó Lajos evangélikus lelkész gondolatait hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: Az igazság lelkét küldöm nektek. Ő minden igazságra megtanít titeket, mondja Jézus.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és áraz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

Jobb nektek, ha én elmegyek, mondja Jézus, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Amikor eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről.

A Szentlélek, akit elküld az Atya az én nevemben, megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt, amit tanítottam nektek, mondja az Úr.

Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen. Elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.

0: Így szól az Úr, az én gondolatom a béke, és nem a pusztulás. Hívjatok segítségül, és én meghallgatlak titeket.
1: Mária, Istennek szent anyja és a béke királynője, taníts meg minket arra, hogyha a békét akarjuk, akkor Jézusnak, a te fiadnak lépteit kell követnünk, s Jézusnak, az Isten fiának útját kell járnunk. Segíts minket abban, hogy legyőzzük szívünkben a rosszat, legyőzzük szívünkben a nyugtalanságot és a békétlenséget. Mária, fiad születésének éjjelén neked mondták el elsőként a betlehemi pásztorok, hogy az angyalok Istentől származó békét hirdettek a jó akaratú embereknek a földön. Segíts minket, hogy mi is közreműködjünk abban, hogy a béke megszülessen a világon.
0: Könyörögjünk a népek vezetőiért, hogy igazságban és szeretetben, békében és szabadságban kormányozzák a népeket. Kérünk téged, Urunk, hallgass meg minket.
2: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya.
0: Könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Mária Rádió.
4: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
5: A Prédikátor könyvében olvassuk. Mindent ő tesz a maga idejében. Adott ugyan nekik némi fogalmat az idő egész folyásáról is, de anélkül, hogy az ember elejétől végig fel tudná fogni, amit Isten tesz. Amit Isten tesz, az minden időre szól. Ahhoz nem lehet sem hozzátenni, sem semmit elvenni belőle.

Légy őszinte magaddal szemben. Számunkra, emberek számára, a lojalitás mindig nagy jelentőséggel bírt. Nem is lehet másképp. Ahhoz, hogy együtt biztonságban érezhessük magunkat, bizalommal kell viseltetnünk egymás iránt. Azt kívánjuk, hogy a másik ember szavai és cselekedetei összhangban legyenek azzal, amit valóban gondol. Az egyenesség feltétele, hogy igaz legyek, hogy valóban önmagam legyek. Mit jelent ez? Az ember egyszerre világosságot és sötétséget hordoz magában, épp úgy hajlik a jóra, mint a rosszra. Fontos tehát megvizsgálnod önmagadat, lényed melyik arculatával azonosulsz. A világos vagy a sötét arculatot választod-e? Ha a világosságot választod, akkor azt választod, ami lényed legmélyén rejlik, a benned élő Isten képét választod, a Krisztusban való új élet mellett döntesz. Ha viszont a sötétséget, a bűnt, a kísértő csábításait választod, valójában illúzió mellett döntesz. A rosszban soha nem leszel önmagad. Te jónak teremtettél. Csak a világosságban találod meg igazi önmagadat. Különös paradoxon. Korunk embere, midőn önmaga akar lenni, szabad folyást enged szenvedélyeinek, agresszivitásának, valamennyi vágyának. Ennek következtében kevésbé lesz önmaga, mint bármikor. Őszintesége az egy hamis illúzió. Nem őszinteség, amikor valaki enged minden ösztönének és minden szeszélyének. Igazabb, ha ingerültségedet próbálod megfékezni, lustaságodon és rossz kedveden felülkerekedni, mert ekkor lojális vagy a lényed legmélyén jelenlévő isteni élet iránt.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Húsvét vasárnap este Jézus megjelent a tanítványoknak, és ezt mondja. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. Jézus kereszthalála és feltámadása által a bűnbocsánat is elérhetővé vált számunkra. A Mária Rádió hozzájárulhat ahhoz, hogy számtalan ember találja meg újra az utat Istenhez, és megtapasztalja az ő megbocsátó szeretetét. A rádió által sugárzott szentmiség, imádságok, katekézisek és lelki műsorok segítségével mindenki megélheti a feltámadt Krisztus irgalmát. Kérem, hogy lehetősége szerint anyagilag is támogassa a Mária Rádió működését, hogy minél több ember szíve megtapasztalhassa Jézus feltámadásának gyümölcse a bűnbocsánat és az örök élet. Bízom abban, hogy közösen képesek vagyunk terjeszteni Krisztus megváltó szeretetét és örömét az emberek számára. Köszönöm a segítséget és a Szűzanya rádiójáért hozott áldozatokat.
2: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió imahátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!
3: A Mária Rádió idei jubileumi évében szeretnénk a figyelmet a Mária Rádió lelkiségi alapjainak, azaz karizmáinak mélyebb megértésére fordítani. Ezért Mária Rádió Akadémia néven előadás sorozatot és beszélgetést szervezünk. Az egyes témák nem csak a Mária Rádió mélyebb megértését, hanem hitünk elmélyítését is szolgálják. A májusi alkalom témája, hogyan járhatunk a lelki fejlődés útján. Az alkalmat vezeti Forrai Tamás jezsuita atya. Az előadás helyszíne a Mária Rádió kápolnája Budapesten a 13. kerület Gogol utca 28 szám alatt. Időpont május 29-e, 17 óra. A foglalkozáshoz online is lehet csatlakozni, részletek a Mária Rádió honlapján az Akadémia menüben olvashatók.

0: Radio.
1: Mozaik, a Mária Rádió programajánló magazinja.

0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Koncsik Domonkos technikus kollégám nevében is, én Takács Ibolya vagyok. A Városligetben június 4-e és 7-e között kerül megrendezésre az idei Rozália borpiknik, ami egy nagyon nagyszabású, nyárindító, jó hangulatú rendezvény, buli, hogyha mondhatom ezt, és a mai műsort ennek a rendezvénynek szenteljük. Vendégeim Olá Rita, a Rozália borpiknik egyik főszervezője, és Horváth Márton, a másik főszervező. Köszönöm, hogy itt vagytok, és eljöttetek hozzánk a Mária Rádióba.
1: Köszönjük a meghívást.
0: Ugye Rita, te már nem először vagy itt, és szerintem a hallgatóink között vannak olyanok, akik tudják, hogyha a te neved elhangzik, akkor valamilyen boros program, ugye most a Rozália borpiknik, egyébként ugye augusztus végén pedig a Budai Várban lévő borfesztivált szoktuk kicsit reklámozni, a magyar borokat szoktuk egy kicsit előtérbe helyezni. Nem lesz ez máshogy most sem, csak egy kicsit a rozékra és a buborékos, habzós borokra, illetve a pezsgőre helyezzük a hangsúlyt. Én mindig bízom abban, hogy vannak új hallgatóink, és ezért kezdjük azzal a beszélgetést most is, hogy ugye ez a 15. Rozália borpiknik, hogy milyenek voltak az elsők, azok hol voltak, milyen élményeitek vannak azzal kapcsolatban, illetve hogy ott dolgoztatok-e azon a fesztiválon.
2: Hát akkor ezt kezdeném én, nekem van egy személyes élményem a Rozáliával kapcsolatban. Az első Rozália az 2012-ben került megszervezésre, ez még ugye a Gesztenyés kertben, a 12. kerületben. Ez egy nagyon kicsi rendezvényként indult, még csak pár kiállítóval, illetve ott a helyi étterem volt, aki részt vett ezen a rendezvényen. Én ott személy szerint még nem voltam ott, de pár évvel később, 2014-ben, amikor hazaköltöztem egy pár éves külföldi lét után, az első utam tulajdonképpen az a Rozáliára vezetett a Gesztenyés kertben, és egyből megfogott a hangulata. És mivel én már régebben ismertem a szervező csapatot, ezért részben ennek is köszönhetően hamarosan én csatlakoztam a szervező csapathoz, és 2015-ben már ott voltam én is a Gesztenyés kertben. Ez volt az utolsó év, amikor a 12. kerületben szerveztük meg. Ugyanis ekkor a 3 év alatt már akkorát nőtt ez a rendezvény, hogy tulajdonképpen mondhatjuk, hogy kinőttük a Gesztenyés kertet, és így 16-ban döntöttünk úgy, hogy átköltözünk a Városligetbe, tehát most már ez lesz a 11. alkalom, hogy a Városligetben szervezzük meg. Most már közel 50 borász kiállítóval, 13-14 gasztronómiai kiállítóval és egyéb partnerekkel.
0: Te ott voltál a legelsőnél, Rita?
1: Abszolút, én már sokkal régebb óta dolgozom a cégnél, és igazából én a születésétől fogva részese vagyok ennek a rendezvénynek, aminek nagyon örülök is, és büszke is vagyok rá nagyon, tehát nekem ez egy kicsit ilyen a gyerek projektem. És emlékszem, igen, amikor az első megbeszélés az irodának a konyhájában, hogy akkor kéne egy ilyen rendezvényt szervezni, hogy mit szólunk hozzá, mi legyen a fő tematika, akkor indult igazából újra a rozé, mint termék, tehát akkor lett ismét egy felkapott, és akkor úgy gondoltuk, hogy ezt meglovagoljuk, ezt a hullámot, és azóta már számtalan rozé körül épülő rendezvény van. Úgyhogy onnantól kezdve, hogy kialakítottuk a brandet, a szlogent, a hangulatot, ami azért természetesen változik az évek során, de nagyon jó érzés így visszagondolni arra, hogy azért egy elég nagy rendezvényt alkottunk meg, hiszen most már közel 30 ezer látogató számú.
0: És ugye tényleg ezzel nyitódik meg, vagy ezzel indul el a nyár, hiszen nagyon sokan vannak, nagyon jó a hangulat, és nagyon-nagyon könnyed borokat lehet kóstolni, ami a nyár első napjait azért megalapozza, illetve a nyára való felkészülést. Akkor is borpiknik volt a neve, amikor indultatok?
2: Nem, bár én ugye nem voltam ott a legelső alkalommal, de már részt vettem, amikor ugye névváltáson gondolkoztunk. Ugye itt Rozália, Rozé és Pezsgő Borok Fesztiválja volt az eredeti elnevezés, ha jól tudom, kérlek, Rita, erősíts meg. Azonban mi szerettük volna arra is felhívni a figyelmet, hogy itt igazából nem egy tradicionális fesztiválról van szó, hanem inkább egy nagy piknikről. Ugye nincsen körbekerítve egy szabad, ingyenesen látogatható rendezvény, és már a Gesztenyés kertben is már kialakult ez a hangulat, hogy az emberek kijönnek, leülnek a fűben, és egyszerűen jól érzik magukat, és ahogy ugye te is említetted, ugye a nyárt köszöntve kocintanak. És amikor készítettünk egy felmérést pár évvel ezelőtt, jól emlékszem, olyan 6 évvel ezelőtt körülbelül, akkor az emberek a hangulatot hozták fel, mint a legfontosabb eleme ennek a fesztiválnak, ami miatt ugye kijárnak. És ekkor döntöttünk úgy, hogy szeretnénk, hogy minél több ember megismeri a rendezvényt, és ezért választottuk a Borpiknik nevet, hogy már ez is sugallja azt, hogy ha kijönnek, akkor nagyjából mire számíthatnak.
0: Hány borász lesz ott idén?
2: Közel 50. Ha jól számoltam, 49 borászunk lesz kint.
0: Ezek között van olyan, aki ha nem is a legelsőn, de még esetleg a Gesztenyés kertben ott volt, vagy itt a Városligetben az első fesztiválokon?
1: Biztos, hogy van, igen, aki nekem most így hirtelen beugrik a Gál Pincészet, ők biztos, hogy nagyon-nagyon régóta vannak. Mert lehet, hogy pont az első nem voltak, hiszen ott talán 10 borászata volt, vagy még annyi se, tehát annyira mini rendezvény volt, de az, hogy van egy magja a rendezvénynek, amit nagyon sokan szeretnek, Borbély Pince, például Borbély Tomi egykori kollégánk, ő imádja ezt a rendezvényt, úgyhogy vannak sokan, akik nem adják semmi pénzért, és jönnek kiállítani, vannak, akik aztán így elmaradnak, jönnek újak is, úgyhogy van egy mag, és amúgy mindig lehet új borászokat felfedezni.
0: Gondolom, amikor vége van ennek a fesztiválnak, akkor kicsit összegzitek a dolgokat, és készültök a következő évre. Amikor a tavalyit összegeztétek, és elkezdtétek az idei borpikniket szervezni, akkor mi volt a fő cél, mi volt a tematika? Mi az, amiben úgy gondoltátok, hogy más legyen? Mi az, amit elengedünk? Mi az, amit megtartunk, vagy bővítünk?
1: Szerencsére most azon az úton haladunk, hogy most, nem azt mondom, hogy most kezd beérni a rendezvény, de a tavalyi év volt a legsikeresebb rendezvényünk. Időjárás, látogatószám, a rendezvény nagysága, tehát egy nagyon jó szezon zártunk tavaly, és ebből merítkezünk. Tehát alább biztos, hogy nem adjuk, mert az a mottunk is, hogy mindig egy kicsit többet, mindig egy kicsit jobban. Úgyhogy igazából az alaprendezvény az mindig marad, amihez szeretnénk mindig plusz elemeket építeni. És ahogy a Marci is mondta, hogy a látogatókban ez a Rozália életérzés az, ami leginkább megmarad, és ezért szeretnek jönni. És például tavaly volt az az év, amikor a rendezvény körülött, a rendezvény mögött lévő hatalmas füves területek tele voltak piknikező emberekkel, akik ugye a Rozáliára jöttek, boros pohárral a kezükbe falatoztak, saját plédeket hoztak ki, tehát már nagyon sokan tudják, hogy igen, ide kell hozni egy plédet, és akkor eltöltenek egy egész napot, úgyhogy ezt szeretnénk megtartani és továbbfejleszteni.
0: Milyen programok vannak most csak így általánosságban, aztán majd belemegyünk a programokba részletesebben is, csak hogy milyen programok vannak az idei kínálatban?
2: Hát alapvetően ugye az egyik legerősebb programunk ez maga a kiállítókon felül természetesen, ugye a színpadunk, ami most már ugye pár éve azért egy kicsit kisebb színpadot építünk, mint a kezdetekben, azonban a fellépőink azok neves és nagyon jó fellépők jönnek ki, és nagyon jó hangulatot teremtenek. Ugye hétköznap, amikor egy kicsit később nyit a rendezvény, csütörtök pénteken, akkor inkább ezen van a hangsúly. A hétvége az, amikor ugye már korábban ki is nyitunk, és akkor ugye a családosok felé is több programot szervezünk. Lesznek idén is gyerekprogramok, a kutyásoknak lesznek különböző kutya sok, vagy kutya bemutatók, többek között már említettük a kutyamasszást, jóga, tehát próbálunk egy elég komplex programsorozatot összeállítani ebben a 4 napban.
0: A gasztronómia sem maradhat el. Milyen kiállítók lesznek, mit lehet majd falatozni, enni a borok mellé, mert ugye azért az fontos, hogyha az ember alkoholt iszik, akkor azért legyen valami, ami felszívja az alkoholt.
2: Hát itt ugye megint csak ez a piknik hangulat az, ami ugye nekünk az elsődleges cél, amit ugye szem előtt kell tartanunk, hogy olyan kiállítókat hívjunk, akik ebbe beleillenek. Ugye a régi kiállítóink mellett idén lesznek újabb bemutatkozó kiállítóink is. A legfőbb cél az, hogy könnyen fogyasztható, tehát egy street food jellegű ételekkel jöjjenek. Lesznek hidegtálak, ugye sonkák, sajtok, lesznek kézműves hamburgerek, lesz olyan kiállítónk, akivel, hogyha jól tudom, hamarosan beszélgetni is fogunk, aki kifejezetten a Rozáliára készít egy nagyon különleges hamburgert. Pizza, mexikói ételek is kint lesznek idén. nem tudom, hogy részletesebben belemenjünk-e már most. Édességek? Édességek terén. A Kürtös Kalács, aki most már ugye évek óta kint van, a Vitéz Kürtös, nagyon jó partnereink, és a Rozália-ra ők is szoktak készülni mindig egy-egy különlegességgel. A Bolka Bonbon, Háfra Kati, ők már a Gesztenyés Kertben is abszolút ott voltak, és nagyon régi partnerek. Nála kézműves fagylaltok, most már ugye ő is hozza évek óta, és a gyerekek egyik kedvence, és ő is szokott, kifejezetten többek között például rozé borból is volt már, hogy készített fagylaltot. Ezen felül a Waffle Dog, aki most már pár éve ugyanúgy a Ligetben kiállítunk. Hát édességekből körülbelül most ennyi jutott eszembe, de még biztos vagyok benne, hogyha az vendégek felmennek a honlapunkra, akkor ott ugye a kiállító oldalon megtalálják a felhozatalt.
0: Mennyire passzol egy édesség egy rozéborhoz egyébként? Passzolhat?
1: Abszolút lehet, igen. Nyilván meg kell találni a megfelelő egyensúlyt, tehát nem a legcsokisabb és a legnehezebb édességet választanám egy rozéborhoz, és a rozébor sem a legszárazabbat, de egy illatosabb vagy félszáraz rozéhoz egy nyárias, kicsit talán egy gyümölcsösebb sütemény az nagyon jól passzol, úgyhogy lehet bátran próbálkozni.
0: Segítenek ebben a kiállítók, hogyha valaki oda megy, és azt mondja, hogy én ilyen bort kóstolok, vagy ilyen bor mellé szeretnék akár ételt, akár valamilyen desszertet, édességet. Kapnak ebben ők útmutatást, segítséget?
2: Abszolút, ez fontos megemlítenünk, hogy a rendezvényen nálunk a kiállítóknál javarész szakértő kollégák állnak bent a standon, tehát vagy maga a borász, vagy pedig egy kiképzett kolléga az, aki segít a látogatónak választani. Tehát biztos vagyok benne, hogy igen, az esetek többségében, hogyha egy fesztivál látogató odalép egy standhoz, és bemutatja, hogy én most szeretnék, ugye ez az étel, ez egy borpárosítást, akkor szinte 100%-ig fog tudni kapni egy nagyon jó tanácsot.
0: Most egy picit zenélünk, és akkor zene után folytatjuk a beszélgetést.

Önök továbbra is a Mária Rádiót hallják, benne pedig Mozaik című programajánló magazin műsorunkat. Két vendégem a stúdióban, Olá Rita és Horváth Márton, a Rozária Borpiknik főszervezői,

0: eljünk most, az 9 éves, és a Zöldfa utcában nyitottuk meg a háttérkonyhánkat, és a kéteringes részt azt innen szoktuk lebonyolítani, valamint a burgerezőnek is az előkészületi folyamatait, azokat itt végezzük. Tehát Vácról fogunk érkezni.
1: Milyen kínálattal jönnek majd? Mit lehet önöknél kóstolni?
0: Alapvetően ketté bontottuk a kínálatunkat. Az egyik részről lesznek smashburgereink, de ezeket mi ugyanazon a minőségi kézműves burger vonalon képzeltük el. Maga a technológia, ugye a technika, hogy elkészülnek a húsok, ez a smasherés, ezt bevezettük, mivel egy fesztiválon ugye elég nagy sorok szoktak beállni, és ez egy gyorsabban elkészíthetők a húsok.
1: Ezek az húsok? Igen?
0: Igen, ez lenne az egyik része, és a másik az pedig viszünk készételeket. Itt az egyik, most ebben az évben voltunk Mohácson és a busójáráson, és a sokát gulyás elnevezésű ételt visszük, aminek egy nagy sikere volt a rendezvényeken. Tehát ez egy babgulyás füstölt húsokkal, és egy ilyen kicsit kuriózumnak számít. Ezen kívül pedig burgonyatálakat, hívják ezt loaded fries-nak is, tehát alapvetően sült krumpli alapon, sajtszósz, bacon, ragú, tehát ilyenekkel készítjük el a sült krumplit, egy kicsit egy ilyen felturbózott sült krumpli.
1: Mindenképp olyan ételeket hoznak, ami passzol a borhoz, amivel össze lehet egy bort párosítani?
0: Abszolút. Pont egyébként a szervezőkkel ugye volt beszélgetésem még az elején, és akkor kérdeztem is tőlük, hogy van-e olyan visszatérő igény a vásárlók felől, amit szívesen látnának, és az egyik ilyen volt a zsíros kenyér. Most ezt egy picit megextráztuk, úgyhogy vinni fogunk két típusú zsíros kenyeret is. Az egyik az mangalica zsíros pirított békönös lesz, ehhez használni fogunk egy ilyen bio retek marinált retket. A másik az pedig egy kacsamáj pástétom a szarvasgombás lesz, ehhez pedig egy rozé, ugye itt ezzel is rácsatlakozunk a rendezvényen, hogy egy rozé borban marinált villahagymát fogunk vele. Tehát az azt elkészülni. Valamint a három burger közül a készmesen kívül a harmadik burger az a rendezvényről a szállnál, az a Rosaria burger lesz. Ebbe is egyébként itt kettő dologgal is kapcsolódunk a rozéborra. Az egyik az a rozéborban marinált lilahagyma, a másik az pedig a klasszikus bolognai recept alapján készül, annyi, hogy a vörösbort ki fogjuk cserélni rozéborra, és ez nem egy olyan Magyarországon ismertebb ez a paradicsomos jelleg, hanem ez inkább egy ilyen vörösboros ragú jelleg, csak rozéborba készítjük el, és akkor ez az nekünk a különlegessége. Ez pluszba bele fog kerülni még a hamburger húson kívül a burgerbe.
1: Ezeket kifejezetten erre az alkalomra készítik?
0: Így van, pontosan.
1: Utána ezt leveszik a palettáról, vagy úgy gondolja, hogy ez egy jó alkalom arra, hogy kipróbálja a közönség, és akkor ott hagyják a kínálatban?
0: Szoktuk ezt egyébként csinálni, hogy bizonyos rendezvények, és pontosabban majdnem minden rendezvényre szoktunk olyan dolgot vinni, amit az adott rendezvényre csatlakozik rá, mint itt is a rozéborral a rozáliás dolog, és utána, amikor azt látjuk, hogy ez jól működött, akkor a burgerezőben is még kapható ilyenkor körülbelül egy hónapig.
1: Ugye az embereknek egyre fontosabb az, hogy milyen alapanyagból készülnek az ételek, ne legyen benne tartósítószer, adalékanyag. Önök erre mennyire ügyelnek?
0: Abszolút, tehát nekünk már az indulástól kezdve az volt az egyik ilyen alap filozófiánk, hogy minél inkább helyi alapanyagokkal dolgozzunk, és kis kézműves, kisipari termelői dolgokkal, mivel ez egyben minőséget is jelölhet, és nyilván olyan termelőket keresünk, és olyan kézműves termékeket, ahol ez azt is jelöli, mert itt ugye a tömeggyártással szemben sokkal inkább oda tud figyelni az előállító a részletgazdagságra, sokkal több emberi hozzáadott értéket tartalmaz, és ezeket így szerencsére a 9 év alatt elég sok olyan termelővel, kisiparossal, kézművessel sikerült kapcsolatba lépni, hogy egy elég jó beszerzési hálónk van, vagyunk kapcsolatban biokertészettel, ökológiai gazdasággal, családi gazdaságokkal, úgyhogy itt már elég széles hálóban tudunk működni. Azért is egyébként ez is volt az egyik oka, amiért farm burgernek neveztük el, hogy a farm ugye azt jelölné, hogy ez valamilyen ilyen kisipari dologból érkező.

0: termékek is benne vannak a palettában.
1: A másik, ami nagyon fontos lehet, mondjuk egy ilyen hamburgernél, ugye az a glutén. Vannak gluténérzékeny emberek, ők meg tudják-e kóstolni az önök készítéseit, készítményeit?
0: Abszolút, természetesen. Ez is egyébként a kezdetektől figyelünk rá, hogy gluténmentes hamburger zsemlével szoktunk készülni. Mindig vannak olyan szószaink, amik gluténmentesek. Körülbelül egyébként a szószok fele alapból is gluténmentes nálunk, és igazából ezeket fognak tudni. Valamint, ami még most egyre inkább egyébként azt gondolom, hogy népszerű, mind azért, mert hogy mint étkezési kultúra, és egyre inkább közkeletű, ez a vegán étkezés, ezért vegán hamburger pogácsával is fogunk készülni.
1: Itt külön kell jelezni majd az embereknek, hogy ilyet szeretnének, vagy ez rajta van alapból a kínálaton?
0: Rajta lesz a kínálaton, tehát úgy, mint három típusú burgerünk lesz, és ezek a burgerek kérhetőek gluténmentes hamburger zsemlébe és vegán pogácsával, és akkor ezt fel lesz tüntetve az étlapon, ezeket lehet így is kérni.
1: Ugye, ha jól tudom, akkor most lesznek először a Rozália borpikniken.
0: Így van. Köszönjük szépen, és egyébként a lehetőséget tudunk menni, úgyhogy igen, most leszünk először.
1: Miért gondolták úgy, hogy jó lenne kijönni, jó lenne megmutatkozni ezen a rendezvényen?
0: Egyébként kettő dolog, az egyik az egy személyes dolog, az egyik üzlettársam, ő a tavalyi évben volt kint, és mondta, hogy ez nagyon-nagyon jó rendezvény volt, neki nagyon tetszett, és mondta, hogy a jövőre megyünk kitelepülésekre, ezt mindenképp vegyük bele, és hát ha sikerrel járunk, és tudunk majd kimenni rá, úgyhogy ez volt igazából az egyik. A másik az pedig, tehát lehet azt szerintem mondani, hogy egy nagy múltú rendezvény, és gondolkodásmódban nagyban hasonlít arra, amit mi is képviselünk, hogy hazai dolgokkal együttműködve és minőséget képviselve hozzák ezt népszerűsítve a rozéborokat. Tehát ez abszolút egy hasonló szemlélet, mint amit mi is képviselünk az alapanyag használatban.
1: És mit vár ettől a rendezvénytől? Vannak célok, amiket így kitűztek?
0: Magával a rendezvényel kapcsolatban?
1: Igen, igen.
0: Ja, hát egyébként azt, mint ilyen szempontból egyedileg ettől a rendezvénytől nem más, mint más rendezvényeknél. Azt várom, hogy egyébként jöjjenek el minél többen, kóstolják meg az ételeinket, mi tudjuk ezt a megfelelő minőségben prezentálni, és egy jó hangulatban teljen el ez az időszak, és tehát egy örömet tudjunk okozni a vásárlóknak.
1: És hogyha valakinek ízlik az, amit önöknél fogyasztott, akkor Vácon megtalálható. Ugye a farm
0: étterén?
1: Vác főterén. Egyébként az interneten hol lehet önök után nézni?
0: Tehát egyrészt a Farm Burgernek, a főtéri egységnek van egy farmburgervác.hu elnevezési oldala. Itt lehet a rendeléseket leadni. Ezen kívül van egy farmételműhely.hu elnevezés oldalunk, ez a cateringes, a kitelepülős résznek a felülete, és akkor van a harmadik, az pedig a farmebéd.hu, ezen pedig az ebéd jellegű ételeket lehet megrendelni.
1: Nagyon szépen köszönöm Fodor Józsefnek, a Farm Ételműhely vezetőjének, hogy a rendelkezésünkre állt, és én azt kívánom, hogy minél többen kóstolják meg azokat a finom ételeket, amikkel majd a borpikniken megjelennek.
0: Köszönöm. Köszönjük szépen a lehetőséget.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra, minden jót.
0: Viszont hallásra.
1: Beszéljünk egy kicsit a rozéborról. Ugye most itt az ételekről már beszéltünk, hogy milyenek is a rozéborok igazából, melyik évjáratot lehet majd most kóstolni. Ezek tartályban érlelt borok, vagy hordóban? Milyen szőlőből készülnek rozéborok?
2: A rozékat fiatalon szokás elfogyasztani, mi azt jelenti, hogy 1-2 évesen, tehát amik most kikerülnek majd a Rozálián, azok a tavaly születtet borok, és hát vörös szőlőből készülnek a rozéborok, a színe, a színpaletta az ugye tudjuk, hogy nagyon-nagyon széles attól függően, hogy milyen fajtában van, hogy érlették, mennyi ideig érlették, áztatták héjon ezeket a borokat, úgyhogy nagyon széles a kínálat, és érdemes azért is eljönni a borpiknikre, mert nálunk úgymond arra kötelezzük a borász kiállítóinkat, hogy mindenkinél legalább egy típusú rozénak kell lennie, és természetesen emellett lesznek majd fehérborok és vörösborok is a standoknál, de a lényeg az, hogy itt nagyon sokféle rozébort lehet megkóstolni, és mindenki ki tudja választani a saját ízlésének megfelelőt. Úgyhogy a rozék között is vannak testesebbek, frissebbek, illatosabbak, kevésbé illatosak, úgyhogy nagyon széles a kínálat.
1: Nektek melyik a kedvenc rozétok? Van ilyen?
3: Most borászatot is mondjunk, mert akkor nagyon kiemelnénk valakit.
1: Ha van ilyen.
3: Én általában a kék frankos rozékat szeretem, és leginkább a kunsági régióban ott nagyon jókat tudnak készíteni. Itt egyébként említsük meg, hogy sajnos most ugye hírt kaptunk, hogy az idei évben nagyon nagy jégkár érte a magyarországi borászokat, többek között ugye a kunság régiót is, és ezáltal most ugye mi szeretnénk őket támogatni, hogy minél többen jöjjenek ki, és tényleg fogyasszanak minél többen bort, és majd meglátjuk, hogy az idei évük hogy fog sikerülni, de a tavalyi év az kifejezetten jól volt.
1: Rita, neked? Hát mindig megkérdezem tőled.
2: Igen, én nem most nem mondanék kedvencet, tehát idén nincs. Én szeretem, és szeretek kísérletezgetni, talán most már inkább kicsit a buborékos irányba is, ami szintén nagyon nagy trend, tehát azok a borászatok is elkezdtek habzó borokkal, pezsgőkkel foglalkozni, és kitanulni ezt a szakmát, mert ez egy teljesen más eljárás, és teljesen más, hogy kell készíteni, mint egy hagyományos bort. Más technológia, más berendezés, más szaktudás, más szőlőfajta kell egy jó alapborhoz, úgyhogy de az a jó hírünk, hogy nagyon ügyesek ebben a kisebb borászatok is, és hogy segítik egymást, nem? Tehát ez az észrevételünk, ők maguk mesélik azt, hogy aki már több éve készít mondjuk pezsgőt, egy fiatal borász elmegy hozzá, és nagyon nagy szeretettel adnak egymásnak tanácsokat, kimennek külföldre tanulni. Szóval érdemes ebbe az irányba is tájékozódni, mert rengeteg kicsi borászat készít már pezsgőt, és vannak olyanok, akik egy-két éve kezdték, és már hatalmas díjakat hoznak el a világ minden, vagy számos borversenyéről is, úgyhogy érdemes őket felfedezni.
3: Abszolút, azért azt említsük meg, hogy bocsánat, annyit lehetőségük lesz egyébként a látogatóknak összehasonlítani, összekóstolni pezsgőborokat, mert ahogy Rita is említette, most már egyre több magyar borászatnál ugye megtalálható a pezsgőbor, de a rendezvényen több standon lesznek kint olasz, tehát prosecco pezsgőborok, lesz káva, lesz kint külön sámpány standunk is, tehát össze is lehet kóstolni, és akkor itt a minőséget majd a látogató eldönti, hogy tartunk-e már ott, mint ahol a franciák, vagy az olaszok éppen.
1: Vagy előbbre vagyunk.
3: Vagy előbbre, így van.
1: Hallgatóink, hogyha Rita nevét szerintem meghallják itt a rádióban, akkor tudják, hogy ő nem jön üres kézzel. Most is hozott 3 darab páros pohárkupont, amit meg lehet nálunk nyerni. Mégpedig úgy, hogy a mozaikkukacmariaradio.hu e-mail címre június 1-ig küldjék el nekünk arra a kérdésre a választ, hogy az idei alkalommal hányadik alkalommal, az idei évben hányadik alkalommal rendezik meg a Rozália borpikniket, tehát hogy hányadik alkalommal rendezik meg a Rozália borpikniket. 3 darab páros pohárkupont sorsolunk ki, és június 1-ig várjuk a mozaikkukacmariaradio.hu e-mail címre a válaszokat. Azért is szerettik az emberek szerintem ezt a borpikniket, ezt a rendezvényt, mert amíg a felnőttek kóstolnak, addig a gyerekek kell foglalkoznak egy kis sátor alatt, nem is olyan kicsi sátor, egyre nagyobb szerintem már az a rész, amit a gyerekekkel, vagy ahol a gyerekek eltölthetik az időt. Mit csinálhatnak a gyerekek? Mik azok a foglalatosságok, amik őket lekötik?
2: A kreatív kuckónak hívják ezt a sátrat, ami tényleg az egyébként. Azt azért hangsúlyoznám, hogy ez nem egy gyermek megőrző, tehát azt semmiképp sem szeretjük, vagy nem is szeretnénk, hogy ott hagyják a gyerekeket, de a felnőttek sokszor jobban szórakoznak ebben a sátorban, mint a gyerekeik, tehát nagyon izgalmas dolgot lehet készíteni. Olyan dolgokat, ez egy kézműves sátor igazából, amik modernek, tehát nem a klasszikus régi ilyen búcsúban kitelepülő játékokat, hanem modern karkötőket, fülbevalókat, különböző játékokat lehet készíteni, papírsárkány lesz például idén, akkor ilyen fonást lehet megtanulni, amiből ezeket a barátságkarkötőket készítik, gyöngyfűzés, dugóból mindig készítenek, parafadugóból különböző kis figurákat, úgyhogy nagyon sok mindent lehet készíteni, ez egy ingyenes program. Lufit adunk ajándékba azoknak, akik valamit készítettek, és idén azért lesz különleges ez a sátor, mert egy nagyobb sátornak a része lesz, ami azt jelenti, ez egy ilyen pihenő zónája lesz a rendezvénynek, ahova a felnőttek kényelmes babzsákfotelekben tudnak pihenni egy kicsit, miközben a gyerekek ott játszanak és alkotnak mellettük. Úgyhogy ez egy kifejezetten újdonság. Illetve ezt a sátrat kinevezzük idén egy telefonmentes zónának, egy no-phone zone sátornak, ami azért is jó, mert azért is szeretnénk, hogy az emberek tényleg jobban figyeljenek egymásra, a felnőttek is a gyerekeikre oda-vissza, tehát tegyük le egy kicsit ezt a virtuális világot, és akinek éppen merülőben van a készüléke, az pedig egy telefontöltőboxba is be tudja majd helyezni, hogy kicsit feltöltse a telefonját, amíg ő maga is töltődik.
1: És lesz tetoválás.
2: Így van, az többféle csillámtetkó lesz, amit nagyon szeretnek, illetve sok felnőtt is kér egyébként ilyen matricát, és az újdonságunk az idei új pohár grafikáknak a figuráit mozgóhoz teszek fogják népszerűsíteni, és felragasztani annak a kezére, aki szeretné.
1: Igen, ugye, mert hogy azt nem mondtuk még el, hogy ingyenes a fesztivál, ezt elmondtuk, viszont ugye kóstoló pohárban lehet csak a borokat kóstolni, és ezeken a kóstoló pohárakon mindig olyan nagyon cuki, nagyon jó pofa grafika van, nagyon jó pofa kis figurák. Ki tervezi meg ezeket? Honnan jönnek ezek az ötletek?
3: Az egész ötlet egyébként még onnan indult annó, hogy egyre több embernek volt már rozália pohara, de hogyan tegyük ezeket egyedivé? És régen még szlogeneket helyeztünk a poharakra, majd volt egy év, amikor azt mondtuk, hogy annyira jók ezek a szlogenek, hogy rajzolhatnánk is hozzá. Egyébként többek között talán elárulhatom, hogy Rita volt, hogy családon belül terveztette meg az egyik grafikát, és az került a rozália pohára. Viszont ezt saját kézben tartjuk abszolút, tehát a csapaton belül közösen agyalunk, és van egy nagyon ügyes grafikus kollégánk, aki tulajdonképpen az ötleteket be is hozza, meg a neki ajánlott ötleteket meg is valósítja. És tulajdonképpen együtt döntjük el, hogy melyik évben melyik grafika lesz a nyerő.
1: Igen, és ugye ezekben vannak annyira szerethetőek, vagy annyira kedveltek, hogy sokszor már vasárnapra azok nincsenek is, azok a poharak. Idén mik lesznek a poharakon? Lehet tudni? El lehet árulni?
2: Igen, volt néhány évvel ezelőtt egy nagyon népszerű Darth Vader figura, ez a Rozé legyen veled felirat, ugye a Csillagok háborújából, és ezt tényleg évek óta keresik, azóta is sokan évközben is, úgyhogy arra gondoltunk, hogy most egy másik szereplőt, Jodát, mégpedig a Baby Jodát fogjuk a poharakra varázsolni, úgyhogy lesz egy Baby Jodás grafikánk, lesz egy léggömb, ugye, mert a Balloonfly az ott van a Városligetben, tehát nagyon klasszikus, látványos eleme a Városligetnek, és tavaly volt egy jógázó buldog kutyus figuránk, ami szintén nagyon kedvelt volt és elfogyott, így őt idén még egyszer visszahozzuk.
1: Arról nem beszéltünk még, hogy melyik nap hánytól hányig, mettől meddig látogatható a borpiknik?
3: Hétköznap, tehát csütörtökön és pénteken 3 órakor nyitunk, ugye, hogy aki esetleg már korábban végez a munkában, vagy olyan szerencsés, hogy nem kell dolgozni, azért már délután is ki tudjon jönni, és éjfélig tartunk nyitva. Szombaton és vasárnap már 11 órakor kinyitunk, ugyanis ugye, ahogy említettük, már a családosokat is szeretném megszólítani, és szombaton ugyanúgy éjfélig, ugye nyilván ugye az esti szórakozókat kielégítve, ugye éjfélig nyitva tart a rendezvény, vasárnap egy picit korábban 8 órakor bezárunk. Azt még esetleg megemlíthetjük, hogy a Városligetben vasárnap lesz egy futógála is, ami nagyságrendileg ebben a 11 óra magasságában ér véget, és ezért ezeket a futó, sportoló embereket is szeretettel várjuk a rendezvényre.
1: Ugye ez mindig úgy van, hogyha valaki megveszi ezt a pohár kupont, vagy a poharat, akkor ő mindig kap mellé valami kis ajándékot, valami, tehát kuponokat. De hogy ezek a kuponok mit akarnak idén? Arról tudunk beszélni? Lehet?
2: Igen, most május 20-áig lehet egyébként kedvezménnyel elővételben megvásárolni ezt a Deluxe pohár csomagot. Azért is csomag a neve, mert tartalmaz ugye egy kristálykóstoló poharat, és mindenki kiválaszthatja, hogy melyik figurát szeretné rá. Tartalmaz egy fél literes ásványvizet, egy borkóstoló kupont, egy ingyenes borkóstoló kupont, illetve korlátlan mosdó használatot, úgyhogy ez az, amit elővételben meg lehet vásárolni.
1: Hogyha valaki mondjuk csak tényleg az élményé megy, és mondjuk ő nem fogyaszt alkoholt, nem szeretne ilyen poharat vásárolni, akkor, de mégis mondjuk úgy dönt, hogy egy vagy két bort megkóstolna, akkor neki van-e módja valahogy, hogy ne kelljen neki poharat venni?
3: Igen, ugye 2 éve bevezettük a pohárbérlés lehetőségét, ezt idén is folytatjuk, mert egyre nagyobb sikere van. Ugye abból is kifolyólag, hogy nem csak aki kevesebbet szeretne fogyasztani, vagy már esetleg már otthon már megvan a teljes rozália szed, már ugye az idei grafikák azok nagyon izgalmasak lesznek, de nagyon sok külföldi vendégünk is van, aki nem feltétlenül szeretné, vagy nem tudja hazavinni ezeket a poharakat, ezért nekik célozva idén is lesz lehetőség poharat bérelni a rendezvényen. Itt annyit még megemlítenénk, hogy itt ez letéti rendszerben működik ez a bérlés. Azonban, hogyha valaki úgy dönt, hogy a rendezvény végén mégis hazavinni, mert annyira megtetszett neki, vagy a pohár, vagy a rendezvény szeretne emléket, akkor, hogyha ezt hazaviszi, akkor a letét, ami nálunk marad, ez jótékonysági célra fordítjuk.
2: Igen, és el is tudjuk mondani, hogy mire. Tavaly 2 állatmenhelyet támogattunk, idén pedig a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézetet támogatjuk, ahol enyhefogyatékkal élő általános iskolás gyerekek, illetve sajátos nevelésű igényű gyerekek tanulnak. Ez egy általános iskola, és hát sajnos egyre több olyan kisgyerek van, aki speciális iskolába kell, hogy menjen, illetve jobb neki, hogyha a speciális iskolába megy, és egyre többen vannak, viszont ugye az iskola felszereltsége az a régi, ezt ismerjük, úgyhogy nekik gyűjtünk igazából egy interaktív táblára. Úgyhogy aki nem váltja vissza a poharát, vagy elfelejti a bérelt poharat visszaváltani, akkor a kaució nálunk bent ragadt pénz igazából az arra fog fordítódni, hogy reméljük, hogy össze is gyűlik annyi, hogy egy interaktív táblát tudjunk nekik vásárolni.
1: Lassan vége a műsorunknak, de még egy dologról mindenképp beszéljünk, a Liget boráról, hogy mindig keresitek a Liget borát. Ez mit jelent?
2: A Liget borát a látogatók választják ki igazából, és az a lényege, hogy vagy egy applikáción keresztül, vagy a honlapunkon keresztül, illetve hosteszeken keresztül egy rövid kis kérdőívet, ha kitöltenek, és megmondják, hogy melyik az a 3 rozé, ami a legjobban tetszett nekik, akkor mi ezt a végén összesítjük, és a legtöbb szavazatot kapott rozé lesz az idei évnek a Liget bora. És a Városliget ZRT, aki egyébként stratégiai partnerünk, ő ezt a kiválasztott bort fogja az egész éve során reprezentációs célra használni, tehát egy kicsit kiemeljük ezt a bort ezáltal. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy idén melyik bor lesz, melyik rozé bor lesz a legnépszerűbb.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és beszéltetek az idei Rozália borpiknikről. Biztatom hallgatóinkat, hogy menjenek el minél többen ezen az időszakon, vagy hát ebben az időszakban ugye június 4-e és 7-e között kerül megrendezésre a Városligetben. És akkor szerintem még arra van idő, hogy elmondjam a játékkérdésünket. 3 darab páros pohárkupont lehet nyerni. A mozaikkukac@mariaradio.hu e-mail címre küldjék el arra a kérdésre a választ, hogy 3. alkalommal rendezik meg a Rozália borpikniket idén. Június 1-ig várjuk a megfejtéseket. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok.
3: Nagyon köszönjük a lehetőséget.
1: Domonkosnak is köszönöm a technikai háttér biztosítását, a hallgatóknak pedig az adományokat, hiszen az önök adománya nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. 2 hét múlva is lesz mozaik, hallgassanak minket akkor is. Viszont hallásra, Takácsi Baját hallották.
4: Mozaik, a Mária Rádió programajánló magazinját hallották.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Juhász Gábor atyával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. A katekézis alatt be lehet telefonálni 061-374-0904-es telefonszámon. Még egyszer 061-374-0904. Az elmúlt alkalommal a 304. pontnál fejeztük be a kompendiumról szóló gondolatainkat, gondolkodásunkat, megfontolásainkat. Mely bűnöket kell meggyónni? Tehát mondtam, meg kell gyónni a még meg nem gyónt súlyos bűnöket. És melyekre az ember gondos lelkiismeret vizsgálat után emlékszik. Erről elgondolkodtunk, egy szépen ezt elmondtam különböző példákkal, hogy mit is jelent ez, hogy gondos lelkiismeret vizsgálat, és hogy emlékszünk rá, és ha véletlenül ennek ellenére nem emlékszünk rá, akkor a legközelebbi szentgyónásban meg kell gyónni, ami eszünkbe jut. És itt legyünk valóban gondosak, mélyek és gondosak, és ezért jó dolog havonta, két havonta elmenni gyónni, mert az ember emlékszik a finomságokra. És amit itt le tudunk rakni, azért búcsút tudunk nyerni, és az örök életben nem kell, ki tudja mennyit a tiszta tűzben vezekelni érte, hiszen akár búcsút nyertünk, vezekeltünk érte, de az, hogy be se látjuk a bűneinket, el is felejtjük azokat, és éppen ezért nem tudunk megjavulni benne. Hát ez drága testvérek, ahogy szoktam mondani, az egyszerű ember, ez pokol pozitív. Tehát ezt nem kéne erőltetni, ezt a fajta bánásmódot önmagunkkal, meg hát szeresd fele barátodat, mint önmagadat, hogyha magadat úgy szereted, hogy nem vigyázol önmagadra, a másikra hogy vigyázol, te szerencsétlen. Tehát éppen ezért ez helyes önszeretetem múlik minden a világon. Az pedig csak úgy lehetséges, ha szeretjük az Úristent, aki megadta a világot, megadta az embertársainkat, megadta többé-kevésbé az egészségünket, a lehetőségeinket, és megadta azt, hogy bármi van, barátom, egyszer véget ér. Ebben a világban minden, de minden véget ér, éppen ezért úgy kell minden napot végezni, hogy az ember nem tudja, melyik pillanatban dobja el magát. Tehát tényleg az Isten előtt élni az jó dolog, az csodálatos dolog, lelkiismeretes dolog. Itt újra és újra azért visszatérek arra, hogy éppen ezért rettenetesen fontos az, hogy mi a tanítás. Mert az, hogy az Úr Isten előtt mit jelent tisztán élni, persze a Szentlélek pünkösdkor, ugye leszáll az emberre, és hát a konkrét egyediségében a keresztségkor és a bérmálkozáskor, és az Isten a Szentlélek által a szívünkbe írja a maga törvényeit, hogy valóban érezzük, vágyjuk a jót, és irtozzunk a rossztól, de hát azért ezt állandóan ápolni kell, és ezért kell tanulni, ezért a 10 parancsolat és a többi parancsolatok, mint másodlagos eszközök, fontosak az a keresztény ember életében, az erkölcstan, az erénytan, amivel a konkrét finomságokat tudjuk elgondolni, ápolni önmagunkban. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Éppen ezért mindenféle ilyen szerű eretnekség a legnagyobb kárt teszi a kereszténynek. A legnagyobb kár nem az, hogy az ember meghal, de egyszer meg kell halni. A legnagyobb kár az, hogyha felkészületlenül hal meg. És ha erre mindenféle új teológiák, meg új morálisok kitalálnak mindenféle ilyen ostobaságokat, hogy mert az halál után még van egy pillanat, amikor meg tudja bánni az ember. Testvérek, én még egy pillanat alatt nem tudtam megbánni semmit, megmondom őszintén. Hát ilyen nincsen. És főleg az, hogy egy pillanat alatt fölkészülni a szentgyónásra, ilyen nincsen. De ezt el kell felejteni. Tehát ennek az antropológiai, pszichológiai valószínűsége a mínusz tartományokban van, és nem a nulla. Tehát ilyen ostobaságot mondani, Ádegyát 2, dogmatikusan lezárta az Anyaszenti Ház valahol a 4. században ezt a kérdést, hogy amikor az ember meghalt, utána nincs még egy döntés. Nincs. 4. században. Nem a 20. nem a 21. a 4. században lezárta ezt a kérdéskört. Tehát ezért úgy kell gondos lelkiismeret vizsgálattal élni, és igen, hát zaklatni azt a papot, hogy gyóntasson meg atyám. És nem pedig kitalálunk mindenféle ilyen ócskaságokat, hogy hát, hát az se kell, meg az se bűn, meg amaz se bűn, meg nem kell annyit zaklatni azt a papot, hát miért, akkor minek jöttem én ide? Karácsonyfa dísznek. Tehát egyszerűen tényleg katasztrófa, hogy hogyan tudtunk ide eljutni. Egy ilyen tömeges szemléletre, megint a németeket tudom, mint oly sokszor hozni, mint az idiotizmus iskola példáját, ahol papok és püspökök terelik az embereket ki gyónás nélkül áldozni. Gyónás nélkül. És minden rendben van. Hát miért lenne rendben? Tehát ez valami elképesztő, és mindez miért, mert ugye párbeszélt folytatunk a protestánsokkal, akik soha az életben nem gyónnak meg, nem, azt nem úgy kell nézni, meg az Isten irgalmas, meg az irgalma is irgalmas. Hát lehet, barátom, hogy az Isten irgalmas, de te irgalmatlan vagy, az biztos. Mert hazugságot mondani a híveknek, és nem pedig bátorítani, akár fenyegetése, félelemmel, bölcsesség kezdett az Úr félelme, hogy menj el gyónni, te szerencsétlen. Te ezt nem teszed meg, a kárhozatát munkálod, és ha ehhez püspök vagy, pedig pap vagy, az Úr Isten legyen hozzád irgalmas, mert kitüntetett helyed lesz Júdás mellett a pokolban. No, a gyónás az egyetlen rendes módja annak, hogy a súlyos bűnökre bocsánatot nyerjünk. Miért mi az, hogy rendes? Mert van rendetlen módja is. Igen, van. A rendkívüli módja, nem rendetlen, hanem rendkívüli módja. Hát rendkívüli módja az, amikor az ember egyik, amikor az, mit tudom, a tipikus példa, egyedül vergődik a sivatagban, éppen a szomhalán szélén, látja, hogy itt most már neki annyi meg egy bambi. A bambi az nincs, az a sivatag. És az utolsó pillanatban megbánja, nem utolsó pillanatban, bocsánat, miket mondok már. Tehát valóban ott van, hogy hát édes jó Istenem, innen el kell köszönni. Nincs papa környéken, nem tudok mit csinálni. Kezdetbe ajánlom lelkemet, minden bűnömet bánom, látom nagyon jól, köszönöm a kegyelmet, nem tudok meggyónni, és valóban az Isten megadja neki, megadhatja neki, hogyha őszinte mélységes bűnbánattal van jelen Isten színe előtt, ebben a válságos órában Isten megadhatja neki azt, hogy a rendkívüli módon megszentelő kegyelem, a gyónáson kívül a megszentelő kegyelmet megkapja, a bűn bánatára való tekintettel jó lehet nem tud meggyónni, és pont azért, mert nem tud meggyónni, lehetséges ez. De ha véletlenül túléli, ahogy előfordulnak az ilyen dolgok, el kell mennie, azonnal fülgyónáshoz kell járulnia, meg kell gyónnia minden bűnét, amit elkövetett a legutolsó fülgyónás, érvényes fülgyónás óta, lehet, hogy az is érvénytelen volt, ki tudja. Tehát mélységesen gondos lelkiismeret vizsgálattal. Van még egy dolog. Még egy rendkívüli dolog. Az, amit úgy nevezünk, hogy általános feloldozás. Nos, ezt az első világháborúban vezette be 11. Pius pápa, ha jól emlékszem, és vagy 15. Benedek, és arról szólt, tehát, hogy nagy csaták előtt ez lehetetlen volt meggyóntatni 20-30-40 ezer embert. Tehát akkor még azért voltak tábori lelkészek, meg katolikus papok, meg tábori püspök, tehát ennyi embert nem lehet meggyóntatni. És a pápa látta ezt, és lehetővé tette azt, hogy összejönnek a katonák, felállnak, vigyázz, bűnbánat, most bocsánatot kérek, de ilyen katonásan, bűnbánat, és akkor elmondják a bánatimát, megfontolják a dolgokat, a tábori lelkész az mond nekik pár mélységes, megható szót, hogy valóban gondolkodjanak el a bűneikről, és ezek után kapnak egy általános feloldozást. A bűnök egyéni, fülgyónásbeli megvallása nélkül. Mert hogy az lehetetlen. De hogyha túlélik a csatát, ha túlélik, akkor őnek kötelességük elmenni paphoz a lehető legeslegrövidebb időben, intervallumon belül, és fülgyónást végezni, mindazon bűnöket megvalva, amit legutolsó fülgyónás óta elkövettek. Tehát ezt jelenti. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt egy fizikai lehetetlenség volt, nem pusztán erkölcsi, hanem fizikai lehetetlenség volt meggyóntatni ennyi embert a csaták előtt. És ezért rendelt el a pápa. Látjuk, hogy mikor gyakorolták ezt utoljára. Egyrészt a zsinat után a zsinatnak bizonyos kijelentéseinek olyan elképesztő laza félreértelmezései voltak, hogy papok tömegével kezdték el a nyugati világban alkalmazni az általános feloldozást. Tehát most gondoljuk el azt, hogy most miért üljön be az atya, nem? A gyóntatószékbe fárasztja magát azzal, hogy Julis néni elmondja neki újra és újra a bocsánatos bűneit. Hagyjam már, dehogy is. Minden vasárnap általános feladatást adok. És igaz, hogy a püspök szólt neki, hogy hát ez azért egy kicsit cinkes, mert ez így ez nem feltétlenül érvényes. Hát nem érdekes. És a püspök nem függesztette föl. Nem. Én konkrétan ismertem, ismerek ilyeneket, és nincs fölfüggesztett. Tehát az egyház fegyelem a szentségekkel kapcsolatban igen meglazult, hogy úgy mondjam. Megint Németországot lehet tényleg az alapidiótaként venni. Ez borzasztó. Tehát tudomásuk kell venni, hogy van egy törvény. Az, hogy kit hogyan lehet föloldozni, a bűneimet hogyan bocsátja meg a jó, azt nem én szabom meg. Vagy a hívőnek, ezt nem én mondom el, lehetek akármilyen plébános, vagy kanonok, vagy püspök, vagy mit tudom én. Hát azt nem is az angyalok szabják meg. Azt Krisztus mondta, hogy van. Az ő helytartója mondja meg. Itt volt a Covid. És a Covid alatt ugye bezártak a templomok, nem lehetett gyóntatni, Csak ki kellett találni a módját, hogy az ember 5-6 méterre legyen a hívőtől. Én azt csináltam. Van egy óriási nagy termünk, a hívő leült az ajtónál, én leültem a másik oldalon, volt köztünk úszva 10 méter, ha ettől valaki elkapja a Covidot, hát drága testvéreim, ártatlan vagyok. Tehát, és nem is volt soha semmi baj. És akkor az ember tud gyóntatni. De az, hogy fölfüggesszük teljességgel a szentségi rendet, és hát Ferenc elrendelte, hogy akkor lehet általános feloldozást adni. Tehát szó se róla egy cifra helyzet, tehát azért második világháborúban csatá előtt lenni, meg a Covid alatt, amiről ma már tudjuk, hogy milyen elképesztő hazugságáradat jött ki ezzel kapcsolatban, mindegy. Általános feloldozást adni, két külön helyzet, de azzal együtt, ha már engedelmességről és egyebekről beszélünk, ha a pápa azt mondta. De itt is nagyon fontos, hogy ha valaki általános feloldozást kapott, akkor amilyen gyorsan csak lehet, fizikailag lehetséges számára, el kell menjen fülgyónáshoz, és mindent meggyóni, amit a legutolsó fülgyónás óta halott. Elkövetett. Ez nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát a pápa azt mondta, lehet itt magán véleményünk, nem muszáj. És menjünk tovább. De a legfontosabb ez, hogy személyesen találsz, én is elmegyek gyónni, személyesen találkozok egy pappal, akinek elmondom a magam ostobaságát, gyengességét, stb. Mond rá valamit. De a legfontosabb az, hogy a végén feloldoz. Ad valami elégtételt, és feloldoz. És tudom azt, hogy mivel valódi pap, valódi feloldozást adott, valóban mehetek tovább az utamon. És nem pedig ez a protestáns önszugesztió, hogy hát azt mondta a Luther, meg a Calvin is, meg a több ilyen minél hangosabban ordít a gyülekezetben, annál jobban megszállta a Szentlélek. És akkor hát ki, én megbeszéltem a Szentlélekkel, meg az Úristenet. Ilyen nincsen. Ez Isten, Krisztus nem ezt mondta? De ez nem Lutheren múlik? Ez nem a szekta alapítóján múlik? Tehát, amit sokszor elmondok, hogy én nem tudom az életemet föltenni arra, hogy most Józsi bácsi a fatelepről azt mondta, és egy kiugrott ágostonos szerzetes, aki egy kiugrott apácával mindent megtörő parázna viszonyban él, és ő fogja megmondani emberek 10 millióinak, Hogy hogyan fognak üdvözülni? Hát Józsi, jól vagy? Hát igyem-e valamit? Tehát ezek abszurd fogalmak, ezek abszurd fogalmak. És én remélem, hogy ilyen szempontból nincsenek párbeszédek, mert nem tudom, mit lehet párbeszédet folytatni. Tehát mi az, hogy részleges kommunió? Tehát ez, na mindegy, ez meg ekleziológia, meg messzire vezet nagyon, de értsük meg, hogy egy papnak mi a két nagy kötelessége van a papnak. Rengeteg, de a legtöbbet gyakorolja. Szent gyónás, szent áldozás. Tehát szent misét mond, áldoztat, beül a gyóntatószékbe és gyónáskat hallgat. De ettől ne kíméljük meg. Hadd legyen már valami érdeme. És ha egy pap megkíméli önmagát ettől, a mindenható legyen hozzá irgalmas. Tehát ezek a legcsodálatosabb, a legnehezebb és a legcsodálatosabb kötelességei, mert Isten nevében olyan az Istennek a kezében olyan eszközszerű ok, hogy az valami megdöbbentő, amit Krisztus mond, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. Akinek megbocsátjátok vétkeit, annak megbocsájtatnak. Akinek megtartjátok, annak megtartatnak. Ez mivé teszi az Isten az embert? Tehát éppen ezért egy papnak ez nem lehet eléggé felfogni ennek a méltóságát. Nem lehet. Következő dolog, tehát igen, mikor, 305-ös, mikor kötelező a súlyos bűnök megvallása? Minden hívő, aki eljutott az értelem használatára, köteles meggyónni súlyos bűneit legalább egyszer az évben, és valahányszor, amikor szent áldozáshoz akar járulni. Na, drága testvérek, ez is a súlyos bűnökről. Klasszikusan a hagyomány szerint vannak bocsánatos bűnök, és vannak halálos bűnök. A zsinat után elkezdtek a halálos bűnökről úgy beszélni, hogy hát ez súlyos bűnök, súlyos, nem halálos. Mert a halálos bűn azt jelenti, és ez nagyon fontos dolog, hogy egyszer elkövetted, és nem bánod meg, akkor elkárhozol. És ugye jöttek az új moralisták, és azt mondták, hogy hát ilyet nem lehet mondani, hát most kérem szépen, mit tudom, valaki önkielégítést végzett, vagy káromkodó Isten nevét indulatból vette a szájára, nem is egyszer esetleg, de mindegy, tehát vagy átkot mondott valakire, hogy pusztuljon el, vagy valami ilyesmi, vagy akár durvábban. Tehát hát ez azért nem azt jelenti, az emberi gyengeség ott volt, és most egyszer, kétszer, három, Isten nem a számoknak az Istene, meg mindenféle dolgot kitaláltak. De értsünk szót. Nem arról van szó, hogy hányszor meg nem, tehát arról van szó, hogy az emberi gyengeséget Isten megérti. De az azt jelenti, hogyha Isten nevét hiába vetted, a szexualitásban gyenge voltál, de akkor bánd meg, és azonnal menjél, húzzál el gyónni. Mert ha nem húzol el gyónni, hanem úgy vagy vele, hogy hát most mit tudom, karácsony van, most még akkor húsvétig egy kicsit majd huncutkodunk, az húsvétre meggyónunk, minden rendben van, az egyház is elégedett lehet. De ilyen nincsen. Tehát jó Isten, nem lehet szórakozni. Tehát nem lehet gúnyt csinálni belőle. Tehát itt azért teljes hagyomány tisztelettel azt kell, hogy mondjuk, hogy barátom, elkövetted a halálos bűnt, zúznál el gyónni. Mert elkárhozhatsz. Tehát így ennyi. Senki nem mondta, nem ígérte meg neked, hogy húsvéti kibírod. De amint látjuk ezt egyszerűen, a balesetek, a gyilkosságok, a hirtelen betegségek, tehát senkinek nem mondták azt, hogy a holnapi napot megéled, és nem esel össze az utcán. De emlékszem, hogy az első ilyen végtelen meglepetésem, amikor tanultam, és egy kedves atya fizette a tanulás költségeit, és na, ő vele beszélgettem, és egyszer csak mondta, hogy hát amikor ő New Yorkban tanult és tanított egyetemen, akkor ő, neki volt egy barátja, aki ment az utcán, és megállt a szíve. összeesett, és még mitől, 5 másodpercig ment tovább, mert ő nem érzékelte ezt, és összeesett, hogy meghalt. És akkor mondtam neki, de atya, az mi az, hogy megállt a szíve? 40 éves korban. Hát nem tudjuk. Megállt a szíve. Én nekem szerintem hetente 3-4-szer ez eszembe jut ez a sztori. Hogy mit is jelent ez? Hogy egyszer csak úgy megáll az ember szíve. Ez nem úgy megy, hogy majd elmegyek húsvétra, és drága testvérek, ez csak egyesélyes. Tehát ez ebben nem lehet, hogy benéztem a dolgot, hogy mit tudom én, nem időbe kapcsoltam ki valamit, hát odaégett. Ez nem ilyen. Te egyszer odaégtél. Te ott fogsz lenni valahol a pokkelban. És a sátán végtelen örömére rettenetesen bűnhődni fogsz. Tehát ez értsünk szót, a Jóisten mindenek előtt igazságos, ő megadja a bűneinkért, ami jár. És méltányosságból megadja, ad jutalmat azért, aminek a gyökere ő maga. De ez nagyon fontos, hogy nem az igazságosság alapján, hanem az irgalmasság alapján annak, aki a kegyelmével él, ingyenes kegyelmével, annak méltányosságból még jutalmat is ad. Azért álljunk a fákás menet, ne feszítsük túl a húrt, tehát ez a dolog, hogy kis ujját nyújtja, ne szakítsuk le a kezét, ne éljünk vissza, ez az Isten kísértés. Na, de azt hiszem, hogy ez elég jó körülírtam mostan. Tehát eljutott az értelme használatára, ez is fontos dolog, ha eljutott az értelme használatára, természetesen olyanok, akik nem jutottak le az értelme használatára, vagy nem tudunk róla, mert valamiért nem tudja kifejezni önmagát. Tehát hát ott nem tudunk mit csinálni. Tehát megkeresztelhetjük, meg is bérmálhatjuk, de nem tudunk más tenni, mert nincs vele kommunikáció. Éppen ezért nem lehet meggyóntatni, és nem lehet megáldoztatni. Hiszen nem tudja megkülönböztetni a kenyeret a konszekrált kenyértől, Krisztus testétől. Tehát ha eljutott az értelme használatára, köteles meggyóni a bűnét legalább egyszer egy évben. Ez a legalább egyszer egy évben mit jelent itt? Azt, hogy oké, te barátom nyáron mindenféle cunya dolgot csináltál, de úgy, hogy vele, hogy hát húsvétkor el szoktam menni gyónni, vagy húsvétre elmegyek gyónni. Szóval se róla van még legalább több, mint egy fél éved arra, hogy elkár hozzál. De mindegy, bevállaltad, ez a te bizniszed. De akkor sem megy el. Egy éven keresztül nem megy el gyónni. Akkor azzal is halálos bűnt követel, nem súlyos, halálos bűnt követel, mert súlyos bűn az halálos bűn. A halálos meg súlyos. Csak ez ilyen eufémikus fogalomváltás, mert olyan cúnya dolog ilyet mondani, hogy halálos bűn. Mert ez olyan nem modern, meg ma már a pszichológia is, ugye, ez megmagyarázza, hogy nincs is halálos bűn. Én olyan dolgot hallottam, hogy uram irgalmaz nekünk. És ezért, ha nem mész el egy évben gyóni, ezzel is halálos bűnt követtél el. Mert az Anya Szent Egyház megparancsolta, a pápával az élen, a katekizmusban, a szent hagyományban, a lelked minimális érdekében, ez nem a maximális érdek, az a minimális érdek. Ha ennek se engedelmeskedsz, barátom, hát ide figyeljél, neked annyi. Ez úr legyen hozzád irgalmas. Tehát ezért nagyon fontos, hogy legalább egyszer egy évben menjél már el, aztán tapasztald meg, és akkor legfeljebb a papa azt mondja, hogy amit én is szoktam mondani, hogy hát azért ez, tavaly húsvétkor gyóntam, ez egy kicsi régen volt, nem? Főleg ilyen bűnökkel. Tehát ez azért jó lenne havonta, két havonta bevizsgálni a dolgokat, elmondani, és akkor megtisztultam menni tovább, hogy érdemeink legyenek, hogy valamit tudjunk használni, és ne csak leharcolni. Tehát komolyan venni azt, hogy Isten szeret. Istent szeretni jó dolog, az öröm, valóban öröm. Ahogy erről Szent Pál is oly sokat beszél, meg a Zsoltárok, meg az egész Szentírás, meg a misztikusok, meg a személyes tapasztalat, hogy olyan jó, Uram, hogy vagy. Komolyan, olyan jó. És hogy te nem esőisten vagy, te nem Allah vagy, te nem mit tudom, mindenféle szutyok vallásnak a szutyok elképzelése, hanem olyan, ami
2: olyan Isten vagy, aki ezt csak te tudod kinyilatkoztatni. Ezt ember ki nem találja. Amit ember kitalált, az mind valami kegyetlen borzalom. Ez az egy igaz Isten, egy szent vallása, amit valóban tele van irgalommal, de az irgalmasság alapja az igazságosság. No, igen. Miért lehetnek a szentségi gyónás tárgyai a bocsánatos bűnök is? Az egyház nagyon ajánlja a bocsánatos bűnök meggyónását is, bár nem kötelező. Hangsúlyozott egyszer egyébben, annak is el kell menni gyónni, akinek csak bocsánatos bűnei vannak. Ami egyáltalán nem lehetetlen. De annak is el kell menni egyében egyszer gyónni. Hát valamit csak összekapar. Tehát azt mondani, hogy atyám, tavaly voltam utoljára gyónni, és azóta nem tudtam rajta kapni magamat egy figyelmetlenségen, türelmetlenségen, valami ilyesmin, bocsánatos bűn. Hát azért ez rafinált, nem? Azért ez érdekes dolog. Tehát éppen ezért bocsánatos bűnöket is meg lehet gyónni, és legalább egy évben egyszer, ha nincs más, akkor azt kell meggyónni, mert az ilyen gyónás segít a lelkiismeret helyes formálásában és a rossz hajlandóságok elleni küzdelemben. Tehát megfogalmazza az ember, hogy mégis ez a kevés, ami van, az merre tart, mire kell vigyázni, hogyan finomodjak. Ha nem megyek előre, akkor hátra megyek. Tehát ilyen nincs, hogy megálltam, nézelődök. Aki nem megy előre, az hátra megy. Ha nem tekerem a bringát, akkor elesek. Ez ilyen dolog. A következő, tehát igen, hogy engedjük meg, tehát igen, engedjük meggyógyítani magunkat. Tehát ez a valóban a rossz hajlandóságok elleni küzdelem. Engedjük meggyógyítani magunkat. Egyre jobban, egyre teljesebben. Tökéletesen itt nem fogunk meggyógyulni. Mert ez a világ, ez küzdelem. Ez a küzdő egyház. Ez a harcos egyház. Ecclesia militans. De gyógyulunk. Tehát a természetet erősíti a Jóisten, gyógyítja a Jóisten. Igen, Krisztus által, és Krisztus által engedjük magunkat meggyógyítani, és előbbre jussunk a lélek életében, a szent lélek életében. Tehát jobban megérteni a szent lelket, az ő gondolkodását, az érzelmeit, hogy mélyebben legyen bennünk az új szövetség törvénye, a szent lélek. Ugye, ahogy Ezekielnél olvashatjuk, ugye, a lelkemet adom beléjük, a szívükbe írom törvényeimet, hogy megtartsák és megtegyék. Ez a szent lélek okozza, adja nekünk. No, a következő 307-es, mi ennek a szentségnek a kiszolgált, ki ennek a szentségnek a kiszolgáltatója? Krisztus a kiengesztelődés szolgálatát apostolaira, utódaikra, a püspökökre és ezek munkatársaira, a papokra bízta, akik ezért Isten igazságosságának és irgalmasságának az eszközei. Tehát eszközokság. Nem én oldozom föl. Én csak elmondom azokat a szavakat, és pontosan azokat a szavakat, amiket az Anya Szentélyház mondott, hogy mondjam ki. Ha nem mondom ki, abban nagy baj lesz. Tehát el kell mondanom ezeket a szavakat. És pont azokat. Tehát én eszköz vagyok. Krisztus, aki még egyszer, tehát a Krisztus a kiengesztelődés szolgálatán apostolaira, apostolok utódaira, a püspökökre és ezek munkatársai papokra bíztatták. Csak püspök és pap gyóntathat. Diakonus nem gyóntathat. Önjelölt proféta nem gyóntathat. Nem az a lényeg, hogy a pap mennyire éli az életszentséget. Hát kétségtelentően, hogyha egy papról kiterül, hogy mit tudom én, régen a kommunista időkben elég köztudott volt, hogy a keleti vidékeken most maradjunk ennyiben, tőlünk keletre igen sok olyan pap volt, aki, sőt nem is lehetett másképp belé papnak lenni, különösen az ortodoxiában, hogy ne lett volna valaki a KGB-nek valamiféle elkötelezettje, vagy a Securitate-nak, vagy valami hasonlónak. És bizony ilyenkor a hívő nagyon el kellett gondolkodjon, hogy hova megy gyónni. Nagyon el kellett gondolkodjon. Mert akár lehallgották egy gyóntató széket, akár a pap maga volt egy egy fecsegő, aki elmondta úgymond az államvédelem érdekében, hogy a gyónó mit mondott, stb. Stb. Vagy lehallgatták őt. Tehát itt azért voltak érdekes történetek, és ez a történet. Tehát a történet így néz ki. Tehát ez végtelenül mocskos az emberi oldaláról. De mindegy, papra van bízva, püspökre van bízva, nekik kell gyóntatni. Hogyan? Ahogy Isten mondta. Tehát az Istennek, az Isten által megszólt erények szerint, az Isten által megszólt tanítás szerint, tehát nem az a bűn, amit én úgy gondolom, hanem az, amit az Úristen mondott. Ez mind én számomra, mind a gyónó számára. Mérce és a növekedésnek az egyetlen valóságos iránya. Tehát az, ha én megromlok erkölcsi életemben, és e szerint fogom vezetni a híveket, hát az Júdás csókja. Az azért az végtelen árulás. Végtelen árulás. Tehát ezért fontos, hogy az feloldozásnak akárcsak a Szent Mise érvényessége. A feloldozás érvényessége nem azon múlik, hogy a pap maga személyesen milyen kisebb-nagyobb bűnökben van, hanem hogy elvégzi a dolgát, a hívő is elvégzi a dolgát, valóban megbánta a bűneit, valóban összette a bűneit, stb. És érvényes a szentgyónás. De a probléma az, hogyha a hívő elkezd mindenféle eretnekségben lenni, meg se említ bűnöket, mert ő úgy gondolja, az ma már az nem bűn. Mert a pszichológus azt mondta, hát az olyan, nem? Meg a pszichiáter. És nincs kizárva, hogy a pap is ugyanezen az alapon. Hogy a mai pszichológia már tudja. A mai pszichológia már úgy gondolja. Éppen ezért az nem bűn. Egyszer volt egy, tehát nem egyszer, egy kedves hívő, csak az a leges-legelső, amikor találkoztam ezzel a jelenséggel, hogy panaszkodott, hogy atya, mindegy, ő külföldön is lakik, és mondta, hogy atya, nem tudok elmenni úgy gyónni, hogy feloldozzanak, mert azt mondja nekem a pap, hogy ez ma már nem bűn. Kifakadtam az egyik papnak, hogy atya, hadd mondjam már meg, hogy én mit vétkeztem, hogy én hogy gondolom, és ne akarjon meggyőzni arról, hogy vétkeztem, vagy nem vétkeztem. Tehát ez a hadd gyónjak már meg az ég szerelmére. Hova jutottunk? De rafinált, nem?

mennyei világa keretei között élve ő megint nyomorult volt. Hálátlan volt, nem fizette be a dicséret adóját. Miközben élvezte Isten minden dicséreti méltó jóságát. Elismeri a gyónó, és ezért az Úristen azt mondja, akkor feloldozlak téged a bűneidtől az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében. Tehát Isten az, aki ezt gyakorolja, és nem én. És nem én. A bűnbocsátás hatalmát az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében gyakorolják. Ezt elmondtuk. Ez nagyon fontos. A Szent Háromság egy Isten teremtette a világot, váltotta meg a világot, és szenteli meg a világot. Éppen ezért a Szent Háromság egy Isten az, aki megbocsájt, visszafogad szent közösségébe, amit nem tudjuk miért, de ő úgy gondolta, hogy velünk szeretné eltölteni mind az örökkévalóságot, legyen néke hála és dicsőség. Attól függetlenül nem tudjuk, hogy miért éppen így gondolta, de ha már így gondolta, drága testvérek, kicsit feszüljünk meg. Egy picit gondolkodjunk el a legfőbb értékekről, és a legfőbb értékek alapján ítéljük meg a kisebb jelentőség dolgokat. Kinek van fenntartva, 308-as, kinek van fenntartva bizonyos bűnök feloldozása? Na kérem szépen. Néhány különösen súlyos bűn, mint például azok, amelyek kiközösítésre járnak, feloldozása fönn van tartva az apostoli széknek, vagy a helyi püspöknek, illetve az általuk fölhatalmazott papoknak, de halálveszély esetén minden pap bármilyen bűnt és kiközösítést feloldozhat. De csak közvetlen halálveszély esetén. Tehát néhány különösen súlyos bűn. Mit lehet mondani ilyeneket? Hát mit tudom én. 6. parancsolat elleni bűnben a pap feloldozza, megkísérli feloldozni, mert érvénytelen a bűntársát. A pápa elleni merénylet, tervezése, vagy végrehajtása, vagy kísérlete, ugyanígy püspök elleni merénylet. Püspököt, papot azért megverni, vagy terrorizálni, mert püspök, illetve pap. És még sokan mások. Van egy nagy csomó, tehát az oltári szentség megszentségtelenítése, stb. Majd utána nézek. Hát ezek tehát kiközösítése járnak. És vannak kiközösítése. Régen például, most csak eszembe jut, 1717 létrejön Londonban június 24-én a este egy tavernában létrejön az első szabadkönyves nagypáholy. Valamikor 1734 vagy 36-ban szerez tudomást róla a világ, hogy egyáltalán létezik ez a titkos társaság, és hogy a monarchiák megdöntésére, illetve tulajdonképpen a katolicizmus megdöntésére irányul. Amint a pápa erről értesülést szerzett, teljesen véletlenül szereztek értesülést róla, a futára belevágott a villám. És tele volt a futár, vitt mindenféle szabadkönyves iratokat. Így derült ki, hogy létezik ez az egész. A pápa értesítette az uralkodókat, akik persze poénra vették, nagyon sokan maguk is szabadkönyvesek lettek, szolgálva azt, hogy őket eltöröljék a földről, egész rendszerükkel, családjukkal és mindenükkel, és ő maga kiközösítés terhe alá helyezte a szabadkönyves pályokhoz való tartozást. Ma kiközösítés nincsen, de amíg nem lép ki a páholyból, addig nem részesülhet a szentségekben. Lejárt az időm, drága testvérek, 2 hét múlva folytatjuk. Dicséretessék a Jézus Krisztus!

Felfoghatatlan. Chiara Lubich elmélkedése. Felfoghatatlan, rendkívüli, hogy jelen vagy a tabernákulum csendjében. Valóságod teljesen rabul ejti lelkemet. Reggel bemegyek a templomba, és ott talállak. Futok a templomba, mikor szeretetet sarkal, és ott talállak. Bemegyek véletlenül, megszokásból vagy tiszteletből, és ott talállak. És minden alkalommal mondasz valamit. Helyre igazítasz egy gondolatot, különböző hangjegyekkel valójában egyetlen dallamot komponálsz, melyet kívülről tud szívem, mely egyetlen szót visszhangoz bennem, örök szeretet. Ó, Istenem, nem is tudtál volna jobbat kitalálni. A te csendedben elhal életünk zaja, szíved halk dobbanása felszárít minden könnyet. Csend. Csend, mely zengőbb minden angyali koncertnél. Csend, mely az igét közli az értelemmel, a szívnek pedig isteni gyógyírt ad. Csend, melyben minden hang helyére kerül. Minden fohász átalakul, a te titokzatos jelenléted. Ott van az élet, ott van a várakozás. Ott pihen meg kicsiny szívünk, hogy aztán szünet nélkül tovább dobog hasson.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
3: Az örvendetes rózsafüzért a roma közösségért ajánljuk fel. Kérjük Istent, hogy hitük legyen épp és erős, és ez mutasson nekik utat az Istennek tetsző életre.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen!
4: Az örvendetes rózsafüzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermeke émacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
4: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Az örvendetes rózsafüzér első titka. Akit te szent, Szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázat szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényi gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálója vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az amen, melyel kifejezted, az Úr szolgálja vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyú szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,
4: akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka. Örvendetes rózsafüzér második titka, akit te Szent Szűző Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, hogy ott hordol a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos, olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülül elborítja egész lényét, és a találkozásban kicsillad az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabernákumává válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak. Öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz a világra szültél. Figyeld már a hódol teljes magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöppember palántában benne lökik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leburulsz előtte, mert nem a napkeleti bölcsek, és nem akarsz tőle semmit csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele, Isten egy ember szívben, csodálkozol által örvendezve, az ő békéjében indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,
8: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkületét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd törjárja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél nagyobb az öröm, abban világosan kell látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, és ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten örömre fogad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja: Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
10: ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
11: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
10: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezze nekünk az örök élet jutalmát, add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária Szent Olvasok elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, a mi Urunk által.
11: Amen.
10: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
11: Amen.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
11: Mindörökké. Amen.
3: Az örvendetes rózsafüzért a roma közösség hitének erősödéséért ajánlottuk fel.
2: Az örvendetes rózsafüzért imádkoztunk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Május 28-a. Oltalmazza, megmenti, megvédi, megtartja. Izajásnál olvassuk ezt a 31. fejezet 5. versében. Oltalmazza, megmenti, megvédi, megtartja. Mintha az ellenállhatatlan kegyelemről lenne szó. Hűtlen a nép, nem Istenben, hanem ennek a világnak a nagyjaiban bízik. Pedig, ha elbukik a segítő, belebuknak a pártfogoltak is. A diagnózis pontos, de annál lenyűgözőbb az ellenállhatatlan kegyelem, ahol, ahogy Calvin fogalmazott. Az ellenállhatatlan kegyelem, amivel az Úr megtérésre hívja, elhívja és megtartja az övéit. Az Úr megtérésre hívja az övéit hűtlenségük, méltatlanságuk ellenére is. Úgy védi őket, mint az oroszlán a kölykeit, mint rebdeső madársereg a területét. Isten kegyelme megmagyarázhatatlan. Isten kegyelme megmagyarázhatatlan, de a következményei láthatók, mert ettől kezdve az ember életében minden talmi érték, amiért eddig hajtott, valahány arany és ezüst csinálmány, ledől. Ennek a kegyelemnek földi áldásai is páratlanok. És pontosan meghatározhatók ennek a kegyelemnek a földi áldásai. Mi ez a földi áldás? Oltalom, szent elrejtettség a kiszolgáltatottság idején is. A kegyelem földi áldása a megmenekedés minden kárhoztató bajból és kísértésből. A kegyelem földi áldása az állandó védelem és erőforrás a folyamatos támadások és irigy provokációk keresztüzében. A kegyelem földi áldása megtartás a krisztusi úton, az örök életre. Mert az Úr oltalmazza, megmenti, megvédi, megtartja övéit. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában,

0: ma is így kiáltanak: Uram, Te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
1: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni, nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.

0: Hírpercek.
1: A Vatikán News főszerkesztője vezércikben foglalta össze Leó pápa Magnificat Humanitas enciklikáját. Angyalföldi és városmajori minisztránsok nyerték idén a minisztráns kupát Esztergomban. Szentmisében adtak hálát a 30 éve alapított Caritas csoportért Kazincz Barcikám. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Leó pápa május 25-én megjelent Magnificat Humanitas enciklikájában arra szólít fel, hogy ne a szív elszegényedésével fizessük meg a technikai fejlődést, fogalmazott Torinelli a Vatikán News főszerkesztője vezércikkében. A mesterséges intelligencia korában a pápa arra hív minket, hogy maradjunk mélyen emberségesek. Fogadjuk el az emberiség korlátait és törékenységét anélkül, hogy azokat kijavítandó hibának tekintenénk. Ne a nagyok szemszögéből nézzük a világot, hanem alulról, a szenvedők szemével. Nincs olyan algoritmus, amely elfogadhatóvá tehetni a háborút. A mesterséges intelligencia hadviselésben való alkalmazását a legszigorúbb etikai korlátok közé kell szorítani. 14. Leó pápa végül arra kér mindjájunkat, hogy vállaljunk aktív szerepet a szeretet civilizációjának felépítésében, és ne mondjunk le törékeny nagyszerű emberségünkről. A boldogságos Szűz Mária az Egyház anyja ünnepén pünkösd hétfőn rendezték meg a Szent Adalbert minisztráns kupát immár 28. alkalommal Esztergom Nagyboldogasszony főszékes egyházában. Tájékoztatott Kálmán Antal minisztráns referens. Közölte a Magyar Kurír. Az idei találkozó témája a Szentírás volt. Az egyes állomásokon a minisztránsok legyőzhették Dávidot, Saullal együtt megvakulva mentek be a városba, próbálták továbbadni az üzenetet. A szemináriumban a jelenések könyvével ismerkedhettek, majd együtt imádkozhattak Lő Gergely spirituális vezetésével a kápolnában. A találkozón 170 minisztráns vett részt 23 plébániáról. Az első helyet a budapesti Szent László és Szent Mihály, valamint a budapesti Városmajori Jézus Szíve plébánia egyesített csapata érte el. A minisztránsok a felújított esztergomi bazilika főbejáratán vonulhattak ki az eredményhirdetés után. Előadásokkal, tanúságtételekkel emlékeztek vissza a helyi római katolikus egyházközösségi Caritas 30 évének legszebb pillanataira május 20-án Kazincz Barcikán. Az ünnepi szentmisét Cseh István aranymisés putnoki plébános mutatta be. Szónoka Missinger Ferenc kerületi esperes volt. Beszédében a szeretetszolgálatról, mint ajándékról beszélt. A Caritas önkéntesek 30 éve arra vállalkoztak, hogy azoknak is eljuttatják Jézus szeretetét, akik nem annyira szeretetre méltó, csak segítségre szorulok. Amikor a szomszédunk, anyósunk, apósunk, vejünk, menyünk jön hozzánk, és nehézzé válik a felebaráti szeretet, ha Jézus szemével látjuk a hozzánk fordult, akkor könnyűvé válik ez a szeretet, mondta az esperes. Az 1996-ban megalakult Caritas csoport elsőként a betegek, idősek felé fordult. 2014 óta a szalézi szerzetesek vették át a plébánia vezetését. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.

Krisztus nem önmaga dicsőítette meg magát, hogy főpappá legyen, hanem az, aki azt mondta neki, fiam vagy te, ma nemzettelek téged. És ahogy más helyen is mondja, te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint. Ő testi mi voltának napjaiban, imáit és könyörgéseit nagy kiáltással és könyhullatással bemutatta annak, aki megszabadíthatta őt a haláltól, és meghallgatást is nyert hódolatáért. Bár Isten fia volt, engedelmességet tanult abból, amit elszenvedett, és amikor eljutott a tökéletességhez, örök üdvösség szerzője lett mindazoknak, akik engedelmeskednek neki, mivel Isten főpapnak nevezte őt Melkizedek rendje szerint.

0: Irgalmasság Atya és minden vigasztalás Istene, Te betöltöd javaiddal mindazokat, akik hozzád járulnak. Ennek a napnak kezdetén mi a Te gyermekeid, Krisztus által ővele és őbenne kérünk Téged. Urunk, hallgass meg minket! Jézus Krisztus, az élő Isten fia, vezess minket a Te igazságod fényében.
1: Urunk, hallgass meg minket!
0: Krisztus, Isten igéje, aki mindörökre az Atyánál vagy, erősítsd híveidben az akaratot az evangélium hirdetésére.
1: Urunk, hallgass meg minket!
0: Jézus, akit az Atya felkent a Szent Lélekben, szenteld meg egyházadat az élet szentség útján.
1: Urunk, hallgass meg minket!
0: Krisztus, az új szövetség főpapja, öltöztest fel papjaidat a Te szentségedbe az Atya dicsőségére.
1: Urunk, hallgass meg minket!
0: Krisztus, Isten bölcsessége, a mi békénk és kiengesztelődésünk, engedd, hogy egyházad tagjai egy lehessenek szívben és lélekben.
1: Urunk, hallgass meg minket!
0: Krisztus, örök főpap, aki megdicsőíted az Atyát, engedd, hogy benned való felajánlásunk az örök dicsőség dicsérete lehessen.
1: Urunk, hallgass meg minket!

0: Istenünk, te egyszülöttedet örök főpappá tetted, hogy téged megdicsőítsen és az embereket üdvözítse. A Szentlélek kiáradása által engedd, hogy akiket szolgálattevőkké és szentségeit kiosztóivá választottál, az elfogadott szolgálatot hűségesen végezzék. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

0: Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. Leó pápa elítéli az ukrajnai támadások közelmúltbeli fokozódását. 14. Leó pápa fogadta a spanyol miniszterelnököt. 14. Leó. Segítsék a gázai övezet szenvedő népét és tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Leó pápa fogadta a barcelonai lovaskör delegációját. Krisztusra tekintve segítsék embertársaikat.
1: Leó pápa katekézise. Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. A Szent Atya tovább folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumai magyarázatának szentelt katekézis sorozatát. A liturgia megújításáról szóló Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúciót elemezve kiemelte. A liturgia évszázadokon át az evangelizáció motorja volt. Ma meg kell újítanunk ezt az energiát a hiteles és élő katolikus hagyomány folytonosságában, mégpedig egy olyan dinamika szerint, amely a hívőket az igazság teljességébe vezeti be. A zsinatot azzal a céllal hívták össze, hogy a hívők között egyre inkább növekedjen a keresztény élet.
2: Dell'enciclica Mediator Dei il venerabile Pio XII scrive che la Chiesa è un organismo vivente.
1: A Mediator Dei enciklikában a tiszteletre méltó 12. Pius így ír. Az egyház egy élő szervezet, és ezért a szent liturgia tekintetében is tanításának sértetlenségét megőrizve növekszik és fejlődik, alkalmazkodva és igazodva az idők folyamán felmerülő körülményekhez és igényekhez. Kezdte katekézisét Leó pápa. Ezzel az elvvel teljesen összhangban a II. Vatikáni zsinat a Sacrosanctum Concilium konstitúció bevezetőjében elismeri, hogy kötelessége különös figyelmet fordítani a liturgia megújítására és előmozdítására is. A zsinatot ugyanis azzal a céllal hívták össze, hogy a hívők között egyre inkább növekedjen a keresztény élet, a változásoknak kitett intézményeket jobban igazítsák korunk igényeihez, segítsenek elő mindent, ami hozzájárulhat a Krisztusban hívők egységéhez, és új erőt ébresztenek mindabban, ami hasznos lehet ahhoz, hogy mindenkit az egyház kebelére hívjanak. Szoros és szerves kapcsolat áll fenn a liturgia megújulása és az egyház egész életének megújulása között. Abban a történelmi pillanatban erőteljesen érezhető volt a rituális formák megújításának szükségessége, amelyek révén az egyház évszázadok óta dicsőítette Istent és szentelte meg a keresztény népet. A liturgikus mozgalomnak köszönhetően megérlelődött az a meggyőződés, amelyet később Szent II. János Pál pápa is kifejezett, hogy szoros és szerves kapcsolat áll fenn a liturgia megújulása és az egyház egész életének megújulása között. Az egyház nem csak cselekszik, hanem a liturgiában is kifejezi magát, és a liturgiából meríti az élethez szükséges erőt. A hagyomány folyója magában hordozza a forrását is, és a torkolat felé tart. Annak érdekében, hogy a hívek könnyebben hozzáférhessenek a szent liturgia által osztott kegyelmi ajándéka gazdagságához, a Sacrosanctum Concilium Konstitúció egy nagyon hatékony formulával jelzi a követendő irányt.
2: Conservare la sana tradizione e aprire a un legittimo progresso.
1: Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. 16. Benedek pápa ebben a szándéknyilatkozatban ismerte fel a zsinati atyák reform programját, amely egyensúlyt teremt a múlt nagy liturgikus hagyománya és a jövő között, és megjegyezte, hogy gyakorta állítják egymással ügyetlenül szembe a hagyományt és a haladást, miközben valójában a két fogalom kiegészíti egymást. A hagyomány maga is magában fordulja bizonyos értelemben a haladást. Mint ha azt mondanánk, hogy a hagyomány folyója magában hordozza a forrását is, és a torkolat felé tart, állapította meg a Pápai Szent Anzem liturgikus intézet alapításának 50. évfordulóján tartott konferencia résztvevői az intézet beszédében 2011. május 6-án. A liturgia évszázadokon át az evangelizáció motorja volt. A zsinat megerősíti az igazi hagyományban gyökerező irányfejlődés jogosságát, és a liturgia keretein belül megkülönbözteti azt a változatlan részt, amely isteni eredeti, valamint azokat a változásra alkalmas részeket, amelyek az idők folyamán változhatnak, sőt, változniuk is kell, amennyiben olyan elemek csúsztak be közéjük, amelyek kevésbé felelnek meg a liturgia belső természetének, vagy kevésbé bizonyulnak alkalmasnak, folytatta Leó pápa. Az ilyen jellegű változások az évszázadok során folyamatosan történtek annak érdekében, hogy a hívők a rituális cselekmények révén gyümölcsöző módon vehessenek részt Krisztus húsvétjának, a keresztény hit alapjának a misztériumában. Az egyház Isten tisztelete tehát megtestesült az egyes korszakok kulturális formáiban, és képes volt rájuk hatni, sőt, át is alakította azokat. A liturgia így évszázadokon át az evangelizáció motorja volt, szögezte le a Szentatya. Ma meg kell újítanunk ezt az energiát a hiteles és élő katolikus hagyomány folytonosságában, mégpedig egy olyan dinamika szerint, amely a hívőket az igazság teljességébe vezeti be.
2: A custodire sempre quel rispetto dei testi e degli ordinamenti della liturgia che nasce dall'atteggiamento interiore di disponibilità e di affidamento a Dio.
1: Ezért arra buzdítok mindenkit, szólt Leó pápa, akinek feladata az isteni misztériumok ünneplésének előkészítése, különösen azokat a papokat, akik a liturgia vezetésének szolgálatát látják el, hogy mindig őrizzék meg a liturgia szövegei és rendje iránti tiszteletet, amely az Isten iránti belső nyitottságból és ráhagyatkozásból fakad, alázatot tanúsítva az ő nagysága előtt és őszinte hűséget az egyházi közösség iránt. Zárta szerdai katekézisét 14. Leó pápa.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.
0: 14. Leó elítéli az ukrajnai támadások közelmúltbeli fokozódását.
2: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione.
0: Aggodalommal követem az ukrajnai háborút, amely az elmúlt napokban meredeken felerősödött. Szeretném kifejezni közelségemet mindazokhoz, akik a közelmúltbeli támadások miatt szenvednek, beleértve a civilek elleni támadásokat is. 14. Leó pápa így fogalmazott május 27-én, a szerdai általános audiencia végén, az Ukrajna elleni újabb orosz támadási hullámot követően. A háború nem oldja meg a problémákat, hanem súlyosbítja azokat. Nem épít biztonságot, hanem megsokszorozza a szenvedést és a gyűlöletet, szögezte le Leó pápa. Ahol rakéták és drónok hullanak, ott a remény is összeomlik. Otthonok és istentiszteleti helyek pusztulnak el, és ártatlan életek vesznek el, mutatott rá, és minden háború által megsebzett népet Szűz Mária, a béke királynője oltalmába ajánlott. Miközben újabb támadások sújtják Libanont, a Szentatya külön üdvözölte a libanoni zarándokokat, amikor az arab és francia ajkú hívőkhöz szólt az audiencián.
2: Maria, nostra madre, è sempre presente con noi. Prega per noi e si prende cura di noi con amore materno.
0: Mária, a mi édesanyánk, mindig jelen van, imádkozik értünk és anyai szeretettel gondoskodik rólunk. Az Úr áldjon meg mindnyájatokat, és őrizzen meg mindig minden gonosztól, mondta 14. Leó. Végül a lengyel zarándokokhoz szólva 14. Leó pápa köszönetet mondott az anyáknak, és felidézte, hogy Lengyelország május 26-án ünnepelte az anyák napját.
2: Ringrazio tutte le madri che con generosità hanno trasmesso il dono della vita e si prendono cura dei propri figli, insegnando loro l'amore per Dio e per il prossimo.
0: Köszönetet mondok minden édesanyának, aki nagy lelkűen továbbadta az élet ajándékát és a gyermekei iránti gondoskodást, megtanítva őket az Isten és a fele barátaik iránti szeretetre, mondta Leó pápa. Imádkozott, hogy Isten szent anyja járjon közben értük, hogy elnyerhessék a Jézushoz való tartós kötődés kegyelmét. A szűzanya segítségével védjétek meg hazátokban minden ember életét, a fogantatástól a természetes halálig, megáldalak mindnyájatokat, fordult a Szentatya a lengyelekhez.
3: XIV. Leó pápa fogadta a spanyol miniszterelnököt. Május 27-én szerdán audiencián fogadta a pápa Sánchez Pérez Castejón spanyol miniszterelnököt, aki ezután Pietro Parolin bíboros államtitkárral tárgyalt. A helyi egyház és a kormányzati vezetés közötti gyümölcsöző párbeszéd, a világban zajló konfliktusok, a migráció, valamint a béke sürgős megteremtése álltak a megbeszélések középpontjában. A szerdai általános audiencia előtt találkozott Leó pápa a spanyol kormányfővel, aki ezt követően a vatikáni államtitkárságon egyeztetett Pietro Parolin bíborossal és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok titkárával. A Szentszék sajtóközpontjának tájékoztatása szerint a felek örömüknek adtak hangot a pápa közelgő spanyolországi látogatása miatt, amelyre június 6-a és 12-e között kerül sor, mivel az a Szentszék és Spanyolország közötti jó kapcsolatok jele. Az államtitkársági megbeszéléseken véleményt cseréltek nemzetközi kérdésekről is, különös tekintettel a világban zajló konfliktusokra, a migrációra, a multilaterális kapcsolatok, valamint a nemzetközi jog betartásának fontosságára, továbbá a béke állandó támogatásának szükségességére. A közös érdeklődésre számot tartó témák között megállapították, hogy elő kell segíteni a helyi egyház és a kormányzati szervek gyümölcsöző együttműködését Spanyolországban, mint ahogy a civil társadalom különféle rétegei között is, a kölcsönös tiszteletre alapozva a közjó előmozdítására.
0: Leó pápa, segítsék a gázai övezet szenvedő népét, és tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Tiszteljék mindenki emberi jogait, és segítsék a gázai népet. Ezt a felhívást fogalmazta meg 14. Leó Castel Gandolfóban, ahol keddi pihenő napját töltötte. Amikor kilépett a Villa Barberiniből, a pápák nyári rezidenciájáról, 14. Leó válaszolt az újságírók kérdéseire a globális Sumud Flotilla aktivistái kapcsán, akiket az izraeli hadsereg állított meg, miközben megpróbáltak segélyt szállítani Gázába. Azt jelentették, hogy megverték és bántalmazták őket. Hangsúlyozta, hogy ez egyre nagyobb gyűlöletet szít. Az erőszak nem segítette, hozzá Leó pápa. Vissza kell térnünk a tárgyalásokhoz, meg kell próbálnunk párbeszéd útján megoldani a problémákat, miközben mindig tiszteletben tartjuk mindenki emberi jogait. Sajnos a gázai nép még mindig nem kap humanitárius segélyt. Ez tiltakozásokhoz, nehézségekhez, sőt a flotillában résztvevők tetteihez is vezet, jegyezte meg a pápa. Felszólított minden hatóságot, hogy segítsék és kísérjék el Gáza népét, akik szenvednek, és hogy segítsenek már most megkezdeni az újjáépítést. Amikor a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának megjelenését követően a mesterséges intelligenciáról is kérdezték, 14. Leó sürgette a párbeszéd folytatását a nagyobb mesterséges intelligencia vállalatokkal, és megemlítette az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztériumnak az Entropic vállalattal folytatott közös munkáját. Nagyon fontosnak tartom a párbeszéd folytatását, és hogy valóban egy lefegyverzett mesterséges intelligenciára törekedjünk, nyomatékosította Leó pápa. Megjegyezte, hogy a háborút ma mesterséges intelligenciával vívják, akár csak Libanonban és a világ más részein, anélkül, hogy az emberi életekre gondolnának, amelyek valójában ennek az egésznek az áldozatai. Ezért új felhívást intézett a békére.
3: Leó pápa fogadta a barcelonai lovaskör delegációját. Krisztusra tekintve segítsék embertársaikat. Pünköst hétfőn találkozott a Szentatya a katalán városból érkezett lovaskör küldöttségével, akik társulatok alapításának 170. évfordulóját ünneplik. Függesszék tekintetüket Krisztusra, hogy ezáltal felismerjék őt szűkölködő testvéreinkben. Türelemmel és együttérzéssel segítsék fele barátaikat, buzdított a Szentatya, aki hamarosan Spanyolországba látogat. Leó pápa örömmel köszöntötte a delegációt, amelynek tagjait Juan José Omeya bíboros barcelonai érsek kísérte el a Vatikánba. Köszönetet mondott nekik a közelség gesztusáért, mivel a szervezet alapításának évfordulója alkalmából találkozni akartak Péter utódával. Minden Krisztus hívő feladata, hogy életét nyitva tartsa a Szentlélek működése előtt. Fáradhatatlanul kész legyen megélni a keresztény szeretetet. Azt az isteni erényt, amely miatt mindenek felett szeretjük Istent, másokat pedig úgy, mint önmagunkat, éppen az Isten iránti szeretetből. A keresztény ezért nem egyszerűen emberbarát, olyan együttérző személy, aki önzetlenül szeret és tevékenyen keresi mások átfogó javát. Tartsátok tekinteteteket mindig Krisztuson, mert csak így tudjátok őt felismerni legkisebb és leginkább rászoruló testvéreinkben, buzdított a pápa. Az Isten és a többi ember iránti szolgálat személyes elkötelezettségén keresztül legyenek készek arra, hogy türelemmel és együttérzéssel melléjük állnak. Az Úr adja meg nekik, hogy növekedjenek szeretetében, és bűségesen áldja meg őket és hozzátartozóikat. Búcsúzott a barcelonai lovaskör küldöttségétől 14. Leó pápa. 1856-ban alapította meg egy csoport lovas rajongó a lovaskört Barcelonában. Az alapítása óta eltelt 170 évben a magánklub találkozó helyé, vitafórummá és Barcelona üzleti, intézményi és gazdasági életének befolyásos központjává vált. Az évforduló megünneplésére a klub elnöke Enrique Lacalle audienciát kért 14. Leó pápától, így amint egy 30 fős delegáció most megoszthatta a Szentatyával a lovaskör alapításának, működésének történetét, tekintettel arra, hogy Barcelona egyik fontos találkozó helyévé nőtte ki magát, a civil társadalom, a gazdasági, kulturális és intézményi szereplők körében. Az audienciára néhány héttel Leó pápa spanyolországi utazása előtt került sor, hiszen június 9-én és 10-én Barcelonába látogat majd. A dátum azért is jelentős, mert egybeesik a világhírű építész Antoni Gaudi halálának centenáriumával és a Sagrada Familia Jézus tornyának befejezésével. A lovasklub elnöke egy interjúban úgy nyilatkozott, hogy az audiencián megerősítették elkötelezettségüket a pápának Barcelona szolgálatára, valamint azt a törekvésüket, hogy továbbra is a párbeszédet, az együttélést és a társadalom javát keressék. A küldöttség egy akvarelt ajándékozott a pápának, mely Josep Moscardó festőművész alkotása, valamint a Sagrada Familia egyik ólomüveg ablakának reprodukcióját. Ezen felül egy kis ízletes sonkát is hoztak Leó pápának, mivel tudomásukra jutott, hogy szereti a híres spanyol ínyentséget.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
4: Mária Rádió.

0: 13-a között. A kórus találkozó kapcsolódik a város ünnepi évadához, a Gödöllő 60 programsorozathoz. Résztvevő kórusok városai: Budapest, Győr, Veszprém, Pécs, Miskolc, Székesfehérvár, Gödöllő, Várpalota, Debrecen, Vác, Ipolyság, Szlovákiából, Grác, Ausztriából, Krakkó, Lengyelországból. Főtámogatók: Nemzeti Kulturális Alap. Támogatók: Pueri Cantores Nemzetközi Szövetség, Gödöllői Királyi Kastély, Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT, a Fesztivál Rezidens Zenekara, Gödöllői Szimfonikus Zenekar, Önkéntes Segítők, Premontrei Iskola Központ diákjai, Gödöllő. 2026. július 10-e péntek, Premontrei Apátsági Templomban. 17 óra 30 perctől vesperás. 18 órától Szent Mise, főcelebrás Martos Zsolt Váci püspök. 19 óra megnyitók és gála hangverseny. 20 óra 30 perc fogadás a Premontrei Iskola Központ aulájában. Július 11-e szombat Premontrei Apátsági Templomban. 11 óra békeima közös szertartás, ige liturgia Varga László atya. 14 óra 30-tól 16 óráig felvonulás az egyetemi szállásoktól a belvárosig, szabadtéri közös énekek. Hangversenyek különféle helyszíneken, 16 és 18 óra között a Gödöllői Királyi Kastélyban, 16 óra 30 és 19 óra között a Szentháromság belvárosi templomban. 20 óra 30-tól közösségi programokon vehetnek részt az érdeklődők a Premontrei Iskola Központban. Moldvai Csángó táncház lesz, valamint a Premontrei Auditoriumban Dudaszó hallatszik a kertek alján címmel népzenei koncert hangszerbemutató. Július 12-én vasárnap Premontrei Auditoriumban. 9 órától 13 óráig karnagyi kerekasztal, 17 óra vesperász Premontrei Apátsági Templomban, ezt követően 18 órakor ünnepi záró szentmise, főcelebráns Lukács Gábor Imre. Július 13-a hétfő, 9 óra 30-tól 10 óra 30-ig zarándoklat Mária Besnyőre. Dona Nobis Pácem Kánon, Kodály Kohorz Generóza, Mária Besnyői Nagyboldogasszony Bazilika, 11 óra 30, hálaadó imádság, ige liturgia Balogh Pius Prájem vezetésével. Ezt követően elköszönés. Kiállítások, tablótárlatok kísérik a programokat. A Pueri Cantores Nemzetközi és Magyar Szövetségének története, magyar katolikus jelenlét a világban. Példaképeink időtlen értékekkel. A koncertek látogatása, a karnagyi kerekasztalon való részvétel ingyenes. A koncertekről videófelvételek készülnek, amelyek a Pueri Cantores Magyar Szövetség honlapján elérhetőek lesznek. További részletekről a www.puericantores.hu oldalon informálódhatnak.
1: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Angyalföldi és városmajori minisztránsok nyerték idén a minisztráns kupát Esztergomban. Fogadalomtételt ünnepeltek a szociális testvérek. A zsolnai porcelángyár kész támogatni az Iparművészeti Múzeum megmentését. A hírszerkesztő Kovács Nép Pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. A boldogságos Szűz Mária az Egyház anyja ünnepén pünkösd hétfőn rendezték meg a Szent Adalbert minisztráns kupát immár 28. alkalommal Esztergom Nagyboldogasszony főszékes egyházában. Tájékoztatott Kálmán Antal

0: Minisztráns referens. Közölte a Magyar Kurír. Az idei találkozó témája a Szentírás volt. Az egyes állomásokon a minisztránsok legyőzhették Dávidot, Saullal együtt megvakulva mentek be a városba, próbálták továbbadni az üzenetet. A szemináriumban a Jelenések könyvével ismerkedhettek, majd együtt imádkozhattak Lő Gergely spirituális vezetésével a kápolnában. A találkozón 170 minisztráns vett részt 23 plébániáról. Az első helyet a budapesti Szent László és Szent Mihály, valamint a budapesti Városmajori Jézus Szíve plébánia egyesített csapata érte el. A minisztránsok a felújított esztergomi bazilika főbejáratán vonulhattak ki az eredményhirdetés után. Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát volt a főcelebráns a Szociális Testvérek Társaságában ünnepelt fogadalomtételi szentmisének a budapesti Remete kertvárosi Szentlélek templomban május 23-án, melynek során három testvér tett örök fogadalmat, öten pedig megújították fogadalmukat. Írja a Magyar Kurír. Az ünnepen a Szociális Testvérek Társaságának tagjai, kültagjai mellett részt vettek a fogadalmat újító és örökfogadalmat tevő testvérek rokonai, barátai, munkatársai, különböző szerzetes rendekből érkező nővérek, testvérek. Hortobágyi Ciril főapát homíliájában külön szólt a fogadalmat újítókhoz, az örökfogadalmat tevőkhöz és a jubiláló testvérekhez is. Örökfogadalmat tett Berki Bettina, Lilium Emese, Földvári Katalin. Fogadalmat újított Dévai Zsuzsanna Mária, Márton Etelka Anna, Naményi Ildikó, Osvár Georgina Johanna és a kubai kerületből Gertrudis Arnau Leon. A zsolnai porcelángyár szakértelemmel és korhű dokumentációkkal kész támogatni az Iparművészeti Múzeum rekonstrukcióját, közölte a Zsolnai Porcelán Manufaktúra ZRT kedden az MTI-vel. Az Iparművészeti Múzeum állapota folyamatosan romlik. A 2017 óta lezárt műemléki épület állapota mára kritikussá vált. A szakértők szerint a legsürgetőbb feladat az épület további állagromlásának megfékezése. A zsolnai porcelángyár eredeti dokumentumokkal, formarajzokkal támogatja az épület rekonstrukcióját. Rendkívül fontos a zsolnai pirogránit tetőcserepek, pirogránit épület díszek állapotának felmérése. A múzeumot Lechner Ödön és Pártos Gyula építészek tervezték Zsolnai Vilmos keramikus művész közreműködésével. Az épületet 1896-ban Ferenc József osztrák császár és magyar király avatta fel. Az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója nemzeti kulturális érdek is. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Mária Rádió. Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Nekem sok emberem van rajtad kívül ebben a városban. Adventi időre alakult az ki, hogy egy egyszerű presbiter, falusi parasztember utánam jött az istentisztelet után, és azt mondja, hogy szeretne meghívni magukhoz, hogy menjek el vacsorára. Hát ne úgy menjen vissza a szegény katona, hogy nem eszik. És akkor ez a kiskörösi paraszt család, az, akit Slajkó Pálnak hívtak, és ő hozzájuk elmentem, és most muszáj úgy elmesélnem, ahogy volt, hogy engem meglepett az, hogy leül, imádkozik, Bibliát olvas, eszünk, imádkozik, megállt, és megyek haza. Egy egyszerű parasztember. Szó se jutottam, hogy ez mi. És gyakorlatilag ez a kapcsolat, ez egy barátsággá lett a családdal, a gyülekezettel, a gyülekezet lelkésze is. Nagyon kedvesen, akkor Murányi György, Murányi László ilyen rádiós és tévés szakembernek az édesapja volt ott a lelkész, és hát azt vettem észre a katonaság vége felé, hogy ezek az emberek valamit akarnak velem. Kaptam tőlük egy Bibliát, amivel bejelölték az apostol cselekedetei könyvébe azt a verset, és hát gyakorlatilag ez valahogy úgy elindított arra, hogy amikor hazamentem a leszerelés után, odaálltam a szüleim elé, és mondtam, hogy én nem akarok tanár lenni, nem kezdem el a főiskolát, ami akkor marnagy szó volt, és baromi nagy érték volt, hogy fölvettek, és hanem én lelkész szeretnék lenni, folytatni azt, amit az apám csinált. Hát az apám az ilyen kemény ember volt, és ilyen kemény tekintettel majdnem legyintett egyet, hogy hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből című fejezet. Anyám az abban a pillanatban elsírta magát, hogy ez borzasztó, hát itt a világ vége, hogy mi lesz ebből. És hát innen indultam el, és akkor gyakorlatilag felvételiztem a teológiára, és hát lelkész lettem.
1: Dr. Szabó Lajos evangélikus lelkész gondolatait hallották.

0: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Önök a Mária Rádió napindító című műsorát hallják május 28-án csütörtökön. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Mária Rádió veszprémi stúdiójából. A mikrofonnál Földi Gábor, és már is nagy örömmel, barátsággal köszöntöm a telefonvonalban Szijjártó László esperes várpolotai plébános atyát, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké amen, szép jó reggelt kívánok én is a hallgatóknak, örömmel és barátsággal, ahogy te is köszöntöttél.
0: Köszönöm szépen, majdnem elfelejtettem a nevemet normálisan bemondani, úgyhogy ez a reggel is jól indul, egy kis fáradtsággal az őrült meleg után jött tegnap, ugye ez a jó kis vihar itt Veszprémben. Kicsit lehűtötte a levegőt, de utána meg olyan pára volt, hogy nem tudtam magam összeszedni egyszerűen, szóval hát nem volt egyszerű. Laci atya, te itthon Sümegen?
1: Nem, én Várpalotán, tegnap Sümegen voltam, most már Várpalotán, mert ma nagyon sok
0: karitászos
1: program lesz, igen. És karitászos programunk is lesz, igen.
0: Igen, nagyszerű. Örömmel hallom, hogy te sem unatkozol.
1: Igen, ez így van.
0: És reméljük, hallgatóink sem mulatkoznak, hanem velünk tartanak, és itt lesznek velünk. De hogy mivel is várjuk Önöket itt a mai reggelen. Laci atya hamarosan elindítja a napunkat az evangéliummal, majd tanít minket. Utána pedig egy nagyon érdekes és szerintem vonzó programot kínálok majd Önöknek, ez pedig a Hanghullám, az egyház művészet, és ami belefér a Balatonon, egy sétahajózásra invitálom majd Önöket. Aztán 7 óra 40 perc körül velünk lesz Csengei Ágota, a Mincentineum igazgatója, aki a júniusi programokról fog minket tájékoztatni. Lesznek hírek, napszentje, egy kicsit zenélgetünk is, és Horváth Renátót hívjuk majd telefonon 8 óra után. Horváth Renátó rendezővel beszélgetek majd az Adi és Léda Szeretném a Szeretnének című előadásáról. Tehát úgy gondolom, hogy tényleg érdemes lesz itt maradni velünk és hallgatni minket. Úgyhogy Laci atya, akkor arra kérlek, hogy indítsd el a napunkat.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus. A mai napon egy nagyon szép ünnepnapra ébredtünk, és Anyaszentegyházunk Jézusra, mint az örök főpapra gondol, emlékezik. Evangéliumunk a mai napra Máté evangéliumának 26. fejezetének 36. és a 42. versei. Evangélium Szent Máté könyvéből. Közben odaért velük a Getsemáni nevű majorba. Üljetek le, mondta tanítványainak. Én arrébb megyek, és imádkozom. Csak Pétert és Zebedeus két fiát vitte magával. Egyszerre szomorúság fogta el, és gyötrődni kezdett. Halálosan szomorú a lelkem, mondta nekik. Maradjatok itt, és virrasztatok velem. Valamivel odébb ment, és arcra borulva így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, kerüljön el ez a kehely. De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te. Aztán visszament tanítványaihoz, de alva találta őket. Szemére vetette Péternek. Még egy órát sem tudtok velem virrasztani. Virrasszatok és imádkozzatok. Nehogy kísértésbe essetek. A lélek ugyan készséges, de a test azonban erőtlen. Másodszor is elment, és így imádkozott. Atyám, ha nem kerülhet el ez a kehely, anélkül, hogy ki ne igyam, legyen akaratod szerint. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves jó Mária rádióhallgatók, kedves testvérek! A mai evangéliumban, ahogy hallottuk, Jézus a Getsemáni kertben találjuk. Egészen megrendítő a jelenet. Hallottuk, atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a kehely. De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ez az evangéliumi rész talán az egyik legemberibb pillanat Jézus életében. Itt nem a csodatévő mestert látjuk, nem a sokaságot tanító rabbit, hanem az embert. Az imádkozó, vívódó, szenvedő Jézust. Ugyan ott vannak a tanítványok, de mégis egyedül van. Fél, szomorú, kimerült. És milyen közel kerül így hozzánk, akárban élő, hívő, keresztény emberekhez is. Mert ha őszinték vagyunk, önmagunkhoz, meg nyilván másokhoz is, mi is sokszor vagyunk Getsemáni állapotban. Talán sokszor érezzük magunkat mi is egyedül, talán félelmeink vannak, szomorúságot érzünk, akár kimerültséget is. Mint ahogy nagyjából most érezzük Gáborral is magunkat, ahogy ő is a beköszönőben ezt jelezte, hogy kicsit olyan fáradtan vágunk most bele a mai adásba. Amikor nem tudja az ember, hogy hogyan tovább. Amikor aggódunk, akár a szülők a gyermekeikért, nagyszülőként az unokákért, akár amikor betegség érkezik, amikor magányos egy este, amikor az ember nagyon rossz sok hírt hall, akár háborúkról, félelmekről, bizonytalanságról, emberi gonoszságról, emberi kemény szívűségről, amikor az ember úgy érzi, hogy egyszerűen, mintha elfáradt volna a lelke. Jézus nem kívülről szemléli ezeket az emberi terheinket. A mai evangélium tanúsítja azt, ő maga is átélte a rettegést. Ő maga is a Getsemáni kertben nem eljátszotta a szenvedést, hanem valóságosan átélte azt. Valóban vérrel verejtékezett. Valóban hordozta ő maga is a félelmet. A haláltól való félelmet is. És milyen érdekes, hogy a mester mit tesz ebben a helyzetben? Nem esik kétségbe, hanem imádkozik. Nem menekül, nem lázad, nem keményedik meg a szíve, imádkozik. Az atyához fordul, a mennyei atyához. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a kehely. De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Milyen szép szó ez. Nem egy távol Istenhez beszél, hanem az atyához. Atyám. Ahhoz, akiben akkor is bízik, amikor minden sötétség vesz körül. Talán ez a mai ember egyik legnagyobb kísértése, hogy a nehézségekben bezárkózik, hogy egyedül akarja megoldani az életét, hogy már nem mer segítséget kérni, pedig a lélek elnémul, ha nincs imádság. A mai élet talán az imádságot olyan felesleges időtöltésnek, pazarlásnak gondolja. Jézus példája azonban bizonyítja és mutatja azt, hogy mennyire nem pazarló idő az imádságra fordított idő, hanem nagyon is az emberi életünk lényegéhez tartozik. Jézus ma is arra hív bennünket, hogy merjük odavinni a szívünket az Atya elé. Nem kell szép szavakat mondani, nem kell hosszú imádságokra gondolni. Nagyon sokszor elég ennyi is. Uram, félek. Uram, elfáradtam. Uram, nem értem a dolgokat. Kérlek, segíts! A Getsemáni kert arra tanít bennünket, hogy az ima nem is mindig öröm. Néha bizony nagyon komoly küzdelem. A mai evangéliumban látjuk Jézus példáján. Néha könnyek között kimondott kapaszkodás. És még valami nagyon megrendítő van a mai evangéliumban. Hallottuk, Jézus kéri a tanítványait, apostolait, közvetlen munkatársait, hogy virrasszanak vele. De azok elalszanak. Talán sokszor mi is így vagyunk. Elalszunk a lelkünkben, embertársaink közül többen közömbössé válnak, megszokjuk a hitet, megszokjuk a templomot, megszokjuk még nagyon sokszor a keresztet, a szenvedést is. A mai világ tele van zűrzavarral, zajjal, és kevés benne az éberség. Nagyon sok az információ, pörgetjük a híreket, és nagyon sok mindeközben a lelki alvás. Az ember tud mindent a világról, legalábbis úgy gondolja, de egyre kevésbé figyelünk a saját lelkünkre. Jézus ma határozottan nekünk is mondja. Virrasszatok és imádkozzatok. Virrasszatok, vagyis maradjatok ébren, különösen is a szeretetben, a szeretet gyakorlásában, a jó cselekedetekben. Ne fáradjunk bele soha jót tenni. Legyünk éberek a hitben, éberek az emberségünkben. Mert ma nagyon könnyű elfáradni a jó megtételében is. Az ember látja a sok szenvedést, a sok rosszat, és bizony mi hívő emberként is könnyen elfáradhatunk a jó megtételében. Könnyű akár cinikussá is válni. Könnyű azt mondani, úgysem lehet változtatni semmin, akkor minek. De a keresztény ember nem a reménytelenség embere. Főegyházmegyénknek nagyon szép jelmondata, őseink hite, a jövőnk reménye. Nem szabad reménytelenné válnunk. Jézus sem vált reménytelenné. Nagyon komolyan, nagyon keményen átérezte a szenvedést, de nem lett reménytelenné. A Getsemáni kert után jön a feltámadás. Jézus elfogadja az Atya akaratát. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. És ez nem beletörődés. Ez valójában feltétlen bizalom. Feltétlen bizalom az Istenben, a mennyei Atyában. És valljuk be őszintén, hogy milyen nehéz ezt kimondani. Amikor nem úgy alakulnak az események, ahogy azt mi szeretnénk, ahogy azt mi akarjuk. Milyen nehéz ilyenkor kimondani, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ahogy kimondta a boldogságos szűzanya is. A szentek útja is, ha belegondolunk, milyen nehéz volt. Nem volt könnyű. De mégis rámerték hagyni magukat az Istenre. Talán most valaki, így a rádiót hallgatva a rádió mellett, éppen egy nagyon nehéz keresztet kell, hogy hordozzon. Lehet, hogy betegséget, egy gyászt, egy családi fájdalmat, talán valami régi sebet. Jézus ma nekünk is azt mondja, ne aggódjatok, virrasszatok és imádkozzatok, ne féljetek. Én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ő már végigjárta ezt az utat, és ezért hiteles az ő bátorítása, hiteles az ő vigasztalása. Kedves Mária Rádió hallgatók, A Getsemáni kert csendjében megtanulhatjuk, hogy az igazi erő az nem a hangosságban van, hanem az Istenbe kapaszkodó szívben, a csendes, őszinte imában. Lehet, hogy a világ szemében gyengék vagyunk. Lehet, hogy a világ sokszor kinevet bennünket. Lehet, hogy néha mi magunk is kevésnek érezzük magunkat a dolgokhoz. De az imádkozó ember soha nincs egyedül. Most mi is forduljunk imádságban Jézushoz, az örök főpaphoz. Tegyük ide ebbe az imádságba a fájdalmainkat, a félelmeinket, a betegségeinket, a magányunkat, az aggodalmainkat. Urunk Jézus Krisztus! Getsemáni éjszakájának csendjében te magadra vetted félelmeinket, szorongásainkat és bűneink terhét. Taníts bennünket imádkozni, amikor nehéz az élet. Taníts bízni, amikor bizonytalan a holnap. Taníts szeretni akkor is, amikor elfárad a szívünk. Örök főpapunk, maradj mellettünk a kísértések órájában, erősítsd a betegeket, vigasztald a gyászolókat, bátorítsd a csüggedőket. Adj éberséget a lelkünknek, hogy ne aludjunk el a hitben. Adj tiszta szívet, amely mindig keresi az Atya akaratát. És amikor eljön a mi Getsemáni óránk, segíts kimondani. Atyám, legyen meg a te akaratod. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

hogy sűrű ködbe burkolt országban születtem. Soha nem tárult elém a természet nevető arca, melyet elönt, átformál a ragyogó nap. Igaz, gyermekkorom óta hallom, hogy beszélnek ezekről a csodákról. Tudom, hogy az ország, ahol vagyok, nem az én hazám, s hogy van egy másik, amely felé szüntelenül törekednem kell. A ragyogó nap országának a királya eljött, és élt 33 évig a sötétség országában. A sötétség ezt mondja csúfolva engem. Te fényről álmodsz? Te hiszed, hogy egy napon kilépsz majd a ködből, amely most körülvesz? Minden új küzdelem alkalmával, mikor azért jön az én ellenségem, hogy kihívjon engem, bátran viselkedem. Hátat fordítok ellenfelemnek, Jézus felé futok, és megvallom neki, van mennyország. Mert amikor a mennyország boldogságáról énekelek, Isten örök birtoklásáról, egyszerűen arról énekelek, amit hinni akarok.

A csodálatos muzsika hangja után pedig kis különleges programra szeretném az önök figyelmét felhívni, mégpedig, hogy a Veszprémi Főegyházmegye különleges programsorozata a Hanghullám Egyházművészet a Balatonon az idei évben is folytatódik, és talán bátran mondhatjuk, hogy az elmúlt időszak egyik legkülönlegesebb lelki és kulturális kezdeményezésévé vált itt a Balaton körül, a Balatonon. Nem csupán egy hajókirándulásról van szó, és nem is egyszerű előadásról vagy beszélgetésről, hanem valami sokkal többről. Egy olyan találkozásról, ahol a természet szépsége, az emberi történetek, a hit, a kultúra és az elcsendesedés különleges módon kapcsolódik össze. Aki már ült önök közül a Balatonon, egy hajón, egy nyári vagy késő tavaszi délutánon, vagy akár ősszel, az pontosan tudja, hogy a víznek van egy sajátos csendje. Van valami különleges a hullámok hangjában, a tihanyi part látványában, a lassan haladó hajó nyugalmában. És talán éppen ezért is olyan különleges helyszíne a programsorozat a lelki beszélgetéseknek. Mert a Balaton nem csak kikapcsolódást tud adni, hanem teret tud adni a figyelemnek, az elmélyülésnek és az egymásra találásnak is. A Hanghullám programsorozatot tavaly előtt indított el hagyományteremtő szándékkal a Veszprémi Főegyházmegye, és a kezdeményezés olyan nagy érdeklődést váltott ki, hogy idén újra útnak indult ez a különleges hajós alkalom. A cél nagyon szép és nagyon egyszerű, közelebb hozni az emberekhez a hitet, a művészetet, az értékeket és azokat az emberi történeteket, amelyekből erőt meríthetünk a mindennapokban. Az idei következő alkalom május 31-én, tehát most vasárnap délután lesz, amikor a tihanyi hajóállomáson induló Szent Miklós hajón ezúttal egy nagyon különleges vendég érkezik a fedélzetre, ő pedig Fábry Kornél püspök atya. Sokan ismerhetik őt az eukarisztikus kongresszusról, a televíziós vagy rádiós szereplőseiből, de rengetegen kapcsolódnak hozzá a Biblia egy év alatt podcast révén is. Ez a kezdeményezés az elmúlt évek egyik legnagyobb hatású katolikus médiaprojektje lett Magyarországon. Talán azért is, mert nagyon sok embernek segített abban, hogy újra kapcsolatba kerüljön a Szentírással. Nem tudományos távolságtartással, nem bonyolult magyarázatokkal, hanem emberi, emberközeli módon. A podcast különlegessége, hogy napról napra vezeti végig a hallgatókat a Biblián. Nem egyszerűen felolvasásról van szó, hanem arról, hogy az ember elkezdi megtalálni az összefüggéseket, az üdvtörténeteket, szépségét, és talán önmagára is jobban ráismer Isten igéjén keresztül. És most ez a téma érkezik meg a Balaton közepére. Egy hajóra, egy személyes beszélgetés formájában. A résztvevők nem csak hallhatnak majd a podcast születéséről, hanem bepillantást nyerhetnek abba is, hogy mit jelent ma a rohanó világban időt találni Istenre. Hogyan lehet a Biblia nem egy poros könyv a polcon, hanem valódi útitárs a hétköznapokban? Hogyan tud megszólítani bennünket ugyanaz az ige ma is, amely emberek millióinak adott reményt évszázadokon keresztül? Talán éppen ez a hanghullám egyik legnagyobb ereje, hogy nem akar harsány lenni, nem akar többet mutatni annál, ami. Egyszerűen meghív egy útra. Szó szerint és lelki értelemben is. Egy hajóútra a Balatonon, ahol közben az ember egy kicsit önmagához is közelebb kerülhet. A programsorozat különlegessége az is, hogy nagyon sokféle embert képes megszólítani. Van, aki a Balaton miatt érkezik, más a kulturális programok miatt. Van, aki a hitéről szeretne többet hallani, és olyan is, aki talán csak kíváncsian ül fel a hajóra. De ezek az alkalmak sokszor éppen attól szépek, hogy mindenki talál bennük valamit, amit hazavihet magával, amit átélhet újra és újra. A szervezők célja idén is az, hogy a Balaton ne csak turisztikai helyszín legyen, hanem lelki találkozási pont is. Egy hely, ahol a természet szépsége segít nyitottabbá válni a csend felé, a beszélgetések felé, Isten felé, és talán egymás felé is. A hanghullám tehát nem egyszerű rendezvény, inkább élmény, egy különleges találkozás.
Talán egy kis megállás a mindennapok rohanásában, és milyen nagy szükségünk van ma ezekre a megállásokra. A program tehát május 31-én vasárnap délután 16 órakor indul a Tihanyi hajóállomásról a Szent Miklós hajó fedélzetén. A részvétel regisztrációhoz kötött, és a részleteket pedig megtalálhatják a Veszprémi Főegyházmegye honlapján, a veszprémiérsekség.hu címen, illetve a Facebookon és az Instagramon is megtalálhatják. És akkor egy kis zenével folytatjuk.

Továbbra is a veszprémi főegyház megyénél maradunk, és talán sokan nem is gondolnák, hogy amikor Veszprémben látogatnak, nem csak gyönyörű templomokkal lenyűgöző panorámával vagy történelmi utcákkal találkozhatunk, hanem olyan különleges történetekkel is, amelyek szó szerint a föld mélyéről kerülnek elő. A veszprémi várnegyed megújítása az elmúlt időszakban rengeteg meglepetést tartogatott a szakemberek számára, és ezek közül az egyik legizgalmasabb felfedezés az érseki palota pincéjéhez kapcsolódik. Ez a különleges helyszín, hogy ugyanis nem csak évszázadok történelmét őrzi, hanem egészen elképesztő leleteket is rejtett. A felújítás során a régészek több mint 100 aranyérmét találtak befőttes üvegekbe rejtve a pince egyik sarkában. A szakemberek szerint valaki még a II. Világháború előtt áshatta el ezeket a kincseket körülbelül 40 cm mélyen, talán abban a reményben, hogy egyszer majd visszatér értük. A megtalált 105 aranyérme Európa különböző országaiból származik. Vannak közöttük magyar 10 és 20 koronások, de német, svájci és francia aranypénzek is előkerültek. A legrégebbi darabokat még az 1800-as évek első felében verték, míg a legfiatalabb érmék a múlt század 30-as éveiből származnak. Az ember ilyenkor óhatatlanul elgondolkodik azon, vajon ki rejthette el őket, milyen történet kapcsolódhat hozzájuk, és vajon miért maradtak ott évtizedeken keresztül érintetlenül. De nem csak az aranyérmék miatt különleges ez a pince. Maga a helyszín is valódi időutazás. A szakemberek szerint az érseki palota pincéje eredetileg boros pince lehetett, ami nem is meglepő, hiszen a borkereskedelem már az 1700-as években is fontos bevételi forrást jelentett a püspökség számára. És itt érkezünk el egy újabb különlegességhez, amely miatt valóban érdemes Veszprémbe látogatniuk. Kevesen tudják ugyanis, hogy a veszprémi érsekség Magyarország egyik legrégebbi bortermelő közössége. A püspökség már 1277 óta foglalkozik szőlőtermesztéssel és borkészítéssel, a különleges adottságú mincentkálai birtokán, amely az elmúlt több mint 750 év során egyszer sem cserélt gazdát. Ez önmagában is egészen elképesztő történelmi örökség. A most megújuló pince pedig régi új funkciót kap. A jövőben a 750 éves veszprémi érseki pincészet borkóstolóinak, kulturális eseményeinek és különleges programjainak ad majd otthont, illetve már adott is otthont. Vagyis a látogatók nem csak egy történelmi pincét láthatnak majd, hanem szinte testközelből élhetik át Veszprém múltját és jelenét egyszerre. A felújítás során ráadásul olyan építészeti érdekességek is előkerültek, amelyek a korábbi püspöki épületek emlékeit őrzik. A falakban ma is felfedezhetők régi kőelemek, szárkövek, amelyeket még a korábbi épületekből építettek be. Sőt, a pince egyik szakasza egykori vízrendszer nyomait is megőrizte. A szakemberek szerint itt vezethette át a sétpatak vizét egy több száz éves rendszer az épület alatt. És ha már a borkostolóról beszéltünk, a borokról beszéltünk, a veszprémi érseki pincészet ma már nem csak történelmi különlegesség, hanem nemzetközi szinten is elismert borászat. A pincészet két birtokon, Mindszentkálán és Felsőrsön készíti díjnyertes borait Benes Antal főborász vezetésével. Az 1277 prémium család, a Sauvignon Blancja nemrég Franciaországban a legnagyobb nemzetközi borversenyen nyert Grand Gold medált, amellyel a pincészet az első magyar borászattá vált a történelem idejében, amely elnyert ezt a rangos elismerést. De New Yorkból is érkezett siker. A vulkanikus borok világbajnokságán a Volcanic Wine Awards-en bronzérmet kapott az 1277-es Rajnai Riesling, míg a... elnézést kérek. A Vinagóra nemzetközi borversenyen arany és ezüst minősítések is születtek. A Mandorla Rajnai Riesling pedig néhány hete a Magyar Tudományos Akadémia Bora 2026 címet is elnyerte. Talán ezek a történetek is megmutatják, hogy Veszprém mennyivel több egy egyszerű turisztikai célpontnál. Ez a város egyszerre őrzi a múlt titkait és építi a jelen értékeit. Egy hely,
ahol egy pincében évszázados kövek, elrejtett aranyérmék és világszínvonalú borok története találkozik egymással, és talán éppen ettől olyan különleges. Szeretettel várjuk tehát Önöket Veszprémben, a Veszprémi Várnegyedben, az érsekségre, ahol egy egész napot is el tudnak tölteni. További információ szintén a Veszprémi Érsekség honlapján található, valamint a turisztikai központ weboldalán is, amelynek egy kicsit nyelvtörő az elérése, de vetk.hu címen megtalálják őket.

0: És akkor Veszprém után pedig most azonnal Zalaegerszegre látogatunk, és köszöntöm a telefonvonalban nagy szeretettel Csengei Ágotát, a Zalaegerszegi Mincentinum igazgatóját. Jó reggelt, Ágota, szervusz!
1: Jó reggelt, kívánok, dicsőítsék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Na hát pont azt beszéltük így a zene közben itt, hogy májusi programok, és ugye a beköszönőben majdnem belebakiztam, mert majdnem májusi programokat mondtam, és így megbeszéltük itt, hogy atyaig már június van mindjárt.
1: Igen, hát nagyon gyorsan elmondt ez a hónap, de mondhatom ezt az összes hónapra, hogy hát nyár van, és már június az héten.
0: Így van, így van. Arra kérlek, Ágota, hogy akkor ezúttal is meséld el, vagy beszélj nekünk a programokról, hogy júniusban mire számíthatunk, illetve mi az aktuális, akár a mai program is.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget. Hát megszokhatta tőlünk talán a kedves hallgatói felállt, hogy mindig történik valami a Mincentinumban. Így volt ez májusban, és egy nagyon szép eredmények hónapot zárhatunk. Nagy öröm nekünk az, hogy kijött a jó időt, elindultak az arándok csoportok, most még igen is az 2-3 csoportunk, úgyhogy tényleg nagyon jó, hogy az arándok csoportoknak is megmutathatjuk a kiállításainkat. Azt elmondtam az előtti alkalommal itt most is megismétlem, hogy április végén egy gyönyörű időszaki kiállítást nyitottunk az Élő Hétmérészet címmel, az augusztus 23-ig látogatható. Erre is nagy szeretettel várunk mindenkit természetesen. De talán az első legfrissebb információ, amelyet felhívom a kedves hallgatóknak a figyelmét, az az, hogy minden évben június 4-én a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából ingyen az Arándok napot hirdetünk az állandó kiállításokban, és egy ajándék felvezetéstől is kedveskedünk, aki jön hozzánk 4-5-kor, ugye, amikor a trianoni bőszerítettet találjátok annak az időpontjára, emlékezünk ezzel a 4-5-ös felvezetéssel. Tehát ilyenkor mindenki ingyen be tud jönni a kiállításainkba. Az érettségizőket ugyanúgy nagy szeretettel várjuk, május 2-ától, ugye Balagás napjától egészen június 27-ig nálunk átismételhetik a történelmi tételeket. Második emeleti kiállítások nagyon alkalmasak, vagy több érettségi tétel a 20. század eseményre is feleleveníti, és ebbe egy kicsit elmélyíthetik, főleg aki emelt szintű érettségére készül, szerintem nagyon jó kis témák vannak nálunk ehhez. Lesz június 18-án egy előadás, amit igazából nem is szervezünk, hanem helyet adunk a két helyi szervezetet szervezi. Az együttélés történelmet címmel, az idő és keresztényvallású magyarok revédiával napjainkig Weisz Péter rendhagyó előadásnak hallgathatják meg, és a belépés természetesen ingyenes. És talán júniusban az egy kiemelt programunk lesz, egy kicsit eltérően az országos időponttól, hiszen az országos múzeumok éjszakája június 20-án lesz, de Egerszegen akkor Egerszeg Fesztivál lesz, ami azt jelenti, hogy 3 napon keresztül a belváros az nagyon felérénkül, és bele lesz élettel, és úgy gondoljuk, hogy a múzeumban nem biztos, hogy ez megfelelő alkalom arra, hogy a múzeumok éjszakáját tartjuk. Ezért mi június 13-án fogjuk tartani a múzeumok éjszakáját, méghozzá Északon Mincentinumban, vagy Északa Gucsei Múzeumban címmel. Ez azt jelenti, hogy 13-án szombaton mi este 6 órakor fogunk kinyitni, tehát napközben nem leszünk nyitva, de 6 órakor egészen éjfélig folyamatosan tárlatvezetést tartunk, családi programmal, zseblámpás, tárlatvezetés, templomépítéssel, például a kisebb gyerekeknek, a felnőtteknek is tartunk foglalkozást bőrönbe zárt 70-es évek címmel. Úgyhogy nagyon sok izgalmas program lesz az állandó kiállításban is, de az időszaki kiállításunkban például a gyöngyfűzéssel, a gyöngyüveséggel megismerkedhetnek, karkötőkészítéssel, vagy a tojásírás mesterségével, tojásíró mesterek, iparművészeteknek a vendégei. Úgyhogy erre mindenképpen felhívom a figyelmet, hogy érdemes eljönni. És talán azért is jó ez a országos megelőző múzeumok éjszakája, mert utána még 20-án máshova például én gondoltam, hogy Veszprémbe fogok ellátogatni, és ott nézem meg, mi a múzeumok éjszakája programja. Tehát ez egy kiemelt program, és hogy még újdonságot is mondjak, mert tudom, hogy Gábor a te kedvenced a szabadulószoba.
0: Igen, abszolút.
1: Ezért mondanám, hogy a szabadulószobát még a régi tematikával az Átibor aktái, Szibor Adikos aktái, Elkis aktáinak a kutatását egészen a hónap közepéig meg lehet tenni. Tehát június közepéig, mert 19-től átalakul a szabadulószobánk, szerintem országosan egyedülálló, hogy családi szabadulószobává, Árnyasliget, Manóka, Land, Everfast címe, és a manókat kell eligazítani, hogy fel tudják az erdőben az életüket egy kicsit eleveníteni, vagy felvenni a vonalat, és most van összeállítás alatt, de nagyon izgalmas, mert tegnap már végignéztem, így a kis menetlevelek nagyon-nagyon kedves és nagyon aranyos, ami azt jelenti, hogy nyári szünetben várjuk a családokat, szerintem 5 éves korú kisgyermektől egészen 12-13 éves korú gyereket, úgy mindenki nagyon fogja érdezni a szüleikkel együtt természetesen. És itt lesz egy akciónk a bizonyítványosztás után, hogy aki bemutatja a kitörő bizonyítványt nekünk, a szüleink behozhatja, és neki nem kell fizetni, csak a szülőknek kell a belépőjét kifizetni. Tehát próbálunk így a gyerekeknek a tanulmányi eredményét is egy kicsit díjazni, értékelni. Úgyhogy ez lesz még az újdonságunk.

0: hogy nagyon élvezik ezt a játékot, a csoportok. Nekem nagy öröm az, hogy egy új közösséget tudtunk építeni ezzel, hiszen itt ismerték meg egymást a különböző csapatok, és már két családi csapatunk is van. Úgyhogy ez nagyon-nagyon jó élmény. Hát én ennyire örülök, ha jó választ tudok adni a kérdésekre, úgyhogy az egész nyáron fog menni minden csütörtökön, tehát tízestünk is van. Ezeket tudtam elmondani a júniusi programokról, úgyhogy remélem, hogy mindenki talál olyat, amiből kedvére tud válogatni, és esetleg eljön a legerszegre.
1: Igen, ebben biztos vagyok. Maga a város is gyönyörű, de ahogy Veszprém vár is, illetve a Veszprémi érsekség is egésznapos programokat kínál, így nálatok is bőven el lehet tölteni egy egész napot is, hogyha úgy alakul, ugye? Jól tudjuk.
0: Teljesen igazad van. Az elmúlt hónapban is most is 11-én lesz két busznyi zarándokunk, akik reggel 9 óra fél 10 felé megérkeznek, és délután 4 óráig nálunk töltik a napot. Tehát délelőtt tárlatvezetéssel megnézik a kiállításainkat, majd megebédelnek, ezt követően foglalkozásokra jelentkeztetünk, felnőtt foglalkozásokra például, és kézműves foglalkozásokra is, és a napot pedig egy rövid sétával fejezzük be a városnak a Mindszenty terére megyünk el, és a Mária Magdolna templomot nézzük meg, ahol Mindszenty József apát plébánosként szolgált, és ezt követően utaznak el tőlünk, tehát hogy egy komplett programot össze tudunk adni, hogy egy napra is akár elegendő és megfelelő élménnyel és megfelelő ismerettel ruházza fel a kedves látogatókat.
1: Igen. Egy nekem nagyon fontos dolog, hogy a klimatizált a helyiség.
0: Mindegyik klimatizált.
1: Igen, úgyhogy akár a hőség elől is érdemes bemenekülni, hogyha ha más nem is, de nyilván ez örültség, amit mondtam, de egyébként igen, ez a legjobb, hogyha az ember nem szakadó vízzel állott és nézi a tárlatot.
0: Persze, ez mindenképpen igaz, igen, minden kiállításunkban egészséges 22-23 fok van, úgyhogy szerintem ez nagyon jó. A 38 fokból esetleg bejönni a múzeumba és megnézni a kiállításainkat valóban.
1: Igen, és akkor ha jól értem, akkor étkezést tudtok biztosítani, hogy ne kelljen
0: hát
1: nagyon messze menni.
0: Igen, nagyobb csoportoknak előre megrendelés alapján akár ezt is vállalunk, de a közelben vannak éttermek, ahova elmennek a csoportok. Igen. Tehát volna például úgy jön csoportunk, vagy 2 óra kormány meg van rendelve, egy 5 percre tőlünk egy étterembe az ebéd, és oda kimennek, és utána visszajönnek hozzánk. Tehát, hogy minden lehetőséget tudunk ajánlani, amikor megkeresnek bennünket. Igen, itt van.
1: Szuper.
0: De a kávézónkban egyébként nagyon finom kávékat, süteményeket, üdítőket, limonádékat, teákat lehet inni, a kávézónkat mindig működik természetesen, tehát időben. És akár tejboltunk itt feltétlenül el kell mondanom, nagyon szép finom apátsági töröket lehet nálunk vásárolni, például panonhalmi borokat, úgyhogy de lehet, hogy ahogy elmondtad, de lehet, hogy a megkrémi borokra is oda kell figyelnünk, itt az ínyelkos borokra.
1: Bizony érdemes lesz, mert azért...
0: Az értességi borokból is kéne akkor berendelni, úgyhogy köszönöm szépen, ez jó ez lesz.
1: Bene Santal, főborászunk és csapata hihetetlen munkát végez, és tényleg elképesztő borokat állítanak elő, készítenek, bocsánat, már rosszul fogalmazok. Nagyon szépen köszönöm, Ágota, hogy itt voltál ma reggel is velünk, és mindezt elmondtad. Még zárszónak arra kérlek, hogy mondd el, hogy hol találhatnak meg benneteket az interneten.
0: Igen, köszönöm szépen, ez mindig nagyon fontos. Ha beütik azt, hogy mindszentyneon.hu, akkor a programjainkat és a kiállításokat és a látogatóknak való információkat, mindent megtalálnak a honlapunkon, és természetesen közösségi felületeken egyebekkel is fent vagyunk, van itt az oldalunk, Facebook oldalunk és TikTok oldalunk itt. Tehát minden, ami csak kellhet, bármelyik korosztály részére fel vagyunk készülve.
1: Nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Mindcentineum igazgatójával, Csengei Ágotával beszélgettünk a júniusi programokról. Köszönöm, Ágota, hogy itt voltál. Áldott szép napot kívánok neked.
0: Én is köszönöm mindenkinek, hasonlóan áldott szép napot kívánok.
1: Dicsertessék.
2: Hírek.

0: Vatikán News főszerkesztője vezércikben foglalta össze Leo Pápa Magnifica Humanitas enciklikáját. Angyalföldi és városmajori minisztránsok nyerték idén a minisztráns kupát Esztergomban. Picasso kiállítás nyílik a Szegedi Móra Múzeumban. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Leo pápa május 25-én megjelent Magnifica Humanitas enciklikájában arra szólít fel, hogy ne a szív elszegényedésével fizessük meg a technikai fejlődést, fogalmazott Torinelli, a Vatikán News főszerkesztője vezércikkében. A mesterséges intelligencia korában a pápa arra hív minket, hogy maradjunk mélyen emberségesek. Fogadjuk el az emberiség korlátait és törékenységét anélkül, hogy azokat kijavítandó hibának tekintenénk. Ne a nagyok szemszögéből nézzük a világot, hanem alulról, a szenvedők szemével. Nincs olyan algoritmus, amely elfogadhatóvá tehetni a háborút. A mesterséges intelligencia hadviselésben való alkalmazását a legszigorúbb etikai korlátok közé kell szorítani. 14. Leo pápa végül arra kér mindjájunkat, hogy vállaljunk aktív szerepet a szeretet civilizációjának felépítésében, és ne mondjunk le törékeny nagyszerű emberségünkről. A boldogságos Szűz Mária az Egyház anyja ünnepén pünkösd hétfőn rendezték meg a Szent Adalbert minisztráns kupát immár 28. alkalommal Esztergom Nagyboldogasszony főszékes egyházában. Tájékoztatott Kálmán Antal minisztráns referens. Közölte a Magyar Kurír. Az idei találkozó témája a Szentírás volt. Az egyes állomásokon a minisztránsok legyőzhették Dávidot, Saullal együtt megvakulva mentek be a városba, próbálták továbbadni az üzenetet. A szemináriumban a Jelenések könyvével ismerkedhettek, majd együtt imádkozhattak Lő Gergely spirituális vezetésével a kápolnában. A találkozón 170 minisztráns vett részt 23 plébániáról. Az első helyet a budapesti Szent László és Szent Mihály, valamint a budapesti Városmajori Jézus Szíve Plébánia egyesített csapata érte el. A minisztránsok a felújított esztergomi bazilika főbejáratán vonulhattak ki az eredményhirdetés után. Pablo Picasso és magyar képzőművészek kapcsolatát bemutató kiállítás nyílik június 20-án a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban, jelentette be Fogos Otto igazgató kedden. A múzeumok éjszakáján nyíló kiállításon Pablo Picasso alkotásai mellett olyan magyar képzőművészek munkái is láthatók, akikkel együtt dolgozott és barátságot ápolt. A kiállítás célja, hogy megismertesse a spanyol képzőművész életútját, munkásságát a látogatókkal. Többek között a Guernica eredeti méretű másolata is szerepel majd a tárlaton. A Drága barátom Picasso című tárlaton a spanyol művész mintegy 30 eredeti alkotása látható majd, köztük 9 kerámia. Az év végéig látható kiállítás elsősorban azt szeretné bemutatni, milyen szoros kapcsolatban volt Pablo Picasso magyar képzőművészekkel. A tárlaton mintegy 40 magyar festő grafikus alkotásait is láthatják majd az érdeklődők. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a Napszentjéről.
2: Akvitániai Szent Vilmos hitvalló. Nagy Károly császárnak volt testi-lelki jó barátja és legvitézebb fejedelme. Alacsony sorból küzdötte fel magát, vitéz katona volt, szerencsés hadvezér, aki többször verte vissza a hazájára, Galliára törő arabokat, akik Hispániából jöttek be hadseregekkel. Nagy Károly német-római császár Akvitánia fejedelmévé nevezte ki. Évtizedekig szolgálta a császárt, s mint Kristóf, az öreg, kiszolgált katona, ő is elhatározta, bizonyára nem egy pillanatnyi döntés eredményeképpen, hogy ezután már a királyok királyának, Jézusnak akar egyedül szolgálni. Hiába kérték és tartóztatták, szándékától nem tudták eltéríteni. Amikor két húga apáca lett, tettekre váltotta elhatározását. Családja ügyeit elrendezte, lemondott fényes méltóságáról. A híres vitéz és ünnepelt fejedelem zarándok ruhában, alázattal esedezett fölvételért a kolostorban, és szerzetes lett. Ott így szólt, felejtsétek el Akvitánia fejedelmét, s csak azt a Vilmos testvért lássátok bennem, aki az életet akarja magához ragadni. Kolostorban kereste az alacsony rendű munkát, sokáig szakács volt. De buzgó ima élete és csodái nem maradtak rejtve. Egy alkalommal úgy oltotta el a nagy kemence tüzét, hogy keresztet vetett, s bement a tűzbe, majd kezével kidobálta a parazsat. Amikor meghalt 812-ben, maguktól megszólaltak a kolostor és a környék harangjai. A francia nép egyik nagy szentjeként tiszteli. Megemlékezünk még a mai napon egy fiúról, aki csak 14 évet élt. De ez is elég volt, hogy örököse legyen annak a mennyországnak, ahová mindannyiunkat hazavár a Jóisten. Neve Bernhard Lehner. 1930-ban született, és 1944-ben halt meg. 1930. január 4-én született Alsó Bajorországban, 5 nappal később pap nagybátyja keresztelte meg. Nagyapja nevét a Bernárdot kapta. 2 testvérével együtt nőtt fel a szülői házban. Amikor 9 éves volt, első szentáldozáshoz járulhatott. Pap szeretett volna lenni. 1941-ben kezdte meg tanulmányait a gimnáziumban. Innen a Regensburgi szemináriumba került. Itt bérmálták meg. A 3. osztály első negyedévében súlyosan megbetegedett. Ezért a gyermekklinikára szállították. Fájdalmas betegség után 1944. január 24-én este halt meg. Boldoggá avatása rövid élete után már megkezdődött. Mi volt ennek az oka? Milyennek ismerték ezt a Bernárdot? A beszámolók szerint mindig vidám, derűs lelkületű, örömet árasztó fiú volt. Szerette a sportot és a játékot, társait segítette, és gyakran vigasztalta. Szerénynek és kötelességét pontosan teljesítőnek ismerte mindenki. Szeretete megnyitotta az emberi szíveket, mindenben a lelkiismerete vezérelte. Isten szerető és Mária tisztelő volt. Mária szolgájának tekintette magát. Mindenki fölismerte, hogy egyre tudatosabban törekedett az életszentségre. Halála előtt síró szüleit így vigasztalta. A mennyországba megyek, az üdvözítőhöz, ne sírjatok hát, hiszen kisírna akkor, amikor valaki a mennyországba megy. Utolsó szavai ezek voltak. Már mindent föláldoztam, értetek. Sírjára ezt írták, Krisztus az életem, halálom és nyereségem. Holttestét később átvitték szülőfalujának főoltára elé. Milyen egyszerű, mégis szép és szent élet. Mint hallottuk, boldoggávatását megindították 1950-51-ben. Ennek során külön is kiemelték róla a következőket, nagyon szerette az Istent és az embereket, szenvedéseit pedig hősiesen viselte, fölajánlotta Isten országáért, a papokért és a missziókért, tehát mindegyikünkért. Kérjük a mennyországban élők közben járását, hogy imáikkal onnan is segítsenek minket.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: Folytatjuk a Mária Rádió csütörtök reggeli napindítóját innen a Veszprémi stúdióból, és egy fantasztikusan gyönyörű témát hoztam önöknek, ugyanis a Veszprémi Petőfi Színház egy különleges, érzelmekkel teli előadásra hívja önöket, a kedves közönséget. Az Adi és Léda Szeretném, hogyha szeretnének című táncjáték Adi Endre és Léda viharos, mégis mély kapcsolatát mutatja meg, a mozdulatok, a zene és a költészet nyelvén. A darab rendezőjét köszönthetem itt nagy szeretettel a telefonalban, Horváth Renátot. Jó reggelt, szervusz!
1: Üdvözöllek én is, és a kedves hallgatókat is üdvözlöm.
0: Nagyon köszönöm, hogy így rendelkezésünkre állsz reggel, és egy kicsit beszélgessünk erről a darabról. Miért éppen Adi Endre és Léda története érintett meg ennyire, hogy ebből szülessen ez a táncjáték?
1: Tulajdonképpen... Valamiért engem már az iskolai tanulmányaim alatt is megbabonázott Adi Endre. Akkor még ugye csak a verseivel találkoztunk, és az életútjával nagyon keveset foglalkoztunk. És nekem ez egy kíváncsiságom, vagy nem tudom minek nevezzem, de nagyon szeretem az életutakat és az élettörténeteket tanulmányozni, és különleges emberek életéből hogy is mondjam, nem is az, hogy tapasztalatot meríteni, csak hogy levonni a konzekvenciát és a tanulságokat. És Adi Endre élete pontosan ilyen, amikor ugye elkezdtem úgy mélyebben belásni magam a történetekbe, és hogy a versek mögött ki is van valójában. És akkor jöttem rá, hogy ez egy óriási nagy sztori. Nagyon szeretem a szerelmes történeteket, és hát adott volt ugye ebből a szempontból, hogy akkor valahogy, valamilyen úton, módon feldolgozzam Adi Endre életét, vagy nem is az életét, hanem inkább egy életének egy szegmensét, tehát ez a legmegfelelőbb megfogalmazás. És ahogy elkezdtem olvasni az élettörténeteket, a visszaemlékezéseket, akkor jöttem rá, hogy na, igen, ez egy kiváló táncszínházi előadás lenne, és onnantól kezdve elindult a gondolatmenet, és nem lehetett megállítani az agyam, és hát ki pattant belőle ez az előadás. Először egy kamara előadás készült belőle, még jó pár évvel ezelőtt, viszont azt éreztem, hogy ebben sokkal, de sokkal több van, és hál' Istennek a Veszprém Petőfi Színháznak a segítségével létrejöhetett ez az előadás, amit most láthat majd a közönség.
0: Ha már így említetted, akkor mondjuk el nyugodtan, hogy mikor láthatja a kedves közönség ezt az előadást.
1: Veszprém Petőfi Színház színpadán június 11-én szint este 7 órakor újra átélhetik velünk ezt a viharos, de annál inkább magával ragadó szerelmi történetet.
0: Igen, így van, ezt pontosan meg alá tudom támasztani, de igazolni tudom, hiszen már többször láttam a darabot, és elbűvölő. A beszélgetés végén ezt úgyis még egyszer el fogjuk mondani. Egy szerelmi történetet sokféleképpen el lehet mesélni. A tánc nyelvén ez egy nagyon különleges és nagyon-nagyon izgalmasan, meghatóra sikerült dolog lett. Miből gondoltad, hogy alkalmas lesz Adi és Léda kapcsolata erre a táncjátékra? Mi volt az az inspiráló dolog?
1: Alapvetően ugye azt, hogyha egy táncjázi feldolgozásba belekezd szerintem egy alkotó, akkor nagyon fontos az, hogy bizonyos szempontoknak megfeleljünk. És mivel ugye mi csak a testünkkel tudjuk elmesélni, és a mimikánkkal a történeteket, így nyilván olyan most megint ismétlem magam, történeteket kell keresni, amelyek könnyen átadhatóak. Viszont én úgy éreztem, hogy ebben még azért több van, és ha már Adiról beszélünk, akkor az nem lehet, hogy ne hangozzon el, vagy ne szólaljon meg valahol az éterben egy-egy Adi vers, és szerencsére Oberfrank Pál igazgató úr előadásában hallhatjuk ezeket a csodálatos verseket, és hozzá kell tennem, hogy azért a vers aláfestés és az igazgatónak az orgánuma nagyon-nagyon sokat ad szerintem a hangulathoz, de alapvetően ez fontos szempont, hogy szerintem olyan történeteket vigyünk színpadra, amelyek ebben a műfajban könnyebben befogadhatóak, és mondom, amikor ismét vagy olvastam a történeteket, akkor ezt láttam, hogy ezt úgy meg tudnám szerintem csinálni, vagy úgy össze tudnám rakni az előadást, vagy úgy megírni, vagy látványvilágában is megtervezni, vagy bárhogy, hogy ez könnyen érthető legyen a közönség számára, hiszen nekem fontos az, hogy érthető tánciházi előadásokat alkothassak és vigyek színpadra.
0: Igen, sikerült. Biztosan mondhatom. Az előadás címe nagyon beszédes, mert ugye szeretném, hogyha szeretnének. Szerinted a mai ember számára mitől tud ennyire aktuális lenni ez a történet?
1: Mindig azt szoktam mondani, hogy Adinak és Lédának a története egy időn síkon átívelő, örök érvényű történet. És ezt tényleg így gondolom, mert ők is ugyanúgy olyan problémákkal küzdködtek, mint mi most a 21. században, és ugyanúgy szerettek, ugyanúgy voltak bánatosak. Nyilván azt hozzá kell tenni, hogy azért ők sokkal nagyobb amplitudóval égették a gyertyának azt a bizonyos két végét, mint akár egy hétköznapi ember, de ők azért nyilván, hogy mondjam, tehát mint hogyha egy igazi szappanoperát néznénk, csak egy más korban.
0: Igen, és nagyon megérintően hozzáteszem, mert az előadás folyamán többször el lehet érzékenyülni. Ezt nyugodtan mondhatom. Rendezőként, koreográfusként, sőt a látványvilág megalkotójaként ez azért elég komoly munka volt ezt így összehozni, ugye? Mondhatjuk.
1: Igen, bár az az igazság, hogy én annyira komplexen látom a történeteket, amik kipattannak a fejemből, hogy már nem csak a mozgásvilág van előttem, tehát meghallok egy zenét, és akkor látom a cselekményét, hogy hova tudnám beilleszteni az adott történetnek, vagy történetnél. Akkor egyből rákapcsol az agyam, és látom már a látványvilágot, a ruhákat, a fényeket, és így egyszer csak komplexen összeáll minden a fejembe, és csupán csak annyi dolgom van, hogy ezt papírra vessem és leírjam, és tulajdonképpen ezért mondom azt mindig, hogy komplexen gondolkodom minden előadásomban, és ebben is így tettem, mert azt az életérzést, és azt a, hogy mondjam, nem filozófiának nevezném, de hogy én nagyon szeretem a kosztümös filmeket, és a múltkorban játszódó emberi történeteket, és épp ezért én szerettem volna egy olyan előadást csinálni, ami az én lelkületemet tükrözi, és hát ez szerintem összejött.
0: Nagyon sikerült, abszolút. Igen, abszolút így van. Az előadásban versek, zene, fények és a mozdulatok együtt mesélnek. Mire számítson az a néző, aki talán még soha nem látott ilyen kortárs tánc előadást? Buzdítsuk egy kicsit a hallgatóinkat, hogy igenis ezt meg kell nézni.
1: Igen, abszolút ajánlom mindenkinek, mert annál attól fogva, hogy ugye mondhatni egy régi szerelmi történetet elevenítünk fel, abszolút a modernitása is megvan ennek az előadásnak, hiszen látványvilágában abszolút korhű, viszont a zeneiségében, a mozgásanyagában tud nagyon mai lenni. És épp ezért szerintem a mai közönséget nagyon be tudja szippantani az előadás, és az elején megfogjuk a kezüket a közönségnek, és a végéig repítjük őket, hiszen mindig, minden pillanatban történik valami a színpadon, ami leköti az ember figyelmét, és picit azt szokták mondani, hogy filmszerű az előadás, mert nem kifejezetten egyszerre egy dolog történik a színpadon, hiszen a valóságban sem egyszerre egy dolog történik, akár egy adott szobában, és ha már egy adott szobáról beszélünk, vannak olyan jelenetek, amikor olyan intim betekintést engedünk Adiék kapcsolatába, hogy ugye nem csak Adit és Lédát mutatjuk be, hanem a közvetlen környezetüket, az embereket, akik velük élték meg ezt a héjanászt, és természetesen ott van a szerelmi kapcsolatban Diósi Ödön, a férj, aki Nek szintén egy nagyon szép íve van az ő karakterének, hogy hogyan fogadja el ezt a szerelmi kapcsolatot, amiből ő valamilyen úton, módon, ezt nem árulunk el mindent, ki szorul. És ott van például Lédának a húga, Brühl Berta, aki végigéli szintén ezt az óriási románcot, és levezényli a szerelmük gyümölcsének sajnos az elvesztését, hogy szépen fogalmazzak. Tehát olyan katartikus pillanatok is vannak az előadásban, amit nem biztos, hogy mindenki tud, hogy Adék életében mi történt pontosan. Mert ahogy az elején is kezdtem a beszélgetésnél, hogy nagyon keveset tudunk például az iskolában, mert kevés idő van arra, hogy nagyon belemenjünk az ő életükbe, csak ilyen rövid címszavakban érítjük, most nagy túlzással természetesen az életutakat. És én úgy gondolom, és ez valahol célom is volt, hogy informatív legyen az előadás, és ezáltal plusz információkat és cselekményeket megtudhatnak az ő életükből. És nagyon sok néző például az előadások után jelezte számomra, hogy ő nem is tudta, hogy ez történt. És akkor ezt még megfokoztuk azzal, hogy egy pici kiállítás tartozik az előcsarnokban, az előadáshoz, ahol még inkább plusz információkat megtudhat a színházba ellátogató közönség, és ezáltal összeáll egy teljes kép, és szerintem még inkább közel kerül Ady Endre, Léda és Ödönnek a szerelmi háromszöge a nézőkhöz.
0: Ez bizony pontosan így van, hogy nagyon sok mindent nem tudtunk meg, és most elég sok információ jutott át hozzánk, úgyhogy nagyon köszönjük neked ezt a fantasztikus rendezést, és mindent, amit láthatunk az este folyamán ebben a két felvonásban. A te személyes életutad is rendkívüli, inspiráló és erőt adó. Mennyiben változtattam meg az alkotáshoz, a művészethez, vagy akár Ady történetéhez való viszonyodat, mindaz, amin keresztül mentél az évek során, akár az elmúlt évben, években?
1: Igen, ez egy... köszönöm szépen a kérdést először is, mert most úgy elgondolkoztam ezen. Az az igazság, hogy ugye az a tragédia, ami velem történt, hogy ugye 6 évvel ezelőtt sajnos kerekesszékbe kerültem, és 4 végtag bénultként élem a mindennapjaimat. Azt hinni az ember, aki először hallja így ezt a megfogalmazást is, hogy én milyen élethelyzetben vagyok, hogy nagyon belennék zárva. Nyilván ez valamilyen szinten így van, tehát azért sok korlát közé vagyok szorítva, viszont az alkotás szempontjából ez nem igaz. Tehát most még inkább több időm lett arra, hogy az alkotásnak éljek, hogy pontosítani tudjam az épp adott előadást, amin dolgozom, még nagyobb kutatómunkát tudok végezni, és ezáltal én úgy érzem, hogy kinyílt egy világ, ami nem biztos, hogy megadatott volna akkor, hogyha ez nem történik meg velem ez a személyes tragédia, viszont ezáltal tényleg azt érzem, hogy bár korlátok között, de mégis úgy érzem, hogy szárnyalhatok, és mégsem tud korlátozni az élet, mert úgy vagyok ezzel, hogy csak azért is megmutatom, de nyilván nem a dacon van a hangsúly, hanem azon, hogy én szeretnék teremteni. És így tényleg a színházi előadásokon keresztül én úgy gondolom, hogy alkothatok, megteremthetek valamit, amivel örömet okozhatok az embereknek, vagy épp elgondolkodnak, vagy inkább csak azt mondom, hogy adhatok az embereknek. És nekem ez nagyon fontos, és nyilván a közönség tapsa és öröme olyan szinten, hogy is fogalmazzak, felszabadít, és akkor azt mondom, hogy igen, megéri ezt az egészet így. Erőt venni magamon, és tolni azt a bizonyos szekeret magam előtt, hiszen szép az élet, és alkossunk.
0: Így van. Amit most elmondtál, az mind jön a színpadról. Tehát, hogy ezt abszolút visszakapjuk. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezúttal is.
1: Én köszönöm.
0: Így a vége felé közeledve, akkor arra kérnélek, hogy ismételd meg nekünk, hogy mikor találkozhatunk Veszprémben az Ady és Lédával.
1: Június 11-én, este 19 órakor.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Horváth Renátónak, az Adi és Léda Szeretném, hogyha szeretnének című előadás rendezőjének. Kívánom, hogy minél többen megtapasztalják ezt a különleges színházi élményt a Veszprémi Petőfi Színházban, vagy Budapesten, vagy az ország több színházában is. További sok áldást, jó munkát, jó egészséget és sikeres előadásokat kívánunk nektek.
1: Nagyon szépen köszönjük!

0: Kedves hallgatóink, nagyon köszönöm figyelmüket. Veszprémből hallhatták a mai csütörtöki napindítót. Köszönjük, hogy velünk tartottak ezen a napon is. Kérjük önöket, hogy tartsanak velünk továbbra is. Nagyon köszönjük a támogatásaikat, az imádságaikat. Ezek mind nagyon-nagyon fontos dolgok, hiszen az adományokból tudjuk működtetni ezt a csodálatos rádiót, az Üzenya rádióját, és az imádságok is nagyon sokat jelentenek mindannyiunk számára. Úgyhogy még egyszer köszönet mindenkinek, jó egészséget kívánok!
1: Mária Rádió.
2: Barsi Balázs atya Széchenyben elhangzott pünkösdi homíliáját hallják.
3: Mikor azon a napon a hét első napján este lett, és a helyiség ajtaja, ahol a tanítványok összegyűltek, zárva volt a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus. Megállt középen, és azt mondta nekik, békesség nektek. Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, amikor látták az Urat. Azután újra szólt hozzájuk, békesség nektek. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta, vegyétek a Szent Lelket. Akiknek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnben maradnak.

Krisztusban szeretett testvéreim! Az apostolok cselekedetéből olvastuk, hogy mindannyiukat betöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a lélek indította őket. Mi ez a nyelveken való beszéd? Emlékszem egy esetre, esztergomi novíciátus kápolnájába mentünk, meglátogatott egy református lelki pásztor, nagy jót beszélgettünk, aztán bementünk imádkozni. És elkezdett nyelveken beszélni. Megdöbbentem, egy kicsit komikus is volt. Én soha nem beszéltem nyelveken. De utána szobámba utánoztam, és nekem is ment. Nagy probléma. Viszont évtizedek múltak el, és erre a pünkösd igehirdetéssel készülve értettem meg, és ez a legnagyobb ajándék a mai napnak számomra, hogy miről is volt itt szó. Amikor az apostolok kimentek a teremből, akkor ők nem nyelveken beszéltek, hanem arámul. Tehát akartak beszélni, Jézus hirdetni a több nyelvű tömegnek, akik a zsidók ünnepére följöttek. Tehát ők az nem nyelveken beszéltek, hanem arám nyelven. De mindenki megértette. Ez egészen más helyzet. És itt van egy hatalmas üzenet. Tehát ők nem a többi Jeruzsálembe zarándokolóknak a nyelvén, görögül, latinul, stb. Nem tudtak, hanem arámul kezdték hirdetni Jézust, és mindenki megértette. Ez két különböző helyzet ismétlem. Amikor az utolsó vacsora termében voltak, és eltöltötte őket a Szentlélek, akkor nem arra kapták a Szent Lelket, hogy egymásnak hirdessék az evangéliumot arám nyelven, vagyis egyik a másiknak szóljon, hanem az imádság lelkét kapták meg. Nem arra kapták, hogy Jézusról beszéljenek egymásnak, hanem az imádságnak a lényegét kapták meg, ami soha eddig nem volt és nem is lesz. Csak aki meg van keresztelve, bérmálva és hisz Jézus Krisztusban, abban az imádság beteljesedik. Erről beszéltem egyetemistáknak, hogy mi az imádságnak a mély szerkezete. A mély szerkezete az, hogy Isten és ember kapcsolata. És ez a kapcsolat nem beszéd először. Mindig felhozom a példát. Egy édesanyja beszél a kis magzatához, és a magzat mosolyog, hát felvételeket készítettek. Ez kommunikáció. De nem szavakban, nem érti. De érti, hogy szeretlek, és a testemből árad felé az élet. Tehát az igazi kommunikáció lényege nem szavak, hanem egy életáramlás. És csak ezen belül lehet megszólalni. Hát erre egy lelki gyakorlatot fel lehet építeni. Hogyha ez a mély kommunikáció megszakad szülők, gyerek között, testvérek között, emberek között, akkor dumálhatunk. Senki se érti meg a másik. Legfeljebb nagyon-nagyon jó akaratú ember megért valamit. A kommunikáció vasárnapja van. És ezért köszöntöttelek benneteket a református fordítása, ez a helyes. Nem a Szentlélek egyesítő reje, hanem a kommunikáció, Sancti Spiritus sit cum vobis. A Szentlélek közöltetése, az újravaló belétek áramlása legyen veletek. Nem egymással legyetek még jobban, még szeretők kapcsolatban, mert nem lehet.
Csak a lélek által, ha mindegyiknek a szíve rá van kötve Jézus szívére. Tehát az imádság lelkét kapták meg. De abban a mélységben, hogy elindult bennük az imádság, de nem tudták a zsoltárokat mondani. Nem tudták a eddig megtanult imádságokat mondani, mert egy mélyebb imádság fakadt föl bennük. A Szentlélek kiáradása, Galata levélben azt írja Szent Pál 4:6-ban, fiának lelkét árasztott a szívünkbe, személyünkbe, aki azt kiáltja, Abba, Atya. Hihetetlen mélység. De akkor miért bocsátottak ki magukból ilyen érthetetlen szavakat, dadogtak? Azért, mert a gyermek is, amikor megkapta a mély közösséget, egy igazi szeretetet. Tehát, hogy föl sem merült az abortusz, mert ha már fölmerül, már sérül. Én nem vagyok megszavazható. Nekem kijár az élet, mert az Istentől van. És ez a végtelen isteni szeretet van a gyermek iránt, akkor ő dadog, és vele is lehet dadogni. És majd egyszer elkezdeni az értelmes beszédet. Ez történt ott az utolsó vacsora termében. A nem érthető szavak jöttek elő a szájukon. És azért nem nevettek, és nem butránkoztak meg, mert ez mindegyikkel velük történt, ez nem a másik felé való megnyilvánulás. Megkapták az imádságnak, a mély imádságnak a lelkét. Igen. Nem azért nyitotta a Szentlélek az apostolok száját az emberi beszéd dadogó utánzására, hogy arra figyeljenek egymásra, hanem hogy észrevegyék, hogy mindegyikükben, a másikban is megtörtént ez. Egy új fogantatás, egy új születés. A személyüket fölvette a Szentlélek a názáreti Jézus Isten fiúságába, hogy megtanulják egyszer s mindenkorra, és megtanítsák nekünk, nem csak a papoknak, nektek is, hogy az ige hirdetés, az Istenről való beszéd, ahogy te beszélsz a gyerekeidnek, unokáidnak, nem lesz hatásos. Ha nincs meg benned ez az ősi, állandó Isten kapcsolat, a mély imádság, az Istennel való mélységes kommunikáció. Azért kapták meg az imádság lelkét, hogy úgy lépjenek az emberek elé, hogy Isten belső kapcsolata sugározzék róluk. Az Úr Jézus mindig birtokolta a Szent Lelket, hiszen a második isteni személy. Mégis, mielőtt elindult az ige hirdetésre, mint egy újra indította a Szent Lélek. És az Úr Jézus miközben prédikált, nem szűnt meg beszélni az Atya Istennel. De nem úgy, hogy értelmes szavak, hanem ez a teljes életközösség áramlott benne. Ezért ismétlem nagyon megdöbbentett, amit a szent életű protestáns lelkipásztortól tanultam, ő is valahol észrevette, hogy nagyon furcsa, hogy az evangéliumban az van, hogy és miért fordítja le a magyar? Amen, amen, mondom nektek. És a görög szövegben az, hogy amen, amen, lego hymi, nem fordítja le. És a latinban amen, amen, dico vobis. A magyar miért meri lefordítani, hogy bizony, bizony. Nem bizony, bizony, hanem egy imádság vége. Tehát az Úr Jézus most kapott egy olyan üzenetet, hogy fiam, mert vele beszélt, ezt mondd el nekik. És azért mondja, amen, amen, én vagyok az élet kenyere, aki engem eszik, örökké él.
és én feltámasztom az utolsó napon. Ebben az állapotban kell lenni minden papnak. Tehát a teológia 5 éve mellett 5 évig kellene tanítani, imádkozni őket. Ő nem lépett ki Jézus az atyával való belső életáramlásból, amely maga a Szentlélek. És ezért lettek hitelesek a szavai. Ezt érezték meg a tanítványok, hogy amik azt mondták, taníts meg imádkozni. Hát miért? Hát megtanította őket az apjuk meg az anyjuk. Meg a zsinagógában megtanulták az imádságot, de ez nem imádság. Az valami készülődés. Az egész emberiség imádkozik, és ez nagy érték a pogányoknak, de csak készülnek. Hiszen nem ismerik a Szent Háromságot, hogy Istenben 3 személy van, és hogy velünk is így akar kapcsolatban lenni az ő megtestesült fia által. Kedves testvérek, ez persze az ilyen nyelveken való beszéd, ami az imádság legmélye, az nem lehet sohasem kirakat. Hát a volt karizmatikus, az Szent Ferenc volt, meg Szent Antal. Gyula érsek úr mondta nekem, hogy akkor kicsit megdöbbent, amikor valaki bemutatkozott, doktor XY vagyok, karizmatikus. Hát ő a karizmatikus, a rendkívüli ajándékot birtokló ember sose tudta, hogy ő karizmatikus. Soha. A szűzanya nem tudta, hogy kegyelemmel teljes. Megdöbbent, hogy miféle köszöntés ez. És Szent Ferencről írva van, hogy néha bement az erdőbe, úgy gondolta, hogy senki se hallja, és búgott, mint egy galamb örömébe. Ez nem lehet színház. És kedves testvérek, van ám ennek megmaradt töredék a liturgiába, csak azt meg sokszor lenézzük. Az allelujázás. Igaz, hogy annak is van jelentése, hogy hálát adunk Istennek, de azt senki se tudja már. Viszont van benne egy érdekes dolog. A szöveg nincs elszakadva a dallamtól. Az a dallam, aminek nincs szövege, az nem Szentlélek, az India. Ezt mondják, hogy om, om, om, om, om. Mert nem kaptak kinyilatkoztatást. Tehát Jézus értelmes szavakkal szólt hozzánk. De a Szentlélek a jövendőt hirdeti. A kimondhatatlan. De sohasem szakadhat el a dallam a szövegtől. A krisztusi szóban adott kinyilatkoztatás a Szentléleknek az áradásától. Hát ezért nagyon-nagyon fontos ez. Alleluja! Mi ez? Ennek a töredéke. Vagy az Amen. Vagy a Maranatha. Jöjj, Úr Jézus! Nem kell érteni, és itt van igazuk azoknak, és a Szent Zsinat előírja, és mi nem tartjuk meg, hogy a híveknek a ráeső részt latinul is tudni kell. Én ezt be fogom vezetni. Tehát egyszer csak úgy köszöntelek, Dominus Vobiscum. És nektek tudnak kell az, hogy et cum spiritu tuo. Tessék megtanulni. A római pápa nekem ne angolul misézzen. Nem kell mindent érteni a misébe. Ott fölfoghatatlan kommunikáció megy. A Sanctus. És ezt érzik a művészek. Egy Bach Hámol mise. Egy Kodály mise. Micsoda lélek áradás utánoz a dallam. Hát kedves testvérek, a 11 apostol ebből a nyelveken való érthetetlen beszédből lép a nép elé. De számukra egy olyan belső, biztos esemény volt, hogy ők Jézus lelkével kapcsolatban vannak. Ezért például a mi atyánkot megtanította nekik Jézus, biztos többször elmondta nekik, egyébként a zsoltárokból van minden összeszedve. Az az új benne, hogy ezt Jézus mondja, de pünkösdig nem hiszem, hogy imádkozták.
mert nem kapták meg Jézus lelkét. Tehát ő nem egy új imaformát tanított, hanem az imádság lelkét árasztotta ki ránk. Kedves testvérek, és ebből mennek ki az apostolok, az ott várakozó tömeghezen nagyon sok pogány feljött, volt annyi eszük a pogányoknak is, gondolkodtak, hogy egy Isten van, és őt Jeruzsálembe imádják. És mentek a zsidó ünnepekre, és összeverődtek. És akkor ez történik, hogy abban az időben vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben minden népből az ég alatt, amikor ez zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze, nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezték, nem Galileából valók ezek mindnyájan, akik itt beszélnek? Vagyis hát arámul beszélnek. Hogyan halljuk hát mindegyikünk a saját nyelvén, amelyben születtünk, a pártusok, médek, elamiták a Mezopotámiából, Júdeából, Kappadóciából, Pontuszból, Ázsiából, Frígiából, Pamfíliából lakók, Egyiptomból, a líbiai Cirének vidékéről, Rómából van zarándokok, zsidók, prozeliták, krétaiak és arabok. Mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik az evangéliumot. Kedves testvérek, tudjátok, mi történt itt? Az, ami Szent John Henry Newman-nel és nagyon sok szenttel. Mikor a szentjavatás elindult, lehet, hogy még egy anglikán idős asszony vallotta, hogy nagyon sok jó prédikációt hallottuk. De amikor Mr. Newman beszélt, akkor Isten jelenlétébe kerültünk. És Pió atyának nem kellett a franciáknak, franciául, a magyaroknak magyarul szólni. Olaszul vagy latinul mondtam is. Megértették, hogy itt Istennel van kapcsolatban az ember. És hogy mi ugyanezt kaptuk meg. Egyébként a Szentlélek a legjobb fordító, műfordító. Félelmetes, le tudja fordítani egy ember belső világát a másik ember számára. És akkor itt is egy olyan kommunikáció kezdődik, ami még nem szavakban van. Megértették, hogy itt Isten kapcsolat van. Valami végleges, valami örökkévaló. Valami, ami nem múlik el, valami, amit nem mi kezdeményeztünk. Hát ez az a nyelvcsoda. És hát egy kicsit kiábrándítva, amikor Pádiai Szent Antal a nagy misztikus és a nagy karizmatikus pünkösdnapján mit prédikál. Tudjátok, mi az, hogy nyelveken beszélni? Annyi, hogy különféle jó cselekedeteket tenni. Az egyik a betegeket ápolja, hát ez a nyelv. A másik tanít a tudatlanokat. A harmadik például tisztán tartja Sümeg utcáit, mert gyönyörűen kisöpri, és ezt felajánlja Istennek. A másik, aki a bolti eladó, és megmondja, hogy nem, ez ne vegye meg, mert ez a gyümölcs, ez már nem megvételre való. És mindenütt, milyen csodálatos ez, ahány jó cselekedet az Jézus nevében van, az mind nyelveken való beszéd. Kedves testvéreim, viszont fordítva, ha nem az imádság állapotában van a pap, aki prédikál, vagy a szülő, aki Jézusról beszél, és menj hittanórára, mondja a gyereknek, menj áldozni, ő meg nem megy, akkor a gyerek félreérti ezt az ige hirdetést. Sőt, már a pap is talán már nem is vallásos témáról beszél, hanem az ökológiáról, meg én nem tudom még miről. Megdöbbentő. És ha beszél is vallásos és hitbeli téma, üres. Nem is készül. Mert nagyon felkészülni arra, amikor rögtözzünk.
Egy életen át készülni és leírni minden prédikációt. És akár előfordul, hogy rögtönzünk, és a Szentlélek úgy segít.

0: Milyen nagy dolog. Christum orantem, Christum agonizantem et Paulum predicantem. A haláltusát vívó, vérrel verítékező Krisztus, az imádkozó Krisztust és a prédikáló párt. Valami összefüggés van itt. Ilyen papok, szerzetesek, szülők nélkül az emberi, az egyház igehirdetése kultúrát teremt, és az nagy dolog, de életet nem tud adni. Egyébként senki sem mondhatja magától, hogy Jézus az Úr csak a Szentlélek által. Hát persze, egy tudom kimondani. Egy ateista is kimondja, hogy Jézus az Úr. Miért nem tudnám kimondani? De nem érvényes. Mert úgy kell kimondani, ahogy a Jézus beszélt, hogy amint az Atya küldött engem, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lelt, és így folytatta, vegyétek a Szent Lelket, ő vele menjetek, és én veletek leszek minden nap a világ végezetéig. És még vannak itt érdekes mozzanatok, de elment már az idő, hogy nagy vihar támad, szél. Hát Illés a Hóreb hegyén. Azt mondta neki, állj ki csak ide erre a magaslatra, Illés, és én elvonulok előtted. És hatalmas szélvihar támadt. De a szélviharban nem volt jelen az Úr. Akkor tűz, villámok, de a tűzben nincs jelen az Úr. Miért? Mert Isten, mert Illés csak az Isten elé akart állni. Hát nem is tehetett többet. A keresztény pedig nem Isten előtt áll, hanem Istenben van. Jézusban van. Azt mondja Nikodémusnak Jézus, hogy a szél, a Szentlélek, ott fúj, ahol akad, de nem tudott honnéten, hová megy. Az emberek mindig imádkoztak, de nem tudták, hogy honnét jön, és hová megy az ima. Mi tudjuk. A Szent Háromság mélységeiből fakad. A názáreti által a Szentlélekben. És tudjuk, hogy hova megy az imádság, oda megy vissza. Micsoda gyönyörűség, hogy ezután mit ünneplünk a jövő vasárnap? A Szent Háromság vasárnap. És utána Jézus szívét, melyben az Istenség teljessége lakozik. Amen.
1: Barsi Balázs atya Széchenyben elhangzott pünkösdi homiliáját hallották.
2: Hírek.
1: A Vatikán News főszerkesztője vezércikkben foglalta össze Leó pápa Magnifica Humanitas enciklikáját. Angyalföldi és városmajori minisztránsok nyerték idén a minisztráns kupát Esztergomban. Szentmisében adtak hálát a 30 éve alapított Caritas csoportért Kazincz Barcikám. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Leó pápa május 25-én megjelent Magnifica Humanitas enciklikájában arra szólít fel, hogy ne a szív elszegényedésével fizessük meg a technikai fejlődést, fogalmazott Torinelli a Vatikán News főszerkesztője vezércikkében. A mesterséges intelligencia korában a pápa arra hív minket, hogy maradjunk mélyen emberségesek. Fogadjuk el az emberiség korlátait és törékenységét anélkül, hogy azokat kijavítandó hibának tekintenénk. Ne a nagyok szemszögéből nézzük a világot, hanem alulról, a szenvedők szemével. Nincs olyan algoritmus, amely elfogadhatóvá tehetni a háborút. A mesterséges intelligencia hadviselésben való alkalmazását a legszigorúbb etikai korlátok közé kell szorítani. 14. Leó pápa végül arra kér mindjájunkat, hogy vállaljunk aktív szerepet a szeretet civilizációjának felépítésében, és ne mondjunk le törékeny nagyszerű emberségünkről. A boldogságos Szűz Mária az Egyház anyja ünnepén pünköst hétfőn rendezték meg a Szent Adalbert minisztráns kupát immár 28. alkalommal Esztergom Nagyboldogasszony főszékes egyházában. Tájékoztatott Kálmán Antal minisztráns referens. Közölte a Magyar Kurír. Az idei találkozó témája a Szentírás volt. Az egyes állomásokon a minisztránsok legyőzhették Dávidot, Saullal együtt megvakulva mentek be a városba, próbálták továbbadni az üzenetet.

0: A szemináriumban a jelenések könyvével ismerkedhettek, majd együtt imádkozhattak Lő Gergely spirituális vezetésével a kápolnában. A találkozón 170 minisztráns vett részt 23 plébániáról. Az első helyet a budapesti Szent László és Szent Mihály, valamint a budapesti Városmajori Jézus Szíve plébánia egyesített csapata érte el. A minisztránsok a felújított esztergomi bazilika főbejáratán vonulhattak ki az eredményhirdetés után. Előadásokkal, tanúságtételekkel emlékeztek vissza a helyi római katolikus egyházközösségi Caritas 30 évének legszebb pillanataira május 20-án Kazincbarcikán. Az ünnepi szentmisét Cseh István aranymisés putnoki plébános mutatta be. Szónoka Missinger Ferenc kerületi esperes volt. Beszédében a szeretetszolgálatról, mint ajándékról beszélt. A Caritas önkéntesek 30 éve arra vállalkoztak, hogy azoknak is eljuttatják Jézus szeretetét, akik nem annyira szeretetre méltó, csak segítségre szorulok. Amikor a szomszédunk, anyósunk, apósunk, vejünk, menyünk jön hozzánk, és nehézé válik a felebaráti szeretet, ha Jézus szemével látjuk a hozzánk fordult, akkor könnyűvé válik ez a szeretet, mondta az esperes. Az 1996-ban megalakult Caritas csoport elsőként a betegek, idősek felé fordult. 2014 óta a szalézi szerzetesek vették át a plébánia vezetését. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a Budapest Újlaki Sarlós Boldogasszony templomból. A Szent misét Berán Ferenc atya mutatja be.
2: Krisztus az új szövetség közvetítője, örökké való, így papsága örökre megmarad. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, az Anya Szent Egyház a mai napon is ünnepel Urunk Jézus Krisztussal, mint főpapra emlékezünk. Ezt a szentmisét hálából ajánljuk föl, hogy ő, mint örök főpap, levette bűneinknek a terhét, áldozatot mutatott be, önmagát mutatta be áldozatul. Ugyanakkor ezt a szentmisét azért is felajánljuk, hogy mi is tudjuk a terheinket és áldozatához kapcsolva felajánlani. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, méltóképpen ünnepelhessük az Úr szentai titkait. Nagyon sok ilyen tétova, bizonytalan emberrel találkozunk, akik értelmetlennek találják a szenvedésüket. Tudunk-e nekik segíteni, hogy Krisztus áldozatához kapcsolva ezt felajánlják? Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmez! Uram, irgalmazz! Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged. Hálát adunk neked nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia. Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert Te vagy az egyedül Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szent Élekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk! Istenünk, Te egyszülött, Tedet örök főpappá tetted, hogy Téged megdicsőítsen, és az embereket üdvözítsen. A Szent Élek kiáradása által engedd, akiket szolgálattevőkké és szentségeid kiosztóivá Te választottál, az elfogadott szolgálatot hűségesen végezzék. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Élekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Szent lecke a zsidókhoz írt levélből. Testvéreim, lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Ezért nyilatkozik így Krisztus, amikor a világba lép, áldozatot és ajándékot nem kívántál, hanem emberi testet alkottál nekem, nem kedves előtted az engesztelő és az égő áldozat. Ezért így szóltam, íme elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat, Istenem, amint a könyvtekercsben rólam írva van. Először tehát azt mondta, áldozatot, ajándékot, engesztelő és égő áldozatot nem akartál, nem volt az kedves előtted. Jó lehet, ezeket a törvény írta elő. Aztán így folytatta. Íme elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat. Tehát az előzőket eltörli, hogy helyükbe állítsa az utóbbit. Vagyis Isten akarata szerint Jézus Krisztus testének feláldozásával egyszer s mindenkorra megszentel minket. Ez az Isten igéje. Istennek legyen. A Zsoltár válasz. Hirdessétek Urunk halálát, amíg újra el nem jön. Hirdessétek Urunk halálát, amíg újra el nem jön. Sem véres, sem ételáldozat nem kellett neked, fülemet azonban megnyitottad. Nem követeltél égő és engesztelő áldozatot, így szóltam akkor, íme eljövök. Hirdessétek Urunk halálát, amíg újra el nem jön. A könyvtekercsben rólam írva áll, hogy akaratodat teljesítsem. Erre vágyom, Istenem, törvényed szívemet örömmel tölti el. Hirdessétek Urunk halálát, amíg újra el nem jön. Igazságodat hirdetem a nagy közösségben, ajkam el nem hallgat, Uram, jól tudod. Hirdessétek Urunk halálát, amíg újra el nem jön. Újongjanak és örvendjenek a téged keresők, hatalmas az Úr, kiáltsák szüntelen, akik várják üdvösségedet. Hirdessétek Urunk halálát, amíg újra el nem jön. Halleluja! Krisztus megalázta magát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely felette áll minden névnek. Halleluja!
4: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus elment tanítványaival egy majorba, amelyet Getsemáninak hívtak, és azt mondta tanítványainak, vihetek itt le, amíg én elmegyek és imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, majd szomorúság és gyötrődés vett rajta erőt. Akkor ezt mondta nekik, halálosan szomorú az én lelkem, maradjatok itt és vigyázzatok velem. Egy kicsi előbbre ment, arca borult és így imádkozott. Atyám, a lehetséges múljék el tőlem ez a kehely, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Aztán oda ment a tanítványokhoz és alva találta őket. Azt mondta Péternek, így hát nem tudtatok egy órát sem vigyázzatni velem, vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Aztán elment másodszor is imádkozott. Atyám, ha nem lehet, hogy elmúljon ez a kehely, anélkül, hogy kígyam, legyen meg a te akaratod. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, az Anya Szent Egyház a husvéti idő után, pünkösd után egy ünnepet hozott létre, egy ünnepben imádkozik arról, hogy Jézus Krisztus örök főpap számunkra. És ilyenkor az ember ugye elgondolkodik azon, hogy miért fontos az, hogy húsvét után, amikor Jézus hát áldozatát ünnepeltük, hogy feláldozta magát értünk, mi egy külön ünnepben így megemlékezünk. Azért, mert a hitünknek az egyik alapköve az, hogy Jézus Krisztus megváltó. Megszabadított minket a bűntől. Maga a Jézus nev is ezt jelenti. Szabadító. Az Ószövetségben tudjuk azt, hogy a főpap mindig áldozatot mutatott be a bűneiért, bűneinkért, az emberek bűneiért, sajátjáért is, meg a nép bűneiért is. És Jézus ennek a főpapnak helyére lépett, ahogy ezt a zsidókhoz írt levélben nagyon szépen kifejezi a szerző. És ő egy áldozatot mutatott be, egy örök, egy végleges áldozatot, amely kiengesztelte az Istent a mi bűneinkért. Tehát ez azt jelenti, hogy nem nekünk kell vezekelni a bűneinkért, hanem hinnünk kell abban, hogy Jézus ezt a megváltást megtette értünk. És a szentírási szakaszok is erre utalnak. Az előbb hallottuk az evangéliumban azt, hogy Jézus ugye félre van a Getsemáni kertbe, és jelzi azt, hogy áldozatot mutat be. Az ő áldozat bemutatói tevékenység jelenik meg. Igent mond az Atya akaratára, ez volt az ő áldozata. Ennek a része tulajdonképpen az is, hogy keresztre feszítették. És ugye a zsidók levélben, zsidókhoz írt levélben az előbb ugye, olvastuk ugye azt, hogy lehetetlen, hogy bikák, bakok vére bűnöket töröljen. Ez volt az Ószövetségnek az üzenete. Áldozatot mutattok be, egy nagyon nemes gesztus volt ez a választott nép részéről. De egészen más az, amikor maga az isteni fiú, tehát a másik isteni személy mutatja be ezt az áldozatot értünk. Mi az üzenet számunkra? Egyrészt a hála, hogy ilyen főpapunk van. Másrészt pedig, és ez is egy üzenet lehet, hogy a zsinat kihangsúlyozza azt, hogy minden egyes ember részesül Jézus papságából. Ez azt jelenti, hogy áldozatot mutathatunk be, de nem önmagunkban, hanem hozzá kapcsolhatjuk Jézus áldozatához, a mi áldozatunkat. És itt van az üzenet. És nagyon sokszor előfordul az, hogy az emberek viselik az életnek a terheit, és értelmetlennek tartják. Tehát nem érzik azt, hogy annak lenne értelme, elviselik az életnek a nyűgét, az életnek a terhét. Ha elmondjuk nekik azt, hogy ők felajánlhatják ezt áldozatot, hogy Jézus is felajánlotta a teherviselését, akkor ez az áldozat, amit ők hoznak, ez a teherviselés, ez értékessé válhat. Imádkozzunk azért, hogy így tudjuk önmagunkra és tekinteni, amikor a élet terheit viseljük meg másokra is, és ígyünk abban, ez a felajánlott áldozat, ez értékes lehet. Kérjük testvéreim, a mindenható Atya Istent, hogy árassza kegyelmi ajándékait a hívekre és a pásztorokra, akit az egyházban egyesít a Szentlélek.
3: Vezedd, Urunk, egyházadat az igazság, a szeretet és a lelki egység útján. Kérünk téged, hallgass meg minket. Őrizd meg Szent Atyánkat, Leó pápát, testi-lelki épségben, néped kormányzására. Kérünk téged, hallgass meg minket. Árasz Szent Lelked ajándékait az egyház püspökeire és papjaira. Kérünk téged, hallgass meg minket. A birmálkozásra készülőknek add a Szentlélek megvilágosító és megerősítő kegyelmét, a megbírmáltaknak pedig adj álhatatosságot. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj a széthúzó világnak igaz békességet és őszinte egyetértést. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add Szent Lelked vigasztalását a betegeknek és a szenvedőknek.
4: Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei Atyánk, ezt a szentmisét azokért ajánljuk föl, akik úgy érzik, hogy elviselhetetlen terheket hordoznak, az élet ilyettet rájuk. Higgyenek abban, hogy ezt ők felajánlhatják, és ez számukra, mások számára is az üdvösség forrása lehet. Hallgass meg, Urunk! Urunk és Istenünk, Te pünkösd ünnepén hősi lelkülettel ajándékoztad meg az apostolokat. Ára a Szent Lelkedet mindnyájunk szívébe, hitünket megvalljuk és hitünk szerint éljünk Krisztus a mi Urunk által.

Áldott vagy Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkeziségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. E víz és bor titka által részesüljünk annak istenségében, akik egyesen részese lett emberségünknek. Áldott vagy Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk néked, mint a szőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Imádkozzatok, testvéreim, az én áldozatom és a tiétek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Urunk Istenünk, mi az egyetlen közvetítőnk Jézus Krisztus, Te egy elfogadottá színed előtt ezeket az adományokat add, hogy velük együtt mi is neked szentelt, kedves áldozattá lehessünk, aki veled él és uralkodik a szent élekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te egyszülöttedet szent lelkeddel az új és örök szövetség főpapjává felkented, és csodálatos rendeléssel szentül meghagytad, hogy az ő egyetlen papsága fennmaradjon az egyházban. Bár Krisztus egész megváltott népét királyi papságá tette, de a testvéri szeretetből egyeseket kiválaszt, hogy kézzátétel által szolgálatának részesévé váljanak. A világ megváltó áldozatot újítsák meg Jézus nevében. A fiainak készítsék elő a húsvéti lakomát. Szent népet között a szeretetben élen áldanak, és igével táplálják, erősítsék a szentségek által. Ő életüket neked és testvérek üdvösségének szolgálatára szentelték, hogy hasonlóvá váljanak Krisztushoz, és mindig tanúságot tegyenek arról, hogy hisznek bennek és szeretnek téged. Ezért mi is minden angyallal és szenttel együtt Urunknak vallunk téged, és újongva mondjuk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan. Mert ez az én testem, mely értetek adat.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szentitka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért, fiad halálának és föltámadásának ennek emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent élek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről. Elsősorban azokért a pap testvérekért ajánljuk fel ezt a szentmisét, akik ebben a templomban szolgáltak. Szolgálták Istent és szolgálták Isten népét. És mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Sarlos boldogasszonyjal, a Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a szent élekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki ezt is uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.

Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

azokkal együtt, akik nem tudnak jelen lenni a Szentmisén, de lélekbe belekapcsolódnak. Mondjuk mert közösen főpásztorunk imáját, Erdő Péter imáját a lelki áldozásukhoz. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívemben. Ne engedd, hogy elszakadjak tőle.

0: Íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, éltessen bennünket ez a felajánlott mennyei áldozat, amelyet magunkhoz vettünk, hogy örök szeretetben veled egyesülve maradandó gyümölcsöt hozzunk Krisztussal, mi Urunk által. Háborús időket élünk, kérjük Szent Márkangyal segítségét, Szent Márkangyal védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: A Szent Misét Berán Ferenc atya mutatta be a Budapest Újlakisarlós Boldogasszony templomban.

égi seregek dicső fejedelme. Védelmez minket a sötétség hatalma és gonoszsága elleni küzdelmünkben. Jöjj segítségünkre, akik Isten teremtményei vagyunk, akiket drága áron váltottak meg az ördög zsarnokságából. Téged tisztel az egyház, mint védelmezőjét és pártfogóját. Az Úr rád bízta azokat a lelkeket, akik egy napon elfoglalják a kezdettől fogva nekik készített helyeket a mennyben. Kérjed értünk a béke Istenét, hogy tartsa legyőzve lábunk alatt a sátánt, hogy ne vethesse rabszolgaságba minket, és ne áldhasson Jézus Krisztus egyházának sem. Kérünk, mutasd be a magasságbelinek imáinkat, egyesítve a tiéddel, hogy azonnal szálljon ránk Isten irgalma. Te pedig Isten erejével láncold meg, és üzd vissza a mélységekbe a sátánt, a sárkányt, az őskígyót, ahonnan nem tud többé embereket elcsábítani.

Túrmezei Erzsébet, gyermek a rendelőben. A kisleány ott áll a rendelőben, a furcsa gépek, mintha mind őt lesnék, s a doktorbácsi már be is ültetné abba a félelmetes nagy székbe. Tessék! Nem, még nem ül le, kijelenti bátran, hogy előbb kettőt kérdezni szeretne. Halljuk, mosolyog rá a doktorbácsi, hiszen ő mindig kész a feleletre. Értesz-e a fogakhoz? Tudakolja kispiroska 5 éves bölcsességgel. Ó, hányat találsz, akit én kezeltem kis barátaid közt, ha széjjel nézel? Ott a Sárika, Jancsi, kit mondjak még, a patikus bácsiék Klárikája. Kérdezd meg őket, vígan szaladgálnak, mi lenne, ha a foguk most is fájna? Ez a válasz megnyugtatóan hangzik, való igaz, de hátra még a másik. Szeretsz-e engem? Kérdezi piroska a kedvesen mosolygó doktorbácsit. Szeretlek-e? Hát hogy ne szeretnélek? Mivel semmi hiba a feleletben, a kis páciens beül a nagy székbe, most már nyugodtan, kék szemeserebben. Ha a doktorbácsi ért a fogakhoz, és szereti őt, akkor mi gondja lenne? Jöhet most már a fúróval, fogóval, piroska békén tűri, bízik benne. Ó, úgy szeretnék békén bízni én is, félelmetes nagyrendelő az élet. De jól ismerem, aki kezel benne, s az ő feleletétől én se félek. Ha megkérdezem, érte a dolgához, s ha megkérdezem, hogy szerete engem, rámutat értem átszegzett kezére, és szabad bízó kisgyermekké lennem. Lehet fogó, fúró, akármi szerszám, ha ott látom abban a drága kézben, amelyik mindig tudja, mit cselekszik, s fenn a kereszten vért hullatott értem.

0: Radio.
1: Enciklikák.
2: Ferenc pápa Patris Corde kezdetű apostoli levele abból az alkalomból, hogy 150 éve nyilvánították Szent Józsefet az egyetemes egyház védőszentjévé. Negyedik rész, elfogadó apa. József elfogadja Máriát anélkül, hogy előzetesen feltételeket szabna. Bízik az angyal szavában. Szívének nemessége a szeretet alá rendeli azt, amit a törvényből tanult. És ebben a mai világban, ahol nyilvánvaló a nőkkel szembeni pszichológiai, szóbeli és testi erőszak, József tisztelettudó, tapintatos férfi alakként jelenik meg, aki bár nincs birtokában minden információnak, mégis Mária jó hírnevének, méltóságának és életének érdekében dönt. Bizonytalanságában, hogy mit lenne legjobb tennie, Isten megsegítette, megvilágosította a helyzet értékelését. Életünkben gyakran történnek olyan események, amelyeknek nem értjük a jelentését. Első reakciónk gyakran a csalódás és a lázadás. József félreteszi az okoskodását, hogy helyet adjon a történéseknek, és bármennyire is titokzatosnak tűnnek szemében, elfogadja azokat. Felelősséget vállal értük, és megbékél saját történetével. Ha nem békülünk meg élettörténetünkkel, akkor a következő lépést sem tudjuk megtenni, mert mindig várakozásaink és a belőlük fakadó csalódásaink túszai maradunk. Az a lelki élet, melyet József mutat nekünk, nem olyan út, amely magyaráz, hanem amely elfogad. Csak ebből az elfogadásból, ebből a megbékélésből kiindulva tudunk megsejteni egy nagyobb történetet, egy mélyebb értelmet. Mintha Jób lelkes szavai visszhangzanának, aki felesége unszolására, hogy lázadjon fel minden vele történt rossz dologért, így válaszol: ha elfogadjuk Istentől a jót, miért ne fogadnánk el a rosszat? József nem egy passzívan beletörődő ember. Vezető szerepe bátor és erős. Az elfogadás az az út, amelyen keresztül a Szentlélektől kapott erő, ajándéka megnyilvánul életünkben. Csak az Úr adhat erőt ahhoz, hogy elfogadjuk az életet úgy, ahogy van, hogy teret adjunk a lét ellentmondásos, váratlan, kiábrándító oldalainak is. Jézus közénk jövetele az Atya ajándéka, hogy mindenki megbékélhessen saját történetének hús-vér valóságával, még ha nem is érti teljesen. Ahogy Isten Szent Józsefnek mondta: József, Dávid fia, ne félj! Úgy tűnik, nekünk is megismétli: ne féljetek! Félre kell tenni a haragot és a csalódást, és minden világias lemondás nélkül, de reményteli lelkőerővel helyet kell adni annak, amit nem mi választottunk, és mégis létezik. Az élet ilyen módon történő elfogadása ennek a nem választottnak a rejtett értelméhez visz közelebb bennünket. Valamennyiünk élete csodálatosan újra kezdődött, hát ha bátorságot merítünk ahhoz, hogy úgy éljük meg azt, ahogy az evangélium mutatja nekünk. És nem számít, ha úgy tűnik, hogy már minden rossz irányba fordult, és ha egyes dolgok már visszafordíthatatlanok, Isten tud virágot növeszteni a kövek között is. Még ha szívünk korhol is minket valamiért, ő nagyobb a szívünknél, és mindent ismer. Ismét csak visszatér a keresztény realizmus, mely nem utasít el semmit abból, ami létezik. A valóság a maga titokzatos visszavonhatatlanságában és összetettségében, a fényeivel és árnyékaival megélt egzisztencia értelmének a hordozója. Ez mondatja Pál apostollal: tudjuk, hogy minden a javunkra szolgál azoknak, akik szeretik Istent. Szent Ágoston pedig úgy fogalmaz: az is, amit rossznak mondunk, értünk van. Ebben a teljes perspektívában a hit értelmet ad minden örvendetes vagy szomorú eseménynek. Távol álljon tőlünk az a gondolat, hogy hinni könnyű, vigasztaló megoldások megtalálását jelenti. A hit, amelyet Krisztus tanított nekünk, inkább az, amit Szent Józsefnél látunk, aki nem keres kiskapukat, hanem nyitott szemmel szembenéz azzal, ami történik vele, és személyes felelősséget vállal érte. József elfogadó magatartása arra hív bennünket, hogy kivétel nélkül mi is elfogadjuk a többieket úgy, ahogy vannak, előnyben részesítve a gyengéket, mert Isten azokat választja, akik erőtlenek. Ő az árvák atya és az özvegyek védelmezője. És azt parancsolja, hogy szeressük az idegent. Úgy képzelem, hogy Jézust József magatartása inspirálta a tékozló fiúról és az irgalmas apáról szóló példázatában.

0: Nézőpont. Gondolatok a tudományról. Nárai Szabó Gábor műsora.
1: Nemzeti minimum. Egy idén készült felmérés igazolja, hogy vannak közös értékeink és elveink, amelyek összekötnek bennünket, és honfitársaink nagy többsége szerint ez fontos. A nemrég nyilvánosságra hozott nemzeti minimum egy új társadalmi szerződés, azokat az erkölcsi és közéleti normákat foglalja magában, amelyeket az emberek magukra nézve kötelezőnek ismernek el, és tiszteletben tartanak. Örömteli

0: Negyedik. A társadalom alapja a család. Ez összhangban van a 10 parancsolattal. Atyádat és anyádat tiszteld. Ötödik. Az egyén érdeke nem írhatja felül a közösségi érdeket. Ez összhangban van az új szövetséggel, Pál levelével a Filippiekhez. Ne a saját érdekeiteket tartsátok szem előtt, hanem mindenki a másik javát keresse. Hatodik. Az iskolának egyaránt feladata az oktatás, a nevelés és a közösségépítés. A közösség építése összhangban van Máté evangéliumával, mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Hetedik. A kiszolgáltatottak védelme elsősorban az állam felelőssége. Máté evangéliuma így szól. Amit egyel a legkisebbek közül tesztek, velem teszitek. Nyolcadik. A vélemény szent és szabad, amíg az mások méltóságát nem sérti. Kilencedik. A közbeszéd legyen tiszta, és a másik ember tiszteletén alapuljon. Tizedik. A rossz hiszemű szándékos megtévesztés nem elfogadható, a közéletből el kell tűnnie. Ezek a pontok összhangban vannak a nyolcadik parancsolattal, amely így szól. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy. Tizenegyedik. Magyarország munkaalapú társadalom, minden munkaképes embernek dolgoznia kell. Ezt mondja ki Szent Benedek regulája is. Imádkozzál és dolgozzál. 12. A közpénzek felhasználása legyen átlátható, a korrupcióval szemben tanúsítsunk zéró toleranciát. Ne lopj, olvashatjuk a 10 parancsolatban. Bár első pillantásra meglepő a párhuzam, rámutat arra a sokak által felismert helyzetre, hogy Magyarországon még az ateista és keresztény értékeket követ.
1: Nézőpont. Nárai Szabó Gábor osztotta meg gondolatait a

0: Hírpercek.
1: Angyalföldi és városmajori minisztránsok nyerték idén a minisztráns kupát Esztergomban. Fogadalomtételt ünnepeltek a szociális testvérek. A zsolnai porcelángyár kész támogatni az Iparművészeti Múzeum megmentését. A hírszerkesztő Kovács Nép Pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. A boldogságos Szűz Mária az egyház anyja ünnepén pünkösd hétfőn rendezték meg a Szent Adalbert minisztráns kupát immár 28. alkalommal Esztergom Nagyboldogasszony főszékes egyházában. Tájékoztatott Kálmán Antal minisztráns referens. Közölte a Magyar Kurír. Az idei találkozó témája a Szentírás volt. Az egyes állomásokon a minisztránsok legyőzhették Dávidot, Saullal együtt megvakulva mentek be a városba, próbálták továbbadni az üzenetet. A szemináriumban a jelenések könyvével ismerkedhettek, majd együtt imádkozhattak Lő Gergely spirituális vezetésével a kápolnában. A találkozón 170 minisztráns vett részt 23 plébániáról. Az első helyet a budapesti Szent László és Szent Mihály, valamint a budapesti Városmajori Jézus Szíve Plébánia egyesített csapata érte el. A minisztránsok a felújított esztergomi bazilika főbejáratán vonulhattak ki az eredményhirdetés után. Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát volt a főcelebráns a Szociális Testvérek Társaságában ünnepelt fogadalomtételi szentmisének a budapesti Remete-Kertvárosi Szentlélek templomban május 23-án, melynek során három testvér tett örök fogadalmat, öten pedig megújították fogadalmukat. Írja a Magyar Kurír. Az ünnepen a Szociális Testvérek Társaságának tagjai, kültagjai mellett részt vettek a fogadalmat újító és örök fogadalmat tevő testvérek rokonai, barátai, munkatársai, különböző szerzetes rendekből érkező nővérek, testvérek. Hortobágyi Cirill főapát homíliájában külön szólt a fogadalmat újítókhoz, az örök fogadalmat tevőkhöz és a jubiláló testvérekhez is. Örök fogadalmat tett Berki Bettina, Lilium Emese, Földvári Katalin. Fogadalmat újított Dévai Zsuzsanna Mária, Márton Etelka Anna, Naményi Ildikó, Osvár Georgina Johanna és a kubai kerületből Gertrudis Arnau Leon. A zsolnai porcelángyár szakértelemmel és korhű dokumentációkkal kész támogatni az Iparművészeti Múzeum rekonstrukcióját, közölte a zsolnai porcelánmanifaktúra ZRT kedden az MTI-vel. Az Iparművészeti Múzeum állapota folyamatosan romlik. A 2017 óta lezárt

0: Emléki épület állapota mára kritikussá vált. A szakértők szerint a legsürgetőbb feladat az épület további állagromlásának megfékezése. A zsolnai porcelángyár eredeti dokumentumokkal, formarajzokkal támogatja az épület rekonstrukcióját. Rendkívül fontos a zsolnai pirogránit tetőcserepek, pirogránit épület díszek állapotának felmérése. A múzeumot Lechner Ödön és Pártos Gyula építészek tervezték zsolnai Vilmos keramikus művész közreműködésével. Az épületet 1896-ban Ferenc József osztrák császár és magyar király avatta fel. Az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója nemzeti kulturális érdek is. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis. Kírer Imre atyával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. A mai ünnep, különösen nekünk papoknak, igazán szép ünnep, mert hiszen a mai napon ünnepeljük Jézus Krisztust, az örök főpapot. Nem régi ünnep, és hál' Istennek lett ez az ünnep, mert hiszen Jézus Krisztus papsága, a Melkizedek rendje szerint való papság igazándiból, hogy is mondjam, újdonság ahhoz képest, hogy Áron főpappal megkezdődött az Ároni papság, vagyis a Lévi törzsének papsága. Isten azonban, miután szívtelen lett az áldozat is, meg a pap is, elvetette ezt a papságot, és visszatért az ősi áldozathoz, amit még Ábrahám kapott a győztes csata után, miután kiszabadította Lótot az ellenség fogságából, Melkizedek Sálem királyától. A Szentírás semmi többet nem mond róla, mint az, hogy Sálem királya és a fölséges Isten főpapja. Tehát, hogy mikor, hogyan, milyen módon lett főpappá, semmit nem tudunk. Ez tény, amit közöl a Szentírás, hogy Isten választotta pappá. Na, hát pontosan éppen ezért tökéletesen illik magára az Úr Jézusra, aki beteljesíti mindezt, mert Isten választotta pappá, szent fiát, amikor elrendelte, hogy az embereket segítse meg, és ő pedig vállalta ezt a szent és fölséges áldozatot, hogy feláldozza az életét értünk. Na hát ennek kellene követőinek lenni a papoknak, hát életáldozat. Akár így, akár úgy. Lehet, hogy olyan módon, hogy véres életáldozat legyen, sokaknak ez megadatott, meg is valósították. Másoknak egy olyan életáldozat, ami a mindennapok szolgálata és hűsége, vagyis az imádságban és a hívekhez való ragaszkodásban való hűség. Kérem szépen, imádkozzunk tehát a mai napon azért, hogy minden pap igazán tudja sugározni magát az Úr Jézust, és az áldozata vajon legyen olyan kedves, mint Jézus Krisztus áldozata, vagyis vegye komolyan a Szent Mise bemutatást, ne feladat legyen a számára, hanem valóban áldozat bemutatás. Tehát tessék szíves lenni a mai napon a környezetükben élő szolgáló papokért imádkozni. Na, eme szerény bevezetés után akkor nézzük, hogy milyen kérdéseket ötöltem ki a mai alkalomra, mert feltételezem, hogy tetszenek várni a kérdéseket. Nem is habozok tovább, mondom a telefonszámot. 061-374-0904-es telefonszám. Az első kérdés. A hírszerzők, tehát is zsidókról van szó, visszatértekor ki csillapította a lázongó népet? Második kérdés. Kiket jelentenek a példabeszédben a köves talajra hulló szemek? Harmadik kérdés. Hát ez a mai naphoz kapcsolódik kicsit. Hányszor vehető fel az ordó, vagyis a papság szentsége? Na még egyszer a telefonszám. 061-374-0904-es. Első kérdés, a hírszerzők visszatértekor ki volt az, aki csillapította a lázongó népet? Második, kiket jelentenek a példabeszédben a köves talajra hulló szemek? Harmadik kérdés, hányszor vehető föl az ordó, vagyis a papság szentsége? Szent Háromság vasárnapja következik, ez is egy kiemelkedő ünnep számunkra, olyan titokzatos ünnep, ami igazán a szó legteljesebb értelmében titkot ad elénk. Vagyis úgy is szokta a teológia emlegetni, hogy ez egy abszolút hittitok. Az ember semmiféle módon meg nem értheti, és ugyanakkor következtetésekkel sem jöhet erre rá. Tehát ezt csak azért tudjuk, mert Isten kinyilatkoztatta nekünk, hogy ő az egyetlen Isten három személy. Hát először erről nyilvánvalóan szó az angyali üdvözletben van, amikor a szűzanyának megmondja Gábor főangyal, hogy a Szentlélek száll reád, és a magasságbeli ereje árnyékoz be. Így fogantatik az ő fia, Isten fia. Meg a szűzanya fia is természetesen. Na, addig nem tudtunk a Szent Háromságról. Utána se sokszor beszél a Szentírás. Igaz, Jézus Krisztus számtalanszor emlegeti, hogy ő az Atya szavait közvetíti, az Atya fölhatalmazásával tesz csodákat. Ez nem az ő tanítása, hanem az Atyáé, aki küldte őt. Na hát ebből azonban nem következik az, hogy Szent Háromság lenne, mert hiszen itt csak kettőről beszél, egyik, másik pedig a zsidók meggyőződése az volt, hogy egyetlen Isten van, hát aki Isten fia, az nagyon jó ember, és hozzátartozik. Aztán később az apostolok már kezdik felfogni dereng számukra, hogy hát ez a nagyon jó ember, aki itt közöttük van, ez nem csak amúgy jó ember, hanem rendkívüli ember is, vagyis, hogy Isten fia. Hát ezt megvallja az Atya közreműködésével Szent Péter, a Genezáreti tó környékén, amikor megkérdezi az Úr Jézus, hogy kinek tartják az emberek az emberfiát. Péter, de kinyilatkoztatás alapján, tehát nem saját ötlete, nem következtetése, nem valamiféle találgatás eredménye, amikor azt mondja, hogy te vagy az Isten fia, a megváltó. Hát kérem szépen, ettől kezdve már nem lehet semmiféle kétségünk. Jézus Krisztus jóvá hagyja, tehát nem mondja azt, hogy tévedés, nem jól gondolod. Sőt, éppen ezért mindjárt azt mondja, én pedig azt mondom neked, hogy te Péter vagy, azaz kőszikla. Erre a kősziklára építem egy házamat. Ilyen módon tehát jóvá lett hagyva az a kinyilatkoztatás Jézus Krisztus által, amit a mennyei atya adott Szent Péter ajkára. No, kérem szépen, ezzel a Szent Háromság hittitka világos előttünk, illetve nem maga a hittitok, hogy van hittitok, az világos előttünk, mert ezt megérteni nem tudjuk. Viszont jelzi azt számunkra, hogy számtalan titok van még ebben a világban, amitről talán nem is tudunk, és amit még ha tudunk is róla, nem tudjuk megfejteni. Nem kell tehát nagyon nagyra lennünk a magunk tudományával. A Szent Háromságot imádjuk, és köszönjük, hogy majd az ő dicsőségében részesülhetünk, amikor színe látására fogunk jutni. Még egyszer mondom a három kérdést, előtte a telefonszámot, 061-374-0904-es. Első kérdés, a hírszerzők visszatértekor ki volt az, aki csillapította a lázongó népet? Második kérdés, kiket jelentenek a példabeszédben a köves talajra hulló szemek? Harmadik kérdés, hányszor vehető fel az ordó, azaz a papság szentsége? Na, egy kis zene után aztán a hittanórát is elkezdjük.

0: Imádsággal kezdjük a hittanórát, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kérünk téged, Úristen, előzz meg tetteinket sugallataiddal és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A kérdésekre a választ teljes harckészültségben várom, a mai témánk pedig a hittanórában a germán népek megtérése. A frankok után a római birodalomnak még nagyobb népvándorlási hullámmal kellett szembenéznie, és próbálták megfékezni, hát ezek a germánok voltak, akik elárasztották. Hát úgy látszik, már akkor is ilyen harcias nép volt. Na, mindegy, kérem szépen. Keleten a germánság, a gótok. Északról a Fekete-tenger vidékére húzódtak lefele, bizánci befolyás aztán az ariánus kereszténységet vették fel. Wulfila püspökök bibliája a 4. századból az első gót nyelv emlék. Tehát ezek szerint lefordították a Bibliát gót nyelvre, vagy legalábbis egy részét. Az úgynevezett keleti gótok, azok Itáliában alapítottak rövid életű királyságot, Nagy Teoderik, ez talán ismerős név. A vandálok pedig Észak-Afrikában hódítottak, Szent Ágostonról tudjuk, amikor ő meghal, akkor éppen az ő városát ostromolják a vandálok. A longobárdok pedig Lombardiában, innen a név, a burgundok Burgundiában próbálkoztak megvetni a lábukat. Hát rövid ideig sikerült, hosszú ideig nem. Az elnevezések mutatják, hogy a hódításuk maradandónak bizonyult egy ideig. Ami a megingatta mégiscsak ezeket a hódításokat, az éppen az ariánus vallásuk volt. Eddigre már a katolikus keresztény hit elterjedt annyira, hogy valamilyen a hívőkben egy bizonyos hit szilárdság alakulhatott ki. Na, éppen ezért ezek nem nagyon szívesen vették, amikor ilyen ariánus keresztények kezdtek ott nekik diktálni. Így aztán ezek a hódítások nem maradtak maradandónak, még ha a nevük meg is fenn is maradt ilyen módon. Ami megingatta tehát a hódításaikat, az éppen az ariánus vallásuk volt. Ez nem bizonyult államfenntartó erőnek, mert elidegenítette tőlük a meghódolt népséget. Csupán a nyugati gót és a longobárd királyság maradt fenn az arabok hódításáig. Hát az elég hosszú idő, azok meg igencsak nagy erővel törtek Európára. Illetve Nagy Károly uralkodásáig, az pedig 800. Ezek a népek ugyanis Nagy Szent Gergely pápa idején katolikussá lettek, tehát a longobárdok is, na meg mások is, a nyugati gótok, angolok, és ilyen módon aztán fent tudtak maradni, vagyis ők idomultak végül is a katolikus kereszténységhez, míg ezek az ariánus kereszténység keresztények szépen lassacskán kimúltak onnan a hódított területekből. Már is van egy válasz. Tessék parancsolni, hallgatom.
1: Igen, Józsué és Káleb.
0: Igen.
1: A második, jaj, egy pillanat. A köves tavalyra hullott magok, akik szívesen hallgatják, de pillanatok alatt a világi dolgok miatt elfelejtenek mindent, igen, amit hallottak. A harmadik pedig csak egyszer lehet felvenni.
0: Mármint a papság szentségét. Nagyon igen. Szépen köszönöm. Tessék a végét hallgatni, mert érdemes lesz meghallgatni engem. Köszönöm igen. Szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a mindörökké Jézus Krisztus.
0: Na kérem szépen, mi a helyzet a nyugati germánsággal? A frank nép lett az egyház legidősebb leánya. Frank, hát ma is így nevezzük őket, franciák. Legidősebb leánya. Hát ez egy dicséretes elnevezés. Azt hiszem, hogy manapság már ez a legidősebb leány talán éppen az egyik legelvetemültebb leány, vagy hogy is mondjam, elkutyultabb leány, mert hiszen a különféle nézetek ott franciáknál terjednek legjobban. Sajnálhatjuk őket. Minden esetre nem sokára a Szentatya Spanyolországba és a franciák közé is látogat, remélhetőleg, hogy egy kis vallási felbuzdulást fog hozni az ő ottani látogatása. No, ez az első legidősebb leány a katolikus kereszténységet vette fel Klodvig király alatt 496-ban, hát valóban az egyik legidősebb. A vad angol szászokat Britannia lakossága barátságtalanul fogadta, ezért pogányok maradtak. Nagyszent Gergely pápa téríti meg őket, már az előbb emlegettem, mégpedig a történet, ha igaz, akkor így hangzik, hogy a római piacon, rabszolgapiacon derék jól kinéző fiatal embereket látott, és megkérdezte, hogy kik ők. Aztán mondták, hogy angolok. Mire ő, a szent pápa azt mondta, hogy si sunt angoli, fiant angeli. Hát, ha angolok vagytok, akkor legyetek angyalok. És erre föl Szent Ágoston szerzetes, tegnap ünnepeltük őt, Szent Ágoston bencés szerzetes, 40 társával együtt elküldte ők Angliába, hogy térítse meg őket. Eredményes is volt a működésük. Sőt, mi több, tessék csak elgondolni, hogy az Ágostonból nem is lett vértanú. Tehát olyan sikeresen működött. A legtöbb ugyanis vértanúvá lett, mindjárt fogjuk hallani. Könnyen ment a megtérítésük neki, a legtöbb német törzset azonban Szent Bonifác térítette meg, aki angol származású volt, tehát vissza is jöttek onnan, és az itteni megmaradt németeket kezdte téríteni, nem kis eredménnyel. Winfried, aki Kispipin kortársa volt, tért meg legelőször. Bonifác kivágatta Donár istenség szent tölcsváját, majd püspökségeket szervezett és kolostorokat alapított. Ez mind meg is maradt, és működni kezdett, aztán tovább ment, és a frízek között próbált téríteni, na ez már kérem szépen vértanúságba torkollott. Minden esetre a vértanúság helyén van a mai fuldai apát, és ott apátság, és ott van eltemetve Szent Bonifác, akit fejszével fejbe vágtak. És az is látszik, amivel fejbe vágták, megőrizték. Minden esetre ez Németország egyik legfontosabb, leglátogatottabb kegyhelye, Fulda. Hát ott is szokott a püspöki karuk gyülésezni és ülősezni. A szászokat Nagy Károly térítette meg, nem valami finom módon, úgy mondják, hogy a vas nyelvén hirdette nekik az evangéliumot, ami az erőszakot jelent, vagyis vagy elfogadod, vagy meghalsz. Hát nem véletlen, hogy kérem szépen a egykori NDK területének a keresztényei sokkal kevésbé keresztények, mint a nyugati területek keresztényei. Na, minden esetre megtérülnek a germánok, és majd mindjárt az északi germánokra is sort kerítünk.

0: ami az északi germánokat illeti, vagyis a normannokat, a fiatal férfiak közöttük, a vikingek, hajós rablóvállalkozásokba kezdtek, és a 9. század óta rémítették Európa partjait. Hát nem volt biztonságos, hát manapság is van ilyen, kérem szépen. De Normandiában és Szicíliában új hazát találtak, és lassanként összeolvadtak az ős lakossággal. Úgyhogy ha Szicíliába tetszenek menni, akkor tetszenek tudni, hogy azért óvakodni kell. Hát ezek szerint a normanok, vagyis a vikingek leszármazottai beleolvadtak ottani népségbe. Észak apostolai, a dánokat Szent Ansgár, hamburgi érsek térítette meg, néppé pedig a királyuk Szent Kanut tette őket, és komolyan keresztényé is. Ez a mi Szent István királyunk idejével egy időben történt. Szent Olaf volt a norvégok megtérítője és királya. Legkésőbb a nyakasvédek tértek meg, és lettek keresztényé. Királyuk Szent Erik a 12. század közepén a finn rokonaik ellen viselt keresztes háborút. A rabolva kalandozó finneket templomok építésével és a svédek betelepítésével tette valamennyire megszelídítetté és keresztényé. Már is hallgatom a telefont.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus Atya.
0: Mindörökké, amen.
1: Én Erzsébet vagyok, és próbálkozok válaszolni.
0: Biztos sikerül.
1: Józsué és Káleb az első kérdésre a válasz.
0: Igen.
1: A másodikra, hogy kik voltak azok, akiknek a lelke köves talaj volt, akik szívesen hallgatták ugyan, de nem hatolt a szívükbe a tanítás, mert kemény volt a szívük, és nem tudott meggyökeresedni, és ettől nem is hoztak gyümölcsöt. A harmadik, hogy hányszor vehető fel a papság, hát én szerintem egyszer.
0: Köszönöm szépen. Majd tessék hallgatni a végén.
1: Igen, igen. Köszönöm.
0: Mert a végén csattan az ostor.
1: Igen, igen.
0: Dicsértessék Jézus Krisztus. Köszönöm. Mindörökké,
1: amen.
0: No, kérem szépen. Tehát most már eljutottunk odáig, hogy majdnem mindenki megtért, még a svédek is, meg a finnek is. Európa kelta népei még a germán hódítás előtt, a római korban megtérítek. Hát ezek a brittek, na meg a pannonok. Tehát a Magyarország helye, azaz a Pannónia, az már keresztény hely volt. Hát tessék csak belegondolni, az ember elmegy Pécsre, akkor ókeresztény templom maradványokat találhat és nézhet meg. A gallok apostola, a pannóniai Szent Márton püspök volt a 4. században. Hát Pannonhalmán vagy Szombathelyen született, mindegy, hát már mai értelemben véve, minden esetre ebben a területben, Pannóniában született, és katona volt. A legenda ismerős, hogy egy alkalommal, tehát jó szívű, már katekumen volt, egy koldussal találkozott a téli hidegben, és erreföl szépen kettészelte a köpenyét, és átadta a koldusnak, éjszaka álmában pedig a fél köpenyt az Úr Jézus vállán látta, vagyis az Úr Jézus elfogadta az adományát. Tessék parancsolni, hallgatom a telefont.
2: Dicsértessék a Jézus
0: Mindörök
2: Krisztus.
0: Mindörökké,
2: hát az első kérdés a választott Káleb, aki ugye mondta, hogy hát nyugodtan el tudja foglalni.
0: És elfoglalták? És elfoglalták?
2: Nem. Hát a lábítókra.
0: Akkor nem.
2: A lábítókra hallgattak. Ezért volt a 40 évi vándorlás a pusztában, ha jól
0: úgy
2: tudom.
0: Van. Nagyon jól.
2: A második a köves talajra hullatok, akik szívesen befogadják, de ha nehézségek jönnek, akkor hamar elpártolnak. Az ordó szentsége, hát, de ez a ordó szentségének három fokozata van. A diakonus, a diakonátus, a papság és a püspökség. Mindegyiket egyszer lehet fölvenni, tehát a diakonus ugye egyszer, a papság fölveti a diakonátust és a papságot, tehát ő már kétszer fölvette az ordót, a püspök a diakonátust, a papságot és a püspökséget, tehát ő háromszor, mert három fokozata van, ez külön-külön fokozatok. Én szerintem.
0: Nagyon köszönöm. Jó, kérem szépen. Már csak keveset kell várni, és fogom mondani a jó választ. Köszönöm szépen. Mindörökké emmem. No, kérem szépen. Hát Szent Márton, érdemes elmenni Szombathelyre, ott a Szent Márton templomot megnézni, és azért ott vannak szép emlékek. Ő az első olyan szent, aki nem vértanú az ókorban, tehát ő az első szentünk, aki vértanúság nélkül az élete miatt lett szenté. Addig ugyanis a vértanúkat tisztelték nagyon, hitvallók, megvallották nehéz körülmények között az Úr Jézushoz való csatlakozásokat, odatartozásokat, és ezt becsülték. Na, innen van az ugye, hogy az oltárban mindig erekje is van egy-egy szent, vagy több szentnek az erekéje, mert hogy ezekben az üldözési időkben a temetőket vállalták magukra, azoknak kezelését a keresztények, és így el tudtak húzódni a világtól. Hát ezek között vannak a különféle katakombák, vagyis a föld alá épített sírfolyosók, és hát ezeket kezelték, és egy-egy ilyen vértanúnak a sírján, vagy sírkövén helyesebben végezték a szentmisét. Innen van az, hogy minden oltárban van oltárkő. Nem könnyű megnézni, mert be van építve. Tessék parancsolni, hallgatom.
3: Mit értessék?
0: Mindezek kiemel.
3: Hát megpróbálok.
0: Jó.
3: Az első kérdés a Júda és Józsué. A másodikat nagyon nem tudom, és a harmadikat pedig csak egyszer vehetik fel a papság.
0: Nagyon szépen, bocsánat. Köszönöm. Jó, köszönöm, kérem szépen, hamarosan jön a válasz. Mindenek kiemel. Köszönöm szépen. Na. Tehát a Szent Mártonról volt szó, eredményesen működött a gallok között, és ő volt az, aki már halálára készült, az Úristen emlegette is neki, hogy hamarosan meghal, amikor egy veszekedő plébániára vagy püspökségre kellett elutaznia, és csillapította is ott a kedélyeket, de már hazamenni nem tudott. És akkor imádkozta azt, hogy ha Uram el akar szólítani, örömmel veszem, ha viszont még maradnom kell, non recuso laborem, nem vonakodom a munkától. Hát az Úristen szépen hazaszólította, és aztán Túr városában, mert annak a püspöke volt, ott épült egy hatalmas templom, aminek egy része maradt meg, és ma is templom. Tessék elgondolni, akkora volt, hogy manapság mellett az országút megy át ott a régi templomon. Tehát áll a templom, egyik oldala, azt hiszem az oldalszárnya, az lett átvágva a maradékok, másik oldalra még megvannak a maradványok, de ez a középső rész az működő templom, tehát azt rendbe hozták, és használatban is van. No, kérem szépen, ugyanakkor Szent Patrik volt az a szerzetes püspök az 5. században, aki a Zöld szigetet, vagyis Írországot a Szentek szigetévé tette. Hát, azért nekünk is van közünk Szent Patrikhoz. A skótok megtérítője az írországi Szent Kolumba volt a 6. században. Hát már amennyire megtértek, nem tudom, én nem ismerem annyira a skótokat, de hát végül is valamennyire keresztényekké lettek. No, kérem szépen, ez volt a mai hittanóra, köszönöm szépen, hogy tetszettek hallgatni, és akkor most jönnek mindjárt a kérdésre adott válaszok, ahogyan én elgondoltam azt. No, csak nézzük, azt mondja, hogy az első kérdés ez volt, hogy a hírszerzők visszatértekor kicsillapította a lázongó népet, elsősorban Káleb. Aztán a későbbiek során hozzácsatlakozott Józsué is. Úgy tűnik, hogy a Káleb az eléggé hirtelen természetű lehetett, mert azon nyomban, hogy ezek itten méltan, hát nem tudom, óriások földje, nem tudjuk azt megtéríteni. De igen, tessék csak, de hiába érvelt, azért mégiscsak elutasították, hogy oda menjenek, és ezen az Úristen, ezen megmérgelődött, hogy az ígéretét nem fogadják el, és ezért mondta, hogy 40 évig a pusztában vándorolnak. Hát a pusztai vándorlás emléknapja ugye a sátoros ünnep a zsidóknál. Második kérdés. Kiket jelentenek a példabeszédben a köves talajra hulló szemek? Ezt maga az Úr Jézus magyarázta meg az apostoloknak. Ugye a búzavetésről szóló példabeszédet, azt ő maga utána az apostoloknak elmagyarázza. Azért szépen megfogalmazza, talán így lehet mondani, hogy a lelkesedő, de álhatatlan keresztények, vagy evangéliumot hallgatók azok, akik a köves talajt jelentik. Lelkesednek, jaj, de jó, milyen szép, meg nagyszerű, de aztán úgy ott hagyják a Úr Jézus parancsait, mint a pinty. A harmadik, hát ez volt a legizgalmasabb, azért egy jó választ kaptam. Kérem szépen, az ordó szentségének 3 fokozata van. A helyes válasz az, hogy egyesek, 3-szor is fölvehetik, egyesek, tehát kiválasztottak. Akit erre van kiválasztva, az diákonossá szentelik, hát sokat kell hozzá tanulnia. Ha tovább akar lépni, és pap szeretne lenni, akkor másodszor is megkaphatja ezt a szentséget. Ha pedig a Szent Atya kiválasztja, és püspöknek akarja, akkor 3-szor is fölzi. Az való igaz, hogy a papság szentségét egyszer lehet fölvenni. Ez így tökéletesen igaz, de mivel 3 fokozata van, aki a legfelsőbbig is eljut, az 3-szor veszi föl ezt a szentséget. Tehát én úgy gondolom, hogy inkább a 3 a jó válasz, mint az 1, mert az olyan magától értetődő, hogy persze pappá csak egyszer szentelik az embert, utána már püspökké szentelik, ha ő is akarja, meg a Szent Atya is ezt akarja. Na, hát ez volt kérem szépen a fineszes kérdés, de hát azért volt erre is jó válasz. Köszönöm szépen, és legközelebb igyekszünk megint hasonló csalafint a kérdést is föltenni. Most pedig imádsággal fejezzük be. Nagy Szent Gertrúd imádsága az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Édes szűzanyám Mária, Isten után legnagyobb bizalmam, te hófehér liliom. Mondj értem jó szót szerelmes fiadnál, szólj erős szót értem, légy hűséges védőm, vágyainnak irgalmas szószólója, mert benned bízom, Krisztus után egyetlen reményem. Mutasd magad kegyes anyámnak, add, hogy az Úr jóvoltából tagja lehessek a szeretett családjának, az szeretett zárdájának, és tanítványa a Szentlélek iskolájának, mert ezt te bárkinél jobban kieszközölheted Szent fiadnál. Hűséges anyám, légy gyermeked gondviselője, hogy az élő szeretetnek legyek termése, az égi kegyelem harmatában nőjek, és kitartsak az élet szentségben. Amen. Még május van, úgyhogy lehet kérni a magunk számára is azt, amit Szent Gertrúd maga számára kért. Szent István királyhoz fohászkodunk. Üdvözd légy, Szent István király, néped áldott reménye. Üdvözd légy, hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük a kedves hallgatók adományait, amelyek nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: A Vatikán News főszerkesztője vezércikben foglalta össze Leo Pápa Magnifica Humanitas enciklikáját. Angyalföldi és város majori minisztránsok nyerték idén a minisztráns kupát Esztergomban. Picasso kiállítás nyílik a Szegedi Móra Múzeumban. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Leo pápa május 25-én megjelent Magnifica Humanitas enciklikájában arra szólít fel, hogy ne a szív elszegényedésével fizessük meg a technikai fejlődést, fogalmazott Torinelli a Vatikán News főszerkesztője vezércikkében. A mesterséges intelligencia korában a pápa arra hív minket, hogy maradjunk mélyen emberségesek. Fogadjuk el az emberiség korlátait és törékenységét anélkül, hogy azokat kijavítandó hibának tekintenénk. Ne a nagyok szemszögéből nézzük a világot, hanem alulról, a szenvedők szemével. Nincs olyan algoritmus, amely elfogadhatóvá tehetni a háborút. A mesterséges intelligencia hadviselésben való alkalmazását a legszigorúbb etikai korlátok közé kell szorítani. 14. Leo pápa végül arra kér mindjájunkat, hogy vállaljunk aktív szerepet a szeretet civilizációjának felépítésében, és ne mondjunk le törékeny nagyszerű emberségünkről. A boldogságos Szűz Mária az Egyház anyja ünnepén pünköst hétfőn rendezték meg a Szent Adalbert minisztráns kupát immár 28. alkalommal Esztergom Nagyboldogasszony főszékes egyházában. Tájékoztatott Kálmán Antal minisztráns referens. Közölte a Magyar Kurír. Az idei találkozó témája a Szentírás volt. Az egyes állomásokon a minisztránsok legyőzhették Dávidot, Saullal együtt megvakulva mentek be a városba, próbálták továbbadni az üzenetet. A szemináriumban a jelenések könyvével ismerkedhettek, majd együtt imádkozhattak Lő Gergely spirituális vezetésével a kápolnában. A találkozón 170 minisztráns vett részt 23 plébániáról. Az első helyet a budapesti Szent László és Szent Mihály, valamint a budapesti városmajori Jézus Szíve plébánia egyesített csapata érte el. A minisztránsok a felújított esztergomi bazilika főbejáratán vonulhattak ki az eredményhirdetés után. Pablo Picasso és magyar képzőművészek kapcsolatát bemutató kiállítás nyílik június 20-án a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban, jelentette be Fogos Otto igazgató kedden. A múzeumok éjszakáján nyíló kiállításon Pablo Picasso alkotásai mellett olyan magyar képzőművészek munkái is láthatók, akikkel együtt dolgozott és barátságot ápolt. A kiállítás célja, hogy megismertesse a spanyol képzőművész életútját, munkásságát a látogatókkal. Többek között a Guernica eredeti méretű másolata is szerepel majd a tárlaton. A Drága barátom Picasso című tárlaton a spanyol művész mintegy 30 eredeti alkotása látható majd, köztük 9 kerámia. Az év végéig látható kiállítás elsősorban azt szeretné bemutatni, milyen szoros kapcsolatban volt Pablo Picasso magyar képzőművészekkel. A tárlaton mintegy 40 magyar festő grafikus alkotásait is láthatják majd az érdeklődők. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
2: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió imahátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!
3: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-17-05-ös telefonszámon.

Sok szeretettel köszöntöm a hallgatói család minden kedves tagját, Osvai Péter vagyok, a Mária Rádió munkatársa. Mai műsorunkban ifjúsági témákkal foglalkozunk. Először is a tavaly decemberben meghirdetett ifjúsági videópályázatról lesz majd szó. Ezek után pedig két táborral foglalkozunk, hiszen a Mária Rádiónak most már elengedhetetlen tevékenysége az, hogy médiatábort szervez fiataloknak, itt a középiskolás korosztályra kell gondolni. Ez az idén 9. alkalommal kerül megrendezésre Keszthelyen. Erről lesz majd szó, illetve megrendezzük a teremtésvédelmi táborunkat is, amely tavaly előtt debütált, és az idén szeretnénk ezt folytatni. Összefogtunk a jezsuita szerzetesekkel, illetve a Boldogasszony iskola nővérekkel, illetve további intézményekkel, majd Török Gellért jezsuita atyával hallhatnak egy interjút ezzel kapcsolatban. Most pedig hallgassuk meg az Ellen Parsons Project Sirius című világhírű szerzeményét. A Sirius egy mindennél fényesebben ragyogó csillag.

Isten ma címmel a Mária Rádió tavaly év december 8-án kiírt egy videópályázatot fiatalok számára. Itt a fiatalok alatt a 15 és 25 éves kor közötti korosztályt kell érteni. Azzal a céllal írtuk ki ezt a pályázatot, hogy a fiatalok megmutathassák, hogy valójában mit jelent számukra, és hogyan látják ma Istent. Ez a tartalmi célja a pályázatnak. A stratégiai célja, ha lehet így mondani, az, hogy a fiatalokat igyekezzünk bevonni a média misszió világába. Fiatalok tudják leginkább, ismerik leginkább a fiatalok nyelvét. Szeretnénk olyan ifjúsági szakmai közösséget összehozni, amely aztán később a Mári Rádióval szoros együttműködésben tartalmakat gyárt. Hogy milyen pályamunkákat vártunk, hiszen ez idén március 25-én lezárult a pályázat, olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét a mai világi körülmények között. Az alkotások készülhettek szabadon választott bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers filmes feldolgozásaként. A mű célja lehet például ünneplés, figyelemfelhívás, elgondolkodtatás, gyönyörködtetés vagy humor. A lényeg, hogy a végtelen és személyesen szerető Isten jelenléte valamilyen módon tetten érhető, megérezhető legyen az alkotásokból. Egy perces kis videókat vártunk egyébként. Ezeket a pályaműveket most már a zsűri nézi meg szakmai szemmel, hogy kik a zsűri tagjai. Enyedi Ildikó Oscar-díj jelölt filmrendező, illetve Kis Hajni junior primadíjas filmrendező, továbbá pedig Pásztor Anna, az Anna and the Barbies zenekar énekesnője. Értékes díjakat lehet nyerni a pályázat során, illetve közönségszavazást is szervezünk. A közönségszavazás lényege, hogy a Mária Rádió Facebook oldalán közé tesszük a pályaműveket, ezekre lehet lájkokat adni a Facebook oldalon, és a legtöbb közönségszavazatot kapott pályaművet külön díjban részesítjük, a közönségdíj a ifjúsági fesztivál Medjugorjéban ezen való részvétel, tehát az utazás, szállás és ellátás ingyenes lesz. Ezúton köszönjük egyébként a támogatóinknak a nagy lelkűségét, hiszen a Mári Rádió adományokból él, vannak tehetős hallgatóink, jótevőink, akik a pályázatot finanszírozták. Ezúton is hálásan köszönöm. Tehát május 31-éig lehet a közönségszavazatokat leadni a Mári Rádió Facebook oldalán, a videópályázat tartalomra kell rákeresni, és ott lehet végignézni. 36 pályamunka érkezett, és ezekre tetszést nyilvánítani. Május 31-én lesz tehát az eredményhirdetés. Most pedig hallgassuk meg a világhírű brit zongoraművésznő Poppy Akyord szerzeményét és előadását.

0: Kedves hallgatóink, sok szeretettel köszöntöm a telefonvonal túlsó végén Török Gellért jezsuita atyát.
1: Köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Köszönöm, Gellért atya, hogy elfogadtad a felkérésünket, nem csak erre az interjúra, hanem a interjúnk apropója a Teremtésvédelmi Tábor, egy ökotábort szervez a Mária Rádió idén augusztus 7-e és 12-e között a Nógrád megyei Terény apró falucskában. Mielőtt belemerülnénk a táborral kapcsolatos részletekbe, engem nagyon érdekel a kérdés, és gondolom a hallgatókat is, hogy fiatal pályakezdő jezsuita szerzetes vagy, ha lehet így mondani. Manapság nem jellemző a fiatal korosztályra, hogy ilyen hivatást, ilyen küldetést választ. A te esetedben hogyan történt ez így lényegében, vagy dióhéjban, el tudnád ezt mondani?
1: 28 éves vagyok, 7. éve vagyok jezsuita, így a képzésem zajlik, és hát amikor így az érettségi után elkezdtem gondolkodni, hogy mit szeretnék, akkor elég nehéz volt ez a kérdés nekem, de szerencsére a nehézsége aztán elvezetett ahhoz, hogy ezt meg így őszintén mélyen fel tudjam tenni magamnak, és sok más hang mellett ott valahogy ebbe, amikor így tényleg őszinte tudtam lenni magammal, akkor megszólalt valami kis kicsit ismerős, kicsit ismeretlen hang, hogy figyelj, végül is az is lehetséges, hogy te valahogy szerzetesként vagy papként élj. És így felkerült egyszerűen így az opciók közé, hogy tulajdonképpen ez is lehetséges, vagy lehet így élni. Kerestem nagyon azt, hogy mi az, ami tényleg lényeges, hogy tudjak valami olyasmire koncentrálni, ami tényleg fontos, ami tényleg lényeges. És aztán volt egy ilyen Montserrat év, amit a jezsuiták ajánlottak föl pont egy hivatás keresőknek, egy bentlakásos program, és annak az évnek a során aztán ez a hang úgy, amit tényleg aztán később kiderült, valahogy a jó Istennek a finom, kedves, szelíd hangja, az így felerősödött, és bennem is az öröm, meg a megbizonyosodottság, hogy hát én erre szívesen elindulok erre az útra, és szeretnék jezsuitaként, szeretnék szerzetesként, aztán majd később papként élni. Úgyhogy tényleg egy ilyen mély belső tapasztalat ez, szóval persze voltak külső találkozások, meg könyvek, személyek, jelek, de hogy valahogy mégis egy belső mély folyamat volt ez.
0: Mi az a quintesszenciája a jezsuita lelkiségnek, amely téged vonz?
1: Két dolog, azt hiszem. Az egyik így a nagy figyelem a belső mélységre, vagy a lelki életnek így az ismerete, vagy az a hagyomány, amit így a lelki gyakorlatok hordoznak, így az imádságnak egy útja. És ezzel együtt nagyon érdekes, hogy hát így a küldetésnek, vagy a missziónak a menjünk oda, ahol tényleg szükség van rá lelkülete, amit tényleg Szent Ignác meg az első társak is már így nagyon fontosnak éreztek, és hogy egyszer ez a két dolog így befelé mélyülni, és aztán kifelé küldhetőnek lenni, egyszerre nagyon megpróbálni mélyre menni, és másfelé meg menni a határokig, így a szó külső fizikai értelmében is. Na hát ez a kettő, azt hiszem, ami így először megragadott, és egyébként lelkesít azóta is.
0: Ugye a teremtésvédelem a interjúnk témája. Én azért örültem különösen, hogy igent mondtál az együttműködési felkérésemre, mert ugye a teremtésvédelemnek a lelkisége, itt gondolok arra, hogy ugye van egy ilyen animátorképzés, tehát egy ilyen laudátószi teremtésvédelmi animátorképzés világszerte, ennek nagyon komoly háttéranyagai vannak, és ennek a spirituális háttere az gyakorlatilag lényegében 100%-ban a jezsuita lelkiség adja. Te hogyan kapcsolódtál, ugye, mert nem csak a teremtésvédelem eszméjét képviseli a jezsuita rend, hogyan kapcsolódtál ehhez a témához? Tudom, hogy pár évvel ezelőtt is próbáltatok egy ilyen teremtésvédelmi tábort szervezni fiataloknak, hát most így egyesítjük erőinket. Miért fontos neked éppen ez a szelete a jezsuita küldetésnek?
1: Hát onnan indítanék talán, hogy nem csak nekem, hanem bár sok mindenre figyelt tényleg így a jezsuita rend, de pár évvel ezelőtt, most már 7-8 évvel ezelőtt volt egy folyamat, amiben aztán az egész rend, azaz tényleg az világ sok pontján elterjedt rend, meghatározott egy ilyen folyamatban 4 olyan preferenciát, amire így a következő évtizedben figyelni szeretne. És ezek a preferenciák között ott van a 4. helyen a teremtett világ védelme, vagy a közös otthonunkról való gondoskodás. Szóval, hogy itt bizonyos szempontból több van, mint hogy én pusztán így jezsuitaként érdeklődöm, hanem hogy tényleg a rendnek van egy ilyen meghívása, és ez egy olyan meghívás, amit Ferenc pápa, aztán most később Leó pápa is így megerősített, hogy szóval ez ott van, és úgy tűnik, hogy ez egy olyan terület, amire egy rendként is a következő években, meg évtizedekben kiküntetett módon szeretnénk figyelni. Ez egy preferencia, amikor figyelünk, azt kérdezünk meg magunkat, magunktól, hogy mivel is foglalkozzunk. És persze engem személyesen is érint, vagy ez, azt hiszem, hogy van egy ilyen a neveltetésemből, vagy ahogy fölnőttem, egy ilyen hagyomány, hogy valahogy a természetnek a közelsége az mindig fontos volt, és talán emiatt is így könnyebben érint, amikor erről elkezdünk gondolkodni. Aztán a filozófia alatt ilyen, amikor tanultam filozófiát, akkor intellektuálisan is így elkezdett foglalkoztatni. Azért ilyen pont ilyen nagyon kereső, meg nyitott időszak volt az, amikor a Laudato Si enciklika megjelent, az ilyen nagyon inspirálóan hatott rám. Úgyhogy azt hiszem, ezek vannak így a háttérben, hogy mik indítottak arra, hogy ezzel így foglalkozzam, és hogy voltak társak, akik szintén nagy nyitottságot mutattak ez irányba. És aztán azt a tábort, ami aztán végül nem valósult meg, azt is ketten kezdtük el szervezni, meg azóta is vannak többen, akikkel erről beszélgetünk. Próbáljuk a saját életformánkat is, hiszen valahogy ez innen indult először saját Igen. magunknak a megtérése, meg a saját magunk valahogy az élet módjának is az alakítása ehhez a szemlélethez. Úgyhogy vagyunk, akik erről gondolkodunk, meg beszélgetünk, és ez rám is úgy hat, hogy akkor na, van értelme, vagy akkor próbálkozzunk, keressük az utakat.
0: Ezt a szót, hogy teremtésvédelem, ugye a kereszténység hozta be a világ közt. Mondhatni már azt gondolom, hogy a köztudatába, hiszen ez eléggé közkézen forog. Ugye ennek az elődje, a világi megfelelője, vagy hát megfelelője, ez a kérdésem konkrétan, hogy mi a különbség szerinted a környezetvédelem és a teremtés? Van-e egyáltalán, tehát ezek szinonimák, vagy sem? Tehát környezetvédelem és teremtésvédelem.
1: Szerintem is, vagy van, amikor szinonimák, de hordoz azért különbséget is, tehát szerintem nagyon jó összecsenghetnek így az egyháznak a törekvései, a most mondjuk így a világnak a törekvéseivel, tehát szerintem itt így az együttműködés az nagyon-nagyon kitüntetett módon fontos, és ilyen szempontból szerintem bátran érthetjük sokszor szinonímaként, viszont azzal, hogy így a teremtés bekerül a képbe, hiszen a teremtés védelem során akkor tényleg már ott van maga a szó is jelzi, hogy itt valahogy van egy teremtő a képben, na az viszont különbség azért így a lelkiség tekintetében. Hogy ahogy magunkat, ugye a teremtett világot is, hát pontosan így teremtményként ismerjük föl, és teremtmény a teremtményhez kezd el viszonyulni, és nem pusztán egy valami mindenek fölött álló ember, aki fölött már nincs senki, az próbál valamit csinálni olyasmi létezőkkel, akik meg mintha alatta lennének, mert kicsit ez a védelem is, és ebből a szempontból akár tovább is mennék, hogy a teremtés védelemben is inkább na, hogy védjük, hát részben, meg néha igen védjük, de amit meg nagyon szeretnék aláhúzni, az valahogy ez a kapcsolat, hogy teremtmény vagyok én is emberként, és teremtmény, teremtett világ van körülöttem, aminek a része vagyok, és kezdünk kapcsolódni, de a kapcsolódás alapja egy közös kapcsolat az atyával, a teremtővel. És akkor ebben lehet néha védelem, de lehet az is, hogy felismerem, hogy a természet megtáplál, és hogy nekem van szükségem rá emberként. És hogy nem csak én ember, aki mit tudom én milyen felsőbb rendű vagyok, akkor majd jól megvédem. Szóval nem ezek a fogalmak fontosak, és érdemes így mögéjük nézni, úgyhogy akár a környezetvédelem, akár a teremtésvédelem, akár aztán az átfogó ökológia, amit így használunk. Szóval ezek szerintem jó fogalmak, meg sokszor így kifejezőek is, de érdemes aztán még így boncolgatni, hogy mit is jelentenek tényleg nekünk aztán személyesen.
0: A teremtésvédelem lelkisége, spiritualitása sokat köszönhet a jezsuita lelkiségnek. Ugye ez a bizonyos előbb említett Laudato Si animátor képzésnek a spirituális hátterében van bizonyos teremtésvédelmi liturgia. Nekem nagyon tetszett, amit bárki elvégezhet a természetben. Erről mondanál pár szót, csak egy kicsit így kedvcsináló vagy ízelítő gyanánt a hallgatók számára.
1: Hogy talán azt húznám alá ebből, hogy a liturgiákat, vagy a liturgikus cselekményeket sokszor így a templomokhoz kötjük, és tulajdonképpen nem kell messzire menni akkor, hogyha még akár ennél a gondolatnál meg is maradunk, hiszen a természetet valahogy nagyon szép dolog, azt hiszem így templomként, vagy olyasmi helyként felismerni, ahol az Isten jelen van, és ahol én az Istenhez fordulhatok. És a liturgia, vagy bármilyen liturgikus cselekmény, azok meg olyan dolgok, amikor egy közösség valahogy bizonyos rítusokon keresztül az Istenhez odafordul, és figyel arra, amit az Isten aztán tesz. És ilyen szempontból tényleg nagyon szép így egy teremtésvédelmi liturgia, amikor a természetet az Isten templomának fedezem fel, és ott egy közösséggel, hiszen nem egyedül vagyok benne, és közösség vagyok a többi emberrel, és közösség vagyok az összes többi teremtménnyel, állatokkal, növényekkel. Valahogy együtt tudjuk megünnepelni az Istennek a teremtő munkáját. És hogy erre aztán lesznek képek, szimbólumok, hiszen egy liturgia vagy egy rítus mindig ezeket így mozgatja, és ezek meg segítenek abban, hogy itt tényleg belekapcsolódjunk, vagy ezek tényleg formálnak aztán minket is, embereket. Úgyhogy egyetértek veled abban, hogy ez egy nagyon inspiráló, meg egy nagyon jó lehetőség.
0: És végül kinek javaslod ebben a táborban a részvételt? Nyilván a korosztály az behatárolja, tehát ez egy középiskolásoknak szóló tábor, de milyen lelkülettel érdemes ezen részt venni, vagy milyen lelkületű fiataloknak, nyitottságú fiataloknak javaslod ezt?
1: Hogyha így bármennyire is nyitott valaki, akkor jöjjön. Vagy hogy szerintem amit így az enciklika és a Laudato Si hangsúlyoz meg, ami egy nagyon kulcskérdés ebben, hogy így minél több oldalról nézzük meg ezeket a dolgokat, annál inkább közelebb fogunk tudni jutni a megoldáshoz, és hogy itt megoldások csak egy közös keresésből születhetnek. Szerintem ezért az az alap dolog, hogyha úgy azt érzi valaki, hogy jé, ez engem érdekel, akármilyen irányból, akár lelkiségi irányból, akár mert szakmában ilyesmit tanul, akár mert ilyesmiben dolgozik már, vagy akár ilyen természetközeli életmódot folytat, vagy csak vágyik rá. Tehát akármilyen oldalról valaki érintett, azt én nagyon tudom biztatni, hogy jöjjön el, és nézzük meg együtt, hogy a különböző érintettségeink hogyan kapcsolódnak össze. És abból szerintem születhet valami nagyon jó, vagy valami nagyon szép. Úgyhogy ha van egy nyitottság, meg van ilyen érintettség, vagy van ilyen érdeklődés, akkor szerintem onnan egy nagyon jó tábort lehet majd építeni a résztvevőkkel.
0: Hát úgy legyen. Annál is inkább ugye, hogy mondtad, hogy hogyan tudunk összekapcsolódni, hogy ez a tábor nem kis sziget akarna lenni, és a tábor végeztével nem valaminek a végére érünk, hanem valamit elkezdünk, méghozzá közös tevékenységet, tehát szeretnénk a tábor résztvevőivel közösségben maradni, illetve hogy tenni, közösen egymást erősítve tenni a teremtett világunk védelméért. Nagyon szépen köszönöm, kedves Gellért atya, hogy a rendelkezésünkre álltál, nagyon szépen köszönöm a nyitottságodat a táborban, és remélem, hogy minél több fiatallal fogunk tudni majd találkozni, illetve fognak tudni részt venni azon a műhely munkán is, mert itt konkrétan egy spirituális, egy teremtésvédelmi spirituális műhely munka lesz, amelyet vezetsz majd. Annyit elárulnék a hallgatóknak, hogy a Mária Rádió honlapján a ökotábor menüpontban lehet tájékozódni, illetve jelentkezni erre a táborra. Most pedig hallgassuk meg egy tehetséges, fiatal magyar zeneszerző, Takács Dorina, művész nevén Deva egyik művét. Dorina alkotási módszerét az jellemzi, hogy általában népdalok szövegeit és dallamait adja elő, de modern zenei hangszerelésben és aláfestéssel. A következő szerzeményének címe Szélben szőtt.

A Mári Rádió idén 9. alkalommal szervezi meg a nyári médiatáborát. Ebben a táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevő fiatalok. Fiatalok alatt itt a középiskolás korosztály, tehát a 15-18 év közötti korosztályt kell érteni. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, rádiózás, filmkészítés területén, tehát nem kizárólag rádiózással foglalkozunk a médiatáborban, hanem tényleg a média teljes palettájával. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú média produkció készítéséhez, és meghívja őket a Mári Rádió ifjúsági csatornájának közösségébe. A médiatábor időpontja 2026. augusztus 14-e és 19-e között, a helyszín Keszthely, a szállása a Vendéglátóipari Technikum kollégiuma, egyébként nagyon közel a Balaton parthoz. Hogy miről lesz részletesen szó, ebbe is szeretnék most egy kis betekintést nyújtani a hallgatók számára. A médiatábornak igencsak összetett a programja. Eleve három szinten valósul meg a program, hiszen vannak, akik első ízben vesznek részt a médiatáborban, ők tanulás központú programon vesznek részt. Akik nem először, tehát legalább második alkalommal vesznek részt, ők a középhaladók, és a legrégebbi motorosok pedig a haladók lesznek. A középhaladó és a haladó csoport programja produkcióközpontú, tehát élő műsorokat fognak vezetni majd a középhaladók és a haladók, a napindítókat is, illetve a délutáni Hazafelé című műsorokat is. Ez augusztus 14-e és 19-ei közötti hetet kell érteni ez alatt. A tanulásközpontú program műhelymunkákból fog állni. Itt csak ízelítőként beszédműhely, tehát a helyes beszédről szóló műhely, retorika műhely, ugye ez a hatásos beszédnek a művészete, milyen kár, hogy az ókortól egészen a második világháborúig a civilizált világban ez szinte elmaradhatatlan része volt a középiskolai oktatásnak. Sajnos ez megszűnt, pedig óriási jelentősége van. Hát képzeljék csak el, hogyha valakit megtanítunk arra, hogy összeszedetten, hatásosan tudjon beszélni, a gondolatait így kifejezni, hát ennek rengeteg-rengeteg előnye van, akár a szakmai életben később, vagy akár a magánéletben is, az állásinterjúkról nem is beszélve. A rádiózásnak, ugye a média produkciójának, hát ez elengedhetetlen része. Interjúkészítési műhely, műsorvezetési műhely, tehát hogy hogyan szerkesztünk meg egy interjút, hogyan vezetjük az interjút. Televízió stúdióba is ellátogatunk. Itt köszönöm meg a keszthelyi televíziós kollégáknak a nagylelkű segítségét, amit évek óta tényleg karitatív alapon nyújtanak a médiatáborozók számára. Az egyik legnépszerűbb műhely egyébként. Hanganyagvágást fognak tanulni a fiatalok, sőt, tehát média marketing műhely, tehát hogy hogyan tudjuk azt elérni, hogy minél többekhez jusson el annak a híre, amit csinálunk. Ezek a délelőtti, illetve koradélutáni programok, ezek a műhelymunkák, aztán természetesen elengedhetetlen része lesz a tábornak a fürdés a Balatonban, lesznek játékos programok, itt a délutáni, vacsora utáni, esti programokra kell gondolni, és a kezdők programjának egy vizsgamunkája, egy lezárása lesz majd az a kerekasztal beszélgetés, amely szintén élő műsorban jelentkezik majd a Balatonpartról. Itt ez nem más, ez a helyszín, mint a balatonparti szabadtéri színpad gyakorlatilag, egy kis fedett pavilon helység a keszthelyi közönség számára is hozzáférhető, illetve elérhető, élvezhető lesz ez a program. A kerekasztal beszélgetést mindig keszthelyi illetőségű személyekkel készítik a fiatalok, ez rendhagyó módon három riporter beszélget három meghívott vendéggel, mindig egy-egy illusztris személyisége a keszthelyi közéletnek, volt már kiemelkedő sportoló, polgármesterrel is beszélgetünk, bár ugye a Mári Rádió politikával nem foglalkozik, itt kifejezetten külön a közéleti tevékenységre kell gondolni. Keszthelyi születésű művész, borász, kézműves, vitorlás versenyző, tehát nagyon színes a palettája ezeknek a beszélgetéseknek, mármint ami a riportalanyokat illeti, illetve nem csak fürdünk a Balatonban, a strandon, hanem lesz majd az utolsó előtti nap délutánján egy olyan program, amelynek a lényege az, hogy strandinterjúkat készítenek majd a résztvevők, a strandolókkal, mindig megvan adva egy téma, általában a kedvenc nyári élményről faggatják a strandolókat a fiatalok. Úgyhogy egy nagyon színes
programnak nézünk elébe, és azt ugye talán mondani se kell, hogy az ország több sarkából vesznek részt ebben a táborban a fiatalok. Nagyon sok barátság szövődött azóta is, hogy ugye most mondom, ez már 9. éve szervezzük a tábort, évek óta vannak olyanok, akik tartják a kapcsolatot, ugye a mai modern technika segítségével ez nem probléma, illetve időnként találkozunk, ha más nem, karácsony és húsvét előtt van országos találkozó ezeknek a fiataloknak a számára itt a Mári Rádió szerkesztőségében. Hát nagyjából Dióhéjban ennyit előr ez várható a médiatáborban. Azt szoktam mondani, hogy ez egy média edzőtábor, hiszen egy nagyon intenzív szakmai képzésben részesülnek, és itt köszönöm meg a minden egyes műhelymunka vezetőnek, tényleg profi szakemberek azok, akik ilyenkor vállalják, hogy karitatív alapon ezt a műhelymunkát a Mári Rádiónak ajándékba adják, és hát nem utolsó sorban persze a fiatalok számára is. A Mária Rádió honlapján lehet egyrészt érdeklődni a médiatábor részletes programjáról, illetve a jelentkezést is itt lehet jelezni. A részvételi díj 52.000 forint, ebből tudunk kedvezményt adni annak, aki rászorul. Ez is a jelentkezési felületen, tehát a Mári Rádió honlapján a médiatábor menüpontban olvasható. Meg van határozva egy e-mail címe, hova kérjük, hogyha valakit érint, hogy csak emiatt ne hiúsuljon meg a részvétele, mármint az amiatt, hogy nem tudja megengedni magának anyagilag a család ezt a terhet. Szerencsére vannak jótevőink a Mári Rádió mellett, mögött mindig is. Voltak, és most is volt számtalan példa arra, hogy olyan fiataloknak tették lehetővé a részvételt a médiatáborba, akik nem engedhették meg magunknak, vagy pontosabban akinek a családja nem engedhette volna meg magának. Ezután is köszönöm a jótevőnk nagylelkű segítségét a médiatábort illetően. Ennyi fért a mai műsorunkban. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket. Újongó, igazi húsvéti örömmel átitatott dalt hallgassunk meg, a Kegyelem árad címmel Csiszér László szerzeményét és előadását.

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdett

A nyolcadik nap korszakáz, minden napunknál fényesebb, te szenteled meg Jézusunk, az elsőként feltámadott. Kapcsolj magadhoz minket itt, s lelkünkásd új életre már, így támaszt fel testünket is, ne érje második halál. Akkor majd felhők szárnyai, Krisztus, mint hozzád érkezünk, nálad lesz égi otthonunk, feltámadásunk életünk.

Igaz fényédes mindenünk, s midőn atyánkhoz elvezet, a Szent Háromság töltse be,

0: Urunk keresztje az élet fájának bizonyult. Boldog ember, aki gonoszok tanácsát nem követi, bűnösök útján nem jár, csúfolkodók körében nem foglal helyet. De örömét leli az Úr törvényében, s éjjel-nappal róla elmélkedik. Olyan ő, mint a fa dúsvízű patakpartján, mely idejében meghozza gyümölcsét. Levele nem fonnyad, minden munkáját szerencse kíséri. Nem így az istentelen, nem így, hanem mint a por, melyet szétszór a szél. Nem állnak meg ítéletkor a gonoszok, sem a bűnösök az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, de a gonoszok útja pusztulásba visz. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Urunk keresztje az élet fájának bizonyult. Királyommá magam tettem őt a Sionon. Miért zúgnak a nemzetek? Miért szőnek hiú terveket a népek? Fölkelnek a föld királyai, összeesküsznek nagyjai, az Úr ellen és fölkentje ellen. Bilincsüket törjük le magunkról, igájukat rázzuk le nyakunkról. A mennyben lakó csak mosolyog rajtuk, az Úr kineveti őket, de haragjában egyszer majd rájuk rival, dörgő szava rémületbe ejti őket. Királyommá magam tettem őt, szent hegyemen a Sion hegyén. Az Úr végzését hirdetem, ő szólt hozzám, fiam vagy nekem, ma adtam neked életet. Csak kérd és örökségül neked adom a népeket, tulajdonod lesz a föld minden határa. Vasvesszővel verheted őket, és mint a cserépedényt összetörheted. Nos, királyok, bölcsek legyetek, ti földbírái, értsetek belőle. Szolgáljatok az Úrnak félelemmel, remegő szívetek újjongjon előtte. Csókoljátok lábát rettegéssel, hogy haragjától el ne vesszetek, ha egyszer haragja lángra lobban. Üdv és boldogság azoknak, akik oltalmában bízva élnek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Királyommá magam tettem őt a Sionon. Te védelmező pajzsom vagy, Uram, aki fejemet fölemeled. Uram, mi sokan vannak, akik szorongatnak, mi sokan támadnak ellenem. Sokan mondogatják rólam, nincs menedéke Istennél. De te, Uram, védelmező pajzsom vagy, és dicsőségem, mert fejemet fölemeled. Hangos szóval az Úrhoz kiáltok, és ő meghallgat engem szent hegyéről. Nyugovóra térek és elalszom, de fölkelek újra, mert az Úr a gyámolítom. Körülvehet ezernyi nép, nem félek. Kelj fel, Uram, ments meg engem, Istenem. Te minden ellenségemet arcul vered, a gonoszok fogát kitöröd. Uram, te benned van üdvösségünk, áldásod legyen népeden. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Te védelmező pajzsom vagy, Uram, aki fejemet fölemeled. Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel intsétek egymást.
1: Olvasmány Sámuel első könyvéből. Azokban a napokban Sámuel meghalt, és egész Izrael elsiratta. Városában, Rámában temették el. A halott idézőket és a jövendőmondókat meg kiűzte Saul az országból. amikor a filiszteusok egybegyűltek, elindultak és Szunem közelében ütöttek tábort. Saul összehívta egész Izraelt, és a Gilboa környékén táboroztak. A filiszteusok táborának láttán félelem fogta el Sault, csak úgy remegett a szíve. Ezért Saul megkérdezte az urat, de az úr nem adott neki feleletet, sem álmában, sem jelekkel, sem pedig a proféták által. Ezért Saul megparancsolta szolgáinak, kerítsetek nekem egy asszonyt, aki ért a halott idézéshez. Elmegyek, és kérdést intézek hozzá. Szolgái azt felelték, Endorban van egy halott látó asszony. Erre Saul álarcot öltött, más ruhába öltözött, és két emberével elment hozzá. Éjszaka értek oda az asszonyhoz, így szólt hozzá. Mondd meg nekem a jövendőt, halottat idézve, de azt idézd meg, akit megnevezek. Az asszony ezt válaszolta neki. Magad is tudod, mit tett Saul. Mind kiirtotta az országból a halott idézőket és a jövendőmondókat. Miért állítasz hát csapdát nekem? Azért, hogy elvedd az életemet? Erre Saul megesküdött neki az úrra. Azt mondta, amint igaz, hogy az úr él, ezzel nem vonsz magadra bűnt. Így hát az asszony megkérdezte, kit idézzek meg neked? Sámuelt idézd meg, felelte. És az asszony látta Sámuelt, és hangosan felkiáltott. Aztán így szólt az asszony Saulhoz. Miért vezettél félre? Hiszen Saul vagy. A király azt válaszolta neki. Ne félj, mit látsz? Egy szellemet látok, amint fölfelé száll a földről, mondta az asszony. Saul megkérdezte, milyennek látod? Az asszony így felelt, egy öreg ember száll fölfelé, köntösébe burkolózva. Ebből Saul megtudta, hogy Sámuel. A földig hajolt és leborult előtte. Sámuel így szólt Saulhoz. Miért zavarsz nyugalmamban, és miért idéztél meg? Nagy szorultságban vagyok, válaszolta Saul, mert a filiszteusok hadat indítottak ellenem, és az úr elfordult tőlem. Nem ad nekem feleletet sem a proféták által, sem álmomban. Ezért idéztelek meg. Mondd meg nekem, mit tegyek. Miért kérdezel, felelte Sámuel, amikor az úr elfordult tőled, és ellenséged lett? Azt tette veled az Úr, amit általam előre megmondott neked. Az Úr kiragadja kezedből a királyságot, és rokonodnak, Dávidnak adja, mert nem hallgattál az Úr szavára, és izzó haragját nem töltötted ki Amaleken. Ezért tette ma veled ezt az Úr. Az Úr veled együtt Izraelt is a filiszteusok kezére adja. Holnap fiaddal egyetemben velem leszel, és az úr Izrael táborát is a filiszteusok kezére adja. Saul erre egész hosszában elterült a földön, mert Sámuel szava miatt nagy félelem kerítette hatalmába. Semmi erő nem volt benne, hiszen egész nap és egész éjjel nem evett semmit. Amikor az asszony odalépett Saulhoz, és látta, hogy teljesen elerőtlenedett, így szólt hozzá. Nézd, szolgálód csak parancsodnak engedett. Kockára tettem életemet, és teljesítettem kívánságodat, amellyel hozzám fordultál. Most hát hallgass szolgálód szavára. Hadd adjak neked egy darab kenyeret. Edd meg, hogy erőre kapj, és elmehess utadra. De visszautasította. Nem eszem, felelte. Hanem amikor szolgái az asszonnyal együtt unszolták, engedett szavuknak. Fölállt a földről, és leült. Az asszonynak volt egy hízlalt borja a háznál. Gyorsan levágta, aztán fogta a lisztet, bedagasztotta, és kovász nélkül lepényt sütött belőle. Aztán Saul és szolgái elétette. Miután ettek, fölálltak, és még azon éjszaka visszatértek. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Saul meghalt hűtlensége miatt, amelyet az Úr ellen elkövetett, az Úr szava miatt, amelyet nem vett figyelembe. Ezért az Úr elvette királyságát, és Dávidnak adta. Meghalt, mert halott látó asszonytól kért tanácsot, és nem bízott az Úrban. Ezért az Úr elvette királyságát, és Dávidnak adta.
2: Olvasmány Szent VI. Pál pápa szentbeszédeiből. Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot, ugyanis őtőle magától Krisztustól nyertem ezt a küldetésemet. Én is apostol vagyok, de egyben tanúságtevő is. Minél távolabbi az elérendő cél, és minél nehezebb a feladatom, annál hevesebben sürget Krisztus szeretete. Nevének dicséretét kell hirdetnem, hogy Jézus a Krisztus, az élő Isten fia. Ő az, aki számunkra a láthatatlan Istent kinyilvánította. Ő az elsőszülött minden teremtmény előtt. Ő benne áll fenn minden. Ugyan ő az emberiség tanítója és megváltója is, hiszen értünk született, halt meg és támadt fel. Ő a történelem és mindenség központja. Ő mindnyájunkat ismer és szeret, állandó kísérőnk és barátunk életünk során. A fájdalom, de a remény férfia is. Valóban ő az, aki majd ismét újra eljön, aki majd ítélő bíránk lesz, és amint hisszük, egykor életünk örökbe teljesedése és boldogsága is ő lesz. Róla beszélni soha meg nem szűnöm. Ő maga a fény, maga az igazság. Sőt, mint önmaga mondja, ő az út, az igazság és az élet. Ő az élet kenyere és élő víz forrása, aki tökéletesen ki is elégíti éhségünket és szomjúságunkat. Ő a mi pásztorunk, vezérünk, példaképünk és vigasztalásunk. Ő a mi testvérünk. Csak úgy, mint mi, sőt, még nálunk is kisebb lett, szegény, megalázott. Fáradalmakkal terhelt, elnyomott, türelmes lett. Értünk nyitotta meg ajkát tanításra, értünk művelt csodákat, s egy új országot alapított, ahol a szegények lettek a boldogok, ahol a közös élet alapja a békesség, ahol a tiszta szívűek és a szenvedő sírók felmagasztalást és vigasztalást nyernek, az igazság szomjas kutatói kielégítést kapnak, ahol a bűnösök is elnyerhetik minden bűnük bocsánatát, és az emberiség egy boldog testvériségben olvad egybe. Íme, ez a Jézus Krisztus, akinek jó híréről már tudomást szereztetek, aki felől bizonyosak is vagytok, hiszen ezért vagytok Krisztus követők. Az ő szent nevét kiáltom felétek újra meg újra, keresztény testvéreim, amikor azt hirdetem mindenkinek, hogy Krisztus Jézus a kezdet és a vég, az alfa és az omega, az új világ királya, az emberi történelem és egész emberi sorsunk titokzatos és végső értelme. Közvetítő és híd az ég és föld között. A legtökéletesebb értelemben ő az ember fia, sokkal inkább, mint mindenki más, mert mint Isten fia örök és végtelen. De test szerint Mária fia is, fia ennek a legáldottabb asszonynak, aki a mi anyánk azáltal, hogy a Szentlélekben az egyháznak, a titokzatos testnek részei vagyunk. Ne felejtsétek el, Jézus Krisztus az, akit mi nektek egy egész örökké valóságra megkérdetünk, és azt szeretnénk, hogy az ő neve visszhangozzék a földkerekség végső határáig, örökkön örökké. Üdvözítőnk Jézus Krisztus legyőzte a halált, s felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot az evangéliummal. Az ő teljességéből részesültünk, kegyelmet kegyelemre halmozva. Benne teremtett minden, ő előbb van mindennél, és benne áll fönn minden. Az ő teljességéből részesültünk, kegyelmet kegyelemre halmozva.
0: Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk, téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szerávkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges Szent Isten vagy. Nagyságoddal telve ég s föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy próféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. ó atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre, mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad, Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vélünk. Szentjeidhez védj felégbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntelen nap őriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmaz, Uram, irgalmaz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
3: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabott, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást. Olsd el minden viszálytüzét, szüntesd a rossz vágyok hevét. A testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át. Add meg, kegyelmes jó atya, atyának egyszülött fiát.

0: Jó az Úrnál keresni oltalmat, mert örökké szeret minket, alleluja. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Mondja Izrael háza, jó az Úr, mert örökké szeret minket. Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket. Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket. Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején. Meghallgatott és tágas útra vezetett. Velem van az én Uram Istenem. Mitől féljek? Ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, és megláthatom, hogyan szégyenül meg ellenségem. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bizakodni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint hatalmasokban reménykedni. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Jó az Úrnál keresni oltalmat, mert örökké szeret minket. Alleluja. Az Úr az én erősségem és dicsőségem. Alleluja. Körülvettek mind a nemzetek, de az Úr nevében porba sújtom őket. Szorongatnak minden oldalról, de az Úr nevében porba sújtom őket. Körülvettek, mint a méhrajok, tüzük felém csapott, mint a rőzselánk, de az Úr nevében porba sújtom őket. Nekem jöttek, ütlegeltek, már-már elestem, de az Úr felkarolt és megsegített. Az Úr erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Örömújjongástól és énektől hangosak az igazak sátrai. Az Úr jobbja tett nagy dolgokat. Az Úr jobbja emelt föl engem. Az Úr jobbja művel csodákat. Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit. Megfenyített az Úr és megpróbált, de nem adott halálra engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr az én erősségem és dicsőségem. Alleluja. Hálát adok, Uram, mert meghallgattál engem. Alleluja. Tárjátok ki az igazak kapuit. Bemegyek, hogy áldjam az Urat. Az Úr kapuja íme itt van, de csak az igazak mennek át rajta. Hálát adok, mert meghallgattál engem. Te lettél szabadítóm. A kő, amelyet az építők félredobtak, az lett a háznak szegletköve. Mindezt az Úr vitte végbe, a csodát saját szemünkkel látjuk. Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk. Adj nekünk, Uram, szabadulást, adj nekünk, Uram, jólétet. Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk az Úr házából titeket. Isten az Úr, ő ragyog felettünk, álljatok sort lomboságakkal egészen az oltár szarváig. Hálát adok neked, te vagy Istenem, magasztallak, Istenem, téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hálát adok, Uram, mert meghallgattál engem. Halleluja. Amit az ember vet, azt is aratja. Aki tehát test szerint vet, testéből is arat majd romlást. Aki ellenben a lélek szerint vet, lelkéből arat örök életet. Igéd, Uram, örökké szilárd. Leghűségesebb vagy nemzedékről nemzedékre. Könyörögjünk. Istenünk, aki kegyelmeddel gyermekeiddé fogadtál, és a világosság fiaivá tettél minket, kérünk, tartsd távol tőlünk a tévedés homályát, és segíts, hogy igazságod ragyogó fénye mindig tündököljön lelkünkben, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: A Vatikán News főszerkesztője vezércikkben foglalta össze Leo pápa Magnifica Humanitas enciklikáját. Angyalföldi és városmajori minisztránsok nyerték idén a minisztráns kupát Esztergomban. Szentmisében adtak hálát a 30 éve alapított Caritas csoportért Kazincz Barcikám. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Leo pápa május 25-én megjelent Magnifica Humanitas enciklikájában arra szólít fel, hogy ne a szív elszegényedésével fizessük meg a technikai fejlődést, fogalmazott Torinelli a Vatikán News főszerkesztője vezércikkében. A mesterséges intelligencia korában a pápa arra hív minket, hogy maradjunk mélyen emberségesek. Fogadjuk el az emberiség korlátait és törékenységét anélkül, hogy azokat kijavítandó hibának tekintenénk. Ne a nagyok szemszögéből nézzük a világot, hanem alulról, a szenvedők szemével. Nincs olyan algoritmus, amely elfogadhatóvá tehetni a háborút. A mesterséges intelligencia hadviselésben való alkalmazását a legszigorúbb etikai korlátok közé kell szorítani. 14. Leo pápa végül arra kér mindjájunkat, hogy vállaljunk aktív szerepet a szeretet civilizációjának felépítésében, és ne mondjunk le törékeny nagyszerű emberségünkről. A boldogságos Szűz Mária az Egyház anyja ünnepén pünkösd hétfőn rendezték meg a Szent Adalbert minisztráns kupát immár 28. alkalommal Esztergom Nagyboldogasszony főszékes egyházában. Tájékoztatott Kálmán Antal minisztráns referens. Közölte a Magyar Kurír. Az idei találkozó témája a Szentírás volt. Az egyes állomásokon a minisztránsok legyőzhették Dávidot, Saullal együtt megvakulva mentek be a városba, próbálták továbbadni az üzenetet. A szemináriumban a jelenések könyvével ismerkedhettek, majd együtt imádkozhattak Lő Gergely spirituális vezetésével a kápolnában. A találkozón 170 minisztráns vett részt 23 plébániáról. Az első helyet a budapesti Szent László és Szent Mihály, valamint a budapesti városmajori Jézus Szíve plébánia egyesített csapata érte el. A minisztránsok a felújított esztergomi bazilika főbejáratán vonulhattak ki az eredményhirdetés után. Előadásokkal, tanúságtételekkel emlékeztek vissza a helyi római katolikus egyházközösségi Caritas 30 évének legszebb pillanataira május 20-án Kazincz Barcikán. Az ünnepi szentmisét Cseh István aranymisés putnoki plébános mutatta be. Szónoka Missinger Ferenc kerületi esperes volt. Beszédében a szeretetszolgálatról, mint ajándékról beszélt. A Caritas önkéntesek 30 éve arra vállalkoztak, hogy azoknak is eljuttatják Jézus szeretetét, akik nem annyira szeretetre méltó, csak segítségre szorulok. Amikor a szomszédunk, anyósunk, apósunk, vejünk, menyünk jön hozzánk, és nehézé válik a felebaráti szeretet, ha Jézus szemével látjuk a hozzánk fordult, akkor könnyűvé válik ez a szeretet, mondta az esperes. Az 1996-ban megalakult Caritas csoport elsőként a betegek, idősek felé fordult. 2014 óta a szalézi szerzetesek vették át a plébánia vezetését. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő mélyébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ime az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélünk.
1: És mi köztünk gondozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Május 28-án csütörtökön a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Lúzi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor, a Világosság rózsafüzérét imádkozzuk 12 óra 15 perckor, részletek a Szentírásból 13 órakor, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsora 13 óra 10-kor hangzik el. Nemelvények lelkiségírók műveiből 13 óra 15 perckor. Dr. Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti ések sorozata 13 óra 25 perckor. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Kirer Imre atyával 14 órakor. Jó hírek hírmagazin 14 óra 15 perckor. Jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor, imalánc 14 óra 50 perckor, az irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órakor, a fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor, beszélgetés életről és a szentírásról 16 órakor, Heim Kriszti Pilates oktató műsora 16 óra 30 perckor, Hók Gyula közéleti műsorát 16.35-kor hallgathatják meg. A Greenpolis Center műsora a hazai zöldjó gyakorlatokról 18 órától. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A Zsolozsma esti dicséretét 19 órától imádkozzuk. Forrai Tamás jezsuita atya homiliái hangzanak el 19 óra 25 perckor. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor, ima nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozata 20 óra 16 perckor. Janszki Viktória műsora jogi ügyekről érthetően 21 óra 5 perckor. A 20 éves Mária Rádió ünnepi sorozata Szűz Máriáról 22 órától. Nárai Szabó Gábor jegyzete 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását 23 órától hallgathatják meg. Új szövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában 23 óra 20 perckor. Végül a Zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, imádságos szép napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
3: Mária Rádió.
4: A béke nem üres szó, hanem elkötelezettség és életmód. A békét nem szabad üres szónak vagy illuzórikus elvárásnak tekinteni. A béke elkötelezettség és olyan életmód, amely lehetővé teszi, hogy kielégítsék minden ember jogos elvárásait. Ilyenek a táplálékhoz, a vízhez, az energiához, a gyógyszerhez, a technológiához való hozzájutás, de ide tartozik a klímaváltozás felügyelete is. Csak így lehet építeni az emberiség jövőjét, elősegíteni teljes értékű fejlődését, ma és holnap. Különösen találó 6. Pál pápának évtizedekkel ezelőtti megfogalmazása, hogy a béke új neve a fejlődés. A béke biztosítása érdekében ezért támogatni kell számos fejlődő országnak 2007-ben meghatározott makroökonomiai céljait a gazdag országok hatékony szociálpolitikai intézkedéseivel és a vállalt segélykötelezettségek teljesítésével. Amen.
5: Programajánló következik.
6: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cződör Mária.
7: Dona nobis pacem, adj nekünk békét! Puerikán Tórez Magyar Szövetség első nemzetközi kórus találkozója Gödöllön 2026. július 10-e és 13-a között. A kórus találkozó kapcsolódik a város ünnepi évadához, a Gödöllő 60 program sorozathoz. Résztvevő kórusok városai: Budapest, Győr, Veszprém, Pécs, Miskolc, Székesfehérvár, Gödöllő, Várpalota, Debrecen, Vác, Ipolyság, Szlovákiából, Grác, Ausztriából, Krakó, Lengyelországból. Főtámogatók: Nemzeti Kulturális Alap. Támogatók: Puerikán Tórez Nemzetközi Szövetség, Gödöllői Királyi Kastély, Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT, a Fesztivál Rezidens Zenekara, Gödöllői Szimfonikus Zenekar, Önkéntes Segítők, Premontrei Iskola Központ diákjai, Gödöllő. 2026. július 10-e péntek, Premontrei Apátsági Templomban. 17 óra 30 perctől vesperás, 18 órától Szent Mise, főcelebrás Martos Zsolt Váci püspök, 19 óra megnyitók és gála hangverseny, 20 óra 30 perc fogadás a Premontrei Iskola Központ aulájában. Július 11-e szombat Premontrei Apátsági Templomban. 11 óra békeima közös szertartás, ige liturgia Varga László atya. 14 óra 30-tól 16 óráig felvonulás az egyetemi szállásoktól a belvárosig, szabadtéri közös énekek. Hangversenyek különféle helyszíneken, 16 és 18 óra között a Gödöllői Királyi Kastélyban, 16 óra 30 és 19 óra között a Szentháromság belvárosi templomban. 20 óra 30-tól közösségi programokon vehetnek részt az érdeklődők a Premontrei Iskola Központban. Moldvai Csángó Táncház lesz, valamint a Premontrei Auditoriumban Dudaszó hallatszik a kertek alján címmel népzenei koncert hangszerbemutató. Július 12-én vasárnap Premontrei Auditoriumban. 9 órától 13 óráig karnagyi kerekasztal, 17 óra vesperász, premontrei apátsági templomban, ezt követően 18 órakor ünnepi záró szentmise, főcelebráns Lukács Gábor Imre. Július 13-a hétfő, 9 óra 30-tól 10 óra 30-ig, zarándoklat Mária Besnyőre. Dona Nobis Pácsem Kánon, Kodály Kohorsz Generóza. Mária Besnyői Nagyboldogasszony Bazilika, 11 óra 30, hálaadó imádság, ige liturgia Balogh Piusz Prájem vezetésével. Ezt követően elköszönés. Kiállítások, tablótárlatok kísérik a programokat. A Pueri Cantores Nemzetközi és Magyar Szövetségének története. Magyar katolikus jelenlét a világban. Példaképeink időtlen értékekkel. A koncertek látogatása, a Karnagyi Kerekasztalon való részvétel ingyenes. A koncertekről videófelvételek készülnek, amelyek a Pueri Cantores Magyar Szövetség honlapján elérhetőek lesznek. További részletekről a www.puericantores.hu oldalon informálódhatnak.
5: Programajánlót hallottak.

0: راديو. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzér a Szent Rita Ima csoport felajánlja a Mária Rádió önkénteseiért, különösen Maritáért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségében megerősítsen.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Urunk Jézus Krisztus, megkeresztelkedésedkor az ég nem neked nyílt meg, hiszen benned mindig nyitva áll, hanem nekünk bűnösöknek általad. Mennyei atyád arra küld téged, hogy hirdesd nekünk ezt az országot, amelybe a benned való hitáltal beleszülethetünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Urunk Jézus Krisztus, aki a vizet borrá változtattad, kérlek, édesanyád közbenjárására, változtasd át az én értéktelen, íztelen életemet a Szentlélek tüzes borává, hogy már ne a régi törvényt kövessem, hanem az újat, hogy tudjak úgy szeretni, ahogy te szeretsz engem. mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Mindegyben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsa füzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Urunk Jézus Krisztus, te feltártad a titkot, mely a világ kezdete óta rejtve volt, hogy Isten országa nem más, mint azok közössége, akik a beléd vetett hit által az isteni természet részesei és az Atya gyermekei lettek. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Urunk Jézus Krisztus, ez a történet maga a megnyitott mennyország. Addig nézem, amíg át nem ízzik a szívem, és Péterrel föl nem kiáltok. Uram, jó nekünk itt lennünk. Mindenek előtt a Szentmisén, ahol veled találkozom az Eukarisztiában, hiszen a szent áldozás színeváltozásod dicsőségében részesít. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzérének 5. titka, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Urunk Jézus Krisztus, amikor megáldozunk, te születsz meg bennünk. Belépsz életünkbe, velünk együtt növekszel, hogy a te teljességedre juthassunk. Tanításodnak foglalatát adod át, hiszen Isten országa jön el hozzánk általad. Veled szenvedhetünk, és föltámadásodnak erőterébe emelsz. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: mint éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál égettünk Istennek szent anyja,
9: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával, megszegsz nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amirunk által.
9: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
9: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztust!
9: Mindörökké, amen!
0: A világos Világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Angyalföldi és városmajori minisztránsok nyerték idén a minisztráns kupát Esztergomban. Fogadalomtételt ünnepeltek a szociális testvérek. A zsolnai porcelángyár kész támogatni az Iparművészeti Múzeum megmentését. A hírszerkesztő Kovács Nép Pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. A boldogságos Szűz Mária az egyház anyja ünnepén pünkösd hétfőn rendezték meg a Szent Adalbert minisztráns kupát immár 28. alkalommal Esztergom Nagyboldogasszony főszékes egyházában. Tájékoztatott Kálmán Antal minisztráns referens. Közölte a Magyar Kurír. Az idei találkozó témája a szentírás volt. Az egyes állomásokon a minisztránsok legyőzhették Dávidot, Saullal együtt megvakulva mentek be a városba, próbálták továbbadni az üzenetet. A szemináriumban a jelenések könyvével ismerkedhettek, majd együtt imádkozhattak Lő Gergely spirituális vezetésével a kápolnában. A találkozón 170 minisztráns vett részt 23 plébániáról. Az első helyet a budapesti Szent László és Szent Mihály, valamint a budapesti Városmajori Jézus Szíve plébánia egyesített csapata érte el. A minisztránsok a felújított esztergomi bazilika főbejáratán vonulhattak ki az eredményhirdetés után. Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát volt a főcelebráns a Szociális Testvérek Társaságában ünnepelt fogadalomtételi szentmisének a budapesti Remete-Kertvárosi Szentlélek templomban május 23-án, melynek során három testvér tett örök fogadalmat, öten pedig megújították fogadalmukat. Írja a Magyar Kurír. Az ünnepen a Szociális Testvérek Társaságának tagjai, kültagjai mellett részt vettek a fogadalmat újító és örök fogadalmat tevő testvérek rokonai, barátai, munkatársai, különböző szerzetes rendekből érkező nővérek, testvérek. Hortobágyi Cirill főapát homíliájában külön szólt a fogadalmat újítókhoz, az örök fogadalmat tevőkhöz és a jubiláló testvérekhez is. Örök fogadalmat tett Berki Bettina, Lilium Emese, Földvári Katalin. Fogadalmat újított Dévai Zsuzsanna Mária, Márton Etelka Anna, Naményi Ildikó, Osvár Georgina Johanna és a kubai kerületből Gertrudis Arnau Leon. A zsolnai porcelángyár szakértelemmel és korhű dokumentációkkal kész támogatni az Iparművészeti Múzeum rekonstrukcióját, közölte a Zsolnai Porcelán Manufaktúra ZRT kedden az MTI-vel. Az Iparművészeti Múzeum állapota folyamatosan romlik. A 2017 óta lezárt műemléki épület állapota mára kritikussá vált. A szakértők szerint a legsürgetőbb feladat az épület további állagromlásának megfékezése. A zsolnai porcelángyár eredeti dokumentumokkal, formarajzokkal támogatja az épület rekonstrukcióját. Rendkívül fontos a zsolnai pirogránit tetőcserepek, pirogránit épület díszek állapotának felmérése. A múzeumot Lechner Ödön és Pártos Gyula építészek tervezték zsolnai Vilmos keramikus művész közreműködésével. Az épületet 1896-ban Ferenc József osztrák császár és magyar király avatta fel. Az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója nemzeti kulturális érdek is. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Nem tudjátok, testvérek, a törvény ismerőjéhez szólok, hogy a törvénynek csak addig van hatalma az emberen, amíg él. A férjasasszonyt például törvény köti életben levő férjéhez, a férj halálával azonban felszabadul a férj törvénye alól. Ha férje életében más férfi élet, házasságtörőnek mondják. A férj halála után azonban felszabadul a törvény alól, és nem válik házasságtörővé, ha más férfié lesz. Épp így, testvérek, Krisztus testében ti is meghaltatok a törvénynek, hogy ahhoz tartozzatok, aki feltámadt a halálból. Ezért most teremjünk gyümölcsöt Istennek. Amíg ugyanis testi emberként éltünk, a törvény fölébresztette bűnös szenvedélyek működtek tagjainkban, hogy a halálnak teremjünk gyümölcsöt. Most azonban felszabadultunk a törvény alól, mert meghaltunk annak, ami fogva tartott, s ezért új lélekkel szolgálunk, nem az elavult betű szerint. Mit mondjunk tehát? Talán a törvény bűn? Semmi esetre sem. De a bűnt a törvény alapján ismertem meg, hiszen a bűnös kívánság nem vált volna bennem tudottá, ha a törvény nem mondana. Ne kívánd meg! A tilalom tehát alkalmat nyújtott a bűnnek arra, hogy fölébresszem bennem mindenféle kívánságot. Törvény nélkül ugyanis a bűn halott volna. Valamikor törvény nélkül éltem, de azután jött a parancs, a bűn fölé lett, én pedig meghaltam. Így a parancs, bár életre szólt, halálomra vált. A bűn ugyanis a tilalommal kapta vonzó erejét, ezzel tévútra vezetett és megölt. A törvény természetesen szent, a parancs is szent, igaz és jó. Az vált tehát halálomra, ami jó? Egyáltalán nem. Inkább a bűn, amely, hogy bűnként nyilvánuljon ki, azzal okozta halálomat, ami jó. Így a bűn a parancs által mutatta meg igazi bűn jellegét. Tudjuk, hogy a törvény lelki magam, azonban testi vagyok, és a bűn rabja. Azt sem tudom, mit teszek, hiszen nem azt teszem, amit szeretnék, hanem amit gyűlölök. De ha azt teszem, amit nem akarok, elismerem a törvényről, hogy jó, és valójában nem is én cselekszem, hanem a bennem lakó bűn. Tudom ugyanis, hogy semmi jó nem lakik bennem, azaz a testemben, mert készen vagyok ugyanis akarni a jót, de arra, hogy tegyem is, nem vagyok képes. Hiszen nem a jót teszem, amit akarok, hanem a rosszat, amit nem akarok. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor nem is én cselekszem, hanem a bennem lakó bűn. Így ezt a törvényt látom. Bár a jót szeretném tenni, a rosszra vagyok készen. A belső ember szerint az Isten törvényében lelem örömöm, de tagjaimban más törvényt észlelek, s ez küzd értelmem törvénye ellen, és a tagjaimban lévő bűn törvényének rabjává lesz. Én nyomorult, kivált meg e halálra szánt testtől. Hála az Istennek, Urunk, Jézus Krisztus által. Értelmemmel tehát Istennek szolgálok, de testemmel a bűn törvényének.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Május 28-a. Oltalmazza, megmenti, megvédi, megtartja. Izajásnál olvassuk ezt a 31. fejezet 5. versében. Oltalmazza, megmenti, megvédi, megtartja. Mintha az ellenállhatatlan kegyelemről lenne szó. Hűtlen a nép, nem Istenben, hanem ennek a világnak a nagyjaiban bízik. Pedig, ha elbukik a segítő, belebuknak a pártfogoltak is. A diagnózis pontos, de annál lenyűgözőbb az ellenállhatatlan kegyelem, ahol, ahogy Calvin fogalmazott. Az ellenállhatatlan kegyelem, amivel az Úr megtérésre hívja, elhívja és megtartja az övéit. Az Úr megtérésre hívja az övéit hűtlenségük, méltatlanságuk ellenére is. Úgy védi őket, mint az oroszlán a kölykeit, mint repdeső madársereg a területét. Isten kegyelme megmagyarázhatatlan. Isten kegyelme megmagyarázhatatlan, de a következményei láthatók, mert ettől kezdve az ember életében minden talmi érték, amiért eddig hajtott, valahány arany és ezüst csinálmány, ledől. Ennek a kegyelemnek földi áldásai is páratlanok. És pontosan meghatározhatók ennek a kegyelemnek a földi áldásai. Mi ez a földi áldás? Oltalom, szent elrejtettség a kiszolgáltatottság idején is. A kegyelem földi áldása a megmenekedés minden kárhoztató bajból és kísértésből. A kegyelem földi áldása az állandó védelem és erőforrás a folyamatos támadások és irigy provokációk keresztüzében. A kegyelem földi áldása megtartás a krisztusi úton, az örök életre. Mert az Úr oltalmazza, megmenti, megvédi, megtartja övéit. Ámen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Henri Nouwen, Te vagy a szeretett, Spirituális élet a világi társadalomban című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Megtöretve. Élénken emlékszem, hogyan váltam egyszer teljesen függővé egy ember szeretetétől és barátságától. Ez a függőség a kínzó gyötrelem vermébe taszított, és az önpusztító depresszió szélére sodort. Ám attól a pillanattól kezdve, hogy segítettek nekem szenvedély betegségem mélyén meglátni, hogy valójában nem másra van szükségem, mint átadni magam a szívem leghőbb vágyait beteljesítő, szerető Istennek, azt a függőségemet gyökeresen más módon kezdtem megélni. Ahelyett, hogy szégyelnivalónak és zavarba ejtőnek éreztem volna, képes voltam sürgető felhívásként értelmezni, hogy fogadjam el Isten irántam való feltétlen szeretetét, amelyre félelem nélkül támaszkodhatok. Nos, kedves barátaim, nem tudom, segítettem-e azzal, hogy ennyit beszéltem a megtörtségünkről. Fájdalmunk nem feltétlenül fog kevésbé fájni attól, hogy megbarátkozunk vele, és megáldjuk. Sokszor inkább csak még jobban tudatosul bennünk, milyen mélyek is a sebek, és milyen irreális a begyógyulásukra számítani. A fogyatékos emberekkel való együttélés során egyre világosabban látom, hogy sebeink gyakorta lényegi részét alkotják életünk szövetének. A szülői elutasítás, annak fájdalma, ha valaki nem házasodhat meg, az a gyötrelem, hogy valakinek folyamatosan segítségre van szüksége. Még a legnormálisabb dolgokban is, mint például az öltözködés, az evés, a járás, a buszaszállás, az ajándékvásárlás vagy egy számla kifizetése, ez az összetörtség sohasem szűnik meg, és nem lesz kisebb. Ezt tanultam meg a fogyatékos emberekkel való együttélés során. Ha azonban ezeket elfogadjuk, mondhatom úgyis, hogy magunkhoz öleljük, és felemeljük a minket szeretetnek szólító fénybe, akkor megtörtségünk ragyogni fog, mint a gyémánt. Egyszer egy barátommal elmentem a Lincoln Centerbe, ahol Bernstein Csajkovszkijt vezényelt. Nagyon megindító este volt. Később kiderült, hogy utolsó alkalommal hallhattuk ezt a zenei zsenit. Bernstein kétségtelenül az egyik legmeghatározóbb karmester és zeneszerző volt, aki a muzsika szépségébe és örömébe bevezetett engem. Kamaszkoromban teljesen magával ragadott a lelkesedés, ahogyan egyszerre vett részt karmesterként és szólistaként egy koncerten, ahol Mozart zongora versenyeit adták elő a hollandiai Schweiningen Kurthaus koncert hallban. Amikor Bernstein West Side Story feldolgozását elkezdték vetíteni a mozikban, azon kaptam magam, hogy fülbemászó dallamokat még hónapok múltán is dudolgatom. És amikor csak lehetett, újra elmentem megnézni a filmet. Néztem Bernstein kifejező arcát a televízióban, amint klasszikus zenét vezényelt, és magyarázott a gyermekeknek, és megértettem, hogy Bernstein a legnagyra becsültebb zenetaránó már vált az idők során. Nem meglepő hát, hogy hirtelen halála úgy megrázott, mint egy közeli barátom elvesztése.
1: Henri Nouwen, Te vagy a szeretett, Spirituális élet a világi társadalomban című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
0: lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigasságairól.

0: Az apostoli hitvallás 5. hittitkáról beszélgetünk Erdő Péter bíboros úrral. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül.
1: Krisztusnak a föltámadása az, ami ebben a hitágazatban a koronát felteszi az egész tartalomra, hiszen a föltámadás megint csak egy nagyon nehezen elképzelhető valóság. Mert egyrészt vallják az evangéliumok egyértelműen, hogy üresen találták a sírt. Még azt is, hogy ettől megijedtek, hogy eleinte nem hitték el, hogy másképp gondolták ők a messiás győzelmét. Az Emmauszi tanítványok története mutatja, hogy nem csak másképp gondolták, hanem elkezdtek szétszéledni. És azt mondták, hogy pedig azt hittük, ő szabadítja meg Izraelt, de hát keresztre feszítették, és ennek már harmadik napja. Kezdtek visszatérni a régi foglalkozásukhoz. Még a föltámadás után is, ugye Szent Péter azt mondja a galileai tengernél, Genezáretában, hogy kimegyek halászni. Tehát kvázi visszatér az eredeti foglalkozásához, mert úgy érzi, hogy ez a kaland, ez nem sikerült, hogy nem az történt, amit vártak. Magyarul a feltámadásnak az élménye, az nem az ő gondolkodásmódjukból, nem az ő várakozásukból fakadt, hanem egy olyan eseményből, amire abban a formában nem is számítottak. Tehát olyan tapasztalataik voltak, mint az üres sír, mint az angyali jelenések, és főként a találkozások a föltámadottal. Na most ezek a találkozások és a róluk szóló elbeszélések mutatják, hogy a föltámadt Krisztusnak a teste, hiszen valamilyen teste volt, ha egyszer látták, ha egyszer megérintették, ha egyszer étkeztek vele, mégis egészen más volt, mint a mi földi életben megszokott testünk. Ugye belépett a zárt ajtók ellenére is a szobába, váratlan pillanatokban fölismerték, pedig előtte már beszélgettek vele egy jó ideje, és nem vették észre, hogy ő az. Tehát egészen különös helyzeteket produkált. És ebből is az látszik, hogy bizony a föltámadás az ember egészére, tehát a testre is vonatkozik, de nem ugyanúgy alakul vissza az ember teste, mint amilyen a földi életében volt. Tehát ez egy nagyon különleges megnyilvánulása megint a teremtő Isten szeretetének, hiszen Isten azzal, hogy az embert megalkotta, akárhogyan is a világ mindenség történetében, egy olyan álmot, egy olyan ideát fejezett ki, amelynek a végső beteljesedése az a megdicsőült testnek és a megdicsőült embernek az örök boldogságában van. Ezért teremtett minket. És ezt el sem tudjuk képzelni, ahogy a Szent Pál mondja, a szem nem látta, fül nem hallotta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Tehát ez a hivatásunk, és magunkról is kevesebbet tartunk, mint amennyire valójában a hivatásunk szól. Tehát ha tetszik, Isten tervében többek vagyunk, mint aminek ma ismerjük magunkat. Ezért Krisztusnak a föltámadása az számunkra jövőkép. Tehát ő valóságos ember volt, és ő vele megtörtént az, ő megtette azt, mint Isten ember, hogy az emberségnek a végső célját, a teljességét mutatta meg. Ezért van az, hogy a feltámadás után már érzik az apostolok, hogy itt valami másképp van, és a pünkösd csodájának az elbeszélése mutatja, hogy erő költözik a lelkükbe, és küldetést éreznek arra, hogy mindenkivel megosszák ezt a fölismerésüket. Tehát az egyház születésének pillanatától kezdve missziós egyház. Egy igazi örömhíre van, az evangélium, az pedig Krisztus föltámadása. És ez az, amit utána hittel vallanak, amiért hajlandók az életüket is áldozni.
0: Mondhatjuk azt, hogy a tanítványoknak könnyű volt, hiszen ők megtapasztalták Krisztus feltámadását. A mai társadalomban élő ember hogyan tudja megtapasztalni Krisztus jelenlétét?
1: Az első válasz erre a kérdésre az, amit az evangéliumban olvasunk, ugye a hitetlen Tamás történetében, hogy boldog vagy Tamás, mert láttál és hittél, de még boldogabb, akik nem látnak és mégis hisznek. és ezt nyilván már az első keresztény generációnak mondja, akik a föltámadt Krisztussal személyesen nem találkoztak. De lehet vele találkozni, nem föltámadt testének formájában, legalább három fő helyzetben, amit az Emmauszi tanítványokról szóló történet elő is ad. Mennek az úton, melléjük szegődik az idegen, és elkezdi nekik magyarázni az írásokat, tehát a törvényt, a prófétákat és a Szentírás többi könyveit, hogy azok mind róla szólnak, a názareti Jézusról, az ő feltámadásáról, haláláról, feltámadásáról. És aztán, tehát fel lehet őt ismerni a Szentírásban. Kapcsolatba lehet vele lépni ott. Fel lehet őt ismerni utána a kenyértörésben. Ez az a pont, ahol az Emmauszi tanítványok is ráismernek. De utána nem állnak meg, hanem szaladnak vissza a társaikhoz, ahol a hívők közössége együtt van. És ott is visszaigazolják, hogy feltámadt. Krisztus valóban feltámadt. Tehát a hívő közösségben is találkozni lehet Krisztussal. És ez nagyon fontos dolog, mert azt jelenti, hogy azért alapította az egyházat, hogy köztünk legyen. Egyébként a Szentlélek az, aki ezeket a találkozásokat elősegíti a számunkra. Ezért mondja, hogy a vigasztalót hagyja a számunkra. És minden nemzedék kerül olyan helyzetekbe, amikor a hit szemével meglátja azt, hogy az ő életében, az ő környezetében Isten éppen milyen csodálatos dolgot cselekszik. Tehát van egy olyan fajta közvetlen személyes élmény szintje is a találkozásnak, amit ezekben a helyzetekben, és különösen is akár egy személyes imádságban, egy szentségimádásban, de akár néha egy nagyon fáradtan és nagyon kimerülten végzett jó cselekedetben örömteli módon át lehet élni. Tehát van a közvetlen találkozás, és ezt a úgynevezett evangelikális gyülekezetek, vagy olyan szabad keresztény csoportok, akik ma nagyon kevéssé művelik mondjuk az egyház hagyományának a folyamatosságát. Ellenben úgy érzik, hogy a Szentlélek kiáradása révén, vagy valamilyen karizmatikus úton közvetlen tapasztalatokra tesznek szert. Ezt abból a szempontból nem kell lebecsülni, hogy ennek a közvetlen élményszerű tapasztalatnak mindig van lehetősége. Nem ez az egyetlen. Önmagában talán nem is áll meg, mert nem tudja az ember értelmezni még a legszebb dolgot sem, ami történik vele, ha nem ismeri az egyház hitét és a Krisztusra vonatkozó hagyományt. De a személyes élmény az megadatik. Tehát Jézus, mint személyes partnere minden egyes hívő embernek, újra és újra szól hozzánk. És ez az, ami ma épp úgy lehetséges, mint az ő korában volt. Sőt, ahogy nő a történelmi távolság, meg ahogyan nő az a nehézség az emberek millióinak, milliárdjainak az esetében, hogy komoly tudományos felkészültséggel megértsék az eredeti forrásokat, hogy dokumentált módon részleteiben ismerjék a történelmi Jézus életútjáról az összes emlékeket, hogy abba a kulturális környezetbe belehelyezkedjenek, és annak tükrében értelmezzék a ránk hagyományozott tetteket és szavakat. Tehát minél többeknek nehéz ez, annál inkább látjuk azt, hogy az ő számukra is van lehetőség, hogy őket is megragadhatja a személyesen közeledő Krisztus. Nem függetlenül ettől a nehéz úttól, aki képes azt végigjárni, akinek megadatott, akinek rendelkezésére állnak az eszközök, az, hogy így mondjam, köteles is, hogy azt komolyan vegye, de közben itt van ez a lehetőség is. És a kettő kiegészíti egymást. Ha tetszik, Péter és János, ugye? Péter, aki gyalog megy a sírhoz, János, aki futna, és már ragadja a lendület.
2: Feltámadt Krisztus és a oltári szentségben jelenlévő Krisztus kapcsolata.
1: Az oltári szentség alapítása, az utolsó vacsora ugyancsak egy olyan paradoxon, amelyik áttöri az időkorlátait. Mert hogy lehet az, hogy Jézus áldozatként, mégpedig a saját élet áldozata gyanánt adja az eukarisztiát a tanítványoknak, nem úgy, hogy amit majd adok, amit majd felajánlok, stb. Ez az én testem, amely értetek adatik, ez az én vérem, amely értetek kiontatik, ugye? Tehát ez a jelen, ami megelőlegzi a szenvedést, de hatásában már ott van. Tehát átlép az idő korlátain. És éppen ezért az eukarisztia meg a keresztáldozat az szorosan összetartozik, de nem egyszerű emberi kapcsolat révén. Egyébként magának az eukarisztiának a hagyománya. Tehát a legdokumentáltabb, a legreálisabban megragadható, hogy a keresztényeknek a kezdet-kezdetétől volt egy különleges lakomájuk, ami Jézusnak az utolsó vacsorájával függött össze, és ilyen irányban különbözött az ő, tehát a környezetüknek a szakrális lakomáitól. Ugyanakkor a formanyelve, a szavak egy része, a szimbólumok, az egésznek a ritmusa, az hasonlított, az folyamatosságban áll, nem is csak a széder vacsorával, hanem a liturgikus jellegű zsidó étkezésekkel. Ezt a 20. századi és a legújabb biblia tudomány egyaránt egyértelműen igazolja. Ez olyan mértékben erős, hogy utána ez a hagyomány nehézségbe kerül, mert érzik azt, hogy a kenyér és a bor körül olyasmi történt, ami az étkezés többi részétől megkülönbözteti. De a legelején, az első években, egy-két-három évtizedben, még azért ott van az étkezés is. Szent Pál leírja, hogy hát nem azért jöttek össze, hogy részegeskedjetek, vagy az egyik gazdagon étkezzen, a másik meg éhen maradjon. Tehát magyarul az eukarisztikus titkot is még étkezés keretében élik át, és az első lépés az, hogy a kenyér és a bor megáldása, eukarisztizálása, az elkülönül a többitől. Tehát vagy az étkezés elejére, vagy az étkezés végére kerül, de a kettő egymás mellé. Ami eredetileg valószínűleg nem így volt. Na most utána pedig megtörténik az a különbségtétel, hogy akkor az étkezés többi része az el is marad, vagy más alkalomra kerül, és ettől válik lehetővé, hogy ne csak este tarthassák meg az eukarisztiát, hanem reggel. És a ifja Pliniusnál már erre találunk utalást, hogy korán reggel jönnek össze. Hát mikor tudnának összejönni, mikor a mindennapi életük, voltak ott rabszolgák mindenki, munkanap közben leköti őket, hát akkor összejönnek korán reggel. Úgyhogy az, hogy elkülönül a kenyér és a bor felajánlása, meg az, hogy reggelre kerül az összejövetel, ez is szorosan összefügg egymással, de attól, hogy reggelre került, attól belép a másik párhuzam, nevezetesen a zsinagógai liturgiának a szombat délelőtti szertartása. Amikor is a szentírási szakaszokat olvassák fel. Ugye, Tóra, Haftára. Egyáltalán azt, hogy van szent könyv, amit a gyülekezetben felolvasnak. Nem is, hogy felolvasnak, hanem belőle perikópákat, előre meghatározott részleteket olvasnak fel. Ezt a zsinagógai liturgiából nem veszik, ösztönösen folytatják a keresztények. Csak a szent könyvek közé besorakoznak az új szövetség könyvei is. Tehát kialakul az új szövetségi kánon, amely eredetileg nem is annyira azt kérdezte, hogy hát mi tartozik a Bibliához, hanem azt kérdezte, hogy mely írásokat szabad felolvasni a gyülekezetben. Vagy kell felolvasni. És így alakult ki a jegyzék. Na most mindez persze már a szentmisének a története, mint ahogyan a könyörgések is. Tehát a keresztény eukarisztikus liturgiában a könyörgések előtt felszólításon könyörögjünk. És a végén szinte mindig ott van, hogy mindörökkön örökké. Most ez a kettő megint a zsinagógai istentiszteletből van, a közös imára való felszólítás és az örökké valóság felé való megnyitása a kérésnek. Tehát azt hiszem, hogy nagyon erős szellemi és kulturális folyamatosság, és ugyanakkor a Jézus Krisztus esemény egyedisége és sajátossága az, amit találkozik.
2: Azt mondja nekem egy szkeptikus barátom, hogy nézd, Jézus Isten volt, tudta, hogy a szenvedése emberi útjának szenvedése után feltámad. De ez hogy kapcsolódik össze az én rám vonatkozó élettel, hogy én végélem szenvedéssel, még esetleg megkísérlem a jóságot is, de én nem tudom, hogy föltámadok.
1: Jézus emberi tudata az sok-sok elmélkedésnek és utána gondolásnak a tárgya volt. Hogy pontosan mit gondolt és mit érzett, arról csak egy-egy mozzanatban villant fel valami. Például akkor, amikor elfogatásának éjszakáján imádkozik, és vért verejtékezik. És azt kéri, hogy atyám, újjon el tőlem ez a pohár, de mindazonáltal ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Ez nagyon emberi szó. Nyilván emberként elfogadja az Isten akaratát. Istenként ő maga ez az akarat. Tehát Jézus emberségében végigélte mindazt a szenvedést, ami nekünk kijuthat az élet során, és emberségében ott volt azért, úgy tűnik, nála is az a vágy, hogy megszabaduljon ettől. De elfogadta Isten akaratát. Na most a másik, hogy mi nem tudjuk. Hát nem tudjuk, de hisszük, és ez egy erős dolog. A vértanú aktákban mindenütt azt látjuk, hogy a vértanúk hangosan és nyíltan azt mondják, hogy már pedig engem vár az örök élet koronája, vagy nagyobb jutalom vár, mint amit ígérni tudtok, stb. Tehát egy hihetetlenül erős bizonyosság élt bennük, ez nyilván nem a mindentudás bizonyossága, de a hité. És éppen az ő sorsuk mutatja a hitnek az erejét. Tehát hit nélkül természetesen nincs meg az emberben biztonságérzet ebben a tekintetben, egyáltalán az örök sorsára vonatkozóan. Különös dolog a hit, ugye, mert azt mondjuk, hogy az is ismeretforrás, de nem olyan, mint a puszta tudás. Tehát nem csak tapasztalaton, elvonatkoztatáson, következtetésen alapszik, érzéki tapasztaláson, hanem még valami máson is, azon, hogy valamit egy általunk elfogadott tekintés szavára fogadunk el igaznak. Tehát van tartalma a hitnek, de van benne egy bizalom. Ez az a bizalom, ami egy tudósnál, hát ott legfeljebb a kísérletezés vagy a föltételezés mozzanatában lehet, de amikor a következtetését levonja, akkor már bizonyítania kell. Viszont ez mind nem elég, mert mi a hitről azt is valljuk, hogy ugyanakkor Isten kegyelme. Tehát kell hozzá Isten ajándéka, kell hozzá a bizalom, és kell hozzá az emberi igyekezet, hogy levonjuk a következtetéseket.
2: Ugye az összes gondolkodó, az összes vallás keresi a e világon túli dolgot, magyarázatokat keres. És az ember sokféleképpen próbálta megérteni. A felső világot hívjuk így. Van-e valahol feltámadás ezekben? Tehát jelen van-e bárhol, ahol eljutottak odáig, hogy örök életed van, ember?
1: A megistenülés gondolatáig a görög-római vallás eljutott. Az örök sorsunkkal kapcsolatos reménykedés és várakozásig az egyiptomi vallás eljutott. Tehát sok olyan kézzel fogható jele van ennek, ami azt mutatja, hogy igenis várták a túlvilági boldogságot, vagy a jó sorsot, és valahogyan szerették volna ezt biztosítani. Tehát szinte megható az igyekezet, és az, hogy milyen intenzíven keresik, hogy hát hogyan is lehet. Ugye a Káron Ladikán ki fogja átvinni, és obulust teszünk a szánkba, hogy azért a pénzért majd átvisz a jobbik oldalra, vagy hogy lesz ez? Vagy milyen szükségletei lesznek a halottnak, ha most elég jó ételeket temetünk el mellé, vagy minden évben egyszer kivisszük a temetőbe, akkor az jobb neki? Sokan azt hitték, hogy igen. Tehát valamilyen reménységet, valamilyen várakozást jelentettek ezek a vallások, de az a konkrétum, hogy Jézus föltámadt, és ezért hiszünk benne, hogy mi is föltámadunk, ez nem élt. Na most a megistenülés az egy érdekes elgondolás volt azért, mert az azt jelentette, hogy egy ember fölkerül az isteni szférába, és attól kezdve ő halhatatlan lesz, és örökké való, vagy boldog, mint az istenek, hogy az pontosan milyen, hát arról persze tudták, az intelligens rómaiak tudták, hogy a mitológia az jelkép, az képes beszéd, nem úgy kell azt pontosan elképzelni. Cicero volt az például, aki a D-republikában nagyon komoly beszéddel megvédi a pogány vallásokat, amiket ismer, azt mondja, hogy ne gúnyolódjanak rajta, mert nagyon okos emberek írták le azokat, és mélyebb jelentésük van. Tehát magyarán szólva érezték, hogy nem a szó szerinti értelem, meg azt is, hogy kell ott lenni valaminek. De ennél tovább nem jutottak. És persze vannak vallások, keleti vallások, amelyek azt mondják, hogy ezt nem is kell keresni. Tehát nem életet, nem föltámadást kell keresni, hanem inkább a megszűnést, a megsemmisülést, a beleolvadást a tudat nélküli mindenségbe, mert ez a legnagyobb jó. Hát ez is egy lehetőség, vagy elképzelés, de van, aki azt mondja, hogy hát igen, nem tudjuk mi azt pontosan, hogy micsoda szörnyű szenvedés lehetett a Krisztus előtti évszázadokban az indiai emberek élete, hogy ahhoz képest a megsemmisülés volt a legnagyobb perspektíva esetleg. Tehát sokféle dolog rakódik föl az emberiség életében. Természetesen újra és újra előkerült a lélekvándorlás gondolata is, ami ugyan az egész világ mindenségre nem ad magyarázatot, meg az embernek a sajátosságát veszi el. Tehát mi különbség van az ember és a többi lények között? Hát nem olyan lényeges, hogyha ezek mind átmennek egymásba, és hol teknős béka vagyok, hol sasmadár, hol pedig éppen ember. Ugye? És ezért aztán az életben ugyan nem mindegy, hogy mit teszek, mert annak lehet következménye, az még én vagyok. Tehát a személyesség, a személy folyamatossága az, ami kérdés abban az esetben. Na, a kereszténység nem vallja a lélekvándorlást. A kereszténység azt mondja, hogy egyszeri az életünk, és egyszeri a felelősségünk.
3: Dr. Erdő Péter, bíboros prímás, esztergom budapesti érsek atyával, Nárai Szabó Gábor és Prontvai Vera beszélgetett az apostoli hitvallásról.
4: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Mária Magdolna kora reggel elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Az evangélium tanúsítja, hogy Jézus harmadnapra feltámadt, és üres sírt hagyott maga után. Az üres sír jelképezi számunkra a reményt és az újjászületést. Segítsük egymást abban, hogy ezt a reményt továbbadhassuk, és járuljunk hozzá a Mária Rádió küldetéséhez, hogy az Úr örömhírét sugározza a világba. A húsvéti időben örömmel ünnepeljük a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a halált és a bűnt. Kérjük az imádság mellett, anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, hogy továbbra is terjeszthessük Isten szeretetét és az örök élet reményét. Az adományaikkal segíthetnek nekünk abban, hogy működésünk zavartalan legyen, és mindenki számára elérhető maradjon a hitből fakadó útmutatás. Köszönöm segítségüket, és áldott húsvéti időszakot kívánok mindnyájuknak.
2: Laudato Si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján, az Ökotábor menüpontban.
3: Kedves hallgatók! Fülöp Ákos rákosfalvai plébános neve számos műsorunkból ismerős lehet. Napindító című műsorát követően minden hónap második péntekén 9 órai kezdettel szentségimádást tartunk a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, majd 11 órától Ákos atya szentmisét celebrál, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Ákos atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A délelőtt folyamán Ákos atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, Jónásra. Tartsanak velünk!

Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió imahátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!

A pápa május 25-én megjelent Magnifica Humanitas enciklikájában arra szólít fel, hogy ne a szív elszegényedésével fizessük meg a technikai fejlődést, fogalmazott Torinelli, a Vatikán News főszerkesztője vezércikkében. A mesterséges intelligencia korában a pápa arra hív minket, hogy maradjunk mélyen emberségesek. Fogadjuk el az emberiség korlátait és törékenységét anélkül, hogy azokat kijavítandó hibának tekintenénk. Ne a nagyok szemszögéből nézzük a világot, hanem alulról, a szenvedők szemével. Nincs olyan algoritmus, amely elfogadhatóvá tehetni a háborút. A mesterséges intelligencia hadviselésben való alkalmazását a legszigorúbb etikai korlátok közé kell szorítani. 14. Leó pápa végül arra kér mindjájunkat, hogy vállaljunk aktív szerepet a szeretet civilizációjának felépítésében, és ne mondjunk le törékeny nagyszerű emberségünkről. A boldogságos Szűz Mária az Egyház anyja ünnepén pünkösd hétfőn rendezték meg a Szent Adalbert minisztráns kupát immár 28. alkalommal Esztergom Nagyboldogasszony főszékes egyházában. Tájékoztatott Kálmán Antal minisztráns referens. Közölte a Magyar Kurír. Az idei találkozó témája a Szentírás volt. Az egyes állomásokon a minisztránsok legyőzhették Dávidot, Saullal együtt megvakulva mentek be a városba, próbálták továbbadni az üzenetet. A szemináriumban a Jelenések könyvével ismerkedhettek, majd együtt imádkozhattak Lő Gergely spirituális vezetésével a kápolnában. A találkozón 170 minisztráns vett részt 23 plébániáról. Az első helyet a budapesti Szent László és Szent Mihály, valamint a budapesti Városmajori Jézus Szíve plébánia egyesített csapata érte el. A minisztránsok a felújított esztergomi bazilika főbejáratán vonulhattak ki az eredményhirdetés után. Pablo Picasso és magyar képzőművészek kapcsolatát bemutató kiállítás nyílik június 20-án a szegedi Móra Ferenc Múzeumban, jelentette be Fogos Otto igazgató kedden. A múzeumok éjszakáján nyíló kiállításon Pablo Picasso alkotásai mellett olyan magyar képzőművészek munkái is láthatók, akikkel együtt dolgozott és barátságot ápolt. A kiállítás célja, hogy megismertesse a spanyol képzőművész életútját, munkásságát a látogatókkal. Többek között a Guernica eredeti méretű másolata is szerepel majd a tárlaton. A Drága barátom Picasso című tárlaton a spanyol művész mintegy 30 eredeti alkotása látható majd, köztük 9 kerámia. Az év végéig látható kiállítás elsősorban azt szeretné bemutatni, milyen szoros kapcsolatban volt Pablo Picasso magyar képzőművészekkel. A tárlaton mintegy 40 magyar festő grafikus alkotásait is láthatják majd az érdeklődők. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.

0: A lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! A mai ünnep Jézus Krisztusnak, az örök főpapnak az ünnepe. Jézus elment tanítványaival együtt egy majorba, amelyet Getsemáninak hívtak, és azt mondta tanítványainak: üljetek le itt, amíg én elmegyek és imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, majd szomorúság és gyötrődés vett erőt rajta. Akkor azt mondta nekik: halálosan szomorú az én lelkem, maradjatok itt és vigyázzatok velem. Egy kicsi előbbre ment, arca borult és imádkozott: atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a kehely, de ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te. Ezután odament a tanítványokhoz, és alva találta őket. Azt mondta Péternek: így hát nem tudtatok egy órát sem vigyáztatni velem. Vigyáztatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Aztán elment másodszor is, és így imádkozott: atyám, ha nem lehet, hogy elmúljon ez a kehely anélkül, hogy kiígyam, legyen meg a te akaratod. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! A pap közvetítő Isten és az emberek között. Ebből következik, hogy csak olyan személy lehet pap, akit mind a két fél elfogad. Isten közel engedi őt magához, az emberek pedig megbíznak benne. Ebből következik, hogy az az okos magatartás, ha rábízzuk Istenre, kit választ ki papnak. Mert hiába választanak maguknak az emberek egy-egy személyt, akiben megbíznak, ha Isten nem fogadja el őt. Vagyis be kell látnunk, hogy nem Istennek van szüksége papra, hanem csak is az embereknek. Nem véletlen tehát, hogy az emberek közötti első tragédiának éppen az volt az oka: Isten Ábel áldozatát elfogadta, de Káinét elvetette. Isten döntését próbálta Káin megbosszulni az öccsén, megölve őt. Amikor a mai ünnepel az Úr Jézus örök papságát ünnepeljük, fölmerül bennünk az a gondolat, hogy ő miért Melkizedek rendje szerinti pap, és miért nem az ároni papság részese. Az egyszerű válasz kézenfefőnek tűnik: az Úr Jézus emberi származása szerint Júda törzséből való, és nem Lévi törzséből. Ezért nem jöhet szóba nála az ároni papság. De a kérdést mélyebben is kutathatjuk: miért vetette el Isten az ároni papságot, noha arról is ő rendelkezett, ő választotta? Nem Áron kereste magának a papi megbízatást, hanem Isten akarta, hogy Mózes testvére legyen az első főpap. Az nyilvánvalónak tűnik, hogy Istennek a Mózes iránti bizalma terjed ki bátyára is, Áronra is. Hiszen Mózes szemtől szembe láthatta az Urat, és beszélhetett vele a választott nép ügyeiben. Sőt, ennek még külső megnyilatkozása is volt, Mózes arcának ragyogása csodálatos módon, amit a többiek nehezen tudtak elviselni. Áronról ilyesmit nem jegyzett föl a Szentírás, de azt igen, hogy a testvére ellen beszélt, és komolyan bűnbánatra kényszerült a lázongása miatt. Áron papi megbízatása örökletes volt a törzsön belül. Lévi leszármazottjai szolgálhattak az oltár körül, a főpapság pedig Áron családjának a tagjait illette. Így oldotta meg Isten a papság kiválasztásának gondját. Ezzel egyben a leviták iránti bizalmát is kimutatta. Bízott abban, hogy aki beleszületik a papságba, az meg is fogja becsülni ezt a nagy megtiszteltetést. Olyan életet él, és hivatását olyan becsülettel látja el, ami különlegessé teszi őt a zsidó sokaságban. De a bűn ide is befurakodott, nem csak a választott nép vált egyre közömbössé Isten iránt és az összövetsége iránt, hanem Isten szolgái, a papok is egyre inkább foglalkozásként végezték feladatukat, nem pedig különleges küldetés és megbízatásként. Erre legjellemzőbb példaként Héli főpap fiai szolgáltak, akik az áldozati adományokból először magukat szolgálták ki, és csak a maradékot ajánlották fel Istennek, vagyis az Isten dicsőségére. Nem csodálkozhatunk azon, hogy Isten végül elvetette ezeket a szívtelen áldozatokat, de magát a szívtelen papi szolgálatot is. Erről ír a 40. Zsoltár. Te nem kívánsz véres vagy ételáldozatot, de megnyitottad fülemet a hallásra. Nem követeltél égő vagy engesztelő áldozatot, így szólok hát hozzád, lásd, itt vagyok. A zsoltáros arról a szeméről beszél, aki nem hivatali kötelességből, hanem önként és szívesen szolgál Istennek. Ő pedig nem más, mint az Atya küldöttje, aki egyben az Atya fia is, Jézus Krisztus, az örök főpap. Hogyan kerül ide Melkizedek? Hiszen az a kevés, amit róla tudunk, úgy mutatja be őt, hogy Szálem királya, tehát egy pogány és nem zsidó ember. Ugyanakkor egy titokzatos megjegyzést így hozzáfűz Mózes könyve, a fölséges Isten papja volt. Ez azért lényeges, mert hiszen a zsidó nép még csak kezdett kialakulni Isten választása után. Az ősatya már megvan, de Ábrahám még csak ígéretben nagy nép, és még egyetlen gyermeke sincs. Így nem beszélhetünk még pogányokról vagy választott népről. Az viszont nagyon fontos, hogy ő az fölséges Isten papja, tehát maga Isten választotta ki Melkizedeket közvetítőnek. Pontosan erre hivatkozva beszél a zsoltáros is róla, amikor így jövendől kiválasztottjáról a jövendőről. Ezzel jellemzi, vagyis pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint. Tehát a Zsoltárban szereplő messiási jövendőlés is azt emeli ki, hogy az Isten által kiválasztott pap, vagyis Melkizedek küldetését folytató és Istennek kedves megbízott lesz, azaz Jézus Krisztus. Számunkra pedig, akik már tudjuk a kinyilatkoztatásból, hogy ő Isten fia, magától értetődő, hogy kedves az ő áldozata Isten előtt. Így tehát már az ároni papság előtt is volt Istennek kedves választottja, aki teljesítette a papi szolgálatot. Érthető, hogy az engedetlen és közömbös leviták helyett éppen ennek a rendjéhez tér vissza az Úristen. Amikor az Úr Jézust az örök főpapi címmel tiszteljük, itt az örök nem vehető abszolút értelemben, hiszen a világ teremtése előtt nem volt szükség papra, csak miután Isten megteremtette az embert, az pedig a bűn által elfordult tőle. Addig ugyanis nem volt szükség közvetítőre. Az időben előre tekintve viszont már érvényes az örök jelző, ahogyan a jövendőlés is állítja. Nem azért, mert állandóan közvetítenie kell az Úr Jézusnak Isten is az emberek között, hiszen a világ végével már ismét közvetlen kapcsolatba kerülünk a Teremtővel. Mégis megmaradt Krisztus közvetítő jellege, hiszen csak ő általa juthattunk el Isten színrelátására. Nem folyamatában maradt tehát közvetítőnk, hanem mint papi fáradozásának és áldozatának gyümölcsei díszítjük az ő égi koronáját. Ahogyan általa lehettünk Isten gyermekeivé, úgy papsága által lehettünk Isten dicsőségének részeseivé. Ahogyan a zsidókhoz írt levél állítja Krisztusról, Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Amen.

0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a Jó hírek május 28-i csütörtöki adásának hallgatóit. A mikrofonnál Rózsa Katalin, technikus segítő társam Patonai Zoltán. Szent Erzsébet szobrot avattak a Szentek völgyében Franciaországban. Matl Péter a szoboravató ünnepségen elhangzott beszédében kiemelte, az a megtiszteltetést ért engem és kisebbik fiamat Szilárdot, hogy Franciaországban, ebben a gyönyörű környezetben kifaraghattuk korai magyar kereszténységünk egyik legfontosabb szentjének, Szent Erzsébetnek a szobrát. Kárpátaljáról jöttem, egy háborúban álló országból, kisebbségi magyar vagyok Ukrajnában, s mindkét nemzet kultúráját képviselem. Ismerem ennek a létnek az összes pozitívumát és negatívumát, de célként azt tűztem ki magam elé, hogy munkáimmal jobbá tegyem világunkat az emberek javára és Isten dicsőségére. A Szent Erzsébet szobor igen előkelő helyen a Szentek völgye bejáratánál kapott helyet, talapzatán pedig egyedülálló módon nem franciául vagy breton nyelven, hanem magyarul tüntették fel Erzsébet. Az alkotás megigéző, kecses, nőiesen szép, királynői alakként jelenik meg Erzsébet, arcán lelki finomsággal. Rózsacsokrot tart a kezében, ami a rózsaszín gránittal együtt a híres rózsacsodákat szimbolizálja. A művész a megszokott dicsvény helyett a válláról leomló és szél által felkapott kendővel formált glóriát, melyet a felkelő nap hátulról, a lenyugvó nap pedig szemből megvilágítva vonja fénykoszorúba Szent Erzsébet vonásait. Az idei év kimagasló művészi teljesítménye után jövőre már is újabb szobrot rendeltek Matl Pétertől, amely a magyar szentek sorát gazdagítja majd. A kapcsolatot a Szentek Völgye Egyesület és Matl Péter között a Szabó Magda, a Párizsi Magyar Intézet korábbi művészeti vezetője teremtette meg. Kálmán Imrét, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára Németh Gábor kérte fel a Szent Erzsébet szobor helyszíni megáldására. Szent Erzsébet szobra a La Vallée de Seine parkjában kettős üzenetet hordoz. Az egyetemes művészet a nemzetek közötti határok lebontását és a béke megteremtését is hathatósan előmozdítja. A hírt a Magyar Művészeti Akadémia oldalán olvastam. A következő hírt a Szombathelyi Egyházmegyéből hoztam. A szombathelyi kórházkápolna kicsinek bizonyult a Szent Rita ünnepre. Nagy számban vettek részt a délutáni órákban az egyházmegye önkéntes beteglátogatói a rózsaáldás szertartásán. A közös imához a kórház orvosainak és nővéreinek képviselő is örömmel csatlakoztak. A megáldott rózsákkal, egy Szent Rita képpel a közös ima után elindultak a beteglátogatók, hogy sok-sok kórterembe és nővérpultra jusson Szent Rita rózsája. A rózsák megáldása emlékeztet minket Szent Rita életének egy jeles eseményére. 1457. januárjában, amikor betegen feküdt a kassai monostor cellájában, kérte az egyik unokahúgát, hozzon neki szülőföldjéről egy rózsaszálat. A hagyomány szerint Isten meghallgatta a kérését, és Rita rokona a havasi téli tájon kinyílt rózsát tudott szedni neki. Azért hívjuk segítségül most az Urat, hogy nagylelkűen ajándékozzon testi és lelki kegyelmeket mindazoknak, akik Szent Ritát segítségül hívják. Áldja meg ezeket a rózsákat, amelyek számunkra Szent Rita emlékezetének ajándékai. Rita életét csodálatos módon elkísérte a rózsa, amelynek tövise 15 éven keresztül jelezte számára Jézus megváltó szenvedését. Ezek a rózsák jelentsenek nekünk is reménységet, támaszt, egészséget, örömöt és békét, amikor Szent Ritát akarjuk követni. Így hangzott az áldás szövege. Istenünk, aki gazdag vagy irgalomban, és forrása vagy minden vigasztalásnak, árasz ki áldásodat ezekre a rózsákra, és mindazokra, akik ajándékul kapják. Arra emlékezve, hogy Szent Rita rózsát kapott tőled, és vigasztalást fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztus szenvedéseinek tövis szúrásai között, amelyeket éveken át viselt, mi is megerősödjünk a te kegyelmed erejében, és tegyünk tanúságot a föltámadt Krisztusról, aki él és uralkodik, most és mindörökké. Amen. A Közmédia Agenda című műsorának két rövid, szerkesztett tudósítását hallják. Mindkettőről a Nemzeti Hírügynökség is tudósított. Róma, Székelyudvarhely és Székesfehérvár után Budapestre a Pannonia filmstúdióba érkezett Jankovics Marcell Biblia című kiállítása. A tárlat a világhírű rendező befejezetlen sorozatát mutatja be. A felvételen megszólal Rubovszki Éva, a művész özvegye, hagyatékának gondozója, valamint Ravasz Ákos László, Biblia szakértő.
2: Itt van Noé, jobbra fönn, és akkor ők tőlük Ádámig, hogy jön a leszármazás, az úgynevezett ősatyák.
3: Filmből kiragadott képkockák, vázlatrajzok, személyes tárgyak és a Kossuth-díjas alkotó saját kötetei. A Pannonia Stúdió kiállításának középpontjában Jankovics Marcell befejezetlen Biblia című filmje áll.
2: Egy nagyon érdekes műfaj, amikor mozgóképről állókiállítást rendeznek, mert ugye ez önmagában ellentmondásnak tűnik, de pedig nem az, mert a filmeknek, ha a kockáit kimerevítjük és állóképbe tesszük, a befogadónak ez könnyebbséget okoz.
3: Jankovics Marcell a Pannonia filmstúdióban vált világhírű rendezővé. 1960-ban fázisrajzoló gyakornokként kezdte pályafutását az ikonikus épületben, és itt fejezte be utolsó filmjét, a Toldit is.
4: A Biblia az egy tudástár, az univerzum teljessége benne van, és ez a rendkívüli ember rendkívüli képességekkel találkozott a rendkívüli könyvvel. És ebből egy nagyon alapos, nagy, mély és kitartó, izzó, egyfajta szerelem lett.
3: Az alkotó a 80-as években kezdett hozzá a Biblia animációs feldolgozásához. A több részre tervezett sorozat első és egyetlen megvalósult epizódja a Teremtés lett, melyet a kiállításon teljes egészében levetítenek.
1: A Jelenések könyvének látomásait bemutató tárlat látható a Szépművészeti Múzeumban, tudósít a Nemzeti Hírügynökség. A Szépművészeti Múzeum grafikai gyűjteményében számos sorozatot őriznek, amelyek az Új Szövetséget lezáró Jelenések könyvének illusztrációi, ezek közül 4 sorozatot mutat be a tárlat, mondta Bodnár Szilvia, a Szépművészeti Múzeum grafikai gyűjteményének művészettörténésze, a tárlat kurátora. Az apokalipszus ciklusok mellett az apokalipszus témakörébe tartozó, de önállóan is elterjedt képtípus, egyebek mellett a János evangélista Patmosz szigetén és a Szent Mihály legyőzi a sárkány című mű is látható. A Közmédia felvételének szerkesztett változatot hallják, megszólal Bodnár Szilvia kurátor és a szerkesztő Darabon Csenge.
5: Albrecht Dürer 1498-ban kiadott sorozata által vált a fametszet önálló művészi kifejező eszközzé. Dürer egy könyv formájában jelenítette meg a fametszet ciklusát, amelyben sajátos vízióit is feltüntette. Az apokalipszis az Új Szövetséget lezáró Jelenések könyvének görög címe. A János evangélistának tulajdonított írás az apostol látomásait rögzíti. A grafikai gyűjtemény kiállítása olyan alkotásokat mutat be, amelyeket a Jelenések könyve ihletett.
6: Maga a Jelenések könyve lázáromszerű, szimbolikus és mélyértelmű víziók sorában beszéli el a világ vége történéseit, az emberiségre váró csapásoktól és az utolsó ítélettől kezdve.
5: János látomásainak szövege a középkor óta számos művészre hatással volt. Ez a látomásosság jelenik meg idősebb Lukács Cranach-fa metszet sorozatain, de Odilon Rödön litográfiáin is feltűnik a végítélet motivum. Az ábrázolások elterjedését segítette a sokszorosított grafika feltalálása és a könyvnyomtatás elterjedése. A szeptember végéig látható kiállítást a 20. századi magyar művészek, közöttük Kondor Béla alkotásai zárják.
1: 30 évvel ezelőtt alapították a Bábesz-Bolyai Tudományegyetem római katolikus teológia karát. Az évforduló alkalmából a kolozsvári Deák Ferenc Eroilor utcában időkapu ismertette a római katolikus pap és teológus képzés középkorig visszanyúló történetét. Erdélyben, Kolozsváron és Gyulafehérváron. A hit és tudás műhelyei. Római katolikus pap és teológus képzés Erdélyben a középkortól napjainkig című kiállításon 40 pannó mutatja be, hogyan alkotott a századok során egységes hit, fegyelem és tudás. A háromnyelvű pannókon intézmények, könyvek bemutatását láthatják az érdeklődők. Olyan tanárokat, diákokat ismerhetnek meg, akik ezekben a szellemi műhelyekben formálódtak. A kiállítás arról is megemlékezik, hogy több mint 200 éve Kolozsváron magasfokú felsőoktatás zajlott a jezsuita kollégiumban. A kiállítás ötletgazdája Diósi Dávid, az Egyetem Katolikus Teológia Karának dékánja, és András Szabolcs dékán helyettes. A kiállítást Lukács József történész állította össze. Kedves hallgatóink, Önök a Jó Hírek május 28-i csütörtöki adását hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. Búcsúzik a mai adás szerkesztő műsorvezetője Rózsa Katalin. Hálásan köszönöm Patonai Zoltán technikusi segítségét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
7: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
8: Csütörtök van. A mi Urunk Jézus Krisztus az örök főpap ünnepe.

Menj ki ebből a csapdából, amelyet ellenem titokban felállítottak, hiszen te vagy erősségem. Kezedbe ajánlom lelkemet, ments meg engem, Uram igazság Istene. A Zsoltár szavai hívnak, hogy Isten felé forduljak, egyedül ő az, akiből az erőmet meríthetem. Imám elején elcsendesedem, figyelmemmel lelkem lezdülései felé fordulok. Megtalálom az ima helyét, a befele fordulásom lehetőségét, elengedem teendőimet, gondolataimat. Tudatosítom Isten jelenlétét, bárhol is vagyok éppen. Uram, szólj, hallja te szolgád.

Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezettek rá, mégis Istentől megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Mi mindnyájan, mint a juhok, tévelyektünk, kiki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát.

Talán látom magam előtt életem nehezebb pillanatait. Van közöttük olyan, amikor fájdalmam közepette, hallhattam biztató szavakat, amikor valaki észrevétlenül mellém szegődött és bátorított, talán terheim egy részét ezáltal átvette. És bizonyára találok olyan emléket is magamban, amikor egészen egyedül és reményvesztetten viseltem az élet terhét. Milyen érzések voltak akkor bennem? Talán fel is tudom idézni.

0: Most ismét meghallgatom a Szentírás szavait.
1: Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis Istentől megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Mi mindnyájan, mint a juhok, tévelyektünk, kiki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát.
0: Életemre visszatekintve lehet, hogy nehéz érzéseket találok, lehet, hogy a mai napig sebként hordozok emlékeket. Az ő sebe által gyógyultunk meg, hallok ismét szavakat. Hogyan hat ez rám? Az Úr ő rárakta mindannyiunk bűnét, az enyémeket is. Engedem, hogy a szavak hassanak rám. Csendben, szavakba önthetem mindazt, ami megszületik bennem.

dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: A Vatikán News főszerkesztője vezércikkben foglalta össze Leo pápa Magnifica Humanitas enciklikáját. Angyalföldi és városmajori minisztránsok nyerték idén a minisztráns kupát Esztergomban. Szentmisében adtak hálát a 30 éve alapított Caritas csoportért Kazincz Barcikám. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Leo pápa május 25-én megjelent Magnifica Humanitas enciklikájában arra szólít fel, hogy ne a szív elszegényedésével fizessük meg a technikai fejlődést, fogalmazott Torinelli a Vatikán News főszerkesztője vezércikkében. A mesterséges intelligencia korában a pápa arra hív minket, hogy maradjunk mélyen emberségesek. Fogadjuk el az emberiség korlátait és törékenységét anélkül, hogy azokat kijavítandó hibának tekintenénk. Ne a nagyok szemszögéből nézzük a világot, hanem alulról, a szenvedők szemével. Nincs olyan algoritmus, amely elfogadhatóvá tehetni a háborút. A mesterséges intelligencia hadviselésben való alkalmazását a legszigorúbb etikai korlátok közé kell szorítani. 14. Leo pápa végül arra kér mindjájunkat, hogy vállaljunk aktív szerepet a szeretet civilizációjának felépítésében, és nem adjunk le törékeny nagyszerű emberségünkről. A boldogságos Szűz Mária az Egyház anyja ünnepén pünköst hétfőn rendezték meg a Szent Adalbert minisztráns kupát immár 28. alkalommal Esztergom Nagyboldogasszony főszékes egyházában. Tájékoztatott Kálmán Antal minisztráns referens. Közölte a Magyar Kurír. Az idei találkozó témája a Szentírás volt. Az egyes állomásokon a minisztránsok legyőzhették Dávidot, Saullal együtt megvakulva mentek be a városba, próbálták továbbadni az üzenetet. A szemináriumban a jelenések könyvével ismerkedhettek, majd együtt imádkozhattak Lő Gergely spirituális vezetésével a kápolnában. A találkozón 170 minisztráns vett részt 23 plébániáról. Az első helyet a budapesti Szent László és Szent Mihály, valamint a budapesti Városmajori Jézus Szíve plébánia egyesített csapata érte el. A minisztránsok a felújított esztergomi bazilika főbejáratán vonulhattak ki az eredményhirdetés után. Előadásokkal, tanúságtételekkel emlékeztek vissza a helyi római katolikus egyházközösségi Caritas 30 évének legszebb pillanataira május 20-án Kazincz Barcikán. Az ünnepi szentmisét Cseh István aranymisés putnoki plébános mutatta be. Szónoka Missinger Ferenc kerületi esperes volt. Beszédében a szeretett szolgálatról, mint ajándékról beszélt. A Caritas önkéntesek 30 éve arra vállalkoztak, hogy azoknak is eljuttatják Jézus szeretetét, akik nem annyira szeretetre méltó, csak segítségre szorulok. Amikor a szomszédunk, anyósunk, apósunk, vejünk, menyünk jön hozzánk, és nehézé válik a felebaráti szeretet, ha Jézus szemével látjuk a hozzánk fordult, akkor könnyűvé válik ez a szeretet, mondta az esperes. Az 1996-ban megalakult Caritas csoport elsőként a betegek, idősek felé fordult. 2014 óta a szalézi szerzetesek vették át a plébánia vezetését. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-09-04-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait!

0: Békés szép délutánt kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. A budapesti stúdióból a csütörtök délutáni imaláncot hallják élő adásunkba. Telefonszámunk 061-374-0904-es. Már is érkezett egy hívásunk. Mária Rádió, tessék!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Hálás
1: szívvel szeretném megköszönni Kovács Lajos atyának ezt a gyönyörű imára való ráhangolódást, amiben minden nap, ha nem is ő minden nap, de részesei lehetünk, hogy elengedhetjük magunkat egy kicsit, abba hagyunk mindent, kirakunk a kezünkből, és ráhangolódunk az irgalmasság órájára és a rózsafűzérre. Nagyon köszönöm a rádió szerkesztőségének, és imádságos, áldott szép napot kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Köszönjük szépen, mi is Isten áldja. Mindörökké, amen. Telefonszámunk 061-374-0904-es. 14 óra 58-ig várjuk a hívásokat. Mária Rádió, tessék!
2: Dicsőség Jézus Krisztus, imádkozzunk együtt az első áldozókért, hitott oktatójokért, papjaikért, szüleikért, hogy továbbra is maradjanak a hit útján. Unoka öcsémnek a mai 47. születésnapjára adjon a Jóisten örök nyugodalmat édesanyjának, édesapjának, öcsinek és az idős nagymamájának sok-sok erőt a hirtelen elvesztéséhez. Köszönöm szépen minden imádságot.
0: Mi is köszönjük, Isten áldja, imádkozom velünk.
2: Önök.
0: Mária Rádió, tessék!
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Először is hálát szeretnék adni a kapott kegyelmekért.
0: Tessék a rádiót lekapcsolni, mert azért hallatszik.
3: Próbálgatom már, csak most sikerült.
0: Jó, köszönöm.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Először is örök hálámat szeretném kifejezni a kapott kegyelmekért, és kérem szépen az imád továbbra is az élő és meghalt családtagjaimért, különösen testvéremért és az ő családjáért, azon gondozóimért, a barátnőjeimért, és kérem szépen az imát még, hogy drága kicsi dédunokáim meg legyenek keresztelve, és a családom a hithez való megtéréséért, betegségemnek, ha nem is jobbra fordulásáért, de stagnálásáért. Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönjük szépen, mi is jobbulást kívánunk, és imádkozom továbbra is a családtagokért.
3: Igen.
0: Adjuk be az üzenetrögzítőre érkezett kéréseket is közben.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, imád szeretnék kérni újra csak Terikéért, gyógyulásáért, és a rokonainak a türelméért, megértéséért. Amen.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Imád szeretnék kérni élő meghalt családomért, külföldön élő családomért, Máté Csenge vizsgáiért, és minden vizsgázóért, öt unokámért, békéért, és mindenkiért. Köszönöm szépen.
0: Mária Rádió, tessék!
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kedves testvérek, imádkozzunk esőért, hogy a Jóisten nyissa meg a szomjas földeknek az egek csatornáit. Imádkozzunk tovább a Mária Rádió fennmaradásáért, munkatársaiért. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen, mi is köszönjük a hívását. Folytassuk az üzenetrögzítővel.
7: És a támogatóért. Nagyon szépen köszönöm.
8: Kérek szépen, tennék ott a beteg családomért, különösképpen a lányom egészségének a javulásáért, a megtérés gyermekeim és a családom megtérésért, a elhunyt testvéreim, szüleim és a minden rokonaim lelki idvéért, Kérem szépen a Mária Rádió dolgozóért, az adakozóért, a világ békéért, a Magyarországért, a békéért, a világ békéért, és hát a magyar békéért is.
9: Először is meg szeretném köszönni az idáig kapott kegyelmeket a drága jó Istennek és a szűzanyának, amennyi jót én kapok tőle. És szeretném a közös imának az elejét kérni a családomért. A családomban, hogy a szeretet visszatérjen, és ne a gonosz nyerjen. Szeretném kérni főként a kislányomért, a kislányomnak a családjáért, az unokáimért, hogy térje hozzájuk vissza a béke, a szeretet, találja meg a párját. Szeretném kérni ez a Mária Rádió összes dolgozójáért. Ilyen szép, gyönyörű rádiót tudnak működtetni. Szeretném kérni még az ország vezetőjéért, hogy a jó útra térjenek, és a jó fele menjenek. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék!
0: Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es számon egészen 14:58 percig. Imádkozunk elhunyt András, Henriett, Sándor és Péter lelkeügyvért, élő és elhunyt családtagokért, valamint a tisztító tűzben szenvedő lelkekért is.
8: Kérek szépen, szándékot a beteg családomért, különösképpen a lányom egészségének a javulásáért, a megtérés gyermekeim és a családom megtérésért, a elhunyt testvéreim, szüleim és a minden rokonaim lelki üdvéért. Kérem szépen a Mária Rádió dolgozóért, az adakozóért, a világ békéért, a Magyarországért, a békéért, a világ békéért, és hát a magyar békéért is.
10: Szia, Doncsi!
0: Kérem a kedves hallgatót, hogy hívjon újra bennünket, mert szétkapcsolódott, és kérem a türelmüket is, miközben beadjuk az üzenetrögzítőre érkezett szándékokat is, hogy befejezze az illető, úgyhogy várjuk hívásaikat továbbra is, és kérem, hogy ne az utolsó percben telefonáljanak, mert szeretnénk mindnyájukat meghallgatni.
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus, hát szeretnék kapni, vagy adni a Szentlélek Isten tegnapi pünköst óriási kegyelméért. A másik, hogy a testvéremért szeretnék egy imát kérni, hogy ne utasítson el, mert szükségem lenne a segítségére. És hogy egy jó ingatlanos találjak, hogy ezt a lakást el tudjam adni, és hogy egy kedvezőbb helyen találjak lakást magamnak. Ezt szeretném kérni a mindenható Istentől és a szűzanyától. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Fogadjuk a hívásaikat.
11: Hát szeretnék kapni, vagy adni a Szentlélek Isten tegnapi pünköst óriási kegyelméért. A másik, hogy a testvéremért szeretnék egy imát kérni.
0: Mária Rádió, tessék!
12: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm szépen az eddig kapott kegyelmeket. Kérnék szépen közös imát elhunyt szeretteink lelki üdvösségéért, férjem és fiam gyógyulásáért, unokáim sikeres vizsgájáért, hitünk megerősödéséért és a Mária Rádió összes dolgozójáért. Köszönöm
0: szépen. Köszönjük szépen, Isten áldja. Mária Rádió, tessék.
13: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Kérem szépen a rádiót.

0: Szójáért, mert nagyon szép ezek műsorok vannak, és szentmisé, és minden. Szóval nagyon jót tesz nekünk időseknek. Köszönöm szépen.
1: Mi is nagyon szépen köszönjük az elismerő szavakat, és imádkozunk.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mária Rádió, tessék.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kérek szépen imád önmagamért, annyi vagyok, és nagyon rosszul vagyok, és kérek szépen imád.
1: Mária Rádió, tessék.
3: Munkájukért és mindenféle káros szenvedétől óvja meg őket a drága jó Isten. Kérek, imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért és minden betegért. A lányomékért, hogy a négy gyermek mellett tudjanak ápolni, gondozni a háború ellen, hogy ne legyen háború, a család, az ország, a világ békéjéért, a Mária Rádióért és dolgozóiért, az utolébőkért, a hontalanokért, azokért, akik kérdem, imádkozik senki. Mindnyájunkért, drága keresztény magyar hazánkért. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Családját is. Mária Rádió, tessék.
4: Tessék, Jézus Krisztus. Szeretnék imád kérni további gyógyulásomért, gyerekamnak további gyógyulásáért, rokonaink, ismerőseink egészségéért, egy édesanyáért, aki beteg, a kezelés sikeréért, egészségére váljon ez a kezelés, az egyházért, az összes papokért, püspökökért, a békéért, betegek gyógyulásáért és a Mária Rádió dolgozóiért, hallgatóiért és Lózikáért.
1: Köszönjük szépen, Isten áldja, még egy utolsó hívás. Mária Rádió, tessék!
5: Dicsőség Jézus Krisztus, kérnék szépen imád a múlt hónapban elhalt férjem lelki üdvéért, és egy ismerős Péter elhalt lelki üdvéért, szüleim lelki üdvéért, testvérem lelki üdvéért, és unokáim tanulásáért, és magam gyógyulásáért, családi békéért, és a Mária Rádió megmaradásáért és dolgozóiért. Isten áldja Önöket.
1: Isten áldja Önt is. Próbáljuk meg még ezt az egyet fogadni. Mária Rádió, tessék!
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én szeretnék hálát adni Isten irgalmas szeretetéért, és kérek imád gyógyulásokért, és hálaimát a jótevőinkért. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen mi is. Önnek is, minden kedves hallgatóknak a hívását, hamarosan kapcsoljuk az imádkozókat, és minden szándékot felajánlunk, azt is, amit nem tudtak elmondani. További békés, szép délután kívánok mindnyájuknak.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit Pécerről, a Jézus Szíve Társasága idősek otthonának kápolnájából. Imádkozzunk együtt az elhangzott és a magunkban megfogalmazott szándékokért.
1: Az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében, amen. Mi Atyának, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Üdvözlét, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áld a szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a foglyokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom néked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Megtegedésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engedel is ő bűneinket, és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Török Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engedelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engedelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten.
2: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten.
2: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
0: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához érgalomért. Résztett Faustina nővér naplójából. Este, amint átmentem a kerten, a következő szavakat hallottam. Nővértársaiddal együtt érgalomért fogsz könyörögni magad és a világ részére. Megértettem, hogy nem maradok ebben a kongregációban, ahol most vagyok. Világosan látom, hogy Istennek más az akarata velem, mégis állandóan vonakodom Isten előtt, hogy nem vagyok képes a mű teljesítésére. Jézusom, te tudod legjobban, mi vagyok én. Erre e szavakat hallom. Ne félj, én magam egészítem ki mindazt, ami belőled hiányzik. E szavak mélyen belehatoltak a lelkembe, és még jobban felismertem nyomorúságomat. Éreztem, hogy Isten szava eleven és mélyreható.

Szeretettel búcsúzunk a Jézus Szíve Társasága idősek otthonának kápolnájából, Pécerről. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy maradjanak továbbra is a rádió mellett most következő rózsafüzér imádságon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: A fájdalmas rózsafűzér első titka. Sokszor Isten helyett akarunk gondolkodni kívánságainkat saját terveink szerint. Add meg nekünk, hogy alázatosan fejet tudjunk hajtani szent akaratod előtt akkor is, ha bántás vagy megaláztatás ér minket, hogy kiérdemeljük a tanítvány nevet. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Meg Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vitt a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettül megostoroztak. Pilátus Jézust megostoroztatta, és átadta, hogy feszítsék keresztre. Jézus arra hív, hogy megtérjek hozzá. Mi mindent kell megváltoztatnom az életemben? Hogyan lehet a szívem egészen az övé? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, s ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: fájdalmas rózsafűzér harmadik titka, akit érettünk tövissel koronáztak. Kérlek, Uram, hogy soha se térjünk le arról az útról, amit Te jelöltél ki számunkra, mert az képességeinkhez vagy rangunkhoz méltatlannak tartjuk. Egyetlen út sem megalázó vagy haszontalan, ha azt Te jelölted ki, hisz csak ezen az úton találjuk meg lelkünk békéjét és az örömet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafűzér negyedik titka. Aki érettünk, a keresztet hordozta. Emberi akaratával Jézus elfogadta, hogy legyen meg az Atya akarata, és így halált megváltó tettként fogadta el. Vétkeinket a saját testében fölvitte a keresztfára. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, s ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: fájdalmas rózsafűzér, ötödik titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Jézus nem szitta az őt bántókat, hanem imádkozott értük. Tudok-e imádkozni az engem bántókért? Tudom-e kérni helyettük is bűneik bocsánatát? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, Ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiat életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Világ királynéja. Könyörög érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Kedves hallgatóink! A rózsafűzért a stúdióból Fogarasi Mária és Szégler Luizi. A tizedeket telefonon Ágopcsa György, Varga Edit, Szegedi Ági, ismét Varga Edit és Tódor Olivérné imádkozták. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. A rózsafűzérünkhöz telefonon keresztül önök is csatlakozhatnak, jelentkezni a 061-373-0701-es telefonszámon lehet. Várjuk hívásaikat. Esáros Pétert hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Angyalföldi és városmajori minisztránsok nyerték idén a minisztráns kupát Esztergomban. Fogadalomtételt ünnepeltek a szociális testvérek. A zsolnai porcelángyár kész támogatni az Iparművészeti Múzeum megmentését. A hírszerkesztő Kovács Népa

0: adni az üzenetet. A szemináriumban a jelenések könyvével ismerkedhettek, majd együtt imádkozhattak Lő Gergely spirituális vezetésével a kápolnában. A találkozón 170 minisztráns vett részt 23 plébániáról. Az első helyet a budapesti Szent László és Szent Mihály, valamint a budapesti Városmajori Jézus Szíve plébánia egyesített csapata érte el. A minisztránsok a felújított esztergomi bazilika főbejáratán vonulhattak ki az eredményhirdetés után. Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát volt a főcelebráns a Szociális Testvérek Társaságában ünnepelt fogadalomtételi szentmisének a budapesti Remete-Kertvárosi Szentlélek templomban május 23-án, melynek során három testvér tett örök fogadalmat, öten pedig megújították fogadalmukat. Írja a Magyar Kurír. Az ünnepen a Szociális Testvérek Társaságának tagjai, kültagjai mellett részt vettek a fogadalmat újító és örök fogadalmat tevő testvérek rokonai, barátai, munkatársai, különböző szerzetes rendekből érkező nővérek, testvérek. Hortobágyi Ciril főapát homíliájában külön szólt a fogadalmat újítókhoz, az örök fogadalmat tevőkhöz és a jubiláló testvérekhez is. Örök fogadalmat tett Berki Bettina, Lilium Emese, Földvári Katalin. Fogadalmat újított Dévai Zsuzsanna Mária, Márton Etelka Anna, Naményi Ildikó, Osvár Georgina Johanna és a kubai kerületből Gertrudis Arnau Leon. A zsolnai porcelángyár szakértelemmel és korhű dokumentációkkal kész támogatni az Iparművészeti Múzeum rekonstrukcióját, közölte a Zsolnai Porcelán Manufaktúra ZRT kedden az MTI-vel. Az Iparművészeti Múzeum állapota folyamatosan romlik. A 2017 óta lezárt műemléki épület állapota mára kritikussá vált. A szakértők szerint a legsürgetőbb feladat az épület további állagromlásának megfékezése. A zsolnai porcelángyár eredeti dokumentumokkal, formarajzokkal támogatja az épület rekonstrukcióját. Rendkívül fontos a zsolnai pirogránit tetőcserepek, pirogránit épület díszek állapotának felmérése. A múzeumot Lechner Ödön és Pártos Gyula építészek tervezték Zsolnai Vilmos keramikus művész közreműködésével. Az épületet 1896-ban Ferenc József osztrák császár és magyar király avatta fel. Az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója nemzeti kulturális érdek is. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
3: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Szabó Lajos, evangélikus lelkésszel, Tóth Enikő beszélget.

0: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő, és kedves vendégem, dr. Szabó Lajos, evangélikus lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem nyugalmazott rektora, és a következő almádialógusunknak az előadója, meghívott vendége. Sok szeretettel köszöntöm, erős vár a mi Istenünk.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, én is

0: Szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgatja ezt, és örülök annak, hogy egy ilyen beszélgetésre nyílik most lehetőségünk is. Eleve az almádi dialógusnak örülök.
1: Hát köszönjük, hogy elvállalta. Egy kicsit segítsen nekünk, hogy jobban megismerjük az ön személyét. Meséljen arra, hogy hogy nőtt fel, milyen benyomások érték gyerekkorában, hogy így alakult, hogy a végén lelkész lett, és most itt van nálunk.
0: Hát ennek van egy érdekes története. Talán onnan kezdeném, hogy én 1953. július 30-án születtem. Ezt úgy is szeretném mondani, hogy nem akárhol, mert Kisomjón, a Kemenes alján. És hát hogy általában még a teológus hallgatók is azt szokták mondani, hogy a teológiai tanulmányok közben egyet meg kell tanulni nálam, hogy a Kemenes alja az egy külön ország, meg a nyugati vége Magyarországon annak egy külön tisztelete van. Ez egy kicsit nem viccesen hangzik, vagy vidáman hangzik, de alapjávéve engem nagyon meghatározott az első 12 évem, amit ott töltöttem, ahol édesapám lelkész volt, ott már 27 évig volt egy faluba, 8 falu tartozott hozzá, és átéltem egy ilyen nagy szórvány központnak és gyülekezetnek az életét, és hát ahogy abban az időben, az 50-es évek végén, a 60-as évek elején egy külön izgalmas világ volt az, hogy hogyan éltünk ott, és hogyan lehetett a hitet megélni. Hiszen azért az akkori falvokban sem volt ez egyszerű. Kisgyerekként észrevettük azt, hogy mit szabad az iskolába, mit nem szabad az iskolába. A hittanórák egy elég feszélyezett légkörbe folytak, és nem mertek mindenkit beiratni, de mégiscsak be voltak iratva a falu gyerekeinek egy nagy része hittanra, és átéltünk istentiszteleti életeket is, és engem az nagyon meghatározott, ahogy ott, abban az időben nagyon sok idős ember beszélgetett velünk, gyerekekkel. Ez akkor a faluban ilyen szokás volt, hogy az idősek úgy leültek, mintha partnerek lennénk, vagy ilyesmi, és akkor hát ugye volt, aki úgy eleve azt mondta viccesen, hogy hát belőle papnak kell lenni, mert papnak a fia vagy. És hát ugye ez lesz, vagy nem lesz, ez később nem egészen ilyen simán alakult, de ilyen gyerekkori felütés volt az életemben az, hogy nem egyszer hallottam azt, hogy te úgyis pap leszel. És ilyen predestinációnak is éreztem egy kicsit, aztán egész más felé indultam el.
1: És ezek a hatások, amikor ezt mondták önnek, akkor milyen érzést váltottak ki egy gyerekben?
0: Mérgesített. Tehát mérgesített. Miért néznek engem papnak? Én egyáltalán egy normál gyerek akartam lenni, aki ott van a gyerekek között, de ugyanakkor egy kicsit ott volt az, hogy ha most így 70 éven felülről visszanézek oda, voltak olyan érdekes foszlánymondatok, hogy volt amelyik idős férfi, egyszerűen hozzátette azt, hogy azért, mert mindent el tudsz intézni, már látszik rajta, te jó pap leszel. És ezt így hozzátették. És ezek megmaradtak. Tehát ezek hosszú távra megmaradtak. Az, hogy a gyerekek néha csúfoltak azzal, hogy pap gyerek vagyok, vagy lelkész az apád, meg egyéb, ez egy picit mindig jelentkezett, de ez ilyen alapvető edzés volt ahhoz, ami később a társadalomban is hát azért csak-csak elérte az embert.
1: És lelkész gyerekként nehéz volt abban az időben? Volt ilyen megbélyegzés?
0: A bátyáim, két bátyám van, akik idősebbek nálam, 9 és 7 évvel, ők sokkal keményebben érték át ezt. De a 60-as évek elején, amikor már azért én iskolába kezdtem járni, én úgy érzem, hogy mi kevesebbet kaptunk ebből. Tehát volt egy kis elkülönülés, amit például át kell élni, hogy óvodába nem járhattam, mert óvodába papgyerek nem mehet, mert elrontja a közösséget, tehát ilyenek voltak, de én már annyira keményen nem részesültem ebbe. Akkor már azért ez egy kicsit úgy jelentkezett, hogy sokkal finomabban hangzottak el mondatok, amik el is hangoztak. Egy-két tanár volt az iskolában, akinek valahogy a vallással, vagy az egyházzal, vagy a papokkal baja volt, az néha egy fél mondatot odaszúrt, de ez annyira nem fájt.
1: És milyen irányba indultál? Mondta, hogy még nem lelkésznek készült egyből, hanem más érdekel.
0: Igen, hát az volt, hogy az édesapám átkerült Kőszegre 1965-ben lelkésznek, és Kőszegen egy olyan hatás ért, hogy egy nagyon jó gimnáziumi osztályba is tanárok kezébe kerültem, meg zeneiskolába jártam egyből, ahogy átkerültünk, meg korábban is, de ott egy nagyon intenzív zeneiskolai élet volt, amiben nem csak az volt az érdekes, gyakorlatilag zenét tanultunk, hanem még a általános iskola végén is, a gimnázium is úgy mentünk a zeneiskolába délután, mint ahogy haza. Egy jó érzéssel. Tehát nyitott szívű, kedves zenetanárok voltak, akiknek így nem tudom, hogy megtanították-e annak idején a Zeneakadémián nekik, hogy úgy törődtek velünk. Tehát beszélgetések voltak zongora óra végén, elbeszélgettek velünk arról, hogy érezzük magunkat, mi van bennünk. Sok minden így elindult, és a gimnáziumban én nagyon kellemes gimnáziumi éveim voltak, mert a gimnáziumi tanároknak azt mondhatom, hogy egyet-kettőt leszámítva mindenki olyan volt, akire föl lehetett nézni. És ez engem elmozdított abba az irányba, hogy voltak, akik otthon a családban jogi pályát ajánlották, hogy menjek el jogásznak, mert az egy olyan húzósabb és olyan érdekes, meg jó lesz. Én meg elindítom a tanári pálya felé. Tehát én gyakorlatilag Pécsre felvételiztem történelem ének szakra, föl is vettek, előtte zongoráztam, ott különböző elég jó eredményeket elértem, és az volt az érdekes, hogy hát gyakorlatilag ebbe az irányba indultam el, de nem ott kötöttem ki a végén.
1: És meddig jutott ebben?
0: Hát ebben odáig jutottam, hogy elvittek katonának, és Kiskörösre vittek el katonának. Kiskörös az egy, hát kőszeginek Kiskörös a világ vége. A szüleim egyszer jöttek el meglátogatni, akkor is végig mondták, hogy ez a borzalmas messze volt. Itt ilyen utat nem lehet megtenni, hát ugye ez az akkori időnek azért a dolgait hozzá kell adni. És én oda kerültem, és egy érdekes helyzet alakult ki, hogy ott egy nagyon élő, nagy evangélikus gyülekezet van, egy hatalmas evangélikus templomból, amit én a laktanyában mindig láttam a templomtornyot, a harangütést, mindent, és akkor úgy arra gondoltam, hogy hát én megpróbálok vasárnap kimenni templomba, a laktanyába, elkérezkedek az őrnagytól. És akkor ugye az őrnagy úrhoz odaálltam, ott neki, hogy el szeretném menni templomba. Nem idézem most ezt a cifra mondatot, amire erre ő mondott. A lényeg az volt, hogy ha annyira akarok, hát legyen. És akkor kaptam kimenőt vasárnapra. Katonaruhába elmentem, voltak vagy 500-an a templomba, és én a karzat elején katonaruhába leültem. Hogy ez miért történt így? Ez érdekes volt az életemnek, és aztán így mindig valahogy úgy alakult, hogy ez az őrnagy úrnak kellett segíteni, fogalmazni szövegeket. És én úgy szívesen fogalmaztam, meg szerettem fogalmazni, és akkor volt egy-két beszédjét, megfogalmaztam, megdolgoztam, amit kért, és akkor ki volt készítve a következő vasárnapra a kimenőm. Hogy hát úgyis templomba akar menni, ez a megszállott, vagy valamit hozzám, de hát hadd menjen. És ez adventi időre alakult az ki, hogy egy egyszerű presbiter, falusi parasztember utánam jött az istentisztelet után, és azt mondja, hogy szeretne meghívni magukhoz, hogy menjek el vacsorára. Hát ne úgy menjen vissza a szegény katona, hogy nem eszik. És akkor ez a kiskörösi paraszt családhoz, akit Slajkó Pálnak hívtak, és ő hozzájuk elmentem, és most muszáj úgy elmesélnem, ahogy volt, hogy engem meglepett az, hogy leül, imádkozik, Bibliát olvas, eszünk, imádkozik, megállt, és megyek haza. Egy egyszerű parasztember. Szó se jutottam, hogy ez mi. És gyakorlatilag ez a kapcsolat, ez egy barátsággá lett a családdal, a gyülekezettel, a gyülekezet lelkésze is. Nagyon kedvesen, akkor Murányi György, Murányi László ilyen rádiós és tévés szakembernek az édesapja volt ott a lelkész, és hát azt vettem észre a katonaság vége felé, hogy ezek az emberek valamit akarnak velem. Kaptam tőlük egy Bibliát, amiben bejelölték az apostolok cselekedetei könyvébe azt a verset, hogy nekem sok emberem van rajtad kívül ebben a városban. És hát gyakorlatilag ez valahogy úgy elindított arra, hogy amikor hazamentem a leszerelés után, odaálltam a szüleim elé, és mondtam, hogy én nem akarok tanár lenni, nem kezdem el a főiskolát, ami akkor marnagy szó volt, és baromi nagy érték volt, hogy fölvettek, és hanem én lelkész szeretnék lenni, folytatni azt, amit az apám csinált. Hát az apám az ilyen kemény ember volt, és ilyen kemény tekintettel majdnem legyintett egyet, hogy hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből című fejezet. Anyám az abban a pillanatban elsírta magát, hogy ez borzasztó, hát itt a világ vége, hogy mi lesz ebből. És hát innen indultam el, és akkor gyakorlatilag felvételiztem a teológiára, és hát lelkész lettem.
1: És a szülők, gondolom, akkor nem látták ezt az átalakulást, azt a külön életet, ami ott
0: ezt nem
1: folyt, és akkor ezért is volt akkor a megdöbbenés.
0: Hogyne, és én ugye ezt bizonyos életemben titokba is tartottam, mert nem voltam benne biztos. Tehát ahogy az ember vívódni szokott egy ilyen döntéssel, hogy most eléggé úgy éreztem, hogy tudnék mit csinálni a tanári pályán. Tehát ugye ez olyan volt, hogy mindig valamit szerveztem, önképzőkört a laktanyán belül, zenei klubot, komoly zenei klubot a laktanyán belül. Tehát egy csomó mindent csináltam, és valahogy úgy volt egy ilyen, és akkor egy idő után ez az embernek egy ilyen belső lelki átalakulás volt, hogy lelkésznek kéne lenni, vagy mégiscsak el kéne menni lelkésznek. Lehet, hogy itt visszaköszöntek a gyerekkori mondatok, vagy az életút, vagy ugye apámnak a helytállása, hogy ő küzdött ezekbe a falvakba, meg az emberek után ment, meg tehát ez az élet, ez ott volt előttem, de aztán a fordulat, azt egyedül éltem át. Tehát annak nem is tudom ilyen ponthoz vagy időhöz kötni, hanem arra, hogy a leszerelés pillanatára érett meg. Tehát amikor a laktanyából hazafelé mentem a vonaton, akkor tudtam, hogy ebből nem lesz tanári pálya.
1: És akkor hol indultál, hova indult ezzel a szándékkal?
0: Hát ezzel a szándékkal igazából ugye az volt, hogy amikor a teológiára bekerültem, az is egy ilyen érdekes pillanat volt, mert egy lelkész avatáson vettem részt, és messze kint voltunk már a felvételi jelentkezés határidejében, meg később szereltünk le. És az akkori püspök elé álltam, hogy én lelkész szeretnék lenni. És akkor ő meg azt mondta, hogy 3 nap múlva lesz a felvételi, mindent adjak oda egy borítékba, és intézi azt, hogy bejussak a felvételre. Akkor hát itt egyszerűbb volt, nem kellett előre jelentkezni meg egyéb, hanem egy ilyen egyszerű eljárásra, és amikor végeztem, akkor Pécsre kerültem segédlelkésznek. Pécs-Vasasi Szórvány, Komló, bányászvárosok, ebben az egész részben egy nagy területre, ahol magában Pécs területén belül egy nagyobb evangélikus gyülekezet volt, és a feleségem is lelkész, Mátrai Marianna, aki már lelkész nőként szolgált, ugye ő nem volt katona, ő hát gyakorlatilag előbb oda került, és akkor a pécsi gyülekezetben Balikó Zoltán lelkész volt a főnökünk, és ott indultunk el. Az egy nagyon meghatározó dolog volt. Ökumenikus szempontból alapvetően. Összebarátkoztam Bíró Lászlóval. Ugye püspök úr akkor még segédlelkész volt velem együtt, és mindig Lajos fiamnak szólított, most is, meg akkor is, nem tudom miért, tehát egy ilyen sajátos kezelést kaptam tőle, és ő vele együtt megalakítottunk egy ilyen ökumenikus lelkészkört, ahol a Pécset és a Pécs környékén élő segédlelkészek összejártunk havonta egyszer, megbeszéltük a dolgainkat, együtt ebédeltünk, és egy-egy igéről készítettünk egy közös prédikációt, és ez egy nagyon nagy élmény volt, és azt, amit ott átéltünk, akár a katolikus vonalon, református vonalon, de ebbe érdekes módon még Schweitzer József, a rabbi, ő is részt vett, pedig ő idősebb volt, de azt mondta, hogy ő szeretne hozzánk csatlakozni, hát aztán megismertük azt, hogy ő mi mindent olvasott, mennyi keresztény irodalmat, és mi mindent tudott, de egy ilyen baráti, testvéri kör kialakult. És amikor a pécsi szolgálatomban talán azt lehetne mondani, hogy nekem a legnagyobb örömöt az adta, hogy akkor még nem volt iskolai hitoktatás. Tehát Pécs városában nem is engedtek hitoktatást iskolába, abba az időbe, és sikerült elindítani ilyen gyülekezeti termi hittant úgy, hogy szombatonként 130-140 gyerek reggel 8-tól de után 4-ig jöttek oda, és ezt tanítottuk. Hát ez valamilyen felszabadító öröm volt, és akkor átkerültem Zuglóba, a zuglói gyülekezetnek voltam a lelkész, ami teljesen más, a Bosnyák tér közepére, a hatalmas katolikus templom mögött egy kis evangélikus templom, ott meg átéltem azt, hogy egy gyülekezetnek a szeretete, vagy az élni akarása, az mennyi mindent el tud hozni ajándékként egy lelkész élet, életébe, ott is jó kapcsolataink kialakultak, itt is, én nem tudom, így az ökumenében mindig belekeveredtem, tehát nem tudtam kikerülni, se akartam volna, se tudtam volna kikerülni. Fundélius Vilmos atya volt akkor egy ilyen nagyon tekintélyes katolikus papa bostyáktéri nagy templomba, és ugye a Billy Graham evangelizáció kapcsán jöttünk mi barátságba a két gyülekezet, mert ő azt tette, hogy amikor a Népstadioni Billy Graham evangelizáció volt, megkapták a katolikus gyülekezetek és a nagy gyülekezetek a címeket, akik ott kimentek és bizonyságot tettek, és Fundélius atya kigyűjtötte az evangélikusokat, még most is emlékszem rá, szám szerint 190 ilyen lapot, címmel, mindennel, és odaadta nekem, hogy hát keressétek meg őket, és akkor többen lesztek. Hát gyakorlatilag ez egy ilyen kedves gesztus volt, és ez is történt, hogy akkor egy ilyen újulás következett be, és a 80-as évek közepén azért ez egy nagyon ilyen, nagyon-nagyon jó érzés gyülekezeti élet volt, és 89-ben a rendszerváltozás idején gyakorlatilag egy virágzó evangélikus gyülekezet volt teli templommal, ami azért úgy föl is tűnt, meg egy ilyen jó élet, ifjúsági élettel, és engem nagyon meghatározott azt, hogy gyakorlatilag az országos evangélikus ifjúsági konferenciákat szinte az elejétől fogva szervezhettem, vagy a szervezésnek egy tagja voltam, vagy részt vettem, és 50 hetet azt a Balaton mellett Gyenesdiáson töltöttem ifjúsági táborokkal. És hát ez nagyon rányomta akkor a bélyeget, és utána kerültem aztán a teológiára.
1: Ez egy izgalmas dolog, hogy a felesége is lelkész, ez nagyon érdekelne, hogy ilyenkor hogy vannak egymás mellett, hogy ugyanaz a gyülekezetük, vagy ő kapott más gyülekezeti helyet, vagy hogy dolgoztak együtt?
0: Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és telibe talál mindent. Az az igazság, hogy ugye a feleségem ő lelkészként tulajdonképpen az elején is, és végig mi az ugyanabban a gyülekezetben voltunk mindig, tehát Pécset is, meg Budapesten is, sőt a teológián is. És hát ugye ennek egy ilyen érdekes történeti helyzete van, hogy annak idején, amikor a püspökkel először beszéltünk Áldi Zoltánnal, akkor hát a kihelyezésünknél úgy ez volt a fő probléma, hogy hát a törvény nem tudja, hogy lehet-e, hogy egy gyülekezetben, de aztán valahogy úgy alakult, hogy az az egy gyülekezetbe kerülés nem volt probléma, és ez így vállalt az akkori főnökünk is, Balikó Zoltán, hogy mi házaspárként leszünk az ő segédlelkészei. Ez egy olyan szempontból érdekes dolog, hogy hát a feleségem nálam sokkal mélyebben és komolyabban gondolkodik, kezdetektől fogva. Ő úgy szeretett engem helyreigazítani, még úgy az ismerkedésünk idején is, gyakorlatilag a kapcsolatunk is egy kicsit ilyesmiből jött létre, de azt gondolom, hogy az a nagyon fontos, hogy a gyülekezeti munkát azt annyira nem vittük haza. Tehát mindegyikünk megvolt az a terület, amivel ő foglalkozott. Amit megosztottunk, az inkább csak az, amikor valami zökkenő volt, vagy nehézség volt, vagy amikor valami olyan, amit úgy éreztünk, hogy ezt mindenképpen meg kell osztani a másikkal. És én azt gondolom, hogy ha van egy ilyen házasságon belül egyfajta olyan lelki közösség, amelyik tiszteletbe tudja tartani a másiknak a szabadságát, de ugyanakkor a kötődés se kérdőjeleződik meg, akkor lehet két lelkésznek házasságban és egy gyülekezetben lenni. Nem problémamentes. Tehát ezt így visszanézve nyugdíjasként nem problémamentes, mert amikor például szülte a gyerekeinket, akkor mindig én helyettesítettem a hittanórákon. És akkor az volt nekem már, hogy a végén azt mondtam, hogy még egyszer meghallom azt, hogy belépek a hittanterembe, és a kis negyedikes csoportnak, vagy másodikosnak az az egy közlése van velem, kapcsolatban, hogy Marian néni hol van, és hogy miért a Lajos bácsi van itt, hát ezt ugye átélni, ugye egy darabig próbáltam tanulni, és persze a hívek is azért tudták azt gyakorolni, hogy kritikus megjegyzésekkel, kit szeretnek hallgatni, ki kereszteljen, ki temessen, ki eskessen, de ezeket lehet jól kezelni, de nem könnyű. Tehát ezekkel együtt kell élni, el kell tudni fogadni, hogy kinek a papni, szóval kinek ki tetszik, és ki a jobb, de ez nem olyan egyszerű kérdés. Küzdöttünk ezzel, tisztességesen, de amikor már a gyerekeink megszülettek, akkor volt egy ilyen, tehát ilyen a feladat többlet is, meg sok minden, úgy jobban megtanította azt, hogy hogy lehet ezt az egész ilyen nagyon-nagyon összetett szolgálatot végezni.
1: Hát ez nagyon izgalmas tényleg, hogy, hogy mindig azt mondják, hogy nehéz, hogyha ugyanaz a hivatása a férnek, feleségnek, de ez, amikor tényleg teljesen egy helyen, és akkor ez úgy történt, hogy a gyülekezetben összedolgoztak, mint kollégák,
0: igen,
1: és ahogy átlépték a házuk küszöbét, akkor már házastársak voltak.
0: Akkor házastársak voltak.
1: Dr. Szabó Lajos evangélikus lelkésszel Tóth Enikő beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: A Vatikán News főszerkesztője vezércikben foglalta össze Leo pápa Magnifica Humanitas enciklikáját. Angyalföldi és városmajori minisztránsok nyerték idén a minisztráns kupát Esztergomban. Picasso kiállítás nyílik a Szegedi Móra Múzeumban. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Leo pápa május 25-én megjelent Magnifica Humanitas enciklikájában arra szólít fel, hogy ne a szív elszegényedésével fizessük meg a technikai fejlődést, fogalmazott Torinelli a Vatikán News főszerkesztője vezércikkében. A mesterséges intelligencia korában a pápa arra hív minket, hogy maradjunk mélyen emberségesek. Fogadjuk el az emberiség korlátait és törékenységét anélkül, hogy azokat kijavítandó hibának tekintenénk. Ne a nagyok szemszögéből nézzük a világot, hanem alulról, a szenvedők szemével. Nincs olyan algoritmus, amely elfogadhatóvá tehetni a háborút. A mesterséges intelligencia hadviselésben való alkalmazását a legszigorúbb etikai korlátok közé kell szorítani. 14. Leo pápa végül arra kér mindjájunkat, hogy vállaljunk aktív szerepet a szeretet civilizációjának felépítésében, és ne mondjunk le törékeny nagyszerű emberségünkről. A boldogságos Szűz Mária az Egyház anyja ünnepén pünköst hétfőn rendezték meg a Szent Adalbert minisztráns kupát immár 28. alkalommal Esztergom Nagyboldogasszony főszékes egyházában. Tájékoztatott Kálmán Antal minisztráns referens. Közölte a Magyar Kurír. Az idei találkozó témája a Szentírás volt. Az egyes állomásokon a minisztránsok legyőzhették Dávidot, Saullal együtt megvakulva mentek be a városba, próbálták továbbadni az üzenetet. A szemináriumban a jelenések könyvével ismerkedhettek, majd együtt imádkozhattak Lő Gergely spirituális vezetésével a kápolnában. A találkozón 170 minisztráns vett részt 23 plébániáról. Az első helyet a budapesti Szent László és Szent Mihály, valamint a budapesti városmajori Jézus Szíve plébánia egyesített csapata érte el. A minisztránsok a felújított esztergomi bazilika főbejáratán vonulhattak ki az eredményhirdetés után. Pablo Picasso és magyar képzőművészek kapcsolatát bemutató kiállítás nyílik június 20-án a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban, jelentette be Fogos Otto igazgató kedden. A múzeumok éjszakáján nyíló kiállításon Pablo Picasso alkotásai mellett olyan magyar képzőművészek munkái is láthatók, akikkel együtt dolgozott és barátságot ápolt. A kiállítás célja, hogy megismertesse a spanyol képzőművész életútját, munkásságát a látogatókkal. Többek között a Guernica eredeti méretű másolata is szerepel majd a tárlaton. A Drága barátom Picasso című tárlaton a spanyol művész mintegy 30 eredeti alkotása látható majd, köztük 9 kerámia. Az év végéig látható kiállítás elsősorban azt szeretné bemutatni, milyen szoros kapcsolatban volt Pablo Picasso magyar képzőművészekkel. A tárlaton mintegy 40 magyar festő grafikus alkotásait is láthatják majd az érdeklődők. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: hátmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim! Könnyű, átmozgató tornára hívom önöket, tartsanak velem! Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. A mai feladatsort állásban végezzük. Csípőszéles terpezben legyünk, figyeljünk a helyes testtartásra, hasat húzzuk be, farizmainkat feszítsük meg, tenyerünket helyezzük a csípőnkre, és hosszan nyújtóztassuk meg a felső testünket, mellkast emeljük ki, vállakat húzzuk hátra, fejtetővel magasak legyünk. Vegyünk egy nagy levegőt, közben emeljük fel két karunkat oldalsó középtartáson keresztül az ég felé, váltott karokkal nyújtózzunk meg hosszan, egyik karral, majd a másik karral, és még egyszer egyik, majd a másik karral, majd egy képzeletbeli felhőbe kapaszkodjunk bele, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé a tarkóra, majd engedjük le a két kart, és csúsztassuk le hosszan a combok mögé. Ismételjük meg a feladatot, vegyünk egy nagy levegőt, emeljük fel két karunkat az ég felé, váltott karokkal nyújtózzunk meg hosszan, egyik karral, majd a másik karral, és még egyszer egyik, majd a másik karral, kapaszkodjunk bele a felhőbe, húzzuk le a tarkó mögé, majd engedjük le a két kart, és csúsztassuk le hosszan a combok mögé. Húzzuk be jó mélyen a hasunkat, tartsuk is meg, feszítsük meg a farizmainkat, emeljük hátra fel a két kart nyújtva, amennyire csak tudjuk, aztán engedjük vissza, ismételjük meg ötször folyamatosan, emeljük, majd engedjük a két kart még kétszer, és egy utolsó. Következzen néhány válkör hátra, körzünk hátra, mozgassuk át jól a vállizületeket még négyszer. Közben ügyeljünk arra, hogy fejtetővel is végig magasak legyünk. Egy utolsó, majd húzzuk fel ismét mindkét vállat a fülhöz. Hajlítsuk egy picit a könyököt, és ívesen vigyük hátra a két kart a test mögé, mintha záródnának hátul a szárnyaink, záródjon a lapocka is, majd engedjük vissza a két kart hosszan magunk mellé. Még egyszer húzzuk fel a két vállat, zárjuk hátul a képzeletbeli szárnyainkat, majd nyújtóztassuk hosszan a két kart lefelé. Közben felső testtel tarkóval hosszúak, magasak legyünk. Emeljük egyik karunkat magas tartásba, másik legyen mély tartásba, nyújtózkodjunk meg hosszan ellentétesen, majd támaszkodjunk meg a combunkon, és hajlítsuk oldalra a törzsünket. Majd jöjjünk vissza középre, kartartás cserével ellentétesen is nyújtózkodjunk meg, majd támaszkodjunk meg a combunkon, és hajoljunk a másik oldalra is. Visszajövünk középre. Oldalsó középtartásba legyen mind a két kar, gerinccsavarás következik, középen nagy levegővel, fejtetővel megnyújtózkodunk, majd levegő kifújása közben fordítjuk a törzsünket jobbra, medencénk nem mozdul, jövünk vissza középre, levegővel megnyújtózunk, majd indulunk a másik oldalra is, és mehet belőle még egy pár, egyik és másik irányba. Csípőkörzések következnek, óvatosan indítunk három kört jobbra, aztán három kört balra. És végül, ha jól esik, néhány guggolással zárhatjuk a tornánkat. Ha ezzel is megvagyunk, rendeződjünk vissza kiinduló testhelyzetbe, nyújtózkodjunk, vegyünk egy nagy levegőt, fújjuk ki kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
0: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.
2: Mária Rádió. Hazafelé a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Szeretettel köszöntöm a Mára Rádió kedves hallgatóit a budapesti stúdióból, az Idők jeleit című műsor mai adásában. A mikrofonnál a műsorvezető Hók Gyula. A technikusi szolgálatot ezúttal is Tar János testvérünk látja el, akinek ezúttal is köszönöm szívós, kitartó, áldozatos munkáját, és buzdítom, hogy jó szokásához híven, ha van hozzáfűzni valója az adás témája, az akkor mutasson jó példát a kedves hallgatóknak, és telefonáljon be, még ha nem is az irodásvonalat, hanem csak a belső vonalat használja a szomszéd fülkéből. Élőadást készítünk önöknek, tehát van mód arra, hogy kedves hallgatók bekapcsolódjanak, és észrevételeikkel, kérdéseikkel, és ha kell, akkor nyugodtan az építő kritikájukkal is gazdagíthatják az adás menetét. A hozzászólásukat megtehetik az alábbi telefonszámon, 061-es 374 0904-es, és a szokott két kérés, hogy csak kifejezetten a adás témájához illeszkedő megkeresésekre használják az íróadás vonalát, és úgy sáfárkodjanak az idővel, hogy mások is szóhoz juthassanak. Köszönöm szépen. És íróadás lévén, a mikrofon túl végén köszöntöm állandó beszélgető társamat, Sós Károly állandó diakonust.
1: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Múltkori adásunk ugye Mariaton műsorfolyam miatt elmaradt, tehát most egy hónap terméséből tudtunk meríteni, de azért van nagyon sokáig nem kellett gondolkodni, mert a közelmúltból a legalábbis keresztény szemmel, ami hát ugye legtöbb embert megmozgató, meg legnagyobb figyelmet magára vonzó esemény, az a pünköst ünnepe, és hát ezen belül is kifejezetten ugye a csíksomlyói pünkösdi búcsú volt. Majd később az adásban is fogunk vele foglalkozni. Most így bemelegítőként, meg gondolatébresztőként hadd osszam a kedves hallgatókkal egy személyes élményt ezzel a búcsúval kapcsolatban. Különös tekintettel arra is, hogy hát, hogy hivatalosan szokták manapság mondani, a Kárpát-medencének mindenféle tájon hallgatnak minket. Ennek az én szívemhez közelebb áll az, hogy hát Mária országának a különféle ország részeiből és mindenhol hallgatnak minket. Úgyhogy azt gondolom, hogy talán sokak szívét meg fogja majd érinteni. Azért, mert most elmesélek. Tavaly szinte ott voltunk a búcsón, de akkor Gyergyóban volt a szállásunk, és valahogy úgy jött ki a lépés, hogy nem tudtunk fölmenni a Madarasi Hargitára. Na, de átmondtuk, akkor idén mindenképpen ott leszünk. És eleve a idővel is úgy számoltunk, meg Szentegyházán foglaltunk szállást, hogy jóval közelebb is van, és akkor most ide nem mulasztjuk el. No, hát úgy is lett, még a búcsú előtti napon szépen tiszteltünket tettük. Egy rima szombati rendszámú autóval mentünk föl a Madarasi Hargitára. Hát ott leparkoltunk, természetesen kiborult a nyakunkba. Így ismeretlenül is, de mégis ismerőként egy dunaszerdai zarándok csapat. És tulajdonképpen ez már is a keresztényet egyik csodája volt, hogy nem kell, hogy ismerjem. De van egy olyan láthatatlan szál közöttünk, ami összeköt minket. Hanyom, egyből felismerjük egymást, és egyből úgy beszélünk egymással, mint ezer éves cimborák. De ez még csak a meglepetés kezdete volt. Szépen föl kutyagolunk a hegyre, odaélek a turulszoborhoz, és rámosoljuk valaki, aztán megölel. Egy olyan olasz szerzetes, aki a Nyitra melletti alsó bodokon, a felvidéki vértanúk Eszterházi Jánosnak az emlékhelyén, Szlovákiában, olaszként, magyarról tartott nekünk rendi lelki gyakorlatot. És mikor fölértem a turul tövőbe, hát itt ott várt. Hát szokták mondani, hogy a véletlen a Jóisten művészi álneve. Most tessenek végig gondolni, hogy mennyi az esély annak, hogy egy Szlovákiában élő olasz szerzetes pont akkor ér oda a turulszoborhoz, mint a domonyvölgyi magyar. És hát vele is azt éltem át, hogy emberileg kevésbé ismerem, hiszen azt a egy hétvégét töltöttük ott el, és nyilván ott a lelki gyakorlat témájával foglalkoztunk főleg, de hogy Budapesttől kb. 750, ugye Nyitrától még több, és így összefutunk a túlószobor tövében. És örül a testvér a testvérnek. Úgyhogy még el sem kezdődött a búcsú, de valahol ez az öröm már így úgy előre bearanyozta ezt az eseményt. És hát aztán a habatortán az volt, hogy visszaértünk a szállásra, a Szentegyházára, ugye a Székelyudvarhely és Csíkszereda között található. Én bementem a helybéli boltba, egy párkányban kapott bevásárló szatyorral. És amikor kifizettem a kis motyómat, pakoltam be, ránéztem a pénztáros hölgyre, és mondtam neki, hogy hát látja, hogy milyen szép ez. És mutatom az acskót, hogy az is itthon, meg ez is itt itthon. És akkor így rám nézett, fölígért a szája, és így fölfénylett a szeme. Úgyhogy igazándiból mi már ilyen kegyelmi állapotban vágtunk neki a búcsúnak. Tényleg azzal az örömmel, hogy ami ugye a csíksomlyói kegyhelynek ugye tulajdonképpen egy állandó mottoja, hogy a csíksomlyói szűzony hazavárja gyermekeit. Azt így szó szerint megértük, hogy jött a felvidéki gyermek is, az anyaországi gyermek is, a székely gyermek is, és valahol volt abban valami csoda, hogy azt a 30 kilométert, ami Szentegyháza és Csíkszered között van, és rendesen egy bő fél órát meg lehet tenni, 3 órán keresztül tettük meg. 3, mert már Szentegyház, 30 kilométerre Csíkszeredtől már állt a sor, bebocsátásra várva. És sehol egy hangos dudálás, tülekedés, türelmetlenség. Mert hát mindegyik motorosok is voltak dögve. Hát mindegyik motoron a Mária gyermekei ültek, meg mindegyik autóban a Mária gyermekei ültek. Hát most akkor miért esnének egymásnak? Szépen megvárjuk, hogy a anyáska szoknya alá kerüljünk. És aztán oda is értünk. No, hát ezzel a személyes élménnyel szerettem volna megkezdeni a mai adást. Most pedig, amikor tulajdonképpen az a dolgunk, hogy a pünkösnek az öröméből, meg a pünkösdés ünnepnek a légköréből igyekezzünk minél többet átmenteni a szorgos hétköznapokba, a munkahelyekre, az iskolapadokba, az otthonainkba. Legyen szabad egy rövid gondolatot megosztanom, amelyet a Debrecen Szabadságtelepi Református Egyházközségnek a Facebook oldalán találtam. Amely a következőkről szól. Pünköskor nem az történt, hogy mindenki ugyanolyanná vált. Inkább az, hogy az emberek elkezdték érteni egymást. És ma is erre lenne a legnagyobb szükség, mert ma minden széthúz, politika és világnézetek, generációk és indulatok, a közösségi média világa. Ma nagyon gyorsan mondunk ítéletet egymásról, nagyon gyorsan címkézünk, és közben egyre nehezebben tudunk valóban figyelni egymásra. Pedig milyen sok kimondatlan terhet hordoznak az emberek, milyen sok fájdalom húzódik meg egy-egy mosoly mögött, milyen sok magány él még családokon belül is. És milyen ritkán kérdezzük meg őszintén, hogy hogy vagy? Volt nekem egy kedves, vérmesebb ismerősöm, amikor így elege lett abból, hogy felszínesen kérdezett, hogy vagy, akkor így visszanézett a kérdezés, azt mondta, hogy komolyan érdekel, mert ha igen, akkor elmesélem. Érdekel-e minket komolyan az, hogy mi van a másikkal? A Szentlélek azonban érzékenyé teszi az embert a másik felé. Megtanít újra emberként nézni egymásra. Mert a lélek egyik legnagyobb csodája nem a rendkívüli jelenségben történik, hanem ott, ahol valaki először mondja ki hosszú idő után. Beszéljük meg. Bocsáss meg. Megértelek. Itt vagyok melletted. Talán pünkösd után ez a legfontosabb kérdés, az én jelenlétem mellett könnyebb lesz-e másoknak élni, vagy nehezebb? Tehát ezt vigyük magunkkal a hétköznapokba, aki itt körülnézés és élés mozog a mai világban, tudja, hogy hát ha valamire erre, aztán nagyon nagy szükség van, mert hisztériakertésből, türelmetlenségből, egymásnak esésből van éppen elég. Ugye mit mond az Úr Jézus, hogy ti vagytok a föld sója. Tehát tudjuk-e jól sózni a világot, ami olyan, amilyen? Tudunk-e egy kis megértést, figyelmet adni, türelmet, meghallgatást? És ami így kifejezetten az egyházon belül is érdekes lehet nekünk, az üzenet eleje. Pünköskor nem az történt, hogy mindenki ugyanolyanná vált. Inkább az, hogy az emberek elkezdték érteni egymást. Ugye sokszor kísért bennünket, a két véglet valamelyik, az egyik az a nagyon nyakas, nagyon öntelt, nagyon makacs, nagyon én vagyok a magam szent háromsága, és minden csak úgy lehet, ahogy én gondolom, én akarom. A másik pedig az a másik véglet, hogy azt hiszük, hogy ha keresztények, jó keresztények akarunk lenni, akkor ilyen egyen keresztényeknek kell lennünk, olyan szintelen szaktalannak, aki nem tűnik föl, ugyanolyan, mint a másik. És érdemes elgondolkodni ezen, hogy az apostolok, bár minden ugyanarra kapura fociztak, mindegyik megtartotta a saját egyéni ízét, identitását, stílusát. A négy evangélista ugyanarról Jézusról beszélt, de máshogy. Lukács úgy, mint egy orvos. János úgy, mint a szerelmes tanítvány. Tehát azt gondolom, hogy merni kellene ennek az ízére rájönni. Hogy nem akkor leszek én jó keresztény, hogyha lemásolom szó szerint a másik életét. Mert az nem rám van szabva. Nekem a saját magam legjobb verzióját kell fölépítenem. Amihez lehet csipegetni másoktól jó példát, amit el lehet lesni. Lehet tanulni az ő rossz példájukból esetleg, hogy akkor ne arra az menjek, de nem másolni kell egymást. Merni kell önmagunknak lenni. Kedves Károly,
1: igen.
0: Ugye, ha jól tudom, te itthon gondolom szolgáltal töltötted a pünkösdöt, hogy neked volt-e valami olyan élményed, amit így tovább tudnál adni a kedves hallgatóknak?
1: Hát igen, itthon voltam az idén is. Ugye én 1984 és 2022 között mindenki Csíksomlyó-Púcsún ott voltam, és hát az idén megnéztem a Duna Televízió közvetítését, és hát különböző gondolatok voltak bennem a vise közvetítése előtt, alatt és után az egész búcsúval kapcsolatban. Hát ha szabad ezt így elmondanom, akkor ugye ez a búcsú, ez nem mindig ott kint volt a nyerekben, hanem rendesen a kegytemplomban volt, és a Ceausescu időszakban a kegytemplomban óránként voltak a misék, a szentmisék, ahova Moldvából a csángók is átjöttek, és hát kellő, hogy szokták ezt mondani, megfigyelések közepette voltunk ott részt a kegytemplomban, amely tele volt a hívekkel. És aztán, amikor a rendszerváltoztatás megtörtént 89-90-ben, akkor azután a 90, illetve 91-ben én is ott voltam, meg ott voltunk ezen a búcsún, de akkor már kint volt a templom előtt. És akkor az volt az élményem, hogy hát ez borzalmas. És elmondom azt is, hogy miért. A keresztaljak, ahogy Csíkszeredából följöttek azon a hosszú utcán, egymás mögött álltak, és egy darab kis hangosító volt a templom falára kitéve, és volt oldalt ott egy ilyen oltár, amit hát arra az alkalommal készítettek el, ami azt jelentette, hogy miközben szép türelmesen végigálltak a szentmise alatt, amelyet Bálint Lajos püspök úr mutatott be, hát semmit nem hallottak belőle. És akkor azt mondtam magamban, hogy hát ez, bocsánat, hogy ezt most így ide a mikrofonba belemondom, megcsúfolása annak, amit a búcsú jelent, búcsúnak jelentenie kellene. Ez volt az első alkalom. A második alkalommal ez hasonlóan volt, azzal a különbséggel, hogy ráadásul még jól szakadt az eső, és aki járt csíkban, az tudja, az ismeri azt, hogy amikor az eső ott szakad, akkor az olyan jó hideg és jó tisztességes. És hát álltunk a főbe, szintén ott a templom előtti téren, bokáig a vízben. És akkor azt mondtam magamban, hogy ezt így nem lehet, és aztán utána az érsek úrral, Bálint érsek úrral beszélgetve mondtam neki, hogy ezt ki kell vinni a hegyoldalba, mert a hegyoldal az egy természetes templom, tulajdonképpen úgy lehet elhelyezkedni, szinte amfiteátrumszerűen. És aztán 93-tól kezdve így került ki a nyerekbe, és aztán később ott egy környékbeli plébános a Makovetszel való ismerettsége révén készült az oltár.
0: Hármatlan oltár, igen.
1: Igen. És igen. Na most ezen túlmenően pedig hát azt kell mondjam, vagy azt mondom, hogy számomra mindig nagy élmény volt az elmúlt évek során, addig, ameddig aztán az ilyen-olyan politika nem kezdett belőle nemzeti találkozót csinálni. Ennek ugye voltak 2000-es évek közepén olyan helyzetek, amikor még a csíksomlyói Ferences rendház is kiadott egy meghívót, hogy mindenkit szeretettel látnak, aki valóban imádkozni jön, de itt nem a nemzeti zászlóknak, meg a különböző ilyen-olyan...
0: Meg emlékszem, volt egy másik vonalata, és ott az akkori Pálos tartományfőnök Bátor Botond föl is kellett, hogy szólaljon, mert hogy ezt a magyarságot elpróbálták olyan vinni, hogy mit a sámárok mentek, hogy dobolni akartak ilyen mindenféle turbánban, és igen, tehát hogy ez ugye eredetileg abszolút katolikus ünnep,
1: teljes,
0: hiszen
1: igen.
0: Pont a hit védelmezésének a megünneplése, azzal, hogy most már természetesen, egészségesen, ökumenikusan nyitott, tehát szörömmel látunk ugye más testvéreket is, hogyha jönnek, de ettől még ugye maga az ünnep az abszolút ugye katolikus jellegű, hiszen a csúcspontja pont ugye a szombati ünnepi
1: szemlése. Igen, és ez egy Mária ünnep.
0: Így van.
1: Ez is egy lényeges dolog, hogy nem...
0: Mondjuk azért tegyük hozzá megint csak az ökumené jegyében, hogy a protestáns testvérek, ugye a hiszek egyetlen egy szó megváltoztatással imádkozzák, hogy ők a katolikus helyet egyetemes anyaszent egyházat mondanak. De az, hogy született Szűz Máriától, azt ők is ugyanúgy mondják.
1: Igen. Tehát, hát mert az még ugye, igen. És annyit mondanék még a Somlyói.
0: Viszont bocsánat, ha már egy szóba került. Ugye egyetlen egy mondattal, ugye egyszer és mindenkorra tegyünk félre minden kételyt, mert hogy annak idején, ugye amikor a protestáns testvérek a szemenás még kicsit erősebb volt, mint most, ugye akkor az egyik vád, ami minket ért, hogy mi imádjuk Máriát, ugye? Tehát tiszteljen, nem, soha nem imádjuk Máriát, mint a legtökéletesebb teremtményt, és bűn nélkül fogantatottat és Isten anyját, mi egy kiemelt tisztelettel illetjük.
1: Így van.
0: De azért idézelben nagyon háromszor időre csak tiszteljük, és nem imádjuk, mert ember volt, nem Isten.
1: Így van. Annyit mondanék még a Somlyói búcsúval kapcsolatosan, hogy amit érdemes emlékeznünk, az egyrészt Ferenc pápa ugye 3 évvel ezelőtt látogatott oda, és azt a beszédét, amelyet meg lehet találni a Magyar Kurír honlapján, vagy a Magyar Püspöki Kar honlapján, érdemes újra és újra olvasni, hogy miket mondott ott a pápa, hát elsősorban a jelenlévőknek. Ez az egyik. A másik, amit szeretnék mondani, hogy én úgy látom, vagy úgy érzem, hogy mint minden ilyen nagy esemény, ugye az sokakat vonz. Az, hogy ki milyen hittel megy oda, azt egyedül a Jóisten ismeri, senki más. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy a búcsúnak akkor van igazán értelme részt venni, hogyha az adott személy számára értékteremtő lesz, tehát az élete valamit, amikor onnan eljön, változik, és esetleg ott a búcsú során, az imádságban, vagy a szentmisén elhatározásra is jut, hogy eddig jut, hogy eddig ezt így csináltam, de mostantól fogva jobban fogom, vagy másképpen fogom. Azaz, a búcsúnak az lenne az értelme, hogy

0: el kell gondolkozni amit azon, hogy most ezt így mondanám, hogy hogyan lehet korszerűsíteni. Tehát ilyen egyszerű technikai dolgokra gondolok például, hogy meg kellene oldani a mosdók dolgát, hogy ne az erdőbe kelljen elvonulni, akinek szüksége van. Vagy például fel kellene kordonozni ott azt a nyereg részt, mert hiába állnak ott a mentők, egyszerűen nem jutnak be, ha valaki rosszul lesz, már pedig ha süt a nap, akkor erőteljesen süt a kis somjó tövében, ugye? És hát a dolognak a lelki tartalmi részében is úgy gondolom, hogy annyiban kell valamit előre mozdítani, hogy hát azért sokan sok száz kilométerről, mondjuk Budapestről, ugye ez 700 kilométer Csíkszereda, utaznak oda, nem ki, mai körülmények között már nem kis költséggel. Tehát akkor ezt mindenképpen a Szentmise ünneplése után érdemes lenne valami keresztény kulturális eseményt kötni hozzá, amelyik tulajdonképpen az a hitélmény, amit a liturgia ad, az mint egy még inkább megemeli, de ezek csak ilyen kósza gondolatok a részemről.
1: Vissza fogunk még térni a csíksomjai búcsúra, hiszen Székely János püspökatyának a beszédjét még ki fogjuk vesézni, meg továbbfűzni azokat a magas gondolatokat. De most egy picit ugorjunk, mert hogy egy hónapig nem volt adásunk, és volt egy közéletű aktualitás, ami elég nagy port vert föl folyamatosan, arra hát kegyelmi ügyként elhíresült ügyre gondolok, ami ugye végül is Novák Katalin elnök, az köztársaság elnök asszonynak az önkéntes lemondásához vezetett. Most mielőtt a kedves hallgatók a szívükhöz kapnak, természetesen most sem politizálni fogunk. Mit fogunk csinálni? Hát azt, amit sokan mások nem. Hogy pártoskodás, meg vélemény többé-kevésbé erőszakos formálás helyett két dolgot fogunk megnézni ebben a kegyelemben. A röntgen orvosnak a kérlelhetetlen objektivitással megröntgenezzük az ügyet, magukat, a tényeket fogjuk végignézni, hogy mi történt, és mi nem. Mi történt? És hát nyilván, hogyha már a rádióba bekerül ez a téma, akkor utána meg arra leszünk kíváncsiak, hogy hát mit üzen erről nekünk az Isten. Mert ha az Istennek nem volna mondani valója a kegyelmi ügyről, akkor nem tettük volna adásba. És hát nagyon érdekes lesz az, hogy mit üzen, és mit nem az Isten a kegyelmi üggyel. Ha csak arra gondolunk, hogy ez az ügy tálcán kínálja azt, hogy elgondolkodjunk az igazságosság és az irgalmasság egymáshoz való viszonyáról, akkor már nem hallgattuk hiába. No, de ne szaladjunk ennyire előre. Tehát, mint mondtam, először megröntgenezzük, és pusztán csak is magukat, a tényeket nézzük végig. Ugye azért, mert a kedves hallgató többsége azért nem járatos a büntetőeljárásokban, elmondanám, hogy eleve két dolgot szét kell választanunk. Ha történik egy bűncselekmény, akkor magának a normál büntetőeljárásnak van több szakasza, az első az úgynevezett nyomozati szak, amikor a feljelentés vagy a hivatalból észlelés nyomán elindul egy eljárás. A nyomozati részt azt legtöbb esetben a rendőrség csinálja, bizonyos bűncselekmény esetében az ügyészség vagy a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogyha olyan jellegű pénzügyi bűncselekményről van szó. Tehát lényeg az, hogy lefolyik a nyomozás, annak a végén, ha kellő mennyiségű bizonyíték összegyűlt, akkor születik döntés a vádemelésről, a vádat az ügyészség képviseli, és ugye maga aztán a büntetés kiszabás, az pedig ugye a bírósági szakaszban történik, és arról a bíróság dönt. Tehát megvan mindenkinek maga a feladata, rendőrség, vagy esetleg más nyomoz, ügyész képviseli a vádat, bíróság pedig dönt. Tehát az, hogy most valaki bűnöse vagy sem, és ha igen, milyen büntetést érdemel, arra megvan a maga rendes büntetőeljárási menete. Ott a végén azt a bíróság dönti el, pont. Nem a köztársasági elnök. Tehát ha valaki ártatlan,

0: Az jó esetben kiderül a büntetőeljárás megfelelő szakaszában, és akkor vagy a nyomozóhatóság megszünteti az eljárást, vagy az ügyészség ejti a vádat, vagy a bíróság felmenti a vádlottat bűncselekmény hiányában. Tehát az első, amit mindenképpen érdemes megjegyeznünk, az, hogy valaki bűnöse vagy sem, az nem a köztársaság elnök előtt dől el, hanem valami büntető eljárásban. A köztársaság elnöknek a jogkerei közül az egyik, ugye ez az egyéni kegyelem megadásának a lehetősége. Most még a konkrét érintettektől teljesen függetlenül, mikor kerülhet egyáltalán ilyen kegyelem osztás szóba? Hát természetesen mindig csak akkor, ha az illető bűnösnek találtatott a büntető eljárásban, különben nem volna ügy, nem volna miről dönteni. Tehát ahhoz, hogy egy kegyelmi ügy a köztársasági elnök elé kerüljön, bárkinek az ügyében, bármilyen okból, biztos, hogy van egy alapfeltétel, hogy az illetőt jogerősen a bíróság bűnösnek találta és elítélte. És a köztársasági elnöknek, mint a kegyelmi jogkör gyakorlójának egyetlen egy dolga van. Azt mérlegelni, hogy van-e valami olyan kivételes, méltányolható körülmény, ami okot szolgáltat arra, hogy az illetőt, mondjuk a büntetés hátrevő része arról mentesítse, vagy ennek a végrehajtását felfüggessze. Tehát valaki, aki, most csak halkan mondom, azt nem merem, hogy biztosan bűnös volt, maradjunk inkább úgy, hogy akit a bíróság jogerősen elítélt a bűncselekmény miatt. Mert bár a bíróságok is igyekeznek rendes munkát végezni, és ugye nagyon kétes esetben, amikor nem bizonyítható, vagy lehet úgy volt, lehet, hogy nem, akkor elvileg nekik az a kötelességük, hogy bizonyítottság hiányában fölmentsék. Mert ha nem bizonyosodik be, hanem lehetett is, lehetett úgy is, az nem elég ok az elítélésre. Tehát maradjuk annyiban, hogy csak az kerül a köztársaság elnöke, akit jogerősen elítéltek. És akkor nézzük meg ebben a konkrét esetben a konkrét tényeket. Ugye a pedofil bűncselekményt nem az az érintett követte el, akinek az ügye nagy pont vert föl, hanem egy Vásári János nevű korábbi intézményigazgató. A K. Endreként elhíresült elkövető, aki egyébként könyvet is írt, és teljesen nyilvánosan hozott minden részletet, tehát nyugodtan lehet mondani a nevét, hiszen főváltakó Nyemléről van szó. Tehát őt bűnsegédként elkövetett kényszerítés kísérletében, illetőleg hatóság eljárásban elkövetett vesztegetésben találták bűnösnek. Tehát hogy segédkezett nyújtott valamilyen szinten, nem a bűncselekmény elkövetéséhez, hanem a bűncselekmény eltussolásában, vagy reparálásában. És ezért 3 év 4 hónapnyi börtönt kapott. Mármint Kuny Endre. A büntetés letöltését megkezdte 2021. novemberében. 2023. március 22-ig börtönben is ült, és ekkor úgynevezett reintegrációs házi őrizetbe került. Ez azt jelenti, hogy a kiszabott büntetésből még hátrevő részt, mert nem kell börtönben ülnie, de otthonul sem lehet sehova, tehát otthon kell maradnia. Erre megvan az eszköz, hogy ezt hogyan figyelik. Tehát az első pont, amit börtönben kellett tölteni, azt ki is töltötte. A elnöki ügy idején ő otthon ült, és így módon töltötte büntetését. Az elnöki döntés nek a hatása az annyi volt, hogy az otthonülésből hátralévő időnek a kitöltését függesztette föl 5 év próbaidőre, Vák Katalin. Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy maga a sértett, mondta a nyomozás és a bírósági tárgyalás során 3 különböző alkalommal is, hogy őt Kuny Endre nem befolyásolta. A fiú által leírt visszavonó szöveget nem ő diktálta, abban nem is szólt bele. Sőt, a sértett maga így fogalmazott, Endre bácsi mindig is segíteni akart. Csendesen mondom, ennek ellenére mégis elítélték. De most nekünk nem az a dolgunk, hogy jogos volt ez a bíróság ítélet vagy sem, egyelőre ezeket a tényeket látjuk. És akkor most nézzük meg magát a kegyelmi döntést. Ugye, mint mondtam, nyilván a köztársaságnak nem adhat zsinórban, futószagon mindenkinek kegyelmet, mert akkor az gyakorlatilag kiüresítené a büntetőeljárást. Akkor mindenki szabadon megúszhatná a büntetést. De mi az egy kegyelmi jogkör, ugye itt nincsenek olyan taxatív jogszabályi előírások, mint mondjuk egy adókedvezmény igénybevételénél, vagy egy támogatott lakáshitel igénybevételénél. Ugye ott meg lehet olvasni, hogy itt ezek a feltételek, ha ezeknek megfelelsz, megkapod, ha nem felelsz meg, nem kapod meg. Ugye itt minden esetben egyéni mérlegelés kérdése, hogy most megadja, nem adja. És éppen ezért van ennek a kegyelmi döntésnek egy sajátossága, egyrészt, hogy nem köteles indokolni. Természetesen nincs kötve az előterjesztőnek a javaslatához, ugye hiszen itt a szolgálati út az úgy működik, hogy az igazságügyi miniszter fölterjeszti, ő is ad egy javaslatot az elnök, a köztársasági elnöknek, ami a konkrét esetben egy nemleges javaslat volt. Tehát Varga Judit, akkor igazságügyi miniszter nem javasolta. Van a köztársasági hivatalnak egy saját stábja, ami előkészíti a döntést, de az elnök ezekhez sincs kötve. Végső soron úgymond rajta van a világ szeme, hogy hát akkor mit dönt? Megadja, nem adja. Éppen ezért tulajdonképpen a szó jogi értelmében nem is lehet szállni, hiszen úgymond nem tud rosszul dönteni. Jogi értelemben. Mert rá van bízva, hogy abból az anyagból, azokból az iratokból, azokból a bizonyíték, azokból a körülményekből, amelyekre a kérelmező hivatkozik, ő mire jut? Hogy ez most elég alaposok, nem elég alaposok. Mi mellett szólnak nagyobb érvek? Az, hogy milyen súlyabb bűnség miatt elkövetett? Vagy hogy milyen jó magatartást tanúsított börtönben, és csupa dicsérettel illetik az őrök, hogy példás maga viselet, megtért a börtönben, és csodálatos szóval együttműködő elítéltet belőle. Vagy a családi háttere, hogy olyan a helyzet odahoz, hogy most nagyobb kárt csinálunk azzal, hogy még nem tud munkába állni, mint hogyha most kitöltetjük el a büntetést. Tehát sok-sok körülményt kell figyelembe venni, egy a lényeg. Nincsenek taxatív ismérvek arra, hogy melyek esetén kell megadni, és mely esetén kell elutasítani. Minden esetben a jogkör gyakorlójának a személyes döntése, hogy megadja vagy sem. És tulajdonképpen, ha ezt megértjük, és főleg a hozzávezető folyamatot megértjük, akkor talán azt gondolom, hogy talán könnyebben láthatjuk már, hogy azon lehet vitatkozni, hogy most egy ilyen ember ebben a helyzetben szerintünk kegyelmet kellett volna kapnia, vagy sem. De ismét mondom, a dolgok minden részletét egyikünk sem ismeri. Ez egyik. A másik, hogy amikor tulajdonképpen a képviselő demokrácia részeként mi polgárok különböző tisztviselőket különböző mértékű hatalommal ruházunk föl. Ugye, amikor egy rendőr fölveszi az egyenruhát, vagy amikor egy osztályfőnök bemegy az osztályba, amikor a kormány tagjai eljárnak a maguk ügykörében, ők mindannyian kaptak bizonyos döntési felhatalmazást. És azzal ők élnek valahogyan jó-rosszul, de egyrészt tehát közvetlenül nem tudjuk őket ellenőrizni, kettő, hogyha tényleg, mint egy ilyen kegyelmi abszolút személyes mérlegelést igénylő kérdéseket kell megvizsgálni, és nem normatív, taxatív feltételeket kell kipipálni, akkor tulajdonképpen nem tudunk más mondani, mint azt, hogy hát döntött, ahogy döntött. Biztos megvolt rá maga oka. És az meg, hogy az alap esetben ugye az elítélés megvolt, tehát hogy a bíróság szerint az elítélt a bűncselekményt elkövette, ez fordítja át most számomra ugye azt a kérdést, hogy és kedves Károly, kérlek, hogy kapcsolj be, hogy az igazságosság, amely megköveteli azt, hogy a bűnért valami szankció járjon, és az irgalmasság, amelyik pedig mindig pont akkor jön a képbe, amikor van mit elítélni. Hiszen ugye ártatlanok esetében szó sem lehet semmiféle irgalmasságról. Mert azoknak jár az igazság, hogy nem vagy bűnös pont. Az irgalmasság mindig akkor kerül terítékre, amikor van bűnös. Mert irgalmazni csak olyannak lehet, akinek van mit megbocsájtani. Tehát tett olyat, ami megbocsájtásra szorul. Szóval az igazságosság, meg az irgalmasság, mondjuk így, hogy hogyan fér meg egyékényen egymással. És ezt nem kell feltétlenül a konkrét esetre vonatkoztatni, lehet lelkipásztori, plébániai tapasztalatból ismeríteni. Csak igazándiból a kereszt életünkben ez sokszor ütközik. Azért gondoltam, hogy jó alap lesz a kegyelmi ügynek a megnézése ilyen szempontból, mert sokszor a két part között próbálunk lavírozgatni, hogy érezzük azt, hogy ha mindig kőkeményen csak be akarjuk vasalni, ami az igazságosság alapján jár, és mindenki megkapja, amit érdemel, hát akkor megnézhetné magát a világ. És valahol az irgalmasságnak is, hogy ha mindig mindenben csak az jut szóhoz, akkor meg úgy érezzük, hogy hát akkor hogy akkor elszabadulnak a bűnösök, elpofáltanak, mert ott nem lesz büntetés, nincs semminek súlya, nincs szankciója, akkor nyugodtan lehet élni Marci évesen. Tehát, hogy ebben a mesdjében az igazságosság és az irgalmasság talaján hogyan látod ezt ennek a kettősségnek az egységét? Vagy a konfliktusát?
1: Hát, hogy konfliktus van az igazságosság és az irgalom között, az biztos, vagy hát nem mondom, hogy természetes, de ebben a világban természetes. Ugye itt különböztetnünk kell, most általánosságban, ha beszélünk, vagy elviekben, ha beszélünk az Isten országa és a földi ország között. A földi országban az életünk számtalan területén tetten érjük azt, hogy esetlegesek vagy részlegesek vagyunk. Tehát nem látjuk át a teljes élethelyzetet vagy a teljes szituációt. Az Isten országában, amelyre Jézus az ugye azt mondja, hogy köztetek van, meg bennetek van, ez másként van. Hogy az isteni irgalom milyen, erről hát talán éppen ugye a lengyel szerzetes nővérnek a naplója az, amelyik hát egyfajta tudósítást ad a számunkra, nyilván az evangéliumok után, mert mindaz, amit a Jézus tanításából kiolvashatunk az Isten irgalmasággal kapcsolatban, hát az az alap. Ugyanakkor ezt az ember voltunkban a maga teljességében felfogni nem vagyunk képesek. Bármennyire is szeretnénk, ez azok közé tartozik, amire áll ugye a Szent Páli levélben, amikor azt olvassuk a szeretet himnuszban, hogy most csak tükör által homályosan, de akkor majd színről színre. Tehát ez majd csak az életünk után, amikor ott állunk az ítéleten, mármint hogy Krisztus előtti ítéleten, akkor fogjuk a maga teljességében megérteni. És azt is mondhatnám, hogy ilyen értelemben azt nyugodtan és gondolhatjuk, hogy az isteni irgalom az más, mint a földi vagy bírói irgalom, vagy hát a isteni kegyelem most ilyen vonatkozásban az más, mint a földi. A földi kegyelem, amiről ugye most beszélünk, az egy jogi kategória és egy jogi eszköz, amelyben egészen biztos, hogyha most az igazságosság oldaláról közelítünk, akkor az Isten igazságosságát ugyanúgy nem tudjuk a maga teljességében felfogni, csak törekszünk rá, és hát Jézus példabeszédeiben számtalan pontosan erre az igazságosságra világít rá, és igyekszünk ezt megérteni valamiképpen. Hát ugye az igazságosság az Isten egyik tulajdonsága is egyben, és a maga teljességében, és hát erre emberként csak törekedhetünk, mert megint csak az esetlegességünk miatt. Na most ebből talán azt hiszem érthető az, hogy azt igazán megérteni, hogy tehát emberként mi nem leszünk sose teljesen igazságosak, és nem leszünk soha teljesen irgalmasok. És ennek következtében, hát eleve kegyelmet most a szónak a teológiai értelmében nem is mi adunk, mert az Isten az, aki a kegyelmet, azaz a szeretetét adja, és ő a forrásunk, nem, mi nem vagyunk forrásai, mi csak kapjuk tőle ingyenesen. Ahogy a földi világban van, a földi országban mégis létezik bíráskodás, ítélethozatal, és ezek a dolgok, ez valamiképpen rávilágít a teremtettségünkre, mert annak egyfajta leképeződése, és ha nincs az áteredőbűn, akkor ez biztosan másképpen lenne, de ugye az áteredőbűn az egy csomó mindent keresztbe húzott, mondom így mai szóval, amiből az következik, hogy ahogy itt te is említetted, hogy nyilvánvalóan egy konkrét bűncselekmény után a jogi eljárás lefolytatására nyilván a bíróság nagy körültekintéssel áll hozzá, és igyekszik igazságos ítéletet hozni.
0: És ez, hogy mondjam, főleg ahol az érzelmeket meg az indulatokat fölkorbácsolja a média, tehát fontos kimondani, ugye, hogy az, hogy bűnös vagy sem valaki, azt a bíróság eldöntötte egyszer és mindenkorra, kész. Ugye? Tehát itt szó sincs arról, hogy úgymond szerecsen mosdatnának, vagy egy bűnösből ártatlan csinálnának, tehát aki a bíróság bűnösnek mondott, akkor az a jog szerint bűnös pont. Az elnök egyetlen egy dolgot néz egy ilyen kegyelmi ügyben, hogy van-e olyan kivételes méltánylást érdemlő körülmény, ami miatt indokolt az, hogy a büntetésének egy része alól, vagy annak a végrehajtása alól mentesítsenek, az fölfüggessze. Tehát mindenképpen bűnös ember kerül oda terítékre, és mindenképpen egy bűnös, legalábbis jogerősen elítélt embernek az ügyében kell dönteni, hogy ennek ellenére van-e olyan ok, ami miatt a kegyelem indokolt?
1: Azzal folytatnám, hogy biztos vagyok benne, hogy a bírónak lenni ezért nehéz dolog, mert hogy minden érzelmi vonatkozást ki kell zárnia a bírónak saját magában, és a nyomozati anyagra támaszkodva kell aztán a jogszabályoknak megfelelő ítéletet hoznia. És ez egy bírói ítélet lesz nyilvánvalóan. Na most egy olyan világban élünk, és akkor szerintem ezt is jó tisztán látnunk, ahol hát a közgondolkodás, és ezenben ez valamilyen módon a keresztény emberek körében is így van, sokszor észre se veszik, hogy bizonyos dolgokról pontosan ellenkezőek gondolkoznak, mint hogy egy kereszténynek kellene. Szóval ez összefügg azzal, hogy ez a földi ország, ez távol van az Úristentől. Tehát távol van Jézusról, nem azért, mert ő távol akar lenni, hanem mert mi nem akarjuk befogadni. És ennek következtében úgy gondoljuk, hogy mi majd megoldjuk saját magunk. És hát ugye ma igazából az úgymond jog, az annyira ugye a pozitív jog, tehát hogy csak a jogszolgáltatás van, hogy semmilyen más szempontot, vagy valami transzcendens vonatkozás nem igazán szokás mondjuk figyelembe venni. Most ebből pedig az következik, hogy végső soron megszületik egy ítélet, és utána, ahogy ezt te is említetted, valóban egyes esetekben a média visszaélve azzal a feladatával, küldetésével, ami lenne, egyfajta hangulatot próbál kelteni, mert mögötte egy ilyen vagy olyan vagy amolyan érdekcsoport, vagy valami szellemi csoport, vagy valami áll, ami már a manipuláció kategóriája, de hát ez a földi ország, tehát megint csak ezt kell mondom. Na most ebből aztán...
0: Ez is az életnek a része, és akkor rögtön jön az, hogy ha viszont én bölcs szeretnék lenni, akkor ugye mi a bölcsesség zsinórbértéke legjobb a népies gondolkodásban? A józan paraszti ész. Tehát akkor azt mondom, hogy hát azt ír az újság amit, vagy az internetes portálok azt írnak amit, rendben van, lelkük rajta, tehát akkor vegyem már el a magamhoz való eszemet, és kezdjek el rajta elgondolkodni. És utána én döntsem el, és ítéljem meg magam, hogy mi az, amit abból el lehet hinni, mi az, amit túlzás, mi az, amit szerintem elhallgatnak. Tehát lényeg az, hogy ne tényleg, mint a birka, bekajáljuk a híreket úgy, ahogy vannak. Mert valóban sokszor tendenciózusan az a cél, hogy manipulálják az embert, mint a bizonyos marketing tevékenységben, és hogy azt szugerálják belét, hogy neked azt kell a boldogságodhoz, hogy. És mondom, dehogy kell.
1: És azt mondanám ehhez hozzá, hogy és tájékozódjon. Tehát azért...
0: És lehetőleg több forrásból, nem ördögtől való, olyan híreket is olvas, amit mondjuk nekünk
1: hát egyrészt,
0: nem, vagy, a, nem annyira
1: vagy
0: nekünk.
1: Vagy egy ilyen, hát mindenképpen érdekes és súlyos jogi esetben, mint konkrétan, hát érdemes egy kicsit utána olvasni, hogy hogyan is szokott ez történni, esetleg megkérdezni szakembert, aki azért mégiscsak jogot tanult, és akkor azért tudja azt, hogy állj meg, vándor, az nem úgy van, mint ahogy az újság írja három sorban, vagy egy fél mondatban bemondják a televízióban, tehát ez ugye hozzátartozna, mert különben hát egészen tors dolgok jöhetnek ki. Na most, és én akkor azzal zárnám a mondandómat, hogy az egy más kérdés, hogy az, akit a társadalom azzal ruházott föl, hogy elnöki kegyelmet adhat, az ezt valóban úgy teszi-e meg, hogy befolyástól mentesen. És ugye most erről az ügyről azért kezd kiderülni, hogy azért itten volt befolyásolás. Innentől kezdve, már pedig neki emberileg, amennyire emberileg ez lehetséges, hát egyfajta objektív ítéletet kell hozni, hogy az, hogy megadja, vagy nem adja meg. Mert hát onnantól kezdve, hogyha különböző szubjektív hatások érték, és ez lehet lélektani dolog is, nem, ugye akkor onnantól kezdve hát ennek az, amit neki ebben az esetben kellene, ez sérülni fog benne. És ezért gondolom én azt, hogy És ezért van ugye az, amit te is említettél, hogy a menete során, hogy az igazságügyi minisztériumban is van egy apparátus, amelyik ezt jó alaposan előkészíti, és az elnöki hivatalban is van egy apparátus, amelyik ezt jól előkészíti, és utána még ugye, amit az elnök aláír pozitív vagy negatív formában, az még visszamegy az ellenjegyzésre az igazságügyi miniszterhez. Na most ez az egész dolog pont, mert itt ezek fékek, hogyha azért amennyit ismerünk ebben a konkrét dologban, az alapján én azt gondolom, hogy az, amit említettél, hogy a bölcsesség, tehát az elnök asszonynak bölcsnek kellett volna lennie. És ha egy láthatóan nem ebben az ügyben semmi olyan, hogy hívják, nincsen, ami miatt kegyelmet kell adni, hát akkor legalább el kellett volna gondolkozni. Most azt is mondhatnám, aztán én ezt az ő személyes életét nem tudom, hogyha esetleg imádkozott volna komolyan, mielőtt aláírja azt a kegyelmi ügyet, akkor lehet, hogy Szentlélek hozzásegítette volna ahhoz, hogy akár pszichés, akár másfajta esetleges befolyásolás, vagy ilyesmit ki tudjon zárni, és akkor egy más megoldás is születhetett volna, gondolom én.
0: Hogy még maradjon időnk másik témánkra is, ezt a döntési dilemmát egy kis példabeszéddel kerekíteném le. Pál Fré atyától hallottam egy pünkösdi prédikációban a Szentmise alatt. A történet arról szól, hogy van egy fiatalember, aki olyan tehetséges, nagyon szorgalmas, jól megállja a helyét olyannyira, hogy a cégtulajdonosok fölfigyelnek rá, és tehát viszonylag hamar, tehát így a 20-as évei végén, vagy a 30-as évei elején már szeretnék megbízni a cégcsoport egyik cégre az ügyvezetésre, tehát legyen az ügyvezető. Hát egyfelől imponálnék a fölkérés, de hát köpnyelni nem tud, hogy most akkor hogy fogja itt megállni, meg hát ő még fiatal, meg tapasztalatlan, és akkor hát ő is elmegy egy ilyen bölcs öreg, őszhaj öreg remetéhez tanácsot kérni, hogy hát akkor mit évő legyen. És akkor remete meghallgatja a fiatalembert, és akkor a fiatalember megkérdezi tőle, hogy hát most mondd meg, hogy hát hogyan leszek én képes egy ilyen vállalatot elvezetni. Ránéz a remete, és azt mondja neki, hogy jó döntésekkel. És akkor kérdezi, de hát hogyan tanulok meg jól dönteni? A remete megint ránéz, és azt mondja, hogy tapasztalattal. Azok a fiatal ember egy kicsit kezd elszakadni a célna, így fölcsattan, hogy hát te nem érted? Hát pont az én bajom, hát hogy a csodába fogom megszerezni a jó döntésekhez szükséges tapasztalatot. És akkor a remete elmosolyodik, így vacsorilag ráteszi a kezét a fiatal ember vár, és azt mondja, hogy rossz döntésekkel. És akkor ezt már Pál Fré a tette hozzá, látjátok testvérek, így van, ez megyünk az életben előre, hozunk jó döntéseket, és hozunk rossz döntéseket, és ez így teljesen
1: így van.
0: Természetes. De van egy hallgató a vonalban, igen, van hallgató a vonalban?
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Viber üzeneten érkezett egy kérdés Hók Gyulához, és pedig az a kérdés adta fel Szekeres László, hogy nem értem Novák Katalin miért mondott le, jóságból, vagy túl szigorú volt önmagához. Mi az ok? Ez kérdezi Szekeres László.
0: Hát a teljes okot azt csak ő maga tudhatja. Én azt gondolom, az szó jogi értelmében semmiképpen nem kellett volna elmondani. Tehát semmi olyan nem történt, ami összeférhetetlen az ő hivatalával, vagy olyan... Én azt gondolom, hogy ez inkább egy olyan politikai döntés volt, hogy vállalta a politikai felelősséget egy talán nem annyira jól sikerül döntésért. Tehát kicsit olyan ez, mint amikor itt a Japánban kisiklott egy vonat, és nem tudom hányan meghaltak, és akkor lemondott a közlekedési miniszter. Nem ő állította rosszul a váltót, meg nem ő rontott el a vezető automatikát, hanem, de hát mint közlekedési felelős miniszter, politikai felelősséget visel azért, hogy a közlekedésben jól menjenek a dolgok. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy politikai erkölcsi döntés volt, hogy levonja a tanúságot a saját döntésének a következményre nézve, de ismét mondom, nem jogi döntés volt, nem lesz volna köteles lemondani.
1: A nyugati kultúrában az a szokás, amióta mondjuk így polgári demokráciák léteznek, hogy a politikai felelősséget vállaló vezetők bizonyos esetekben, amikor akár saját hibájukból, akár adott esetben mások, például a munkatársaik hibájából valami rossz döntés született, vagy hibás döntés született, vagy részben hibás döntés született, akkor lemondanak. Tehát ez nem, tehát például, hogyha egy választás alkalmával egy pártvezető elveszíti a választást, akkor az a dolog természetéhez tartozik, hogy lemond, még akkor is, hogyha nem ő tehet arról, hogy végül is a választást elveszítették, és ez áll számtalan más dologra is. Ugye sokan nem gondolnak sok esetben, hogy a politikai felelősséget is hordozó vezetőkre, csak úgy azt látják, hogy hát azok, most én nagyon pestiesen fogom mondani, ott vannak fent. És akkor hát persze így úgy. De nem gondolnak arra az óriási felelősségre, amelyik egy sok tekintetben egy lelki és egy pszichés teher, nap mint nap, hogy hát egy csomó, a munkatársért is felelősséget kell vállaljon, miközben hát azon az adott ügyön, vagy azon az adott eseményen nem ő dolgozik, hanem mások, de hát ő az, akit megválasztottak, kiválasztottak, stb. Tehát az elnök

0: politika világában és a közéletben, és hagyni kellene, hogy ő ezt ennek az egész ügynek a tanulságait, nehézségeit, mindent hordozza, illetve rendezze saját magában meg a jó Istennel.
1: Viszont 15 percünk van hátra, és a Síksomlyói búcsúszónak a Székely János Szombathelyi megyés püspök úr, aki ugye emellett a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának jelenleg az elnöke is, olyan sok magvas dolgot szedett össze, hát nem véletlenül, mert ugye akármilyen rutinos szónok valaki, meg akármilyen is tudja, hogy sok helyen sokféle fontos beszédet, lelki gyakorlatot, konferenciát tart. Egy ilyen, tehát egy Csíksomlyói búcsún szólni, tudja, hogy félvilág fogja nézni, olvasni, hallgatni, na, tehát azt még a rutinus szónok is, hogy ennek súlya van. Tehát minden szót háromszor megrág, és úgy írja le. Éppen ezért buzdítok is mindenkit, megéri, hogy ez egyrészt YouTube-on különféle porták, ugye maga a búcsú felvétele is megtekinthető, illetőleg a Magyar Kurír honlapján maga a püspöki beszédnek a teljes leírata egyazon olvasható. Nagyon ajánlom áttalmányozásra, szépen lassan átemélkedve. Most tényleg a rendelkezésre időben egy-két ilyen fontosabb pontot tudunk belőle megpendíteni. Hát a hely szellemélettől megérintve, ugye a püspök azért sokat idézett Márton Árontól. És az egyik ilyen gondolat, amely hát korunk egyik nagy rákfenéről, a modern világ félrevezető téves világnézeteiről. Ebben fuldoklunk nap, mint nap. Ugye azt mondja, a liberalizmus szemében a legnagyobb érték a független emberi ész. Az igazságokat az állapítja meg, és nem a valóság, az erkölcsöket a korlátlan szabadság szabályozza, és nem az isteni normák. Kedves testvérek, kedves zarándokok, mennyire fontos volna megértenünk, hogy az igazi szabadság nem a valóságtól elszakadó önkény. Az erkölcs nem az ember találmánya, nem szubjektív vélemény, nem az emberi fejlődés esetleges történelmi és kulturális mellékterméke. Az erkölcs lényegét tekintve objektív. A világba bele van teremtve egy gyönyörű isteni rend és harmónia. És most visszakanyarodnék az első mondatot, hogy a liberalizmus szemében a legnagyobb érték a független emberi ész. Itt van minden keresztény és nem keresztény, vagy tehát főleg ateista ember közötti konfliktus gyökere. Hogy ő nem tudja azt, amit én igen. Hogy a világot, a világ működését, az, hogy milyen szabályok mentén kell, vagy illik élni, azt nem én döntöm el. Hogy mi az igazság, mi a helyes, mi a jó, azt nem én döntöm el. Ő azt hiszi, hogy igen. És hogy mondjam, régebben jobban haragudtam, régebben nagyon indulattal dörrentem rá, amikor maraságokat beszéltek. Most annyiban az igazsághoz ugyanúgy ragaszkodom, sőt, talán még jobban, mint eddig, de egyre jobban értem őket. A tévedésüket. Tehát, hogyha egy ember azt hiszi, hogy az élet olyan, hogy mi döntjük el, mi szabjuk meg, mi határozzuk meg, rajtunk múlik, hát akkor persze, hogy nem érti, hogy mit szólnak bele mások magánéletébe. Mindenki úgy él, ahogy akar. Házasodik, vagy nem, ő dolga. Más nem mit szereti, azaz nem mit szólok, ő dolga. De én tudom, hogy nem az ő dolga. Mert van egy teremtőnk, aki megszabta a létrendjét, és elmondta, hogy ez jó, ez nem jó. Ez az életre vezet, ez meg a halálra. Ő nem tudja. Ő azt hiszi, hogy én döntöm, hogy mi a jó. És püspök, hogyha nem véletlenül emelte ki, hogy maga az erkölcs, nem mi találjuk ki. Ezért igazándiból, hogyha helyes úton akarunk járni, akkor tetszenek megfigyelni a szóhasználatot. Tehát én akkor vagyok igaz ember, hogyha a felismert igazsághoz szabom a tetteimet. Felismerem, mi az igazság, egész pontosan ki az igazság, Krisztus Urunk maga,
0: igen.

0: meg az ő szent lelke, meg a szent éleknek a tanítása. Tehát az igazság ott van, akár tőlem függetlenül is, objektíven. És nem én döntöm, hogy mikor kell fel a nap. Van egy francia mondás, hogy bezárhatod a kakast, a nap akkor is föl kell. Szóval kicsit, ugye a kedves hitetlen testvéreink ugye olyan világban élnek, ahol azt hiszik, hogy majd én a szabályozom a kakassal, hogy mikor kelljen fel a nap. Ugye, mi tudjuk, hogy az igazság objektív. És tudunk még ennél egy még fontosabb dolgot, hogy az, aki ezt az igazságot kiporciózta, kipántikázta a világba, és beleoltotta fűbe, fába, virágba, állatba, és hát persze az emberbe is, meg a természeti törvényekbe, az nem egy ilyen merev, hideg, rideg, lélektelen teniszbíró, aki nézi a húzas trigulákat, hogy kihányszor lépte át a tiltott vonalat, hanem a létrendjét, az erkölcsöt, az élet szabályait, olyas valaki szabta meg a maga mindenhatóságában, aki maga a végtelen szeretet. Tehát akármennyire mondjuk egy egyházi parancsról, a bibliai igéről, akármennyire is mondjuk nem értem, vagy a természetem lázadozik ellene, mindig jusson eszembe, hogy ezt olyas valaki írta, aki egyrészt nála végtelen okosabb, végtelen bölcsebb, és végtelen jobban szeret engem is, meg másokat is. És az abszolút szeretet mondta erről, hogy ez tilos. Nem azért, mert ki akarok szúrni veled, hanem azért, mert ez téged lelocsonyít. Ez téged tévútra visz. Ennek a vége tényleg lelki halál lesz, ha ebben így beleragadsz. De ugyanakkor, és azért jó is, hogy kegyelmügyet ide tettük, ugyanakkor az Isten, aki a végtelen igazság is, meg az abszolút szeretet is, az azt mondja, hogy de hát tudom, hogy ember vagy, és ha jó, elbazseváltad ezt vagy azt az életedben, családodban, anyagiakban, munkában, rokoni kapcsolatokban, bármiben, jó, elbazseváltad, azért ne búsulj, még nincs itt a világ vége, mert a végtelen irgalmasság is én vagyok. És nekem ez a legfőségesebb tulajdonság, hogy imádkozok is, az Isten irgalmasság itányában van a magasabb, legfőségesebb tulajdonsága. Ebben se váltad. Hát az igazságoságot megsértetted. De még mindig itt van az irgalmasságom. Na, ha abba belekapaszkodsz, akkor kihúzlak. Akkor új életet lehet kezdeni. Még akkor is, amikor az emberek már azt mondják, hogy ez már kutyában nem lesz szalona, itt már mindenek vége.
1: Annyit mondanék ehhez, hogy Márton Áronnak ez a beszédrészlete is, amit a püspök úr idézett, meg hát az összes többi beszéde, amit én ajánlok a kedves hallgatók figyelmébe, lehet olvasni. Ezek örök, az evangélium örök tanítása. Tehát a püspök úr annyira szép és tömör magyar nyelven fogalmazza meg az igazságot. És gondoljunk arra, hogy hát ez a beszéd is valamikor a 1940-es évek tájékán hangzott el, de olyan, mintha ma mondaná, ha köztünk lenne fizikai valóságában. Tehát ezzel csak azt szeretném nyomatékosítani, hogy Márton Áronnak különleges érzéke volt ahhoz, hogy az igazságot a szó teljes valóságában megragadja, de egy olyan nyelvezetben, amelyet ez nem kell 8 diploma és 10 doktorátus, hogy valaki megértse, hanem az egyszerű ember is egyszerű gondolkodással is megértheti. És ezért nagyon jó, és hát hálásak legyünk a püspök úrnak, hogy idézi nagy elődjét.
0: Pár percünk van hátra, úgyhogy házi feladatot adok a kedves hallgatóknak. Most nem magamtól leszek okos, szintén Székely János püspök atyától származik a házi feladat, legalábbis pontosabban a történet, amiből a házi feladat fakad. Mert hogy nem csak a szombati nagy búcsús misét, hanem a másnap délelőtt a két templomban a fél tizenegyes ünnepi nagymisét is ő celebrálta, és ott a Hunyában elmondott egy történetet, ebből kerekedik majd ki a házi feladat. Történet a következő. Volt egy indiai keresztény, aki úgy ment munkába, hogy a nyakában ott viselte a keresztet. Igen, ám, de a munkaadója hindú volt, úgyhogy mérgesen rá dörrent, hogy vegye le. De hát emberünk másnap is keresztre nyakában jelent meg a munkahelyén, úgyhogy akkor fogta a munkaadó, és letépte a nyakából a keresztet. Csak hogy harmadnap is keresztre nyakában jelent meg a munkahelyén, akkor már a munkaadó, aki hindú volt, letépte, megtaposta, és összetörte a keresztet. És akkor a püspök atya elmondása szerint emberünk, amikor hazament, egy megdöbbentő dologra szánta el magát. Fogott egy darab vasat, fölizzította, csokta magán, és a szíve fölé, a bőrébe, szóval beégetett egy keresztet, hogy soha többé senki ne tudja letépni róla. Eddig a püspök atyának a története, és akkor a házi feladat. Vegyük számba, hogy volt olyan eset, hogy a keresztet letépték rólunk. És ha igen, akkor megtettük-e már, hogy most nyilván képletesen mondva, hogy akkor a szívünk fölé beégetjük a keresztet. És ha volt, és esetleg elmulasztottuk volna, akkor a házi feladat. Tessék vasat keresni, tessék fölízítani. A többit meg már tudják. Kedves hallgatók, eddig tartott mai adásunk. Tar János testvérre köszönöm a technikusi szolgálatot. Sós Károly állandó diakonusnak, hogy ismét elfogadta
1: nagyon szívesen,
0: a meghívást. Ahogy szoktam volt mindig mondani, hogy egy 200 oldalas könyvet elolvasunk, és van egy mondat, egy bekezdés, ami úgy megérintett, ami úgy dolgozik bennünk, és tovább munkálkodásra érdemes, akkor azt a könyvet már érdemes volt elolvasni. Hát merem remélni, hogy ez a mai adás is egy ilyen könyv volt. Köszönöm szépen a figyelmet, elköszön a műsorvezető Hók Gyula.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Simon Péter szavai ezek. Egy emberi, aki elbukott, majd felemelkedett. Aki háromszor tagadta meg mesterét, és most háromszor vallja meg szeretetét. Nem magabiztos, nem tökéletes, de őszinte. Mert Jézus nem hibátlan követőket keres, hanem nyitott szíveket. Akik, mint Péter, végül azt mondják, Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy szeretlek. Ez a szeretet nem puszta érzés. Ahogy Ferenc pápa mondja, a szeretet nem érzés, hanem döntés. Döntés a szolgálatra. És Jézus válasza Péternek, s nekünk is ez, legeltesd juhaimat. Ezért létezik a Mária Rádió, hogy hang legyen a csendben. Híd legyen Isten és ember között. Hogy vigaszt, bátorítást és reményt adjon. Minden nap, minden otthonba, minden léleknek. Ma téged kérdez Jézus, szeretsz engem? És ha válaszod Péteréhez hasonló, akkor tudd, van lehetőséged tenni is érte. Támogasd a Mária Rádiót, mert ezzel te is pásztora leszel az ő nyájának, te is része leszel az ő szeretetének. Adományoddal nem csak rádiót támogatsz, hanem egy küldetést, egy választ arra a kérdésre, amit Jézus ma is feltesz, szeretsz engem?
3: Olvásról szóló műsorhoz keres szakértőt a Mária Rádió. Felmérések szerint a magyar lakosság több mint 60%-a küzd alvás problémákkal. Pedig a pihenés nélkülözhetetlen a testi-szellemi regeneráció szempontjából. Ennek zavarai betegségek sokaságához vezethetnek. A Mária Rádió ezért szeretne műsorsorozatot indítani az alvásról. Cél a tájékoztatás mellett főleg a felelősségérzet felkeltése és életmódváltásra inspirálás. Ehhez a sorozathoz kérjük szakértő vendég jelentkezését. Jelentkezni e-mailben lehet az info@mariaradio.hu címen. Még egyszer, info@mariaradio.hu.
4: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió imahátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!
3: Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.
0: Mária Rádió.
5: Hírpercek.
4: A Vatikán News főszerkesztője vezércikkben foglalta össze Leó pápa Magnifica Humanitas enciklikáját. Angyalföldi és városmajori minisztránsok nyerték idén a minisztráns kupát Esztergomban. Szentmisében adtak hálát a 30 éve alapított Caritas csoportért Kazincz Barcikám. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Leó pápa május 25-én megjelent Magnifica Humanitas enciklikájában arra szólít fel, hogy ne a szív elszegényedésével fizessük meg a technikai fejlődést, fogalmazott Torinelli a Vatikán News főszerkesztője vezércikkében. A mesterséges intelligencia korában a pápa arra hív minket, hogy maradjunk mélyen emberségesek. Fogadjuk el az emberiség korlátait és törékenységét anélkül, hogy azokat kijavítandó hibának tekintenénk. Ne a nagyok szemszögéből nézzük a világot, hanem alulról, a szenvedők szemével. Nincs olyan algoritmus, amely elfogadhatóvá tehetni a háborút. A mesterséges intelligencia hadviselésben való alkalmazását a legszigorúbb etikai korlátok közé kell szorítani. 14. Leó pápa végül arra kér mindjájunkat, hogy vállaljunk aktív szerepet a szeretet civilizációjának felépítésében, és ne mondjunk le törékeny nagyszerű emberségünkről. A boldogságos Szűz Mária az Egyház anyja ünnepén pünkösd hétfőn rendezték meg a Szent Adalbert minisztráns kupát immár 28. alkalommal Esztergom Nagyboldog Asszony főszékes egyházában. Tájékoztatott Kálmán Antal minisztráns referens. Közölte a Magyar Kurír. Az idei találkozó témája a Szentírás volt. Az egyes állomásokon a minisztránsok legyőzhették Dávidot, Saullal együtt megvakulva mentek be a városba, próbálták továbbadni az üzenetet. A szemináriumban a Jelenések könyvével ismerkedhettek, majd együtt imádkozhattak Lő Gergely spirituális vezetésével a kápolnában. A találkozón 170 minisztráns vett részt 23 plébániáról. Az első helyet a budapesti Szent László és Szent Mihály, valamint a budapesti Városmajori Jézus Szíve plébánia egyesített csapata érte el. A minisztránsok a felújított esztergomi bazilika főbe

0: az éve arra vállalkoztak, hogy azoknak is eljutatják Jézus szeretetét, akik nem annyira szeretetre méltók, csak segítségre szorulók. Amikor a szomszédunk, anyósunk, apósunk, vejünk, menyünk jön hozzánk, és nehézzé válik a felebaráti szeretet, ha Jézus szemével látjuk a hozzánk fordult, akkor könnyűvé válik ez a szeretet, mondta az esperes. Az 1996-ban megalakult Caritas csoport elsőként a betegek, idősek felé fordult. 2014 óta a szalézi szerzetesek vették át a plébánia vezetését. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legégetőbb kérdésekről, őszintén és közérthetően.
3: Dicsértessék! Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Kocó Levente András vagyok, a mai adás házigazdája. Ez itt a Klímabajnokok műsorának 2026 tavaszi adása. Ebben az időszakban olyan ismert és elismert emberekkel készítünk beszélgetéseket, akik valamilyen módon elkötelezettek a zöld témák iránt. A mai adásban arra szeretnénk fókuszálni, hogy hogyan kapcsolódik a természet szeretete és a könnyű zene, illetve az irodalom. Hogyan hat a táj és annak szeretete a művészre, hogyan tudja ezt az érzést átadni a hallgatóknak. A célunk, hogy megmutassuk, a zene és a művészet hogyan járulhat hozzá ahhoz, hogy másként figyeljünk a világra, amelyben élünk, ezzel egy fenntarthatóbb jövő felé haladva. Vendégem Kollár Klement Szászló, énekes, dalszerző, filmkészítő, író és lovastanár, akit sokan a Kis Tehén zenekar kapcsán ismerhettek meg, de aki egy ezen túlmutató, sokoldalú művészi világot alkotott meg az elmúlt bő 20 év során. Szervusz!
4: Üdvözlök mindenkit, szervusz!
3: Kezdésként beszélünk egy kicsit arról, hogy hogyan alakult ki benned a természethez fűződő szoros kapcsolat.
4: Én azt hiszem, hogy konkrétan ez hogyan történt, azt nem tudom, de gyerekkoromban már nagyon erősen vonzott a természet. Nagyon sok időt töltöttem falun, és a falun is elsősorban a falun kívül szerettem mászkálni. És egyszerűen vonzott a tér. Az a nagy tér, ez Alföld, ez a falu Alföldön volt, vagy van, és Újhartyán, és ha tehettem, akkor mindig a határba mentem, mászkáltam, és minden, ami a határban volt, az leginkább az érdekel, de igazán talán az egész

0: ész is érdekel. Tehát ugye úgy az, hogy így a végtelen messzire el lehet látni, és menni ebbe a nagy természetbe, közben megfigyelni a ragadozó madarakat, követni a nyulakat, kergetni az őzeket, szóval minden dolog ebben, nézni a patakba a békákat, és ugye minden évszaknak megvannak a speciális növényei, meg a hangulatai, és szóval, hogy én azt hiszem, hogy akkor ez már gyerekkorom óta ez így van, és valahogy mindig is a természettudományok is, és így a környezetismeret, később a biológia, szóval ezek mind érdekeltek nagyon, és ennek ellenére nem lettem, már a szakmám szerint nem lettem természettudós, vagy szóval nem mentem egy ilyen irányba, ez már később aztán inkább a kémia meg a biológia nehézségeinek köszönhető, annyira nem mentek ezek a tárgyak, mint amennyire egyébként a természethez és a kapcsolódni tudtam. Úgyhogy de innen ered ez, szóval azt hiszem is ez a mai napig nem tart, szóval minták is voltak, nagyapám is nagy természetjáró volt, a maga paraszti módján állandóan kim volt a határba, ha más nem, akkor barkát gyűjtött, mert csinált kosarakat, vagy gombát szedett, vagy szóval, hogy tehát ez neki is ez nyughatatlan volt, és hiába egész dolgozta végig az egész hetét, vasárnap még mentem vele aztán ki a határba, és amit éppen ő aktuálisan kint csinált, az abban én ott voltam mellette, szóval azt hiszem, hogy ez egész gyerekkoromat átítatta, és egész oda visszavezethető.
1: Igen, azt én is együtt tudok ezzel érezni, szintén falun nőttem fel, csak a Pilisben, nagyapám pedig a kertbe járkált ki, úgyhogy ilyen szempontból sok időt töltöttem vele, meg aztán kirándultunk persze. Úgyhogy abszolút ez egy meghatározó tapasztalat.
0: Igen, de életben. Ugye ez azért gyereke válogatja, tehát nem minden gyerek, aki a természetben nő fel, az ennyire fog kötődni a természethez. Szóval, hogy lehet, hogy meg lesznek az alap emlékei, meg jó benyomásai, de az, hogy mit hoz magával egyébként születésekor, szóval milyen irányultságot, ezt alapvetően nem fogja ezt úgy gondolom, hogy megváltoztatni. Például a kisfiam, aki most 10 éves, ő is nagyon értékeli és szereti azt, mi erdőben lakunk egy tanyán, de látom, hogy őt igazán ez annyira nem vonzza. Tehát hogy azok a programok, amiket én most mondom neki, hogy menjünk, vigyük el a kutyákat, és az erdőbe körülnézünk, hát ha van, találunk valamit, egy elhagyott agancsot, vagy bármit. Ő ezeket a programokat annyira nem támogatja, de ezt meg nekem el kell fogadnom. Szóval, hogy más az irányultsága, és de valószínű egész életében szeretni fogja az erdőt, de nem lesz az élete alapja vagy háttere, úgy gondolom.
1: Hát ki tudja ezt nem.
0: Ki tudja, persze, visszacsaphat ez, tehát de szóval minden esetre lényeg az, hogy ezt a fajta érdeklődés szerintem, mint ahogy sok minden mást is, az ember hozza magával születésekor. Szóval kódolva van szinte a génekben szerintem, hogy valaki nyitott erre, vagy nem annyira nyitott. Aztán ezt fel lehet erősíteni még családi mintákkal, de egy kicsit ilyen értelemben ugye a hit kérdése is szerintem egyfajta ilyen irányultság, ugyanúgy, mint legalább annyi az irányultság benne, mint a minta. Tehát, hogyha valaki egy olyan képzelettel jön a világra, hogy el tudja képzelni a láthatatlant, az sokkal fogékonyabb lesz befogadni Istent. de az, akinek, aki leragad a látható dolgokba, és nem tud mögé képzelni, az annak sokkal nehezebb olyasmiket elképzelni, ami nem kézzelfogható, amihez sokkal erősebb képzelet kell, és hiába, tehát hogy én azért azt gondolom, ugyanez ilyen ez is, tehát hogy ha valaki valamilyen irányultsággal jön a világra, akkor azt inkább, tehát egy apának mondjuk így feladata, hogy én ne ráerőltessek a fiamra valamit, amit én jónak gondolok, hanem megtanulj, felfedezzem, hogy milyen is az én fiam, milyen irányultsággal jön a világra, és az, amilyen irányultsággal ő idejött, azt támogassam, és akkor lesz ő kiegyensúlyozott felnőtt, és akkor fogja megtalálni igazán azt, amiért ő a világra született, ami miatt itt van, és ami a feladata, hogy kivontsa. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, akár ilyen értelme az én szempontomból is, hogy tulajdonképpen honnan jön az én természet szeretetem, szerintem kb. Így születtem.
1: Köszönöm szépen, egy nagyon nagy tanítás, amit most hallottunk. A karriered, vagy művészeti karriered során hogyan változott ez benned? Tehát a műveidben végig hangsúlyosnak érzed a természettel való kapcsolatot, vagy ez egy ilyen hullámszerű dolog volt, és később tért vissza, és ha igen, akkor mitől tért vissza?
0: A karrieremben, hát azt hiszem, hogy valamelyest... Hát igen, azt hiszem, hogy amikor az ember, tehát hogy például én ugye zenélni kezdtem először, és aztán később írtam, majd később foglalkoztam írással, és közben vetettem, volt egy kis időszak, az se volt annyira kicsi, egy 10-15 év legalább, amikor filmmel is foglalkoztam, ma már nem foglalkozom filmmel, de hogy mint mindenki, ilyen értelemben a zenén keresztül először nem is tudom, hogy egyáltalán mit akarok kifejezni. Szóval, hogy az ember az elején egyszerűen csak örül annak, hogy zenél. Tehát, hogy van egy gitár a kezébe, és meg tudja szólaltatni. És ez az öröm, ez az élmény, ez elviszi. Az elején még ugyanúgy az olvasás, az ember megtanul olvasni, és akkor először mindent olvas. Tehát, hogy nem nincs egy ilyen irányultsága, élvezi az olvasás örömét. És aztán szép lassan, ahogy ezen felülemelkedik, már kezd kibontakozni azt, hogy akkor hozzá mi is szól, mik azok a könyvek, amik hozzászólnak, mik azok a zenék, amikhez jobban rezonál, és ilyen értelemben mik azok a zenék, amik felé ő is szeretne menni, mint alkotó, és ő is szeretne csinálni. Szóval tulajdonképpen ezt a folyamatot én is átéltem így 20 évesen, és sok mindent csináltam, míg rátaláltam egy olyan hangnemre, ami már leginkább az én közel áll hozzám. És ez nálam ez... tulajdonképpen a kis tehén figurával kezdődött egészen, és az meg azt hiszem a 35 éves korom körül született, szóval nálam ez egy hosszú út volt. Addig is, amit csináltam, az persze fontos, meg számomra fontos, de az egy útkeresés volt, és a hangomnak a keresése, hogy így mondjam, és... Én alapvetően későn érő típus vagyok, és így minden valahogy egy kicsit később jön. Igazán ez tényleg ez a 30 éves korom közepe felé alakult ki már az, hogy valami itt van, valami a kicsit a természethez közel, kicsit egy természetesebb, naturálisabb élethez közeli dolog, ami hangzásában is olyan, és mondjuk most a zenéről beszélek, de szóval mindenképpen akkor kezdtem ki felépíteni azt a világot, zenei világot, amit egyébként is gyerekkorom óta, tehát a természet, vidéki élet, ezek meghatározóak voltak, ezek ekkor kezdtek el beépülni tényleg abba is, amit én csinálok. és akkor adódott, hogy Budapestről vidékre költöztünk a családdal, és tulajdonképpen én akkor kezdtem el igazán foglalkozni avval, hogy mi az, hogy vidék, mi az, hogy természet, mi közön van, milyen kapcsolatom van ezzel. Az elején főleg azzal foglalkoztam, hogy mi a határ Budapest és vidék között, szóval, hogy mi az a vágy, amitől a budapesti vágyik vidékre, de közben van egy ugyanilyen vágygyakozás visszafelé, és hogy a vidéki is szeretne abba a kulturális közegbe, abba a színes forgatagba időnként megmerülni, és ennek is van egy szép, szeretettel teli vágya, és szóval én nagyjából mind a kettőt látom, hiszen nagyon sokat voltam vidéken, és sok vidéki rokonom, ismerősöm, barátom van, és tudom ezt, hogy miközben, hogy ez a két sokszor elválasztott társadalmi réteg, vagy nem is tudom, hogy rétegnek, tehát egyszerűen csak ez lakóhelyi különbség alapvetően szerintem, de mégiscsak egyfajta gondolkodási különbség is, de hogy ugyanakkor mind a kettőben van ugyanolyan vágy, ugyanolyan erős vágy a másik életére, a másik környezetére, a másik sok-sok minden szépségére. A nehézségére kevésbé, de szóval, hogy ezzel sokat foglalkoztam aztán, mivel hogy hirtelen én is megint egy vidéki életet kezdtem el élni a városiként, de mondjuk nekem nagyon sok tapasztalatom volt gyerekkoromból, hogy hogyan is kell ezt csinálni, és tulajdonképpen én visszamentem, tehát hogy én visszamentem az otthonomba, abba a környezetbe, ami nekem igazán otthonos volt, és a város nem volt ilyen otthonos soha. Úgyhogy attól kezdve tulajdonképpen a mai napig egyre szerteágazóbban, de az ember és a természet kapcsolatával foglalkozom.
1: Igen, az, hogy itt a természet közelében élsz, ez hogyan hat a művészetedre a különböző műfajokban, amikben alkotsz? Például még hogyan hat a környezeted, például a csend, a zaj, a természetes ritmusok a zeneszerzés folyamatára? Tehát hogyan merítesz inspirációt a természetből, hogy mi az, ami alkotóként ebben meg tud téged szólítani?
0: A természet így, tehát ezt nagyjából úgy kell képzelni, hogy tényleg mi az erdő közepén lakunk, oda süt be a nap, ahol mi lakunk, arra a kertre, de tulajdonképpen az erdő vesz körül bennünket teljes mértékben. A kutyáink egész éjszaka ugatnak, mert a vadak járnak a ház körül egész éjszaka. És tehát, hogy ennyire közel van nekünk a természet a mindennapunkhoz. És néha egy-egy, tehát ez mindent jelent, tehát, hogy gyakorlatilag nekem szinte az időt, a hónapok múlását, a újabb év kezdést is sokszor már valamiféle a természethez köthető jel jelenti. Tehát például most nekem a tavasz első igazi, az új évnek és a tavasznak az első igazi története az, amikor az Örvös Galampár, aki ott lakik a öreg vadkörtefán, ami mellettünk van a kerítés mellett, azok megérkeznek. És akkor azok, van, amikor egy-két napos különbséggel érkezik meg a pár, és akkor izgulunk, hogy valóban megérkezik a másik. De hogy tudom, hogy amikor ők megérkeznek, attól kezdve bugásra lesz tele az erdő, és hát szépen folytatódik ez az év is, hogy lesz megint tavasz, hogy így mondjam. És ezek folyamatosan jelen vannak az életünkbe. Aztán később a kakuk, például most egy talán tegnap vagy tegnap előtt hallottam először idén a kakukkot. Tehát az egy kicsit később érkezik. Gyönyörű, amikor a kakuk először belekakukkol az erdőbe, és ott belekakukkol, ahol te életered van. Szóval, de ahogy aztán a nyár végén az erdő elhallgat, mert nagyon nagy csönd tud lenni nyár végén, ugyanúgy, ahogy, mint hogyha eltűnt volna onnan mindenki, pedig minden madár ott van, csak csendben vannak már. már készülnek a térre, és szép lassan elcsendesednek. Ezeket szép lassan az ember ott végigkíséri minden egyes finomságával, és azt szoktam mondani, nekem vannak lovaim is, és sokat vagy szoktunk kimenni lovagolni, lóhátáról pláne, de hogy pláne ezt tudom mondani, de gyalogosan is ezt tudom mondani, hogy a természet minden állapotában szép. Nincs olyan rossz idő, amikor a természet ne lenne szép. Szóval nincs olyan fényviszony, nincs olyan felhő, nincs olyan, semmi nincs. Mindegyikben van valami csodálatosan szép önmagában. Főleg leginkább a minél érintetlenebb a természet, minél kevésbé ilyen egységesített, hogy úgy mondjam, ültetett, minél inkább az eredeti állapotához közelít, annál jobban jelentkezik ez, hogy ez mindig szép. És például az is szép, amikor hirtelen kivirágzik a réd, de az is gyönyörű, amikor ez elkezd hervadni, és azok a hervadt sárgáló virágok, virágszárak már vannak jelen. Szóval egyszerűen minden állapot, az elmúlás is, és éppen a születés is gyönyörű. Szóval a természet megnyugtatja az embert, megnyugtatja abban, hogy jó itt lenni, és megmutatja abban, hogy nem kell félni a haláltól például. Minél közelebb vagyok a természethez, minél közelebb engedem magam, annál kevésbé félek. Félek mondjuk így az elmúlástól, mert annyira átérzem ennek a természetességét. Városban az ember ezt nem érzi át. Szóval sok-sok mindent tudnék így mesélni erről, de tulajdonképpen én aztán erről írok, vagy ezek a dolgok úgy bele-bele folynak az írásaimba, mert nem konkrétan erről írok, azért sok minden másról írok, de mégis a törekszem arra, hogy a történeteimben a természet, a történeteimet mindig vegye körül, és valahol egy egyensúlyt próbáljon mindig teremteni, ha van egy konfliktus a történetben. Szóval, hogy mindig jelen legyen. Nekem a természet ilyen értelemben a történeteimben díszlet, de nem csak díszlet, hanem a természet, ami igazán befolyásolja az eseményeket. Úgyhogy egyszerűen befolyásol. Azt hiszem, hogy még egy érdekeset tudnék ehhez most így hirtelen hozzátenni, hogy az egy érdekes tapasztalat volt, hogy gondolkodtam azon, amikor már egy 3-4 éve ott voltunk az erdőben, hogy tulajdonképpen milyen nekem innen az erdőből írni mondjuk egy történetet, vagy írni egy dalt. És arra jöttem rá igazán, hogy tehát egyrészt az ember nem fél az erdőben, nagyon-nagyon biztonságos az erdő, de mégis van benne valami, nemhogy valami, hatalmas mélység van benne, de ez nem félelmetes. És amikor az ember valahogy természetesen, mert alkalmazkodni szeret a környezetéhez, alkalmazkodni kell a környezetéhez, hiszen ez a túléléshez áloga, hogy az a környezet, amiben működik, ahhoz hozzáidomul, felveszi annak az alakját, felveszi annak a rezgését, annak a működését. És ha az ember a városban van, egy nagy forgalmas sarok mellett lakik, és igazán érzi ezt a vibrálást, ezt a városi vibrálást, akkor ezt kénytelen valamilyen módon felvenni, hogy így mondjam, és egy kicsit el is szakad, és aztán keresi önmagát, úgy próbálja keresni önmagát, hogy kimegy a természetbe, vagy pedig valami másra próbálja lekötni magát, ahol egy picit ebből vissza tud lépni. De hogy a környezet az hat az emberre, és így az erdő is, az ember, amikor nagyon sokat az erdőben van, akkor felveszi ennek a ritmusát, felveszi az erdő rezgését, és az nagyon megnyugtató, és nagyon nagyon pihentető, és hiába van az ember egyedül, de az erdőben ez a magány, ez eltűnik. És egyé válunk, még ha csak gondolatban is, de az ember hosszabb időt tölt az erdőben, nem fogja magát egyedül érezni. Városban inkább.
1: Igen, köszönöm szépen. Nagyon inspiráló gondolatok ezek így számomra is. Sok bölcsességet hallottunk most is. Szóval mindenkinek ez egy jó tanács, lehet, hogy járjunk ki minél többet.
0: Igen, hát...
2: Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legégetőbb kérdésekről, őszintén és közérthetően.
1: Így a művészet mellett sokat foglalkoztál lovakkal is, így említetted is, hogy vannak otthon, meg ha jól tudom, akkor tanítottál is valamilyen módon, úgyhogy hogy lovakkal közös foglalkozásokat. Honnan jött az ötlet, hogy a művészeti vályád mellett tegyél egy ilyen kitérőt is?
0: Tulajdonképpen a lovak az szintén gyerekkor, tehát hogy a szomszéd bácsinak volt egy Matyi nevű lova, és nagyon-nagyon szerettem azt a lovat. Mindig én felültetett a hátára, hogyha behajtottuk a lovaskocsiból, kifogta és behajtottuk az istállóba. Mai napig előttem van ez a ló, és sokszor mentem vele lovaskocsival, ki a Laci bácsival, és én hajthattam a Matyit, és szóval az egy fantasztikus élmény volt, és aztán valahogy egész sokáig nem foglalkoztam a lovakkal, nem kerültem a közelükbe, nem volt olyan barátom is, semmi, tehát hogy egyszerűen ez elmaradt, és már viszonylag későn a feleségem lovardába akart menni, meg akart tanulni lovagolni, és elkísértem. És tulajdonképpen én ott akkor ez szinte egyértelmű lett, hogy hát nekem is meg kell tanulnom rendesen lovagolni, és attól kezdve hát egy ilyen, ez bekattant, hogy tulajdonképpen nekem minden dolgomra, tehát hogy eleve nagyon sok közöm van a lovakhoz, én magam tüzes ló évébe születtem, és ez a, szóval valószínűleg tényleg egy ilyen mély kapcsolatom lehet a lovakkal, érzem ezt, tehát érzem, hogy nekem ehhez közön van. Én magam is egy picit olyan lassú vagyok, mint a lovak, most nem a vágtára értem, mert ha kell, akkor én is tudok hihetetlen gyors lenni, de alaphelyzetben egy lassabb vagyok, minden dolgot lassabban reagálok le, és kicsit ilyen nehezen kizökkentett vagyok, viszont ha igen, akkor pedig robbanékony. És szóval csomó minden tulajdonságot szerintem hordozok, amit a lovak hordoznak, és de tényleg ez azonnal ott beindult, és ez a kapcsolódás a lovakhoz. És nagyon rövid idő alatt ott ez ki is alakult, és rendszeresen jártam, és megtanultam rendesen lovagolni, és aztán így ez épült, ezt nem tudtam abba hagyni, és egyre inkább, minél többet szerettem volna ebből beépíteni az életembe, és mindent meg akartam tudni a lovakról, és akkor így elmentem az állatorvosi egyetemre. Nekem van volt már akkor egy diplomám, építőmérnöki diploma, de nem dolgoztam, mint építőmérnök soha, és akkor gondoltam, hogy milyen jó lenne a zenélés mellett, és az írás mellett otthon, tehát hogy akkor otthon lovakkal foglalkozni és tanítani. Úgyhogy erre ráálltam az útra, és így sok mindent elvégeztem, és jöttek gyerekek, és volt egy pár intenzív év, amikor valóban tanítottam gyerekeket, és táboroztattam. Úgyhogy, de aztán amellett az életmenet, amit élek, a zenélés mellett és fellépések mellett nehezen volt tartható, úgyhogy hogy kilódás lett egy idő után, és fel kellett adjam, de magát a lovakat nem adtam fel, ők még mindig megvannak, és nagyon szeretem őket, de már így, hogy tanítani már nem tanítok gyerekeket.
1: És a műveidben megjelennek a lovak is?
0: Helyek közel, igen. Igen, igen. Azért ez ritka, tehát inkább a bizonyos dolgok, igen. Tehát, hogy talán a legutolsó könyvemben jobban, ott egy elég komoly vágta leírással indul, majdnem a teljes, nem teljesen indul, mert egy kicsit később kezdődik, de van egy nagy vágta a könyv elején, és én azt hiszem abban a vágta leírásban sok-sok oldalon keresztül leírom részletesen ezt a vágtát, egy lóhátán, hogy mit érez akkor az a vágtázó, aki vágtázik, és mit érez a ló ebben, amikor vágtáznak a hátán. Szóval belement ebbe. Nagyon időnként megjelennek. De lóról még nem írtam dalt, szóval, hogy ilyen értelemben valószínűleg ezek máshol jelennek meg, azok a tapasztalatok, amiket én a lovakkal való kapcsolat alatt átélek, mert azok, amik ilyenkor születnek, ezek más formában, más módon épülnek bele dolgokba. Úgyhogy, hogy de egyébként gondolkodtam pont az előző, tehát az utolsó könyv témám, vagy ötletem egy három férfi lett volna, akik járják a világot három lóval, és ott biztos nagy szerepet kap a ló, hogy még ezt meg fogom-e írni, ezt a történetet. Van egy Cormac McCarthy nevű amerikai író, aki gyönyörű viszonylag kortárs történeteket, már meghalt, azt hiszem ő, de tehát ez a mai irodalom része ő, és gyönyörű történeteket ír, ahol hatalmas utakat tesznek meg az emberek lóháton, és a ló meghatározó, a lovak jelenléte meghatározó ezekben a történetekben. Nem lósorsokról, hanem emberi sorsokról van szó, szóval mégis ezeket az emberi sorsokat, hogy milyen mélyen befolyásolja ez a viszonya az állattal, ez nagyon szép ezekben a könyvekben. Szóval még nem tudom, hogy ebben foglalkozni fogok-e valahogy, de ha nem is így konkrétan, de alapvetően nagyon sokat adnak a lovak.
1: Igen, tehát egy kicsit a hallgatóknak is ezért mondjunk egy-két címet, tehát több olyan könyved is van, ahol a természet azért hangsúlyosan jelenik meg, pedig miért távolodnak a dolgok, új természetleírások, illetve műanyagkerti székek élete, mint novellás kötet. Szerinted van-e, illetve kell-e legyen a művészetnek és a zenének figyelemfelhívó szerepe a környezetvédelemmel kapcsolatban, és hogyan járnék meg ez a felelősség a te műveidben?
0: Tulajdonképpen a művészetnek ilyen értelemben egyetlen egy dolga van, hogy nagyon jó legyen. Tehát, hogy nagyon önazonos legyen, és magas színvonalú. Erre kell törekednie szerintem minden művésznek. Más dolgot egyetlen egy művésznek sem szabad, hogy így mondjam, előírni, mert a művészetnek az alaptermészete a szabadság, mint egy lónak is. Tehát, hogy ott nem szabad korlátozni, befolyásolni, irányultságot adni a művészeknek egyetlen egy, szóval ez szerintem ez tabu, mert egyszerűen a művész lebénul, ha ennyire egy sávra akarják őt állítani. Tehát nem, egyszerűen nem ez a természete a művészetnek, és mindent a természete szerint kell tartani, ahogy mondja Kassai Lajos, és a művészeket is ez szerint kell tartani. Tehát őket a szabadság érdekli, izgatja, inspirálja, hogy arra mennek, amerre ők gondolják. Aztán, hogy van olyan művész, akinek ez fontos, mint ahogy én is vagyok, az jó dolog. És mivel, hogy alapvetően a művészet az érzékeny, az alapvetően a művészet empatikus. Alapvetően a művészetben a szabadságvágy, a szeretet, az, az, az jelen van, az kikényszerül, ezért empátiával fordul a mindenfelé, tehát a szenvedők felé, az elnyomottak felé, mindenfelé, akinek valami fáj a világból. És ha valami nehéz a világból, ha valaki bántja, ha valaki tönkreteszi. A művész erre nagyon érzékeny, mint mindenre, ami fájdalom. Úgyhogy ilyen értelemben aztán azok, akik a természeten keresztül élik meg a művészetüket, vagy beolvasztják a művészetükbe a természettel való kapcsolatokat is, azok valószínű valahol előbb-utóbb írni fognak a természet fontosságáról, a természet súlyáról, hogy ehhez mennyire kellene kapcsolódnunk, mi a viszonyunk a természethez, és ez jön, ez a természetesen jön szerintem ez a téma, hogy ő ezzel foglalkozik. És aztán mindenki másképpen, de én azt hiszem, hogy manapság egyre többen foglalkoznak, fordulnak vissza ehhez a kincses bányához, ami maga a természet, és egyre többen merítenek erőt, tudást a természetből, egyre többen próbálják meglesni azt, hogy bizonyos dolgokra a természetnek mi a reakciója, hogyan viselkedik bizonyos dolgokban a természet, és megpróbálják ezt felfejteni azért, hogy talán ezekkel a tudásokkal a saját életét is jobbá tudja tenni, vagy a környezete életét, vagy akár a társadalom életét. Szóval, hogy rengeteget tudunk tanulni szerintem eleve a természetből. Aki a természettel foglalkozik, az erre rájön. És aki közel engedi magát tényleg ehhez, az erre rájön. Sőt, arra is rájön, hogy elmondja a többi embernek, hogy engedd magadhoz közel a természetet, és jobb lesz az életed. Nem azt mondom, hogy könnyebb lesz, de jobb lesz, jobb minőségű lesz, mélyebb lesz az életed, tartalmasabb lesz, és jobban fogod magad érezni a bőrödben. És akkor emögött két dolog van még szerintem, ami nagyon fontos, hogy ha az ember közel engedi magát a természethez, vagy a természetet magához, akkor megérzi azt, hogy ő is maga a természet része, és elkezdi önmagát is úgy tekinteni, mint ennek az egésznek a része. Ez a legszebb, amikor az ember kimegy a természetbe, és talál egy kis rétet, ahova odasüt a nap, és kifekszik a rétre. És tulajdonképpen szerintem nincs az a kiránduló, még az első kirándulók közül se, akik egyébként nem rendszeresen kirándulnak, hogy ne élt volna meg olyat, hogy egyszerűen kívánta azt, hogy ezen a kis tisztáson lefeküdjön, és egyszerűen csak hátra tegye a fejét bele a fűbe, és két oldalra kitegye a kezét, és csak csendben ott feküdjön a természet közepén, nem gondolva semmire. Ez az élmény szerintem nagyon sok embernek megvan, és nagyon mélyre megy. Úgyhogy akkor így egyé válunk tulajdonképpen a természet, és rájövünk arra, hogy mi is ennek a része vagyunk, és elkezdhetünk, ha elindulhat egy ilyen folyamat, figyelni a saját természetünkre, tehát a saját természeti lénységünkre, és ezzel megbarátkozni, ezt közel engedni magunkhoz, nem csak a természetet, hanem az önmagunkban élő természetet is. Ez a második sík, ami szerintem egy fontos lépés, és aztán, ha az ember ezt megtapasztalja, akkor így a természeten keresztül pedig közel tud kerülni Istenhez. Én most Istennek hívom, de a transzcendenshez, ahhoz a világhoz, ami a láthatón túl körbevesz bennünket, és sokkal, de sokkal hatalmasabb, mint az a látható világ, amiben a mindennapjainkat éljük.
1: Ez egy nagyon fontos téma, azt gondolom, ilyen szempontból is a hitősi természet a kapcsolatban. Hogy vannak, akik azt mondják, hogy maga az erdő is olyan, mint egy templom bizonyos szempontból.
0: Igen.
1: Isten színe előtt vagyunk.
0: Én azt szoktam mondani, hogy ha az ember leül egy erdőbe, és nézi a fákat, és egyszerűen hagyja, hogy az a rengeteg fa az elvigye valahova, hogy így mondjam, de hogy csak hagyja, hogy egyszerűen csak nézi a fákat, és legelteti a pihenteti a tekintetét a fák törzsén, aztán elkezd a fák törzsén tovább nézni, és a két fa között ott elnézni egy másik fa törzsét, aztán megint elnézni, és egyszer csak azt látja, hogy két fa között már nem lát semmit. De mégis látja az egész erdőt, és mégis látja a két fa, de nem látja, hanem a két fa közé néz, ahol nincs semmi, és meglátja, én azt mondom, hogy az erdőben lehet legjobban látni a láthatatlant, és az erdő csendjében lehet hallani legjobban a hallhatatlant, vagy a nem hallható dolgokat. Tehát, hogy megtapasztalni, hogy létezik a láthatatlan, és létezik a csend mögött valami, ami nem csend, ezt nagyon jól meg lehet tapasztalni például az erdővel.
1: Na, térjünk egy konkrétabb témára is. Az Alkotmánybíróság Magyarország klímatörvényének módosítására utasította az országgyűlést. 180 civil szervezet elkezdett dolgozni egy közös szövegjavaslaton, amely munkában egyébként én is részt veszek a Green Policy Center színeiben. Te is vállaltad, hogy ennek a munkának az egyik védnöke legyél. Miért tartottad fontosnak, hogy kiállj ezen civil jogalkotási kezdeményezés mellett?
0: Tulajdonképpen az amivel... Ennek a súlya és ennek a fontossága az, ami miatt ehhez kapcsolódtam. Hogy még több fókuszt kapjon, az, hogy a természet az nem egyszerűen csak az van, amiről most én eddig itt össze-vissza beszéltem, hogy az embernek mi a viszonya a természethez, hanem ehhez ki kell alakítani egy jogi viszonyt is, ki kell ennek a természetnek, a természetvédelemnek a státuszát, ezt be kell fogalmazni a jogi rendszerekbe is. Ahhoz, hogy a természet állapota és a természethez való viszonyunk valóban egy ilyen jogi támogatást is kapjon, egy törvényi keretet is kapjon. Hát ez körülbelül olyan, mint az állatvédelem, szóval, hogy ez egy dolog, hogy azt mondom, hogy szeretni kell az állatokat, de kellenek olyan formák, hogy ami valóban egy ilyen jogi biztonságot ad annak a természetnek, és egy jogi környezetet, amiben valóban biztosítva van, hogy minél tovább mi ebben a természetben, és nagyjából ebben a természetben, ami most van, minél tovább együttműködőként és egyenrangúként folytonos viszonyt tudjunk fenntartani, és nem pedig elpusztítani. Ehhez szabályozások kellenek. Tehát egyfelől kellenek ilyen ideológiák, meg érzelmi tónusok, meg művészet, meg érzékenyítés, másfelől pedig nagyon is kellenek jogi keretek. Ezért is gondoltam, hogy ha én ehhez valamelyest támogatni tudom ezt, akkor ilyen formában támogatom.
1: Köszönjük szépen a támogatásodat ezután is. Szívesen folytatnám még a beszélgetést, de sajnos lejárt az időnk. Hálásan köszönöm az interjút.
0: Én köszönöm.
1: Tehát mai vendégem Kollár Klement László, énekes, dalszerző és író volt. Köszönöm kedves hallgatóinknak, hogy hallgattak bennünket. Ha lemaradtak volna a korábbi adások, visszahallgathatóak mind a Mária Rádió oldalán, mind a Green Policy Center honlapján és a közösségi média felületein keresztül. Tartsanak velünk 4 hét múlva a következő adásban is. Köszönjük hallgatóink adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Addig is viszonthallásra.
0: Viszonthallásra.
2: Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legégetőbb kérdésekről őszintén és közérthetően.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk szűzanyánk a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május. Minden kivirágzott, minden zöldel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák. Valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsáldozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata. Amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül, a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két hetente.
3: Mária Rádió.
4: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Nekem sok emberem van rajtad kívül ebben a városban. Adventi időre alakult az ki, hogy egy egyszerű presbiter, falusi parasztember utánam jött az istentisztelt után, és azt mondja, hogy szeretne meghívni magukhoz, hogy menjek el vacsorára. Hát ne úgy menjen vissza a szegény katona, hogy nem eszik. És akkor ez a kiskörösi paraszt család, az, akit Slajkó Pálnak hívtak, és ő hozzájuk elmentem, és most muszáj úgy elmesélnem, ahogy volt, hogy engem meglepett az, hogy leül, imádkozik, Bibliát olvas, eszünk, imádkozik, megállt, és megyek haza. Egy egyszerű parasztember. Szó se jutottam, hogy ez mi. És gyakorlatilag ez a kapcsolat, ez egy barátsággá lett a családdal, a gyülekezettel, a gyülekezet lelkésze is. Nagyon kedvesen, akkor Murányi György, Murányi László ilyen rádiós és tévés szakembernek az édesapja volt ott a lelkész, és hát azt vettem észre a katonaság vége felé, hogy ezek az emberek valamit akarnak velem. Kaptam tőlük egy Bibliát, amivel bejelölték az apostol cselekedetei könyvébe azt a verset, és hát gyakorlatilag ez valahogy úgy elindított arra, hogy amikor hazamentem a leszerelés után, odaálltam a szüleim elé, és mondtam, hogy én nem akarok tanár lenni, nem kezdem el a főiskolát, ami akkor marnagy szó volt, és baromi nagy érték volt, hogy fölvettek, és hanem én lelkész szeretnék lenni, folytatni azt, amit az apám csinált. Hát az apám az ilyen kemény ember volt, és ilyen kemény tekintettel majdnem legyintett egyet, hogy hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből című fejezet. Anyám az abban a pillanatban elsírta magát, hogy ez borzasztó, hát itt a világ vége, hogy mi lesz ebből. És hát innen indultam el, és akkor gyakorlatilag felvételiztem a teológiára, és hát lelkész lettem.
1: Dr. Szabó Lajos evangélikus lelkész gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: Angyalföldi és városmajori minisztránsok nyerték idén a minisztráns kupát Esztergomban. Fogadalomtételt ünnepeltek a szociális testvérek. A zsolnai porcelángyár kész támogatni az Iparművészeti Múzeum megmentését. A hírszerkesztő Kovács Nép Pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. A boldogságos Szűz Mária az egyház anyja ünnepén pünkösd hétfőn rendezték meg a Szent Adalbert minisztráns kupát immár 28. alkalommal Esztergom Nagyboldogasszony főszékes egyházában. Tájékoztatott Kálmán Antal minisztráns referens. Közölte a Magyar Kurír. Az idei találkozó témája a Szentírás volt. Az egyes állomásokon a minisztránsok legyőzhették Dávidot, Saullal együtt megvakulva mentek be a városba, próbálták továbbadni az üzenetet. A szemináriumban a Jelenések könyvével ismerkedhettek, majd együtt imádkozhattak Lő Gergely spirituális vezetésével a kápolnában. A találkozón 170 minisztráns vett részt 23 plébániáról. Az első helyet a budapesti Szent László és Szent Mihály, valamint a budapesti városmajori Jézus Szíve plébánia egyesített csapata érte el. A minisztránsok a felújított esztergomi bazilika főbejáratán vonulhattak ki az eredményhirdetés után. Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát volt a főcelebráns a Szociális Testvérek Társaságában ünnepelt fogadalomtételi szentmisének a budapesti Remete-Kertvárosi Szentlélek templomban május 23-án, melynek során három testvér tett örök fogadalmat, öten pedig megújították fogadalmukat. Írja a Magyar Kurír. Az ünnepen a Szociális Testvérek Társaságának tagjai, kültagjai mellett részt vettek a fogadalmat újító és örök fogadalmat tevő testvérek rokonai, barátai, munkatársai, különböző szerzetes rendekből érkező nővérek, testvérek. Hortobágyi Ciril főapát homíliájában külön szól

0: állapota folyamatosan romlik. A 2017 óta lezárt műemléki épület állapota mára kritikussá vált. A szakértők szerint a legsürgetőbb feladat az épület további állagromlásának megfékezése. A zsolnai porcelángyár eredeti dokumentumokkal, formarajzokkal támogatja az épület rekonstrukcióját. Rendkívül fontos a zsolnai pirogránit tetőcserepek, pirogránit épület díszek állapotának felmérése. A múzeumot Lechner Ödön és Pártos Gyula építészek tervezték zsolnai Vilmos keramikus művész közreműködésével. Az épületet 1896-ban Ferenc József osztrák császár és magyar király avatta fel. Az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója nemzeti kulturális érdek is. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet a mi Urunk Jézus Krisztus örök főpap ünnepéről imádkozzuk.

Olvasmány a zsidókhoz írt levélből. Mivel bízunk abban, testvérek, hogy Jézus vére által bemegyünk a szentélybe, ő új és élő utat nyitott meg számunkra a függönyön, azaz a saját testén keresztül. Miután van főpapunk Isten háza fölött, járuljunk oda igaz szívvel a hit teljességében. Hintsük meg, és tisztítsuk meg szívünket a rossz lelki ismerettől, és mossuk le testünket tiszta vízzel. Tartsunk ki rendületlenül reménységünk megvallása mellett, mert hűséges az, aki az ígéreteket tette.

0: Krisztus által terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé, aki mindent az ő akarata felé hajlít, és megáldja azokat, akik bíznak benne.
1: Bizalommal kérünk, hallgass meg bennünket!
0: Krisztus az Atya igéje, add ajkunkra az imádság szavait.
1: Bizalommal kérünk, hallgass meg bennünket!
0: Krisztus főpapunk, te vagy az élet kenyere, add, hogy kiválasztottaid megélhessék saját papságukat, miközben teljesen átadják magukat neked.
1: Bizalommal kérünk, hallgass meg bennünket!
0: Dicsőséges Krisztus, aki mindig közben jársz értünk az Atyánál, tégy minket hűségessé az imádságban, s add, hogy ne hanyagoljuk el az aratásodban való munkát.
1: Bizalommal kérünk, hallgass meg bennünket!
0: Krisztus Urunk, téged az Atya küldött hozzád, engedd, hogy mindannyian eljussunk benned az életre, és megtaláljuk az országodba vezető utat.
1: Bizalommal kérünk, hallgass meg bennünket!
0: Krisztus az élő Isten fia, te halálod által legyőzted a halált. Add, hogy halottaink végső önfelajánlása szerezze meg számukra az örök dicsőség boldogságát.
1: Bizalommal kérünk, hallgass meg bennünket!

0: Könyörögjünk, Istenünk, Te egyszülöttedet örök főpappá tetted, hogy Téged megdicsőítsen és az embereket üdvözítse. A Szentlélek kiáradása által enged, hogy akiket szolgálattevőkké és szentségeit kiosztójává választottál, az elfogadott szolgálatot hűségesen végezzék. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keletségben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: az evangélium tiszta forrásánál. Forrai Tamás jezsuita atya homíliáját hallják.
1: Amikor a hét első napján beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Felépett és így szólt hozzájuk, békesség nektek. Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát, és az Úr láttára öröm töltött el a tanítványokat. Jézus megismételte, békesség nektek. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta, vegyétek a Szent Lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, hol vagytok ebben az egyszeri történetben? Még mindig a bezárkózott ajtók mögött, vagy már ahol találkoztok Jézussal? A kép, amit választottam, a vitorlásnak a képe. Szentléleknek rengeteg szimbóluma van, de az egyik a magával sodró, szelíd és erőteljes szél. Ki szokott vitorlázni, ki szokott szörfözni. Ott van ha van szél, akkor az ott van mindenkinek. És mi az érdekes ezeknél, hogy észre kell venni az időt, észre kell venni ott azt a pillanatot, és aztán csak engedni kell, hogy vigyen magával a szél. Valamilyen szinten nem kell erőlködni. Arról szól igazán Pünköst, hogy nem a mi erőnkre kell hagyatkozni, hanem engedni kell azt, hogy vigyen magával a lélek, hogy ő hordozzon egészen. És azt gondolom, hogy ez történik meg ott a tanítványoknál, azon az első pünkösdön. De jó lenne, hogyha mindannyiunk életében újra és újra föl tudnánk idézni ezt a pillanatot, ha azt mondanánk, hogy ez most is aktuális az életünkben. Mert ami ott történik, az egyértelmű, amit Jézus ott ad a tanítványoknak, azt mindenkinek adja. Azt mindenkor adja. Azt mindenhol adja. A kérdés csak az, hogy be tudjuk-e fogni azt a szellőt, akarjuk-e, tudjuk egyszerűen beengedni az életünkben. És ha ez elindul, akkor ez valóban egy flow, ez valóban ami visz magával, ahol ebből a találkozásból, ebből az élményből egy öröm származik, ebbe az örömből béke, a békéből egy küldetés, a küldetésben a megbocsátás, és ez úgy megy és sodor magával mindenkit. Mivel nem vagyok benne biztos, hogy mindenki emlékezik a saját bérmálására, úgy igazán, úgy erősen. Ki akar, hogy emlékszik? Tehát itt vannak egy páron, akik tegnap bérmálkoztak. Én azt kértem Annától és Krisztiántól, hogy gyertek föl, és valamit osszatok meg ebből. Tegnapi este a vigília misében Bíró László püspök atya 10 fiatalt bérmált, van, akit a keresztelés első áldozás és a bérmálásnak így a szentségén keresztül vezetett. Valamit ebből, amit meg lehet osztani, mondjatok el.
2: Jó estét kívánok, Krisztián vagyok. A tegnapi nap különleges ünnep volt számomra, hiszen megkeresztelkedtem, első áldoztam és bérmálkoztam is egyszerre. Tamások a felkérésére szeretném megosztani veletek az élményeimet, a szentségek felvételéről és arról az útról, ami idáig vezetett. Bár korábban is tapasztaltam Isten jelenlétét az életemben, az egyházat 3 éve kezdtem el személyesen is megismerni. Jenes Diáson részt vettem egy misén, ahol a tömjén füst és a szent beszéd mély nyomot hagyott bennem. a mai napig őrzöm ennek az emlékét. A hétről hétre történő misére járás, és a jobbnál jobb prédikációk hallgatása után azt vettem észre magamon, hogy egyetértek egyre több dologgal az egyházzal. Az értékrendel, amit képvisel, és azzal, ahogy a keresztények élnek például. Tamás atya és Krisztina nővér közreműködésével 2 éve elindult egy felkészítő csoport, ahol már tudatosan készültem a tegnapi nap eseményeire. Egyesek első hallásra azt gondolják, hogy 2 év nem túl sok, mégis azt tudom mondani, hogy az a támogatás és az a kérdések hada, amit mi intéztünk ezekhez a személyekhez, Tamás Agyár és Krisztina nővérhez, valamint a csoport többi tagjaihoz, és megválaszolva lettek ezek, az beszédesebb ennél, a 2 évnél. Amikor a krizmával keresztet rajzolt a homlokomra a püspök atya, hirtelen nyugalom töltött el. És éreztem, hogy igen, jó helyen vagyok, sikerült a felkészülés. Ezt a homília tovább erősítette bennem, amely az összetartozásról és a családról szólt. Arról a kötelékről, ami már az egyház köteléke, velem, veletek. Érzem ennek a felelősségét is, hiszen már elismertem, felnőtt tagja vagyok ennek a közösségnek. Arra fogok törekedni, hogy keresztényként az életem példa lehessen mások számára, és hogy a hitem ne csak szavakban, hanem tettekben is látható legyen. Én szépen köszönöm.
3: Jó estét kívánok, sziasztok! Engem Annának hívnak. Én is tegnap este pünkösd vigíliáján bérmálkoztam. Bár én katolikus családban nevelkedtem, születésem után megkereszteltek, gyermekként voltam első áldozó, ez a 3. beavató szentség eddig valahogy elmaradt. Pedig már egy ideje felnőttem, és a hitemnek sem fordítottam hátat. Egyszerűen csak nem kínálkozott korábban alkalom, és tulajdonképpen nem is éreztem a szentségnek a hiányát. Nem értettem a jelentőségét. A felkészítő csoporthoz Krisztián révén csatlakoztam, részben azért, hogy együtt csinálhassuk végig, segítsük egymást a felkészülésben, részben pedig azért, hogy végre kipipálhassam ezt az elmaradást. Csak a felkészülés során értettem meg, hogy a bérmálkozás nem pusztán formalitás, hanem letörölhetetlen pecsét. Ennek az útnak a legnagyobb tanulsága számomra, hogy Isten nem szab határidőket, türelmesen vár ránk. Arra, hogy kinyissuk neki a szívünket, hogy kövessük őt. Nem tudunk lekésni a szentségekről, illetve nincsenek elsők és utolsók sem. Bár Krisztián velem kezdett el templomba járni, vasárnaponként, ahhoz ő segített hozzá engem, hogy végül bérmálkozzak. Velem ellentétben ő nem csak várt, hanem lehetőséget, közösséget keresett a beavató szentségek felvételére. Hálás vagyok, hogy én is befogadásra találtam ebben a csapatban. A találkozóink nagy segítséget nyújtottak nekem abban, hogy kiszakadjak a sürgőforgó mindennapokból, egy kicsit megálljak és elcsendesedjek. Érdekes, mennyivel könnyebb együtt csendben lenni, mint egyedül. A tegnapi ünnepi szentmisében megélhettem, ahogy kis csoportunk különböző tagjai valódi egységé formálódtak. Láthatatlanul örökre összekapcsolódtunk egymással. Ahogy Bíró László püspök atya mondta, a szertartás olyan, mint egy ölelés. Egyszerű, de sokat jelent. Nehéz szavakba önteni, milyen egyszerre örülni annak, amit te magad átélsz, és közben mindenki más örömén is újongani. Számomra különleges jelentőséggel bírt a tegnapi eseménynek a helyszíne és az időpontja is. Az időpontja azért, mert az egyetem végéhez közeledve különösen aktuális az életemben a felnőtté válás témaköre. A helyszín pedig azért, mert hálás vagyok érte, hogy ezt a keresztény felnőtté válást a barátommal együtt élhettem át ebben a templomban, ahol a szüleim is megházasodtak. Végül pedig még azt a mozzanatot emelném ki, amikor a keresztüleimre pillantva belegondoltam, hogy milyen lehet nekik itt engem látni, amikor kisbabaként ők indítottak el ezen az úton a keresztelőmön.
1: Köszönöm szépen, Anna és Krisztián. Nézve, mit csináltatok? Egyszerűen egy konkrét, személyes tapasztalatról mondhatok egy pár szót. Ezt úgy hívjuk keresztényként, hogy tanúságtétel. És egyszerűen erre hív minket, azt gondolom, az egyház. Pünköskor különösképpen, de mindig. Hogy egyszerűen, ahogy vagyunk, ami történik velünk, az ilyen ünnepélyesebb, és a hétköznapi dolgokról egyszerűen tudjunk beszélni. Milyen jó lenne az, hogy holnapi pihenőnap után, kedden, egyetemen, munkahelyen, szomszédban egyszerűen csak be tudnátok hozni azt, hogy hú, pünköskor volt egy élményem. Egy olyan közegben, ami nem keresztény, egyszerűen csak behozni, mert lehet minden egyszerű dologról tudunk beszélni, miért nem mernénk erről valamit behozni? Hát ha valami megszólítja őket. Mi az, amit tudunk csinálni ilyenkor, pünköskor, hogy be tudjuk fogadni igazán a lelket? Az első az, hogy vegyük észre, ahol már működik bennünk. Ez olyan nagy dolognak tűnik, valami csodásnak, valami, amit az apostolok ott megtapasztalnak. De nem lehet azt mondani, hogy amikor váratlanul meg tudok bocsátani a másiknak, akkor már a lélek működik bennem? Nem lehet azt mondani, amikor váratlanul tudok tiszteletet mutatni a másik felé, aki felé tegnap ez még nem ment, hogy akkor a lélek működik bennem? De, hiszem. És ez ott van, és ezt vegyük észre. A másik pedig, hogy kérjem. Olyan sokszor mondtam ebbe az időbe, itt van most a még mindig pünkösd ünnepe, mai misében próbáld megfogalmazni azt, hogy akkor a léleknek milyen ajándékát kéred arra, hogy szolgáljon. Figyeltetek arra, hogy itt a Szentleckében volt, a Szentlélek ajándékai mind olyanok, amik nem rólam szólnak, nem nekem levő ajándékok, nem arról szólnak, hogy én jobb legyek, hanem hogy ezzel tudja megújítani a kapcsolataimat, emberi kapcsolataimat, hogy tudjak szolgálni, hogy tudjak építeni egy közösséget, egy világot. És ez a harmadik, hogy elkezdjük észrevenni ezeket az ajándékokat, akkor hogy használjuk. Erre kaptuk ezeket. Az ajándékok azok olyanok, amik ajándékok, amiket nem tudunk mindig egyszerűen akár észre se venni. De igazán azt lehet mondani, hogy senkitől sem elvárás az, hogy a lélek ajándékaival rendelkezzen, mert ez ajándék. Viszont a lélek gyümölcsei, az meg kell, hogy jelenjen a mi életünkben is. Ha keresztények vagyunk, ha elkezdünk élni így, a szeretet, az öröm, a béke, a türelem, a kedvesség, a jóság, a hűség, a szelídség, a szerénység, az önmegtartóztatás, tisztaság. És ezek csak egy fölsorolásnak egy részei. Vedd észre, köszönd meg ezeket, hogy ott vannak az életedben. Mi ezek között alapvetően a legfontosabb? Mi az, amit kér igazán tőlünk a föltámadt Jézus és a mennybe menetel előtt nekünk ad feladatként? Az egyetlen egy dolog. Az a békének a szolgálata, a kiengesztelődés szolgálata. Valakivel beszéltem itt délután erről, ja, én azt hittem, hogy ez a papnak a feladata. Nem, ez a ti feladatotok. Ez a rész, amit itt olvastam, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot, az rátok is vonatkozik. Rajtatok kell ez megszülessen. A ti emberi kapcsolataitokban ott indul ez el. Ez a legfontosabb. Ha igazán van olyan, ami az egyháznak a feladata kéne legyen, és amiben olyan gyengék vagyunk, hogy valóban a kiengesztelődésnek a tanúságtevői legyünk. Én ezért szeretném ezt a szentmisét felajánlani, hogy befogadjuk ezt a küldetést. Hogy higgyük, hogy ez valóban nekünk szól, és hogy elindulhassunk ezen az úton. Amikor most így megállunk egy kis csöndbe a hitvallás előtt, akkor csak arra próbálj válaszolni, hogy akarsz-e ennek a kiengesztelődésnek a szolgálattevője lenni.
0: Az evangélium tiszta forrásánál. Forrai Tamás jezsuita atya homíliáját hallották.

0: Hírpercek.
1: A Vatikán News főszerkesztője vezércikben foglalta össze Leo pápa Magnifica Humanitas enciklikáját. Angyalföldi és városmajori minisztránsok nyerték idén a minisztráns kupát Esztergomban. Picasso kiállítás nyílik a Szegedi Móra Múzeumban. A hírszerkesztő Kovács Nép pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Leo pápa május 25-én megjelent Magnifica Humanitas enciklikájában arra szólít fel, hogy ne a szív elszegényedésével fizessük meg a technikai fejlődést, fogalmazott Torinelli a Vatikán News főszerkesztője vezércikkében. A mesterséges intelligencia korában a pápa arra hív minket, hogy maradjunk mélyen emberségesek. Fogadjuk el az emberiség korlátait és törékenységét anélkül, hogy azokat kijavítandó hibának tekintenénk. Ne a nagyok szemszögéből nézzük a világot, hanem alulról, a szenvedők szemével. Nincs olyan algoritmus, amely elfogadhatóvá tehetné a háborút. A mesterséges intelligencia hadviselésben való alkalmazását a legszigorúbb etikai korlátok közé kell szorítani. 14. Leo pápa végül arra kér mindjájunkat, hogy vállaljunk aktív szerepet a szeretet civilizációjának felépítésében, és ne mondjunk le törékeny nagyszerű emberségünkről. A boldogságos Szűz Mária az Egyház anyja ünnepén pünkösd hétfőn rendezték meg a Szent Adalbert minisztráns kupát immár 28. alkalommal Esztergom Nagyboldogasszony főszékes egyházában. Tájékoztatott Kálmán Antal minisztráns referens. Közölte a Magyar Kurír. Az idei találkozó témája a Szentírás volt. Az egyes állomásokon a minisztránsok legyőzhették Dávidot, Saullal együtt megvakulva mentek be a városba, próbálták továbbadni az üzenetet. A szemináriumban a Jelenések könyvével ismerkedhettek, majd együtt imádkozhattak Lő Gergely spirituális vezetésével a kápolnában. A találkozón 170 minisztráns vett részt 23 plébániáról. Az első helyet a budapesti Szent László és Szent Mihály, valamint a budapesti városmajori Jézus Szíve plébánia egyesített csapata érte el. A minisztránsok a felújított esztergomi bazilika főbejáratán vonulhattak ki az eredményhirdetés után. Pablo Picasso és magyar képzőművészek kapcsolatát bemutató kiállítás nyílik június 20-án a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban, jelentette be Fogos Otto igazgató kedden. A múzeumok éjszakáján nyíló kiállításon Pablo Picasso alkotásai mellett olyan magyar képzőművészek munkái is láthatók, akikkel együtt dolgozott és barátságot ápolt. A kiállítás célja, hogy megismertesse a spanyol képzőművész életútját, munkásságát a látogatókkal. Többek között a Guernica eredeti méretű másolata is szerepel majd a tárlaton. A Drága barátom Picasso című tárlaton a spanyol művész mintegy 30 eredeti alkotása látható majd, köztük 9 kerámia. Az év végéig látható kiállítás elsősorban azt szeretné bemutatni, milyen szoros kapcsolatban volt Pablo Picasso magyar képzőművészekkel. A tárlaton mintegy 40 magyar festő grafikus alkotásait is láthatják majd az érdeklődők. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: A hazafiság is Isten adománya. Miért is kiáltunk nemzetünkért az Istenhez? Nem csak a nemzet egészen nehézségei miatt, hanem önmagunkért is. Mert emberségünk lényegéhez tartozik a nemzeti hovatartozásunk. A mi emberi lényegünkhöz hozzátartozik, hogy magyarok vagyunk. Kölcsei erre figyelmeztet 1837-ből. Az ember egyedül gondolva nem több a magányos vadállatnál, mely élete fenntartásáért zsákmányt keresve bolyong. Emberi ész és emberi erő csak társaságban fejlődik ki, s amint valamely embertársaság szerencsésebb, szebb, dicsőbb hazává alkotta magát, polgárai minden szépben és jóban azt szerint haladhatnának. Ezért kell minden mívelt embernek a hazát legfőbb gondjává tennie, s ez mindenek felett oly hazák

Hazámban abból foly, mert hazámhoz nem oly gyenge kötelék csatol, mint valaha a Vénusz fiát Pszichéhez. A világosság híja. Anyaföldünk mocsarait, kopárságait említem, s nem dicsérem, haza szeretetből ered, mert inkább a viruló kertek kívánnék ott szemlélni, hol ma vadkacsas vadlúgy, vagy homok és por van. Ha előítéleteket megtámadni, balvélekedéseket gyengíteni, oszlatni, s a tudatlanság sokszori büszke szavát nevetséges hangá iparkodom változtatni, haza szeretetből cselekszem. Mert sohasem hihetem, hogy előítélet, balvélekedés, s tudatlanság alapja lehessen egy nemzet előre menetelének és boldogulásának. Ha itt amott az elaljasodást, romlottságot, s rothadást keserű szavakkal festem, honom imádásából teszem, mert ínyavaják ellen csak a korrózív szert tartom használhatónak. Ha végre hazánkban minden tökéletes létre óhajtok emelni, a középszerűnek, mely ocsmánnyal rokon gyűlöletből származik, s kivált azon középszerű gyűlöletéből, mely hazánk fényét elhomályosítja.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban

0: Szentírás szakaszunk Szent Máté evangéliumának 26. fejezetéből van. Jézus elment tanítványaival egy majorba, amelyet Getszemáninak hívnak, és azt mondta a tanítványoknak: üljetek le, amíg én elmegyek és imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, majd szomorúság és gyötrődés vett erőt rajta. Akkor azt mondta nekik: halálosan szomorú az én lelkem, maradjatok itt, és virasszatok velem. Egy kissé előbbre ment, arcra borult, és így imádkozott: Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a kehely, de ne úgy legyen, hogy én akarom, hanem ahogy te. Ezután odament a tanítványokhoz, és halva találta őket. Azt mondta Péternek: így hát nem tudtatok egy órát sem virasztani velem. Virasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Aztán elment másodszor is, és így imádkozott: Atyám, ha nem lehet, hogy elmúljon ez a kehely anélkül, hogy kígyam, legyen meg a te akaratod. Kedves testvéreim, az Úr Jézus, az örök főpap önmagát ajánlotta fel a mi üdvösségünkért, megváltásunkért. Az apostolok is idézik, és tudják, hogy itt vagyok én, engem küldj, és értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből, ahogyan valljuk, vagy szekegyben, megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától is emberé lett. Szent embersége révén vált meg bennünket, aki valóságos Isten és valóságos ember, és vállalja értünk a szeretetnek a legnagyobb jelét. Önmagát adta értünk, meghalt a kereszten. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. És Jézus az utolsó vacsorán is barátainak nevezett bennünket. Életét adta értünk. Először emberi természete úgy megborzadt a szenvedéstől, de ezért imádkozik, és ő bízik az Atyában, hogy az Atya meg fogja dicsőíteni. És ez a dicsőítés húsvét hajnalán bekövetkezett. Jézus föltámadt, megmutatta dicsőséges testén a szenvedésének a jeleit, a kételkedő Tamást meggyőzi, és 40 napon át a tanítványokat, és mindazokat, akik csatlakoztak, meggyőzte, hogy él, és ez, aki megért, megértett, egy világot is megéltett. Jézus föltámadásával, mennybe menetelével, az egyház által bennünket vezet az üdvösségre. És mit tegyünk mi? Tanuljunk tőle, aki a legszentebb imádságban is erre tanított: jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Megszerezte számunkra az örök üdvösséget, a mennyországot, és azt akarja, hogy a mennyei Atyával legyünk egy közösségbe, egy Isten szent nagy családja. És ehhez tegyük meg mi is a mi feladatunkat, ami a családban, ami a közösségben, vagy a társadalom iránt kötelez. Így valósul meg, ilyen csendesen, szeretettel, az Isten országa itt közöttünk is, majd kiteljesedik a mennyországban. Ebben legyen részünk.
1: Mai ima szándékunk: adj, Urunk, vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a Csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért. Mária Rádió.
2: Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozata.

0: Kedves hallgatóim! A napi politika tele van olyan témákkal, amelyek alkalmasak arra, hogy az emberek kedélyállapotát felborzolják. Mondhatjuk azt is, hogy a politikai helyzetben a új kormány mindenféle kérdéssel foglalkozik, de nem érzékeljük, hogy a nemzet felelős vezetői létfontosságú kérdésekkel kezdenének el foglalkozni. Egyben azt is szeretném mondani, hogy amire most kitérnék, az nem mai keletű probléma, etéren már adósság terheli a korábbi kormányzatokat is. Na de ne a múlton lovagoljunk, ha jövőre készüljünk fel, lássunk végre tehát akkor a dologhoz. Melyek azok a fontos kérdések, amelyik hát a magyar jövő szempontjából talán a legfontosabbak? Van egy kérdés, amiről már beszéltem is a rádióban, méghozzá pontosan a választásokat megelőző napon. Ez mutatja, hogy mennyire fontosnak találom ezt a kérdést. És ez pedig a vízgazdálkodás problémája. Most azonban nem elsősorban a nemzetközi vonatkozásokkal foglalkoznék, ami akkori előadásunkban nagyon foglalkoztatott, hanem elsősorban a magyar mezőgazdaságra gyakorolt helyzettel, azért is, hiszen gyönyörű májusi napokat élünk, gyönyörű szép az idő, de vészesnek tűnik a nyár közelette. Ismétlődni látszik, legalábbis ez fenyeget. Az a probléma, ami 2022-ben Magyarországon a legnagyobb szárazsághoz vezetett. Látnunk kell, hogy az éghajlatváltozás valóban tény. Igaz ugyan, hogy Arany is már azt írta, hogy ég a nap melegtől a kopárszik sarja, tikkacöcske nyájak legelésznek rajta. Forró nyarak tehát voltak korábban is. De ugyanakkor tudjuk, hogy annyi víz zúdult le korábban a Tiszán, akár még most negyed százoda is, hogy majd elmosta a parti településeket. Én nagyon jól emlékszem, hogy szinte egy-két nap alatt teljesen megőszült az akkori polgármester, hiszen a saját háza otthona is egy olyan Tiszapart melletti épület, amelyet magasan fölötte áramló Tiszavíz tömeg fenyegetett elmosással. Néhány centi választotta el az igen magasra felduzzadt Tiszavizet attól, hogy áttörje a homokzsákokkal is erősített gátakat. Tehát valóban a Tisza szabályozás eredményeképpen szigorúan gátak közé szorított Tisza olyan veszélyeket jelent, aminél a víz gyors levonulása nagyon kívánatos, ugyanakkor ez más szempontból meg hatalmas problémákat jelent. A mi hazánkban az elmúlt években egyre esőhiányosabbá vált az időjárás. Mi több, az ország kifejezetten ketté szakadt. Az Alföld szenved a legjobban a klimatikus változásoktól. Már-már oly annyira, hogy az élet lehetősége van kockán az ország hatalmas területén. Az éves átlagos csapadék mennyiség a 20. században végeredményben kismértékbe csökkent, az elmúlt 50 évben átlagban 10-15%-os visszaesést figyeltek meg, de hát ez csak ilyen hosszabb időszak átlagára igaz. Az éves csapadék mennyiség körülbelül 120 mm-ről 630-ra csökkent, tavaszonként a legnagyobb a csökkenés, a csapadék mennyisége közel 20%-kal volt kevesebb, mint korábban. A 80-as években is volt egy hosszabb száraz időszak, meg ahogy említettem, 22-ben is, és hát az utóbbi évtizedekben volt, ahol nőtt az éves csapadék mennyisége, de az is rövid, intenzív felhőszakadás formájában keletkezett, és általában inkább Magyarországra a csapadékhiány volt a jellemző. A csapadék csökkenése és az egyre szélsőségesebb eloszlás miatt egyre jelentősebb veszély az aszály, csökken a terméshozam, nő tehát a vízhiány. ahogy ezt a meteorológiai térképek mutatják, az ország több részében az éves csapadékösszeg az átlag alatt maradt, főleg az Alföldön. Nincsenek a csendes többnapos esők, vagy legalábbis kevés. Ahogy mondom, inkább villám árvizek, felhőszakadások jelennek meg. Ez pedig azt jelenti, hogy hiába hullik le néha nagyobb mennyiségű csapadék, nagyon gyorsan elfolyik, nem tud beszivárogni a talajba. Így tehát a rekord a talaj nedvesség alacsony szintje, rendkívül száraz lehet a nyár, súlyos mezőgazdasági károk jelentkezhetnek. Az ország középső és keleti része különösen száraz. Nem csak az eső mennyisége a gond, a magasabb hőmérséklet miatt a talaj és a növényzet több vizet veszít. Ezért előfordulhatott már eddig is, hogy ugyanannyi csapadék hullott, és mégis szárazabbnak érződik az éghajlat. De hát a lakossági megfigyelések és a szakmai elemzések egyaránt ténylegesen gyakoribb hőhullámról is tartós száraz adnak hírt. Az utóbbi években a talaj nedvesség kritikussá vált. 2025-26-ban több jelentés szólt arról, hogy a talaj felső rétege rendkívül száraz. A tavaszi csapadék különösen elmaradt. Például 26 tavaszán egy friss agrometeorológiai elemzés szerint sok térségben még 10% milliméter csapadék sem esett áprilisban. Mindez az egész mezőgazdaság számára, ezen belül az erdők számára is súlyos kihívás. Tudjuk, és erről is sokszor tettem említést. Sokat beszéltem, hogy hazánk az egyik legkevésbé erdősített vidéke Európának. Kifejezetten számolnunk kell az elsivatagosodás jelenségével, és talán emlékeznek kedves hallgatóim arra esetleg, hogy már említettem, hogy az Európai Unió a félsivatagos területnek tekinti a Duna, Tisza közét már Magyarországon. Igen, a homokhátságon, a Duna-Tisza közén a talajvízszint csökkenése az egyik legsúlyosabb környezeti probléma Magyarországon. A kutatások és a monitoringozott adatok alapján a legtöbb területen 2-3 méterrel süllyedt a talajvízszint az 1970-es évekhez képest. Sok helyen 4-5 méter csökkenést is mérnek. A Duna-Tisza közti homokhátságon általában 3-5 méteres mértékeket adnak meg a 60-as évektől napjainkig bekövetkezett csökkenésre. Vannak extrém esetek is a bácskai síkvidéken, Borota környékén, egy mérőkútban 10 méteres talajvíz csökkenést mértek. Hát nyilván ez ugye az egész térségre jellemző. De hát most nekünk, hogy így mondjam, a magyar Alföld helyzete fáj a legjobban. Itt már nem csak párolgásról, ingadozásról, hanem tartós vízkészletvesztésről van szó. És hát a Duna-Tisza különösen sérülékeny, mert magasabban fekszik a Duna Tisza középső szintjénél a vízelvezető. Ezért a talajvíz fő utánpótlása csak a talaj csapadékból történik. Ha kevesebb az eső, a párolgás, hosszabbak a szájuk, akkor a rendszer nagyon gyorsan veszít a vízkészletéből. A szakértők szerint több tényező együtthat. A melegedő klíma, a csökkenő csapadék, emiatt kevesebb az utánpótlás, ahogy mondom, a vízelvezető csatornák miatt gyors vízvesztés van, ösztönzés és a vízkivétel helyi süllyedést okoz, és hát változott a földhasználat, és tehát komplex problémák okozzák a változásokat. Hát tulajdonképpen milyen értelmezési kategóriákban tárgyalhatjuk a vízkészletet? Felszíni és felszín alatti vizek rendelkezésre állásáról beszélhetünk. A felszíni vizekhez sorolhatjuk az állóvizeket, tavakat, természetes tavakat, holtágokat, vízállásos területeket, a mesterséges tavakat, tározókat vagy a bányatavakat. A vízfolyásokat, folyamok, folyók, kisvíz, esetleg időszakos vízfolyások és a csatornákat. Ebbe a belvíz, a csapadékvíz, a szennyvíz és az öntözővíz csatornák is benne vannak. Magyarország főfolyói ugye a Tisza és a Duna. Köztük lévő vízválasztó az ország vízfolyás rendszerét két önálló részre osztja, de különálló részek, a Duna-Magyarországi szakaszának hossza 417 kilométer, amelyből 122 kilométer a Duna-Magyarország és Szlovákia határa. A Duna legjelentősebb jobb parti mellékfolyói a Drába és a déli országhatárt alkotó Dráva, Duna-Tisza-Dráva-Száva, amely Horvátország terén ömlik a Dunába. Jelentősebb balparti mellékfolyó a Szlovákiával országhatárt alkotó Ipoly. Magyarországon a Tisza szakasza 596 kilométer, ebből 52 kilométer határfolyó Ukrajnával és Szlovákiával. A Tisza jelentősebb jobbparti mellékfolyói a Bodrog, Zajó és a Sajó, és a Zagyva. Balparti mellékfolyói a Túr, a Kis Túr, a Szamos-Kraszna, a Hármas Körös és végül a Maros, melynek megint csak egy szakasza határfolyó. Az országba belépő vízfolyások átlagos hozama összesen 114 kilóköbméter per év, az országot elhagyóké 120. Tehát az országon belül keletkező vízkészlet mindössze 6 kilométer, több kilométer per év. Ez a lakosság létszámára vetítve 600 köbméter per év, ami európai viszonylatban rendkívül kevés. Az ország ilyen szempontból kiszolgáltatott. Magyarország vízkészletgazdálkodási szempontból nagyon nehéz helyzetben van. Felszíni vízkészleteinek 95%-a külföldi eredetű. Felszíni vízkészleteink területi és időbeni eloszlása rendkívül egyenlőtlen. Éghajlati szempontból az ország két nagy régióra oszlik, a Dunától nyugatabbra, és az csak csapadékosabb, vízzel relatíve jobban ellátott terület, keletre viszont a Tisza vízgyűjtőjére eső rész szárazabb, sokszor aszályos. A lefolyó víz mindegy háromnegyedét a Duna és a Dráva szállítja, a felét kitevő Tisza vízgyűjtőkön folyó-folyók összesen alig a negyedét. Az ország nagy területein a készletforrása a csapadék, és ebből származó mederbeli folyás. A hegy és dombvidék kis víz folyásai gyakran kiszáradnak, vízkészletük a kritikus nyári időszakban nem teszi lehetővé a számottevő hasznosításukat. Alföld vízfolyásainak saját vízkészletét gyakorlatilag azok a belvizek jelentik, amelyek hát nagyon szélsőséges, hogy vannak vagy nincsenek. A vízkészletek időbeli eloszlása is igen egyenlőtlen. Augusztusban, amikor a legnagyobb lenne a vízigény, akkor az éves mennyiség alig 5%-a áll rendelkezésre. Az öntözés és a halastavak vízpótlása szempontjából a vízfolyások nyári kisvízi készlete mértékadó. Ennek jellemzésére az augusztusi 80%-os tartóságú köbméterben kifejezett vízhozamot használjuk. Az augusztusi napok 80%-ában ennél nagyobb a vízhozam. A hasznosítható készlet ennél azonban kevesebb, mert figyelembe kell venni az ökológiai szempontból mederbe hagyandó vízhozamot. Várható, hogy az éghajlatváltozás hatására egyre erősödik térségünkben a mediterrán jelleg. Melegebb és szárazabb nyarak lesznek, valószínűleg enyhébb, és hát lehet, hogy csapadékosabb telek lesznek a jövőbe, de hát ez a csapadék nem havat jelent majd. A természetes lefolyást módosítják a különböző beavatkozások, a tározások, átvezetések, a tisztított szennyvizek belevezetése. A felszín alatti vizekhez sorolunk minden olyan vizet, ami a föld felszíne alatt a telített zónákba helyezkedik el, és közvetlen kapcsolatban van a föld felszínnel vagy az altalajjal. Felszín alatt a szennyeződések, hála Istennek, lassabban terjednek, és az itt a raktározott vizek tisztábbak. Meghatározó mértékben a felszín alatti vizekből származik Magyarország ivóvízellátása. Eszembe jut, hogy még nagyanyáink idejében a Tiszából hozták az ivóvizet. Tehát ez a 19. század volt. Az ivóvíz használata kivett vizet legnagyobb arányban parti szűrési kutakból szerzik napjainkba. Ez egy olyan átmeneti vízi típus, amelyben a folyómederhez közeli kutakkal, mint felszín alatti vizeket tudják hasznosítani, de eredete zömébe felszíni víz csak rövid ideig tartózkodik a felszín alatt. A felszín alatti vizek viszonylagos védettsége ellenére a szennyezésekkel szembeni sérülékenység kétharmadát érinti az ivóvíz célú víznek Magyarországon. Ezért védelmük kiemelt fontosságú. Ugyan csekély a veszélyeztetett vízbázisok száma, egyelőre még hatékonyan működik a védelem, de azért a beszivárgástól védeni kell mégis a forrás lehetőségeket. A jelenlegi helyzet korán sem olyan kedvező, a sekélyben elhelyezkedő felszín alatti vizek közel fele a kívánatosnál, 20%-nál nagyobb arányban szennyezett, ami korlátozhatja a jövőbeni hasznosításukat. Mindezeket természetesen a hivatalos jelentésekből veszem ezeket az adatokat. A felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi szempontból is sérülhetnek. Bizony, ha nem figyelünk oda, hogy a fenntartható vízkészlet gazdálkodásra ügyeljünk, mert igazzá válhat Franklin Benjamin mondása, hogy amikor a kút kiszárad, megismerjük a víz igazi értékét. Ezt én elmondhatom, mert itt a környékünkön, Csongrád környékén, ahol élek, ez napi probléma. Egy magyar IT-s területről érkező szakember, tehát számítógépes területtel foglalkozó szakember ráadta a fejét a magyar mezőgazdaság problémáinak, hát kezelésére, elkezdett ezzel foglalkozni, úgy hívják, hogy Kökény Attila. Egy jelentős és érdekes beszámolás jelent meg róla az egyik portálon, az Indexen. Egyesek szerint ő az egyik legfontosabb hazai úttörő, mások szerint azonban túl konfrontatív ember. Sok gazdasági érdeket sért egyszerre. Hát igen, milyen gazdasági érdekekről beszélünk, milyen rövid vagy hosszú távú érdekekről. Mindesetre nehezen vitatható, hogy az elmúlt évek asszályai után egyre több gazda kezdett el olyan kérdésekről beszélni, amiről ő már régen, már korábban is nyíltan vitatkozott, meddig lehet még kizsigerelni a magyar termőtalajt. Miért tűnik el egyre gyakrabban a víz a tájból, és mennyire lesz fenntartható a jelenlegi mezőgazdasági modell, mely évről évre egyre nagyobb költséggel és egyre kiszámíthatatlanabb természeti körülmények között termel. Eszerint a fiatalember szerint a vízgazdálkodás, az erdőgazdálkodás, a talaj és a mezőgazdaság nem különálló világok, hanem egy egységes rendszer részei. A talajaink pusztulnak, egyre több külső erőforrást igényel a növénytermesztés, és gazdaságilag nagyon sok a kihívás. A jelenlegi szélsőséges időjárás minták mellett szerinte a szántás nélküli mezőgazdaság és kertészeti talajművelési technológia, ami úgymond regeneratív, tehát helyrehozó, úgy mondja no-till, ezt hát nyilván angolból átvett szó, nincs más termesztés technológiai módszer, amivel az ő véleménye szerint stabilan lehetne biztosítani jövőben az élelmiszer ellátást. Hát mi is ez? Az egész mai agrárstruktúra szerinte arra épül fel, hogy minél több input anyag, műtrágya, növényvédőszer, üzemanyag és talajművelési költség kerüljön a rendszerbe. A rendszer becsatornázza az agrártámogatásokat a nagy agrárkereskedők felé, mert azoknak ugye fizetünk belőle, miközben a szélsőséges időjárás miatt a termés biztonsága folyamatosan romlik. A regeneratív mezőgazdaság lényege nem egyszerűen azt jelenteni, hogy hát el kell hagyni a talajművelést, tehát nem kell felszántani a talajt, mert ugye ez a dolog lényege, hanem a talaj biológiai működését kell helyreállítani. Ez jó lenne a parasztnak, a tájnak, a talajnak, és a hétköznapi embereknek is, csak három nagy cégnek nem lenne jó. Nyilván az a vegyszereseknek, a nagy gépeket szállítónak, és hát ugye a kereskedőknek. Nekik a 80%-os forgalomcsökkenést jelenthetné ez. Ez a három nagy érdekellentét nyilván mindent megtesz majd azért, hogy ez a javaslat, amit Kökény Attila beszél, ne valósuljon meg. Mindig is számolni kellett a nagy átfogó javaslatok esetén a jelentkező érdekellentétekkel. Kökény Attila így beszél javaslata lényegéről. Szóval a rendszer alapja az lenne, hogy állandó talajtakarást kell biztosítani, takaró növényeket kell használni és sokszínű vetésforgót. a hagyományos szántásos rendszerek, na most ugye az embernek megáll az esze, hogyha erre gondol, a szántásos rendszerek folyamatosan roncsolják a talaj természetes szerkezetét és vízmegtartó képességét. Különösen súlyos probléma, hogy nyáron hatalmas területek maradnak fedetlenül. A csupasz talajfelszínek extrém módon felmelegszenek, hiszen ha learattuk a gabonát, és utána megcsináljuk az őszi szántásokat különösen, akkor a szántott terület felső rétege akár 50-55 Celsius fokra is felmelegszik, hát gyakorlatilag minden életet kiírt belőle. Elveszítik a nedvességüket, és hát a talaj mikrobiológiai rendszere is károsodik. Nagyon nehéz ezt nekünk felfogni, hiszen mindjárt abban nőtünk, hogy megy az eke, szaporodik a barázda. Azonban így fogalmaz, porrá művelik a földet. A hagyományosan művelt talajok ugyanis a lezúduló csapadékvizet nem tudják befogadni, a víz elfolyik és elviszi magával a humuszt és a táptalajokat. Elviszi lassan a folyókba és a tengerekbe. Egy jó működő, regeneratív talaj el tud nyelni 200 mm csapadékot óránként. Most ugye hallottuk, hogy hány milliméter esett is áprilisban? Tizenvalahány. Sok magyar föld még 10 mm se tud befogadni. Ez a különbség a működő talaj és a szétvert szerkezetű föld között, mondja Kökény Attila. És szerinte így 3 millió hektár magyar föld erodálódik. Én ezeknek a kérdéseknek nem vagyok szakértője, tehát én egyelőre azt tolmácsolom, amit ebben a nagyon érdekes tanulmányban olvastam. A bemutatott fejtegetések szerint a világon 12,4 milliárd hektárnyi szárazföldi terület van, és ebből már 2 milliárd lepusztult valamilyen mértékben. A vízerózió következtében elég jelentős arány. 22 milliárd tonna termőtalajt sodort az óceánok. Hát nyilván ezt az Attila is a nemzetközi szakirodalomból vette. Ez 5-7 millió hektár szántóterület elvesztésének felel meg. A szántóföldekről, dombvidékekről 5-7%-a csökkenti a terméshozamokat. Ez a kimosott humusz. Csak az Egyesült Államokban 30-44 milliárd dollárra tehető unióra vonatkozóan ez még magasabb. Egy becslés 1933 és 2010 között 45,5 milliárd dolláros éves veszteséget jelzett, hát fogalmam sincs, hogy ezeket a számokat milyen az átszámítási mértékekkel stb. Mutatták ki, de az biztos, hogy vannak ilyen mérések. Egy 2021-es kukoricaföldi mérés szerint a hagyományos szántóföldi művelés során évente 39,13 tonna per hektár talaj erodálódott, ami 40-szer, 48-szor magasabb az olyan technológiáknál, amelyeket ezzel a regenerációs módszerrel csináltak, no-till módszerrel, és ötszöröse a konzerváló minimális talajművelés adatának. Az Európai Unióban bizonyos becslések szerint 12 millió hektárt érint az erózió, és évente 1,25 milliárd euró értékű terméskiesést okoz. Hát ez persze fáj az érintett gazdáknak, de ezt a polgárok általában fel se fogják, nem érinti meg őket. Magyarországon a vízerózió nálunk is egy 3 millió hektárt érint. A szlovák vizsgálatok szerint a 12-17%-os leejtésű szántók 75-77%-át pusztítja a erózióval az időjárás, ami hazai viszonyokra is figyelmeztető lehet, mert ugye a szlovákoknál még több a hegyoldal, de hát azért nálunk is vannak domboldalak. A mezőgazdaságban ma már nem elegendő generációról generációra a korábbi rutinokat átvenni, mert a szélsőséges időjárás, a pusztulás a talajnak és a vízhiány olyan kihívásokat jelent, amelyekhez új típusú tudásra lenne szükség. Tehát a agrárképzési struktúrát is át kellene alakítani, de most képzeljék el, amikor az egyetemeken miből tanítanak még manapság is. Magyarország kiszáradása azonban nem egy jövőbeli kérdés, hanem már jelenleg is zajló folyamat. Tehát muszáj lenne a szemléletváltást mielőbb elérni. Kökény Attila az Index cikke szerint úgy látja, hogy a probléma legfőbb oka, hogy az ország évtizedeken keresztül a víz gyors elvezetésére építette a rendszerét, magam is csodálattal adóztam a kubikusok munkájának, amivel ugye dolgoztak, és hát tulajdonképpen a Tiszát kiegyenesítettük, hogy gyorsabban le tudjon folyni a víz, és ne mossa el a tiszaparti településeket. Hát ma már tudjuk, hogy ez nem feltétlenül volt más, mint az akkori agrártermelőknek a érdeke, de hosszú távon az éghajlatra nagyon kedvezőtlen hatással lett. Ma már nem lehet csupán a öntözés fejlesztési technikákról beszélni. Egész táj átalakításokat kellene megfontolni. Tehát ez egy olyan horderejű kérdés. Édes Istenem, ezek mellett alig ha lenne ideje a kormányzatnak, ha ezekbe komolyan elmerülne látvány politizálásra, TikTok politizálásra és eféle politikai színjátékokra. Az erdőgazdálkodás, az árterek kezelése, a dombvidéki víz visszatartása, a mezőgazdasági területek szerkezetének az alakítása. Fontos lenne, hogy minden esőcsepp ott szivárogjon be, ahol leesett. A jelenlegi rendszerben a csapadék jelentős része egyszerűen elhagyja a tájat. A gyors lefolyás miatt nem töltődik vissza a talajvíz. A víztartásnak tájszintűvé kéne válnia. Hegy és dombvidéki területeken szivárgó gátakkal kellene lassítani a folyást, hogy a víznek legyen ideje beszivárogni a talajba. Kulcskérdés lesz ez Magyarország jövője szempontjából, hogy sikerül-e helybe tartani a kívülről érkező vizeket? Még egyszer mondom, ugye emlékszünk rá, hogy 95%-ba kívülről jönnek hozzánk a vizek. Szerinte a magyar közbeszéd, mármint az Attila szerint, a magyar közbeszéd túl keveset foglalkozik az erdő klimatikus szerepével. Jelentem tisztelettel, az a túl kevés, az akkor többek között mi is vagyunk, férjemmel, akivel évtizedek óta említjük Magyarország alul erdősített voltát. A zárt lombkoronájú erdők nem csak hűtik a tájat és visszatartják a nemzetséget, hanem a helyi csapadék képződésben is szerepet játszanak. Az elmúlt években a táj szerkezetének átalakulása, mert a nagy összefüggő területeket feldarabolták, a vízfeletek csökkentek, túlzott talajművelést valósítottak meg. Mindez segítette a kiszáradási folyamatot. Az ország egyre nagyobb része vált hőszigetté, ahol a nyári időszakban a felmelegedett felszínek gyakorlatilag előzik a csapadékot. Hát az EU támogatási rendszer és a hazai szabályozás sem ideális. A jövő agrárpolitikának világos, mérhető olyan rendszerekre kellene épülni, ahol a gazdák pontosan tudják, mit várnak el tőlük, milyen környezeti eredményeket kell elérni. A támogatások hatását újra kellene gondolni, nem csak, hogy mire költötték a pénzt, hanem a támogatás javította azon a talajállapoton, növelte a víz megtartást, visszatartást, és csökkentette a környezeti károkat. Sok szó esett, ugye a közelmúltban talán hallották kedves hallgatóim is ezt az úgynevezett Mercosur megállapodását az EU-nak, ami megengedi, hogy beözönöljön Magyarországra a sok fejlődő ország beli hát import mezőgazdasági termék. Azt mondja, igen, Magyarország is sok szóját importál már eddig is. Most meg ugye gáttalanná válik majd állítólag, holott szerinte meg lehetne és meg is kellene tanítani a magyar gazdákat a szója termesztésére. Nem vagyok én mániákus, önellátási hívő, tudom én, hogy a munkamegosztásba be kell lépni, abár látjuk a napjainkban, hogy ez a munkamegosztás geopolitikai fejlemények miatt milyen sérülékeny lehet, lásd Hormuzi szoros, ugye? De én magam is sokat hangsúlyoztam, hogy nagyon káros a nagy mennyiségű mezőgazdasági import beengedése hazámba, hiszen ez az ágazat, az agrárium volt, ami magyar lakosság élelmezését teljesen megoldhatná minimális importigénnyel, hát ez tényleg nincs szükség olyan javaknak a behozatal, amire Magyarország is képes, és méghozzá nem feltétlenül, hát jó, hát lehet, hogy a fejlődő országok kizsákmányoló minőségű, mennyiségű, illetve hát árfeltételekkel hozott termékeihez képest, lehet, hogy Magyarországon egy kicsit drágábban tudnánk előállítani, de bocsánat, muszáj nekünk mindenáron részt venni a fejlődő országoknak abban a kizsákmányolásában, amit ma folytatnak azok a náluk megtelepedett multicégek, vagy a őket kerekényszerítő eladósodás. Muszáj nekünk fillérekért úgy behozni a terméket, hogy azon ne lehessen egy magyar gazdának versenyeznie. Nos tehát, ha azt nézzük például, hogy vannak kifogások, a legelképesztőbb kifogásokat is ki tudják találni, amivel megpróbálják hát megölni a magyar agráriumot, a közbeszéd például a zöld szervezetekben, például az állattenyésztés és a klímaváltozás hasznáról. A szarvasmarhák metán kibocsátását teszik felelőssé a problémáért. Hát megáll az eszem. Úgy vélik, sokkal nagyobb gondot jelent a 4,1 millió hektárnyi intenzívvel művelt és nyáron fedetlen szántóföld, mely brutális hőszigettén működik és kiszárítja a tájat, és ezzel hozzájárul a csapadék hiányhoz. És hát azt is mondja, hogy a nem megfelelően kezelt legelők és a jó állapotú talajok hiánya az nagyon nagy problémát jelent a víz megtartásban és az ökológia egyensúly fenntartásában. A marhatartás gazdasági vetületei egyébként pozitívan hatnának. Már most is jelen van az import marhahús a magyar piacon. Különösen az éttermi szektorban sok argentin és urugvái hús kerül a vendégek elé, holott nyilván nem magyar hús szeretne a magyar vendégen, de a közvélemény erről mit se tud, csak hát az ugye olcsóbb, ugye? Nyilván nem a legjobb minőséget viszik ezek az országok Dél-Amerikából exportra, hát Magyarországra sok fagyasztott áru érkezik. De nem is maga az import a probléma, hanem az, hogy Magyarország nem épített föl erős, magas minőségi hazai, hát például marhahús vertikumot. Kiváló terméket tudnánk Ortobágyon előállítani, mégsem kap akkora támogatást, mint amennyit kellene. Helyett a jó minőségű termelést, ahelyett, hogy fejlesztenék, a gazdákat segítenék hozzá, ahhoz, hogy magas hozzáadott értékű terméket állítsanak elő, a kényelmesebb importot hagyják be özönleni. Érdemes talán megemlíteni az általam is idézett problémát, hogy a nagy árlaházláncok érdekeltsége az általuk megvalósított importban jelentős. Ezzel aztán végképp leszoktatták hazánkat a kiskertek műveléséről vidéken is, ugye? Hűséges hallgatóim, erről már többször hallottak tőlem. Vannak ugyan előírások, hogy magyar termékeket is kell árusítani, meg át is címkéznek. Magyarországon csomagol ki termékeket. De nagyon jelentős a beáramló import, ami az agrárágazat deviza mérlegét jelentősen rontja, és tudjuk, hogy ez a magyar fizetési mérleg szempontjából mennyire káros. Itt nem elméleti vitákról szól a dolog az agrárpolitika vonatkozásában, hanem a magyar túlélésről. Mindnyájunk életéről. A magyar mezőgazdaság következő éveit alapvetően az határozza meg, hogy mennyiben leszünk képesek alkalmazkodni az új klimatikus és gazdasági környezethez. Tisztelettel kérdezem, mikor tekinti már végre a politikai vezetés súlyának megfelelően ezeket a kérdéseket? Mikor foglalkozik a mindenkori kormány a magyar jövőt döntően befolyásoló kérdésekkel? Meddig tart még a jelenlegi látványpolitizálás a rövidtávú választási hadjáratokra, kampányokra korlátozódó politizálás hazánkban? Tisztelettel, szeretettel hívom fel mindnyájunk figyelmét arra, hogy a nagy kérdésekre való koncentrálást minden fórumon szorgalmazni kell a kis települések önkormányzatai részéről, összefogva, alulról figyelmeztetve a fenti kormánypolitikát arra, hogy az életünket befolyásoló kérdések, a víz, az agrárium, a demográfia, a magyar gazdaságpolitika központjában kell, hogy álljanak. Köszönöm a figyelmet!
1: Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.

0: Hírpercek.
1: A Vatikán News főszerkesztője vezércikkben foglalta össze Leó pápa Magnificat Humanitas enciklikáját. Angyalföldi és városmajori minisztránsok nyerték idén a minisztráns kupát Esztergomban. Szentmisében adtak hálát a 30 éve alapított Caritas csoportért Kazincz Barcikám. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Leó pápa május 25-én megjelent Magnificat Humanitas enciklikájában arra szólít fel, hogy ne a szív elszegényedésével fizessük meg a technikai fejlődést, fogalmazott Torinelli a Vatikán News főszerkesztője vezércikkében. A mesterséges intelligencia korában a pápa arra hív minket, hogy maradjunk mélyen emberségesek. Fogadjuk el az emberiség korlátait és törékenységét anélkül, hogy azokat kijavítandó hibának tekintenénk. Ne a nagyok szemszögéből nézzük a világot, hanem alulról, a szenvedők szemével. Nincs olyan algoritmus, amely elfogadhatóvá tehetni a háborút. A mesterséges intelligencia hadviselésben való alkalmazását a legszigorúbb etikai korlátok közé kell szorítani. 14. Leó pápa végül arra kér mindjájunkat, hogy vállaljunk aktív szerepet a szeretet civilizációjának felépítésében, és ne mondjunk le törékeny nagyszerű emberségünkről. A boldogságos Szűz Mária az Egyház anyja ünnepén pünkösd hétfőn rendezték meg a Szent Adalbert minisztráns kupát immár 28. alkalommal Esztergom Nagyboldogasszony főszékes egyházában. Tájékoztatott Kálmán Antal minisztráns referens. Közölte a Magyar Kurír. Az idei találkozó témája a Szentírás volt. Az egyes állomásokon a minisztránsok legyőzhették Dávidot, Saullal együtt megvakulva mentek be a városba, próbálták továbbadni az üzenetet. A szemináriumban a Jelenések könyvével ismerkedhettek, majd együtt imádkozhattak Lő Gergely spirituális vezetésével a kápolnában. A találkozón 170 minisztráns vett részt 23 plébániáról. Az első helyet a budapesti Szent László és Szent Mihály, valamint a budapesti városmajori Jézus Szíve plébánia egyesített csapata érte el. A minisztránsok a felújított esztergomi bazilika főbejáratán vonulhattak ki az eredményhirdetés után. Előadásokkal, tanúságtételekkel emlékeztek vissza a helyi római katolikus egyházközösségi Caritas 30 évének legszebb pillanataira, május 20-án Kazincz Barcikán. Az ünnepi szentmisét Cseh István aranymisés putnoki plébános mutatta be. Szónoka Missinger Ferenc kerületi esperes volt. Beszédében a szeretetszolgálatról, mint ajándékról beszélt. A Caritas önkéntesek 30 éve arra vállalkoztak, hogy azoknak is eljuttatják Jézus szeretetét, akik nem annyira szeretetre méltó, csak segítségre szorulok. Amikor a szomszédunk, anyósunk, apósunk, vejünk, menyünk jön hozzánk, és nehézé válik a felebaráti szeretet, ha Jézus szemével látjuk a hozzánk fordult, akkor könnyűvé válik ez a szeretet, mondta az esperes. Az 1996-ban megalakult Caritas csoport elsőként a betegek, idősek felé fordult. 2014 óta a szalézi szerzetesek vették át a plébánia vezetését. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: A Mária Rádió él és éltet. Hosszú évtizedek óta már a magyar valóság része a Mária Rádió, amely imádságokat és tanításokat közvetít a hallgatók felé. Sok önkéntes dolgozik ebben a rádióban, de természetesen jelentős anyagi terheket is jelent, hogy ezt fent tudjuk tartani. A hallgatók jó szándékából, adományaiból él ez a rádió. Fontos, hogy életben is tartsuk, hogy másokat is az életre tudjon serkenteni, a lelki életre, amely a legfontosabb. Mindenkinek megköszönjük az adományát, aki ilyen vagy olyan módon hozzájárul a Mária Rádió működéséhez. Kedves hallgatóink jó szándékú adományait nagy szeretettel köszönjük meg. Szent Pál azt mondja, az Isten a jókedvű adakozót szereti. Ezzel a jókedve derítsük jobb kedvre a Mária Rádió dolgozóit, munkásait is, akiknek ilyen módon tudunk segíteni. Legyen áldott mindaz, aki ehhez hozzájárul, mindaz, akinek, aki részt vesz ebben. Köszönjük szépen!
5: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvíz kérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!
6: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei Aprófaluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
7: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió imahátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közösségébe.

és imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!

0: Jogos a kérdés. Jogi ügyekről érthetően. Jancski Viktória műsora.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a stúdióban dr. Lipp Mónika Máriát, művészettörténészt.
2: Én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Kicsit rendhagyó a mai Jogos a kérdés című műsorunk, mert bár lesz köze a joghoz, egy olyan emberről fogunk beszélni, aki jogász volt, és nagyon-nagyon sok perben és jogi ügyben részt vett. Szent Ivóról van szó, és még egy pernek is nyomába eredünk, ami pedig Óbudán történt. Akkor kezdjük talán a Szent Ivó személyével, ki is ő, mit kell róla tudnunk?
2: Az Ivó elnevezés a francia Yves személynévből ered, tehát ő egy francia, bretányi születésű ügyvéd volt. 1253-ban született Bretányban. Egyházjogot tanult, filozófiát és teológiát, a későbbiek során pedig polgárjogot is. Ezt követően híressé vált arról, hogy ellenszolgáltatás nélkül vállalta a nincstelenek képviseletét, ezért a szegények ügyvédjének is nevezték. Gyakran kifizette a szegény emberek perköltségeit, meglátogatta az elítélteket a börtönben. Igyekezett kibékíteni a haragosokat. Nagyon kevés szentek lexikonában szerepel, és egy 1866-ban kiadott szentek lexikonában így írnak róla. Amint az egyházi jogtudományokat kitűnő sikerrel elvégezte, egész buzgósággal karolta fel azon özvegyek, árvák és szegények ügyét, kiknek a felsőbbségnél pörük, avagy egyéb hasonló bajuk volt, de szegénységük miatt ügyvédet nem kaphattak, aki irataikat fogalmazta, s pörüket vezette volna. Ivó minden fizetés nélkül elkészíti számukra a megkívántató irományokat. Vitte pöreiket, járt-kelt a bírákhoz, s hogy az ő ügyeikre nagyobb gondot fordított, mint a magáéra. Későbbiek során őt pappá szentelték, és ispotályt is építetett, ahol szegényeket, betegeket gondozott. 1303-ban, 50 éves korában halt meg, a szentek között május 19-én ünnepeljük. Ő az ügyvédek, a védelmet képviselők, az egyházjogászok, a bírák, a törvényszolgák és a közjegyzők, valamint a jogi egyetemistáknak is a védőszentje.
1: Ugye hát ez most egy ilyen rövid életrajzi bemutató volt, de hogyha ki kéne emelni Ivónak a lelkiségét, a gondolatait. Ugye tudjuk róla, ugye el is mondta, hogy jogász volt, bíró volt, milyen tanulmányokat folytatott. Pár évig volt bíró, és utána rögtön pap lett, de papként is segítette a szegényeket. Milyen személyiség volt ő? Mi vezette arra, hogy a szegényeket segítse, egy nagyon puritán életet éljen? Olvastam róla, hogy nagyon sokat böjtölt. Mi volt az ő felfogása ezzel kapcsolatosan jogászként?
2: Az igazságnak a szeretete és a szegények képviselete a peres ügyekben, ez volt rá jellemző. Az özvegyek és az árvák védőszentje is, és emellett még Bretagne lakosságának is a védőszentje, tehát ez jellemző leginkább rá, és valóban ez a puritán önmegtagadó életmód, a test legyőzése, Isten iránt és a felebaráti szeretet motiválta őt, és vannak olyan szent képek, amelyeken oda is van írva, hogy a szegények ügyvédje, advocatus pauperum.
1: Igen, tehát hogyha ezt a kifejezést halljuk, akkor valószínűleg mindig Szent Ivóra gondolnak. Amikor készültem a műsorra, akkor viszont találkoztam azzal, hogy nem egy Szent Ivónk van a történelem során, hanem volt talán egy püspök is, akit Ivónak neveztek, és utána még szenté is avatták, és ő is egyházjogász volt.
2: Igen, összesen három Szent Ivó létezik, kettő közülük püspök volt. Chartri, tehát szintén egy francia származású püspökről van szó, Chartri Szent Ivó püspököt a 11. század legnagyobb egyházjogászaként tartják számon, a jogászok védőszentje azonban mégsem ő, erről Erdő Péter bíboros úr könyvében olvastam, és onnan tudom, hogy a jogászok védőszentje az a Szent Ivó, akiről mai műsorunkban is beszélgetni fogunk.
1: Talán most a Szent Ivó kapcsán, de még nem tudjuk, mi az összefüggés a óbudai per kapcsán, egy picit beszélgessünk arról, hogy mi is történt Óbudán. Mi is történt Óbudán az 1700-as években? Volt ott egy híres család, és nekik lett egy perük.
2: 1659-ben a törökök után elnéptelenedett Óbudát első Lipót Zichy István kamaraelnöknek adományozta. Zichy István és utódai németeket telepítettek le Óbudán, így jelentősen megnőtt a lakosság száma. és többségbe kerültek a területen a katolikusok. Zichy Péter idején történt az, az örökösök már pereskedtek Óbuda területéért. 1745-ben létrejött egy megállapodás Zichy Péter első fia, első házasságából származó fia, Zichy Ferenc, aki papi pályára lépett, és Zichy Miklós, a fiatalabbik és a második feleségtől származó fiú között. Ennek a szerződésnek az volt a lényege, hogy amennyiben Zichy Miklós fiú utód nélkül halálozna el, akkor a területet Zichy Ferenc, későbbi győri püspök fogja örökölni. Ezt követte 1758. februárja, amikor Zichy Miklós fiú utód nélkül meghalt. Hirtelen halt meg. Az ősiség jogán és az 1745-ös már említett megállapodás szerint is a birtok tehát Zichy Ferencet, győri püspököt illette volna meg. Ugye ez egy tiszta helyzetnek tűnik, azonban bonyodalom keletkezett, mert Zichy Miklós özvegye Berényi Erzsébet, aki férje halálakor birtokon belül volt, nem szándékozott kiengedni kezéből az értékes óbudai uradalmat. Hiába szólította fel őt Zichy Ferenc, férjének, elhunyt férjének féltestvére többször is, hogy özvegyi igényeit jelölje meg, és békés egyezkedés útján adja át a birtokot, az özvegy nem volt hajlandó elhagyni Óbudát. Ezt követően Zichy Ferenc összefogott oldalági Zichy családtagokkal, és elhatározta, hogy egy perrel szerzi meg ezt a birtokot özvegy Zichy Miklósnétól. A per úgy alakult, hogy 1758-ban, tehát Zichy Miklós halálának évében a kincstár is pert indított az óbudai uradalomért, mint volt egykori korona birtokért. Méghozzá Grassalkovics Antal gróf, kamaraelnök kezdeményezte ezt a pert. Ő ugyanis tisztában volt az óbudai uradalom nagy értékével, és felismerte, hogy itt a kiváló lehetőség arra, hogy az egykori korona birtokokat visszaszerezze. A magyar akkori 18. századi joggyakorlatban lehetővé tette azt, hogy ezek a birtokperek elhúzódjanak akár hosszú évtizedeken keresztül is. Az Zichyek hivatkoztak első Lipót király már említett adománylevelére, amelyben Zichy Istvánnak átengedett komáromi uradalom tartozékai között az óbudai javaknak nagy részét is megnevezte. Grassalkovics Antal gróf meggyőzte az özvegyet arról, hogy a birtok megtartására semmilyen esélye nincsen, és jobban jár, hogyha megegyezik a férje családtagjainak háta mögött, megegyezik a kincstárral. Így is történt. 8 év elteltével 1766-ban létrejött egy megállapodás, Grassalkovics Antal gróf személyes sikere volt ez, és ennek értelmében özvegy Zichy Miklósné átengedte a koronának egyösszegben 100 ezer forintért, valamint életjáradékért, tehát évi további 16 ezer forintért Óbuda birtokát. Ezen felül még Grassalkovics Antal gróf biztosította az özvegynek a kastély berendezés ellenértékeképpen 39 ezer forintot, 20 ezer forintért pedig vásároltak neki egy lakást a budai várban. Hogy miért érdekes nekem ez az egész per? Én művészettörténészként kutattam a festményt, amely Szent Ivót ábrázolja, és egykor a Kiscelli Trinitárius templomban volt. 1758-ban, tehát a gróf halálának évében, illetve a pereskedés első évében rendelik meg az oltárakat a Kiscelli Trinitárius templomba. A Kiscelli Trinitárius templomot az Zichy család építette meg. Itt elhelyezték a Mária Celli kegyszobor másolatát, az eredeti kegyszoborhoz hozzáérintett másolatát. 6 mellékoltárt készül, és az özvegy grófnő Berényi Erzsébet védőszentje Szent Erzsébet oltára mellett kap helyet Szent Ivó oltára. Amikor ezzel a festménnyel foglalkoztam, amely egy árverés során, ugye II. József feloszlatja a Trinitárius szerzetesrendet, 1784-ben egy árverés történik, és az óbudai kántor Lachner Gáspár megvásárolja a Szent Ivó oltárképet, és bekerül az óbudai Péter Pál főplébánia templomba, most már nem oltár, hanem egy ajtó felett van. Ez a festmény, amely Szent Ivót ábrázolja, amint különböző szegény emberek társaságában látható, a szegények egy peres iratot nyújtanak a szent felé, aki ezt égi segítséggel, egy angyal kezéből vesz át egy másik peres iratot, tehát mint egy égi adminisztrációval mennyi segítséggel jár közben a peres ügyekben, és úgy gondolom, hogy nem véletlen, hogy ezt a pereskedők és a szegények, özvegyek védőszentjét ábrázoló szentet rendelték meg az oltárra, nyilvánvalóan összefügg az Óbudáért folytatott pereskedéssel az ő ábrázolása.
1: Választ is kaptunk arra a kérdésemre, hogy hogyan zajlott a per, miről is szólt maga a per, és hogy mi volt Szent Ivó szerepe. Talán akkor ki lehet azt mondani, hogy ön úgy gondolja, hogy azért készítette el az oltárképet a család, mert hálás volt, vagyis hát az özvegy hálás volt Szent Ivónak, és valószínűsíthetően Szent Ivóhoz imádkozott, jól gondolom?
2: Ezt alátámasztja az a tény is, ugye említettem, hogy megegyeznek 1766-ban a kincstár és az özvegy. Az özvegy felköltözik Budavárába. Írásos adat van arról, hogy a budavári Nagyboldogasszony templomban 1777-ben a mellékhajókba két oltárt állított, az egyik oltárt Szent Ivónak, akiről már volt szó a műsorban, a másik oltárt pedig Szent Ada, más névváltozat szerint Szent Aja részére állítatja, és Szent Ada vagy Aja Szent Ivóhoz hasonlóan a jogi ügyek elhúzódó polgári pörök hajdani védőszentje. Ő még kevesebb szentek lexikonában szerepel, mint Szent Ivó. Idéznék 1863-ban kiadott szentek lexikonában található meg nagyon röviden az életrajza. Szent Ája, hennegaui grófnő, Szent Hindulf, a rotaringiai főnevesek egyikének neje. Jámbor férje példáját követve minden erényben gyakorolta magát, s legjobban örült, ha jót tehetett. Mivel pedig Szent Valtrúd rokona vala, özvegységre jutván, minden birtokát a Szent Valtrúd kormánya alatt lévő Monszi klastromnak adományozta, s ugyanezen klastromban temettetett el. Halála után, pör támadván az e klastromnak adományozott birtokai fölött a sírból hallatta szavát a pörös felekkel. Ezért a pörös felek védszentjeként tiszteltetik. Annyit tudunk még, hogy 714 körül halt meg ez a szent. Szilárdfi Zoltán atya, aki annak idején a szakdolgozat, Szent Ivóról szóló szakdolgozaton megírásakor a konzulensen volt, a kaszta feltételezi, hogy ez a két szent a 18. században azért volt népszerű Magyarországon, mert Buda visszafoglalása után az udvari kamarán belül létrejött az úgynevezett új szerzeményi bizottság. Az addig török uralom alatt levő területek tulajdonosainak, illetve utódaiknak igazolniuk kellett a birtokokra vonatkozó jogaikat, és ebben a korszakban, tehát a 18. században számos pert indítottak az egykori birtokoknak a visszaszerzéséért. Ma már ezek a szentek kevésbé ismertek, de úgy tudom, hogy Szent Ivó kultuszát a jogi egyetemeken a mai napig tiszteletben tartják.
1: Igen, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek ő a védőszentje, meg évente össze is jönnek itt az ön által említett Szent Péter és Pál templomban Óbudán, tehát valószínűsíthetően akkor. Nem tudom, hogy mennyire van ez a köztudatban ez a történet, meg hogy egyáltalán hogy került oda, de nagyon izgalmas maga a kutatás, hogy valószínűsíthetően akkor itt erről volt szó, hogy annyira tisztelte az özvegy, hogy ezért állította és készítette el az oltárképet.
2: Igen, sajnos ezek az oltárak, amikről a budavári Nagyboldogasszony templomban beszéltem, ez a két oltár, Szent Ivó és Szent Aja, ezek, idézem, a templom jelen átépítése, tehát 19. századi átépítése alkalmával szétszedettek, tehát ez a két oltár ma már nem látható a budavári Nagyboldogasszony templomban, csupán az írásos adatból tudjuk, hogy egykor léteztek.
1: Említette az előbb, mikor mesélt az oltárképről, hogy néz ki, hogy Szent Ivó van rajta, úgy tudom, hogy papírruhában, és ugye említette, hogy kapta az okiratokat a szegényektől, és közvetítette az angyalnak, isteni üzenet segítségével segítse ezeket az embereket. Ha most az ábrázolásáról kérdezem önt, akkor mit tud elmondani ezen képen kívül? Mert olvastam, mikor készültem a műsorra, hogy volt egy tervezet, hogy nézett volna ki egy oltárkép, ahol ott több angyalt írnak le, több szegényt terveztek a képre. Mit tud erről mondani, hogy általában hogyan ábrázolják Szent Ivót, vagy hogyha valaki fel szeretné fedezni egy-egy templomban, hogy ott van-e Szent Ivóról, van-e Szent Ivóról festmény, akkor azt hogyan tudja megtalálni? Mik azok a jellegzetes szimbólumok, amik övezik őt?
2: A leggyakoribb ábrázolása, amihova az óbudai ábrázolása is besorolható, az az, ahol ül, vagy áll, vagy egy asztalnál ül, vagy pedig áll egy épület belsőben. Hozzájárulnak szegények, általában nő és férfi alak és gyermek alak is látható, ilyen szegényes ruhában levő személyek, ránéznek a szentre, és felé nyújtják a kezüket, és a kezükön tartott iratot is a szent felé nyújtják. Van olyan ábrázolása Németalföldön például, hogy angyal jelenik meg felette, itt Óbudán is ezt láthatjuk, egy felhőn egy angyal jelenik meg, és egy iratot nyújt a szent felemelt jobb keze irányába. Tehát Szent Ivó, mint egy átveszi a szegények iratait, és égi segítséggel ezeket elintézi, és utána visszaadja a szegényeknek. Tehát mindenképpen egy égi pártfogót, egy közvetítőt, szentet láttak benne, akire rábízhatják az ő peres ügyeiket, mert ő segít nekik, mint említettem, ingyenesen, tehát szegények ügyvédje. És mivel nagyon jámbor és nagyon imádságos lelkületű, ezért ő képes arra, hogy égi segítséget is kiesdekeljen a szegények számára.
1: Talárral is ábrázolták, mert olvastam valahol szintén a felkészülésem során, hogy nem csak papírruhában, hanem talárral is ábrázolták, meg talán az említett tervezetben olvastam, hogy van, amikor pedig törvénykönyv van az egyik kezébe, és ugyanúgy az okiratok a másik kezében.
2: Törvénykönyv van a kezében, például Prágában, a Károly hídon, ugyanis Szent Ivó a Károly Egyetem jogi karának is a védőszentje. Ezt a szobrot, ahol a kezében törvénykönyvek láthatóak és talárban ábrázolják, ezt a szobrot tudjuk, hogy a Prágai Károly Egyetem jogi kara rendelte meg. Mint említettem, Szent Ivónak kultusza van mind a magyar, mind a külföldi jogi egyetemeken.
1: Hogy említette a Károly hídat, úgy tudom, hogy ott még justícia is mellette van, és úgy ábrázolják, ugye?
2: Egy álló alak Szent Ivó alakja, kezében a törvénykönyvekkel, és mellette egy féltérdre ereszkedett alak, a bekötött szemű justíciának az ábrázolása.
1: Mint művészettörténész tudná ezzel kapcsolatosan mondani valamit, hogy miért ábrázolták ezt a szobor együttest úgy, hogy Ivó a magasabb és justícia az alacsonyabb?
2: Hát justícia egy allegórikus alak, ami egy fogalmat testesít meg, az igazságosság fogalmát testesíti meg, és azon a Károly hídon szerintem így illett bele a kompozícióba, hiszen ott ilyen álló szenteket vagy szentek csoportjait ábrázolják, és Szent Ivó itt a hangsúlyosabban kiemelt személy, és itt talárban látható.
1: Most térjünk vissza még egy kicsit az óbudai perhez, hogyha most így mai szemmel, és ugye sokat vizsgálta mind az iratokat, mind az eseményeket így több évszázad távlatából, akkor önnek mi a következtetése erről az ügyről, vagy mit gondol erről az ügyről így utólag, hogy jól jártak el? Mi a tanúsága az ügynek?
2: Hát én azt gondolom, hogy megértem az özvegyet, hogy ragaszkodott mind Óbudához, ami egy rendkívül jó jövedelmező földbirtok volt, mind pedig ahhoz, hogy ott lakhasson továbbra is, hiszen a férje, az Icsi Miklós egy nagyon szép kastélyt hozott létre, egy barokk kastélyt Óbudán, ez ugyan ma is megvan, az óbudai Zicsi kastély, most különböző múzeumok vannak benne. Emellett pedig családi temetkezőhelyükről is szolgált a Kisceli Trinitárius templom, ami most ugye szintén múzeum, már nincs templom és kolostor funkcióban. Ez egy kegyhely volt, egy virágzó kegyhely volt, egészen addig, amíg II. József el nem osztatta a trinitárius rendet. Nagyon sokan jártak oda, búcsújárások voltak, csodák történtek, tehát érthető, hogy az özvegy, ez a jól kiépített, mint lelkileg, mint pedig más szempontokból is, tehát földi szempontokból is egy jól megépített óbudai birtokok volt, és ezt nem szerette volna átengedni a férje féltestvérének. Ugye megrendelik az oltárokat, mint említettem, felépül a templom, és elindul a pereskedés. És a pereskedés során tulajdonképpen ugye ne felejtsük el, hogy az ősiség jogán is a féltestvért illette volna meg a birtok, tehát az özvegynek, illetve az már említett 1745-ös megállapodás szerint is rászállt volna, hiszen fiú utód nem volt. Tehát az özvegynek igencsak csekély esélye volt itt arra, hogy megtarthassa Óbudának a birtokát. És akkor ekkor lép közbe Grasszalkovics Antal gróf, tárgyalásokat kezd az özvegyel, és végül is az esélytelen özvegy, hogy úgy mondjam, a nevető harmadik a pernek a végén, hiszen komoly életjáradékot kap, és egyösszegű pénzkifizetést is, amelynek fejében átengedi Óbudát a kincstárnak, és innentől kezdve Óbuda, tehát 1766-tól ismét koronabirtokká válik Óbuda.
1: Most a személyes véleményét kérdezem, ön úgy gondolja, hogy akkor valamilyen szinten akkor ez így jól el lett döntve, és jól meg lett, akár az özvegyet, hogyha nézzük, akár a kincstárat, akkor jól végződött a per?
2: Hát én azt gondolom, hogy egy csellel végződött a per tulajdonképpen, hiszen ha minden úgy lett volna, ahogy az 1745-ös megállapodás, illetve az ősiség van, akkor az Icsi Ferenc győri püspöké lett volna Óbuda, és emellett is szóltak komoly érvek, hogy az övé legyen Óbuda. Végül is azonban nem így történt, és ennek a következményeiben van jó is és rossz is. Azt gondolom, hogy jó az, hogy egyben maradt a birtok. Rossz azonban az, hogy például az Icsi kastély az tönkrement, tehát olyan funkciókat kapott, amelyek az egykori szépsége már nem állítható vissza, illetve a másik, ami Óbudát érte egy csapás szerintem, ez második Józsefnek ez a szerzetes rendeket felosztató rendelete, egy virágzó búcsújáróhely volt a kisteli trinitárius templom, ugye azért kis cell, mert Klein Maria cell, tehát a Mária cellik egy szobor másolatát őrizték ott. Tehát tulajdonképpen második József 1783-ban rendelte erre a trinitárius szerzetesrendnek a felosztatását, azzal az indokkal, hogy a tevékenységük már idejét múlta. Ez egy olyan szerzetesrend volt, amely kiváltotta a foglyokat, tehát foglyok kiváltó szerzetesrendnek is nevezték, és Óbudán, mikor például a pestis járvány tört ki, akkor ők ápolták és gondozták a betegeket is, és ők voltak azok, akik a kisteli trinitárius templomban történt csodákat feljegyezték egy könyvbe, ez a könyv fenn is maradt, és itt a kegyszobor másolatánál csodás gyógyulások történtek. A felosztatást, a szerzetesrend felosztatását követően rendelkezésünkre áll egy leltár 1784-ből, ugyanis ezen a leltár alapján árverésre bocsájtották a kolostor és a templom berendezési tárgyait. Ezek szétszóródtak az országban. A főoltárkép, ahol a kegyszobor másolata volt, ez az Óbudai Péter Pál templomba került, és ide került, ezzel szemben állították fel Szent Ivónak a festményét is. Tehát azt gondolom, hogy ez elég szomorú történet, hogy egy Maubercs festmény egyébként nincs meg, tehát vannak a templomnak olyan berendezési tárgyai, amelyeknek a kutatás során sajnos nem bukkadtam a nyomára. Tehát ez második József felosztató tevékenysége szerintem nagyon káros hatással volt a Óbudára. De szerencsére néhány festmény, mint például a Szent Ivó festmény is túlélte az évszázadok viszontagságait, és ma is ott található, ahova az 1700-as években elhelyezték, tehát a Péter Pál templomba került az árverés után.
1: Ha azt kérdezném, hogy mint művészettörténésznek, akár mint hívő embernek, mit jelent ön számára a Szent Ivónak a személye, vagy mit adhat mit mondana arra, hogy mit adhat a mai ember számára az ő lelkülete, és mondjuk miért érdemes az ő tiszteletét ápolni?
2: Hát azt gondolom, hogy ma is nagyon sok ember várja a pereknek a kimenetelét, éveken át elhúzódó perek, nagyon sokszor vagyoni perek, birtokperek, nagyon sok olyan ember van, aki úgy gondolja, hogy úgy tudja ezt a pert jobban megoldani, hogyha nem csupán földi ügyvédeknek a segítségét veszi igénybe, hanem az égi segítséget is kap, és azt gondolom, hogy maga az ügyvédi és a jogászi pálya is olyan, hogy nagyon nehéz szituációk vannak, és talán ők sem tudják, hogy ki a védőszentjük, és a védőszentnek ünnepe is van a katolikus szentek naptárában, tehát, hogy van kihez fohászkodni, akihez évszázadok során is fohászkodtak. Ez a kép is bizonyítéka annak, hogy évszázadokon keresztül tisztelték Szent Ivót, akkor ugye 1253 és 1303 között élt, tehát nagyon régen, és a barokkorban rendkívül elterjedt a tisztelete, Én arra törekszem, egy könyvet is írtam erről a festményről és az óbudai történelemről. Én arra törekszem, hogy minél többen megismerjék az ő életét, személyiségét, és azt, hogy van kihez fohászkodni, hogyha bírósági ügyeink vannak, peres ügyeink vannak, égi segítséget is vegyünk igénybe, ne csak földi segítségben bízzunk.
1: Ez egy nagyon szép gondolat, és úgy tudom, hogy van egy ima is, hogyha azt elmondaná, vagy felolvasná nekünk, azt nagyon megköszönném.
2: A Péter Pál templomban őrzött Szent Ivó festmény előtt szoktak összegyűlni a jogászok, joghallgatók, és dr. Gáspári László jogászprofesszort említeném meg, aki szerepet vállalt abban, az ő kezdeményezésére ünneplik meg ismét Szent Ivó ünnepét a jogászok és a joghallgatók, és a professzor úr írt egy imát is Szent Ivóhoz, amit felszoktak olvasni ezeken az ünnepségeken, ezzel zárnám gondolataimat. Mennyei kartársunk Szent Ivó, köszönjük, hogy mi, tisztelőid, magyar jogászok egybegyűlhettünk képmásod előtt ebben a templomban, amelynek névadóit igazságtalan ítélettel fosztották meg földi életüktől. Semmi, sem a barokk művész nem ismerhette vonásaidat. Hozzá hasonlóan azonban mi is felismertük életed hitvallását. Azt, hogy az emberi jogszolgáltatás helyes mértéke felülről származik. Könyörögjél velünk és értünk, hogy ellene mondjunk hivatásunk olyan csábításainak, mint amilyenek a felszínesség, a félénkség, a hatalomvágy, a megalkuvás, a pénzéhség, a renyhesség és a részlehajlás. Még inkább könyörögjél velünk és értünk, hogy egyre teljesebben birtokoljuk hivatásunk olyan erényeit, mint amilyenek a bátorság, kartársiasság, a méltányosság, a szolidaritás, a szorgalom, a tárgyilagosság és a tudásvágy. Ó Szent Ivó, fogadd szeretettel éves zarándoklatunkat, akik tanulmányainkat és pályafutásunkat mennyei és kollégiális oltalmad alá helyezzük. Amen.
1: Szerintem ennél szebben egy jogi műsort nem is lehetne zárni, ha most nem is annyira klasszikus jog óceánján eveztünk a mai műsorban. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta a gondolatait. Még azt hozzátenném, hogy említette a Szent Ivó napját, ami ugye májusban van, május 19-én, és a környékén szoktak oda zarándokolni a jogászok, a jogászbojtárok. Én nagyon örülök, hogy elmondta, és remélem, hogy sokakban akár kérdésként felmerül, és akár elzarándokolnak a templomba, vagy úgy fogják kutatni a templomokban lévő festményeket, hogy mindegyiknek van egy története, és most egyet ezek közül hallhattunk. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Jogos a kérdés. Jogi ügyekről érthetően. Jancski Viktória műsorát hallották.

Ezeket beszélte Jézus, és felemelé szemeit az égre, és mondta: Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amiként te hatalmat adtál neki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit neki adtál, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt, és most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amelyel bírtam te nálad a világ létele előtt. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Tiéd valának, és nekem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, amit nekem adtál. Mert a ma beszédeket, amelyeket nekem adtál, ő nekik adtam, és ők befogadták. És igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én ezekért könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tiéd, és az enyémek mind a tiéd, és a tiéd az enyémek, és megdicsőítetem ő bennük, és nem vagyok többé a világon, de ők a világon vannak, én pedig. Te hozzád megyek, Szent Atyám. Tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Mikor velük valék a világon, én megtartám őket a te nevedben. Akiket nekem adtál, megőrizém, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Most pedig te hozzád megyek, és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magukban. Én a te igédet nekik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal. A te igéd igazság, amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldtem én is őket a világra. És én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. De nem csak őértük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, Atyám, és én te benned. Hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ,
és én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, ő nekik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én benne, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem. E világ alapjának felvettetése előtt igazságos, atyám. És e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged. És ezek megismerik, hogy te küldtél engem, és megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amelyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek.

Gárdonyi Géza, ne félj! Mintha látnám a fehér ruhás szentet, amint Jairus házához közelget, s hírül hozzák, hogy meghalt már a lányka. Jézus ránéz az elsápadt apára. Ne félj! Csak higgy! Ha ránk is így szakad a fájdalom, szerettünket látva a gyászpadon, s kiáltjuk, nincs már, nincs, aki megmentsen. Törjön át Jézus szava a búcs csenden. Ne félj, csak higgy. Gárdonyi Géza.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Farkas István piarista, lupusz atya vagyok. Nagybőjt első vasárnapján azt imádkoztuk, hogy Jézus rejtett életéhez közelebb kerüljünk. Az igazi jó, az igazi érték az rejtőzködik. És annyira lesz értékes a következő időszak egészen pünkösdig, ha megvalósul ez, hogy a legnagyobb és legcsodálatosabb élethez, Jézus életéhez közelebb kerüljünk. És ebben nagyon sokat segít százaknak, ezreknek a Mária Rádió, és az ebben való törekvésünk nem valósulhatna meg, ha nincsenek nagylelkű adományozók. Így kérjük rádiónk számára nagy szeretettel az adományokat.
3: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok, együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet, vagy 2 évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a szent évben a remény zarándokai témát. Balatonalmádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket. A részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almádialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket! Áldás legyen mindenkit! Szabó Tamást hallottál.
4: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az info@mariaradio.hu e-mail címen.
5: Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.
6: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió ima hátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!

0: Hírpercek.
1: Angyalföldi és városmajori minisztránsok nyerték idén a minisztráns kupát Esztergomban. Fogadalomtételt ünnepeltek a szociális testvérek. A zsolnai porcelángyár kész támogatni az Iparművészeti Múzeum megmentését. A hírszerkesztő Kovács Nép Pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. A boldogságos Szűz Mária az egyház anyja ünnepén pünköst hétfőn rendezték meg a Szent Adalbert minisztráns kupát immár 28. alkalommal Esztergom Nagyboldogasszony főszékes egyházában. Tájékoztatott Kálmán Antal minisztráns referens. Közölte a Magyar Kurír. Az idei találkozó témája a Szentírás volt. Az egyes állomásokon a minisztránsok legyőzhették Dávidot, Saullal együtt megvakulva mentek be a városba, próbálták továbbadni az üzenetet. A szemináriumban a jelenések könyvével ismerkedhettek, majd együtt imádkozhattak Lő Gergely spirituális vezetésével a kápolnában. A találkozón 170 minisztráns vett részt 23 plébániáról. Az első helyet a budapesti Szent László és Szent Mihály, valamint a budapesti Városmajori Jézus Szíve plébánia egyesített csapata érte el. A minisztránsok a felújított esztergomi bazilika főbejáratán vonulhattak ki az eredményhirdetés után. Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát volt a főcelebráns a Szociális Testvérek Társaságában ünnepelt fogadalomtételi szentmisének a budapesti Remete-Kertvárosi Szentlélek templomban május 23-án, melynek során három testvér tett örök fogadalmat, öten pedig megújították fogadalmukat. Írja a Magyar Kurír. Az ünnepen a Szociális Testvérek Társaságának tagjai, kültagjai mellett részt vettek a fogadalmat újító és örök fogadalmat tevő testvérek rokonai, barátai, munkatársai, különböző szerzetes rendekből érkező nővérek, testvérek. Hortobágyi Ciril főapát homíliájában külön szólt a fogadalmat újítókhoz, az örök fogadalmat tevőkhöz és a jubiláló testvérekhez is. Örök fogadalmat tett Berki Bettina, Lilium Emese, Földvári Katalin. Fogadalmat újított Dévai Zsuzsanna Mária, Márton Etelka Anna, Naményi Ildikó, Osvár Georgina Johanna és a kubai kerületből Gertrudis Arnau Leon. A zsolnai porcelángyár szakértelemmel és korhű dokumentációkkal kész támogatni az Iparművészeti Múzeum rekonstrukcióját, közölte a zsolnai porcelán manufaktúra ZRT kedden az MTI-vel. Az Iparművészeti Múzeum állapota folyamatosan romlik. A 2017 óta lezárt műemléki épület állapota mára kritikussá vált. A szakértők szerint a legsürgetőbb feladat az épület további állagromlásának megfékezése. A zsolnai porcelángyár eredeti dokumentumokkal, formarajzokkal támogatja az épület rekonstrukcióját. Rendkívül fontos a zsolnai pirogránit tetőcserepek, pirogránit épület díszek állapotának felmérése. A múzeumot Lechner Ödön és Pártos Gyula építészek tervezték zsolnai Vilmos keramikus művész közreműködésével. Az épületet 1896-ban Ferenc József osztrák császár és magyar király avatta fel. Az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója nemzeti kulturális érdek is. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
3: Égi iránytűnk. A 20 éves Mária Rádió ünnepi sorozatát hallják Szűz Máriáról. A Magyarországi Mária Rádió 2026-ban ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból jelentkezik különleges sorozatunk Szűz Máriáról. A műsor középpontjában az adott havi Mária ünnep által képviselt értékek állnak, de szót ejtünk népszokásokról, és elhangoznak személyes tanúságtételek is. A sorozat készítői dr. Kovács Zoltán mariológus atya, akit Szabó Ildikó fog kérdezni, Tótné Karsai Andrea, a Boldogasszony Köre Egyesület képviseletében, és Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes. Májusi témánk: Mária, az egyház anyja. Fogadják szeretettel a műsort!

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Ildikót hallják, a stúdióban pedig a vendégem Kovács Zoltán, mariológus atya. Sok szeretettel köszöntelek, Zoltán atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Indrök ki ámen, én is szeretettel köszöntelek a Mária Rádió minden kedves hallgatóját is.
0: A mai adásunkban Zoltán atyával az egyház születésnapjáról, Pünkösdről fogunk beszélgetni. És a szűzanya szerepéről természetesen a Szentlélek kiáradásánál. A szűzanya az emeleti teremben imádkozik a tanítványokkal. Várják a Szent Lelket, akit Jézus megígért, hogy elküld. Itt azt láthatjuk, hogy Mária nem csak mint édesanya van jelen, hanem ő is mint alázatos és hűséges tanítvány, aki a többiekkel várja, hogy beteljesedjen fia ígérete, és eljöjjön a Szentlélek. A szűzanya is a Szentlélek eljövetelével válik az egyház anyjává, mindannyiunk anyjává.
1: Nem olyan rég beszélgethettünk arról, hogy a szűzanya ott állt a kereszt alatt. És igazából, amikor ott elhangzott, hogy íme a te fiad, íme a te anyád, mi már ott meglátjuk azt, hogy az Isten anyja az egyház anyja is. Tehát ha anyja a főnek, az egyház fejének, Krisztusnak, akkor anyja a test többi tagjának is lelki értelemben. Tehát ez igazából nem is igaz, innen indul ki, viszont itt mutatkozik meg számunkra elég jól, mint hogy a Szentlélekkel való kapcsolata sem innen indul el, hiszen már szeplőtelen fogantatásától kezdve látjuk, hogy kegyelemmel teljes, hogy lélekhordozó. Mégis ugye kegyelmet kegyelemre is lehet halmozni, ahogy Jánosnál olvassuk a prológusban. Tehát a szűzanyának is szüksége van újabb meg újabb találkozásokra a természet fölöttivel, a kegyelemmel. És igen, itt látjuk azt, hogy az apostolok cselekedeteinek a bevezető részet, az 1.14 leírja, hogy tehát emeleti teremben összegyűlnek a tanítványok, hát tudjuk, hogy az emeleti teremhez kötődik az utolsó vacsora, tehát az oltári szentség megalapítása az utolsó vacsora színhelyeként, és itt összekapcsolódnak a Jézusnak a hatalmas ajándékai, amelyekkel útnak indítja az egyházat. Hatalmas ajándékai, hiszen ő maga, hát az utolsó vacsora alapítási helye, ő maga magát adja szentségi színekben, az oltári szentségben, hogy nekünk életünk legyen, hogy ne adjon árván minket. Megígéréssel is küldi a Szent Lelket. Ő a másik ajándék. Harmadik ajándék pedig maga a szűzanya lesz, íme a te anyád, nem csak János apostol, hanem mindenkorok szeretett tanítványai felé. Összekapcsolódik ez a három dolog tehát itt, az emeleti teremben, hiszen mind a hárommal érintkezünk. És valóban Lukács evangélista írja le ugye az apostolok cselekedeteiben, hogy ott találjuk

0: Jézusnak a tanítványait, ott találjuk az apostolokat, ott találjuk a szűzanyát is. Kicsivel később, ugye még közbe ékelődik utána Mátyás apostolá választása, de az apostolok cselekedetei 2-ben, ahol a pünkösdi lélek áradással találkozunk, ott viszont azt olvassuk, hogy mindnyájan ugyanott összejöttek. Tehát ha mindannyian ugyanott összejönnek, akkor ebből János pápa is többször emlékedik erről, az hozza ki, hogy akkor a szűzanya is ugyanúgy jelen van, és részesedik ebben, részesedik a lélek áradásban. Viszont ami fontos számunkra, az az, hogy ugye az anyasága nem merül ki annyiban, hogy világra hozza Jézust. Itt már gyakorolja az a lelki anyaságát az egyháztagi irányában, tehát ott van velük, nem hagyja cserben őket, feladatának érzi az, hogy velük legyen, és velük imádkozzon. Tehát ő nem döngeti a mellét, hogy én vagyok az Isten szülő, én megmondtam meg, én mindent tudok, hanem szépen csöndben, alázatban nem idézi egy szavát sem Lukács, ott az apostolok cselekedeteiben jelen van, imádkozik, és az ő imádsága is hozzájárul ahhoz, hogy a Szentlélek később eljöjjön, és betöltse mindannyiukat, jelenlévőket is, és ők pedig fölizított szívvel menjenek és tegyenek tanúságot a föltámadottról és Isten országának az elközelgéséről.
1: Amikor nagypéntekről és húsvét misztériumáról beszéltünk az előző adásban, említetted Zoltán atya, hogy az a tanítványoknak gyermeteg hitük volt, gyermeteg éretlen hitük, és miután a Szentlélek kiáradt a tanítványokra, az apostolokra, akkor az ő hitük akkor vált érett hitté? Vagy ez már húsvét vasárnapján megtörtént?
0: Hát leginkább a Szentlélek tüzében sül meg ez a kenyér
1: rendesen. A Szentlélek tüzében.
0: Igen, mert jó, nem akarom leszólni nyilván a tanítványok hitét húsvét előtt sem, de hát azért a bukdácsolásaikról bőségesen ad tanúságot az evangélium, hogy mennyire még saját, tehát mennyire úgy fogják föl, mintha ezt ők a saját kiválógásságuk alapján kapták volna, vagy mintha ők manipulálni tudnának adott esetben természeti erőket, hogy lehívjuk-e a villámot, Péternek ugye a bizonytalankodását, hogy akkor ne csak a lábamat mosd meg, fejemet, kezemet is, minden, megtagadja. Ez a nehéz történet még, és Tamásnak ugye a kételkedése, hitkeresése, szóval húsvét sem elég még hozzá nekik, még bizonytalanok, még megjelenik Jézus, eltűnik Jézus, visszatérnek a régi mesterséghez, megyünk halászni, nem üt át még számukra, még félnek, még csodálkoznak, még hitetlenkednek, még makognak össze-vissza, hát még nem tesznek olyan élő tanúságot igazából. Szóval oda a Szentlélekkel. A Szentlélekkel, aki mindezt átízítja a szívükbe, mindezt új fénybe helyezi, és igazán felnőtt hitté teszi, igazán az apostolokat igazán apostolokká avatja. Igazán, ugye az apostoló igazából küldöttekké teszi, tehát meg tudatosítja bennük, és ők a magukévá teszik ezt a küldetést ott. Tehát kell hozzá a Szentléleknek a tüze, és milyen érdekes a Jóisten gondviselő intézkedése folytán, Máriának is ott lesz az ő jelenléte, és ott lesz az ő feladata is, és tudják, hogy számíthatnak ő rá is. Az ő csendes, diszkrét, bátorító anyai jelenlétére is ebben.
1: Tehát az apostolok hite akkor válik érett hitté, miután tűzzel, a Szentlélekkel megkeresztelkedtek.
0: Tulajdonképpen mondhatni, hogy az ő személyes bérmálásuk volt. Ahogy nekünk a bérmálásunk, ugye a személyes pünkösdünk, abból sincs több. Lehet, hogy nem lángnyelveket látványosan fogadunk ott éppen a templomban, viszont a Szentlélek az ő eltörhetetlen pecsétjét a lelkünkbe üti. Nem csak a küldetésre hatalmaz föl bennünket és a tanúságtételre, hanem a keresztségnek a kegyelmét még mélyebbre gyökeresteti bennünk. Tehát a Szentlélek ilyen munkát végez. És a Szentlélek ugye nem idegen Máriától, hiszen már a szeplőtelenségében megcsodáljuk, kegyelemmel teljesi, ő teszi. Aztán, amíg Gábor angyal köszönti őt, a Szentlélek száll erre, de a magasságbeli ére borít bányékával. Az Isten teremtő lelke kezdi el az újjáteremtés művét éppen a megtestesülés titka által. Épp azáltal, hogy emberé lesz benne az Isten örök igéje. Tehát mondhatni, hogy a Szentlélek hordozója, a szűzanya. Lélekhordozó, és pont ezt látjuk itt, és hogy mindig szüksége van újra meg újra, hogy az ő hitében is megújíthassa az emberileg növekedés szükséges elemeket a Szentlélek Úristen, mert hát ő is úton van. Tehát úton vannak a tanítványok, ez nem egy kész állapot, amit látunk, sem húsvét előtt, sem húsvétkor. És itt egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk, és az a szűzanya életében is egy jelentős mérföldkő, hogy a tanítványok megkapják a Szent Lelket, nyilván ő is találkozik a mennyei lánggal, és mindenkinek világosabb, sokkal világosabb lesz az útja, a küldetése.
1: Amikor a Szent Lélek megérkezik az emeleti terembe, és kiárad az apostolokra és a szűzanyára, akkor erős széllel érkezik, nagy robajjal, és lángnyelvek formájában. Tehát egyértelmű volt, hogy érkezik valaki, hogy történik valami. Most nekünk, ha ugrunk 2000 évet az időben, a 21. század emberének, a hétköznapjainkban, ha nem ilyen látványosan, feltűnően érkezik a Szentlélek, honnan tudjuk, hogy ő velünk van, hogy ő itt van? Hogyan tudjuk észlelni az ő jelenlétét?
0: Ugye fontos látni, hogy ezek a lángok nem romboló lángok, hanem építő, megnemesítő, megtisztító lángok. És azért sokszor pont nem látványosan vagy érzékelhető módon jelennek meg az életünkben. Kicsit még régebbre tekerednék vissza Illés prófétához. Ugye ott is a szélviharban, a tűzvészben, a földrengésben nem volt jelen az Úr. Miben volt jelen? Az enyhe szellőben. Tehát sokszor mi valami nagyon emberileg átható, gigantikus, velőt rázó dolgot várunk, és ő pedig a maga csöndjében már végzi a feladatát, végzi a dolgát az életünkbe. Már átalakít, már formál. Mennyire nehéz úton lenni, mennyire nehéz hegyet mászni, és mennyire nehéz elhinni, hogy lépésről lépésre minket alakít. Mi azonnali válaszokat akarnánk, azonnali megoldás, azonnali megvilágosodás. Sokszor nagyon türelmetlenül vesszük az életnek a dolgait. Ő pedig sokszor a szenvedésen keresztül, az úton levésünkön, a tanulásunkon, gyötrődéseinken, küzdelmeinken keresztül lépésről lépésre belénk ír valamit. És mi ezt nem veszük észre sokszor, nem veszük tudomásul annyira. Pünkösd valóban egy karakteres történés, és karaktert ad, eltörhetetlen jegyet üt az ember lelkébe. Nekünk is, mint mai tanítványoknak a bérmálással, akkor is, ha éppen nem érezzük át ott helyben, vagy nem annyira látványos. De valójában megindul valami, hiszen jó, beszélünk lángokról, de hát egy kandallóban sem ég a tűz csak úgy magától. Arra a tűzre mindig tenni kell, azt a tüzet táplálni kell, szítani kell. Tehát oké, hogy volt egy pünkösd az életükben, rendben, hogy nekünk is van egy bérmálás az életünkben, na de az nem ad meg úgy mindent készre, hogy azt mondjuk, hogy innen már dolgom nincs. Tanítványoknak is újra meg újra tenniük kellett a belső lángok életéért. Újra meg újra tenniük kellett, hogy a Szentlélekkel nem munka kapcsolatuk legyen csupán, hanem valami nagyon-nagyon élő kapcsolatuk, személyes kapcsolatuk. És a mi életünkben is ez ugyanígy van. Igen, ott vannak a lapos hétköznapok, a szürke hétköznapok, a küzdelmek, az unalmassága, sok mindennek a rutinszerűsége, de a Szentlélek Úristen ezen keresztül is tud dolgozni. És ha fölismerik, hogy van, amikor a csöndes, izzó parázs által jön, nem a nagy lángoknak a betörése által, hanem a csöndes, izzó parázs által, hogy igen, ott van a hűség parázsa a szívemben. Milyen jó, hogy ma is ott van, hogy tegnap is ott volt, tegnap előtt is ott volt, az olyan természetes, az olyan magától értetődőnek tűnik, hogy ott van. Hát nem, ne legyen magától értetődő, mindig csodálkozzunk rá, mindig köszönjük meg, mindig hívjuk őt, akár egy-egy döntés előtt sodródna, érezzük magunkat, vagy kisebb dilemmában vagyunk, jöjj Szentlélek, néha elég ennyi. Valószínűleg nem a kész megoldást kapjuk, hanem utat mutat. Valahogy úton lenni tanít, valamit mindig hozzátesz, valamire mindig inspirál. És Szűzanya nem véletlen van jelen, tudja, hogy neki is, az ő emberi természetének is nagyon is szüksége van a Szentlélek mindent újra meg újra megújító lángjára.
1: Milyen az, amikor csak munkakapcsolatunk van a Szentlélekkel? Hogy idézzem a szavaidat.
0: Hát igen, ez egy besavanyodottságot hoz, hogy akár papként tudnám a legjobban mondani, hiszen hát hozzám ez az én életem, ugye ez ebben telik, hogy munkakapcsolat, megemlítjük a Szent Lelket, hívjuk a Szent Lelket, dolgozunk együtt, aztán fontos-e nekem ő akkor is, amikor úgymond kilépek a szolgálattételből. Amikor a papi szolgálat nem annyira szolgálat dominál, hanem a papi élet. De hát ugyanúgy nekünk is a civil életben is, ugye, hogy nem tevékenykedem, éppen nem megyek misére, vagy nem ez van, vagy nem az van, hanem egyszerűen csak élem a mindennapokat. Fontos-e ő nekem akkor is? Fölismerem-e, hogy ő jelen van, és élő módon jelen van az életemben? És ő adná az inspirációit, csak éppen én vagyok tompa, én vagyok bátortalan, én vagyok magamba zárkózó, és nem veszem észre, hogy ő minden pillanatban ott van az életemben. És mindig segítene megmaradni a kegyelemben, segítene valami jó megoldást találni, segítene a belső szabadságot megőrizni, segítene az erősség lelkeként a bátorságot a szívembe önteni, ha éppen arra van szükségem. Ő mindig készen ott van, mint a napsugár. Tehát sokszor mi elfüggönyözzük az ablakot, lehúzzuk a redőnyt, pedig hát az Isten fölkelti napját, jókra, gonoszokra egyaránt. A kegyelemnek a sugara, a Szentléleknek a működése is állandóan jelen van az életünkben. Rajtunk múlik, hogy kimegyünk-e a napra, rajtunk múlik, hogy élünk-e vele, hogy engedjük-e, hogy besugározza az életünket, engedjük-e, hogy a sötét foltokat is megvilágíthassa, gyógyíthassa, átvegye ott az erőt, életet adjon oda, ahol esetleg élettelenség, vagy homály, vagy sötétség, vagy dohosság volt, megújíthassa egészen az életünket.
1: Ez például a Szent Jónásban lehetséges?
0: Abszolút.
1: A szentséghez, a bűnbánat szentségéhez
0: igen,
1: járulásban?
0: Igen, mert a gyógyulás egyik szentségéről van szó, tehát ha valahol az a Szentlélek minden szentségben aktív, és ott is, ahol újjá kell alkotni, ott is, ahol életet kell lehelni belénk, ahol új életre kell támasztani minket, vagy éppen megtartani minket abban, ott, ahol gyógyítani kell, ott, ahol az Isten gyermekség kegyelmében megerősíteni kell, ott, ahol a megigazulásban részesíteni kell bennünket. Szóval ott őt aktívan megtapasztaljuk, az ő aktivitását nagyon megtapasztaljuk.
1: Hogy a Szent Jónás az nem csak a bűnbocsánat, a bűnbánat és a bűnbocsánat szentsége, hanem a gyógyítás szentsége is?
0: Elsősorban nyilván az, de ha besoroljuk, vannak klasszikus megkülönböztetések. Mm. Az egyik ugye az, ami az első háromra a keresztségbérmálás oltári szentség mondja azt, hogy iniciáció, tehát a keresztény beavatás szentségei, ugyanez a fajta megkülönböztetés vagy besorolás mondja a bűnbocsánat szentségére és a betegek kenetére, ugye a gyógyulás szentségei. Egyházi rendre házassága pedig ugye az, hogy a közösség szolgáltak és a küldetésnek a szentségei. Tehát máshogy is besoroltuk úgyis, mint élők vagy holtak szentségei. Holtak, mert ha agyon nyomja bennem valami, a halálos bűn, ezért halálos, a kegyelmi életet, akkor azt újra tudja gyújtani. Én magamnak nem tudom újra gyújtani. Saját hajamnál fogva nem tudom magam kihúzni a gödörből, ahhoz az Isten kell. Vagy még egy megközelítés, hogy ad-e karaktert, vagy nem ad. Az a bérmálás ad. Egyszer vehető szentség. Egyszer s mindenkora fölszentel valamivé. Egyszer s mindenkora tesz valamivé. Egyszer s mindenkora átalakít. Nem tehetek úgy, mintha nem találkoztam volna vele. Vannak olyan szentségek, amelyekben nem az egyszer s mindenkora számít, hanem a folyamatosság. Ettől nem kisebb vagy rosszabb, másfajta. Ugye hát jól néznénk ki, ha csak egyszer táplálkozhatnánk életünkbe, vagy csak egyszer fürödhetnénk életünkbe. Ezek a szentségek nem adnak karaktert. Az oltári szentség nem ad karaktert, a bűnbocsánat szentsége nem ad karaktert. Ezeknek pont a működésében ott van a lényeg, hogy folyamatossága van. Hát amit megindított valamit egyszer a Szentlélek bennem, az folyamatosan kézben kell tartani.
1: Köszönjük szépen ezeket a tartalmas gondolatokat Pünkösd ünnepéről, a Szentlélek eljöveteléről, és igyekezzünk úgy élni mi is, hogy a szűzanyához hasonlóan be tudjuk őt fogadni, és a Szentlélekkel együtt tudjunk tovább menni utunkon.
0: Szívből kívánom én is, hogy Pünkösd hétfőn, amikor az egyházanyát ünnepeljük, mi is lássuk meg a szűzanyában a Szentlélek működését, és kapjunk hozzá bátorítást, hogy milyen jó Isten lelkétől vezetve élni.
1: Így van. Ámen. Köszönjük szépen.

Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatóit. Tudnék, Harsai Andrea vagyok, Boldogasszony Egyesület képviseletében. Egyesületünk iránytűje. Boldogasszonyhoz visszatalálni, visszaemlékezni úgy, ahogy őseink tették és megélték, ismerve titkos, járható, élő utat. A mindennapok részébe visszailleszteni, megmutatva tartalmas, feltárt és még feltáratlan terített kincset, a szokásokban, hagyományban és ünnepkörökben megélve. Május hónap, ősi nevén, ígéret hava, pünköst hava, tavasz utó. Tartás, összetartozás hónapja. A május elseje ünnepe és a pünkösd is. Ebben a hónapban nyílik meg. Május ráhangulója. Játszik az élet hangszere, épít és épített új erdőt, mezőt, házat, hazában élő egységet, mi otthonom, ékes, jelentős gazdagsága, hiszen az újítás a belőlem áradó jónak lépése és útja, felrobbanó erővel visz közelebb ahhoz, a pillanathoz, ahol a tanulás bölcs megélése és töblete bennem van, hisz boldogasszony, kije útat, minden nap tanítja és gazdagítja. Május hónap. A hagyományban egy igazán különleges hónaphoz értünk. Már a tavaszban vagyunk bőségesen. Kezdenek a termények látszani, írik a korai cseresznye, ami mutatja, hogy a hónapban benne van a szerelem. A hagyomány szerint május elseje a szerelem és a termékenység ünnepe, ami elejénknek is fontos volt. Itt már levetkőzik az ember az idő haladtával, napról napra több látszik belőle. Nem lehet takargatni nagy gúnyával a felesleget. A felesleg itt minden részben értendő, jobban látszik mindaz, ami van, és az ígéret havában, hanvában hal meg, és alszik ki a hazug, hiszen itt erőre kap a valós erő, amelyben a pünkösdi szerepet, azaz életpillanatot vállal. A tavasz utáni nyarat igéző játékok időszaka, a felszakadt és felszabadult emberi részek, érzések és munkák ideje. A kerti munka erősödik. A férfiak itt már elemükben érzik magukat. Tudhatják, hogy gazdurak a gazdasszony mellett. Mármint vannak férfi emberek, és asszonyok a házban, a portán és az élet természet nagykertjében. A tavaszt adó erő láthatja magát, hogy kinek milyen nagy tartása, járása, kiben mi lakozik. A tanulás bölcselet is még erősebben igazítja a családot, hiszen vizsgák vannak, szó szerint. Felvételit nyert gyermeki utak, ballagásra készülődés, de még megmérettetés. Itt válik el, hogy az ígéret megmaradt, az évindító folyamat, vagy megtartott és hittel telített életutat jár be az ember és családja. Ez a hónap már nem egyéni. Itt a párkapcsolat egysége is láthatja magát, ahogy a cseresznye a fán. Érdemes e szerint jót érezni, és lehetőség szerint pünkösd, piros pünkösd ünnepére feltöltődni jóval. A lélek madarának láthatóságában, azaz a megengedő és kinyilvánított akarati úttal, ami egyszerre tisztelet, őszinteség és együttműködés. Az ígéret havában, pünkösd időszakában fontos az elfogadott együttműködés saját életünkkel, életutunkkal kapcsolatban, ahol lehet a kitartás által lépni, szárnyalni és fényességben a nappal öltözöttel találkozni, miszerint a napba öltözött megvilágítja ragyogása által az emberi szépséget, amely nem külső, hanem Jézusi útnak áldása és adománya. Lehetőség minden ember számára, hogy ébredjen és éljen, tiszta tudattal, tartásában úgy, ahogy a régiségben, kihúzott derékkal. És itt egyből szeretném folytatni. A kihúzott derékkal,
a derékövnek a jelentőségét. Hisz a férfiak gatyába járnak derékövvel, hogy derék emberek legyenek, kihúzva magukat. És ez a mai világban elmaradozik. Nem, hogy a gyermekeknél, fiatal fiúknál, férfiaknál, embereknél is. Lóg rajtuk az a gatya, lóg rajtuk az a nadrág. És a lóg rajtuk, leesve róluk, látszik, hogy tartásban sem egyenesek. De ezt átvállalja sok nő, nadrággal ott van rajtuk a szíj, pedig lehetnének szoknyában, kötővel. És akkor rend van a házban. A férfi derékemberként övvel, a nő pedig szoknyájában, ruhájában, kötővel. És mindenki tudja a dolgát. A női a bent, és a férfi a kint. És így vannak egységben. Így mutatnak példát, és a gyermekek nem csak tánc alatt veszik fel az övet, hisz tudják, hogy ott fel kell venni, hisz a nadrág lecsúszna róluk, hanem viseletük részévé válik. Hogy lépésükben, erejükben is látszódjon minden nap. A május a természet, a szerelem, párválasztás hónapja is. Ebben a hónapban bontakozik ki a tavasz legteljesebb pompájában, Mária hónapja is, az ég találkozása a földdel. Mária szobroknál, kegyhelyeknél, szántóföldeken, a litániák, Mária énekek megérintik a szívünket, a szeretet, a gyengédség hangján. Máriát virágnevekkel illetni, számos dal és szöveg, őt úgy dicséri, mint a legszebb virágot. Rúzsához, liliomhoz, margarétához, ibolyához, hóvirághoz, gyöngyvirághoz, nősziromhoz hasonlítják. Ezek a virágok az ő lényéről beszélnek. Tisztaság, ártatlanság, szűziesség, igaz tiszta szeretet, alázat, várakozás, türelem, fájdalom. Az egész szép vagy Mária megnevezés a teremtés szépségét tükrözi. Máriában a mi szépségünk is megláttatja magát, aki azonos magával, az sugárzik, sugárzóan szép. Aki nem torzítja el magát a belekényszerített szépség ideában, ő így szép. Minden arcnak megvan a maga szépsége, amely valódi fényünket tükrözi. A májusi növények, a palástfű, amely boldogasszony palásként is említenek, a női élet számtalan helyzetében használatosak. Az elnevezés a palástos boldogasszonyra vonatkozik, aki köpönyege alá rejti árva gyermekeit. Szép kép ez a növény lényegéről, amely használóját óvja, és az életre szeretné vezetni. A macska gyökér lénye az eget és a földet köti össze számunkra. Erős, dús gyökérzettel kapaszkodik a földbe, ugyanakkor az ég felé tör, felemelkedve, könnyű, jó illatú, fehér virágzatával. A mennybe menettel szimbóluma is. Nyílása gyakran esik az ünnepre. Az emberben az egyensúlyt hivatott helyreállítani, a kimerültségét, a rossz alvást, a tehetetlenséget, nyugtató és idegerősítő. A citromfű is erősíti az idegeket és a szívet, gyomrot, sokféle panasz esetén használják. Lénye lágy, kedves, illatos, kitűnik finomságával, ragyogásával, elsősorban nők, gyermekek használják. Itt májusban már mezitláb lehet állni a földön. Mezitláb lehet várakozni. Nem egy állatkerti hétvége a pünköst. Bár sokan nem is tudják, hogy mi lakozik benne. Csak egy hosszú hétvége. Az biztos, hogy hosszú hétvége. Hosszú utat kell bejárni, hogy az ember megélje, hogy megérkezzen hozzá. És lehet látni a gyermekeken. Még ha nem is tudnak semmit, mi van a hagyományban, a lánykák leülnek és koszorút fonnak. A fiúkák pedig elkezdenek faragni. Nem is tudják, hogy miért. Ilyenkor volt pünkösdi, király és királylány választás. És a lányoknak koszorú a fején, fehér ruhácskában, fehérben. Ez megjelenik a fehér. A szép fehér. Lehet ruhánkban is, de lehet ott belül, a lélekben. Zöld farsangnak is nevezik ezt az időszakot, a zöld ágak miatt. Harmadszedés. És harmadta a mosakodás is benne van a napban, pünkösd idején. Ott pünkösd vasárnapon. Mosakodnak patakban,
hisz aranyossá válnak a patakok. Jó érzés van benne. 5. hónap. Ez már az 5. hónap. Szalagok jelennek meg már elsőjével. Megjelennek a májusfák. Öröm van benne, játék van benne. És ebben a hónapban egy várakozás. Karácsony. Elindította az új esztendőt. Húsvétta, aztán pünkösde. Volt egy utazásunk. Épp a búcsúba. Csíksomlyói búcsúba. Amikor 36 órát tölthettünk évekkel ezelőtt, vagy mikor lezárások voltak, úgy kellett elindulnunk, hogy annyit tölthettünk az országba. Ahogy átértünk, percekre rá feloldották. Aztán mentünk tovább. Korondon örömmel vártak bennünket. Azt mondták, mi vagyunk az elsők, akik megérkeztünk. És átértékelték ezt a pünkösdöt. Nagyon sokan el tudtak menni a búcsúba. És azt mondták, most őszintén várják az embereket. Néha már olyan terhes volt nekik, hogy jönnek, sokan vannak. Most vágyták, hogy megint legyenek, hogy megint találkozzanak. Volt idő beszélgetni, volt idejük beszélgetni. Volt idejük átgondolni nagyon sok mindent, ahogy minden embernek. Aztán egy utazással nekem is volt nagyon sok mindenre időm, hogy átgondoljam, amikor Gyimesbükkből a Székelyaljhoz kapcsolódtunk, gyalog megyünk be a búcsúba, a zarándoklaton. 8 éves gyermekünk felkérezkedett egy szekérre, én ott mentem mellette, férjem és a nagyfiam pedig valahol jóval előrébb, tehát a szekerek hátul mennek. 2-szer is szólt nekem a kocsis, hogy asszonyka, üljön fel. Én mondtam, hogy nem, gyalog megyek. Előtte volt egy nagy Mária útunk, és még ezt is gyalog szerettem volna. Megjárni ezt az utat. Szerettük volna. Aztán egyszer a kocsis meghúzta a kantárt, a lovak kimentek, elhagyták a zarándoklatot, utána a többi szekér, és a férjem és a fiam csak annyit látott, hogy ott ül a gyerek a szekéren, egy kislánnyal, én nem vagyok sehol, és boldogan szaladnak a lovak előre. Hát ugye egy ponton elválik a menet és a lovak. Ők Eldőn keresztül mennek át. De mielőtt ez megtörtént, elmondtam a gyermeknek, most mondhatnám, nem is tudom, hogy miért, de elmondtam, hogy mindenki a búcsúba megy, aki itt van. És egy ponton, ott szép víznél meg fogunk állni, és együtt fog enni mindenki. Ott mindenki megáll. A gyorsabbra vettem a lépésemet, kérdezte a férjem, hogy mi történt. Mondtam, nem ültem fel a szekérre. Egy darabig mentem mellettük csendben, aztán gyorsított a lábam, nem tudtam menni olyan lassan, pedig nem megy lassan a menet, szaladni pedig nem illik, mert ez egy zarándoklat. Csak gyorsíthattam a lábamat, azzal a tudattal, hogy mire leszáll a szekérről, én ott leszek. Amikor leszáll, én ott leszek. Mentem csendben, aztán ott a fejemben egyre zavarosabb gondolatok lettek. Édesanyaként mindenre is gondolhattam. Volt időm rá, hogy mentem fel és mentem le. Fel a hegynek, le a völgybe, nem botladoztam, csak gyorsan szedtem a lábam, de nem szaladtam, tiszteletbe tartva az arándoklatot. Aztán kitisztultak a gondolataim, az érzéseim. Valami bennem váltott, egy nagy utat jártam be. Én azt gondolom, mind a négyen. És amikor már láttam a megállót, láttam a szekereket, valaki odaszólt mellőlem a falról. Anya, ott állt a kisfiunk. Megkérdeztem, hogy mióta vagy itt. Mondta, most álltam ide, a hűvösbe. Amit én gondoltam és éreztem, hogy mire leszáll a szekérről, ott leszek, ott voltam. Utána már együtt mentünk tovább. De megtanított valamire ez az út. A pünkösnek ez az útja. Hogy gondolatban kell szabaddá tenni magunkat. Mindentől, ami még bennünk lehet, és hittel lépni be az ünnepbe. És ott mezitláb állni, várva a napot. Minden pünköskor. Nem kell erre gondoljak, de már benne van.
Élje meg mindenki szeretettel, jó érzése. Hiszen mindenhol van, a Kárpátokban, a világban, mindenhol van pünköst. Mindenhol van pünköst napfelkeltéje. És mindenhol lehetünk együtt egy imával, Máriával, Jézussal, a hitünk által. Kívánok mindenkinek szép kerek, tiszta, fehérségben teljes pünkösdöt, piros pünkösdöt. Somlóhegyi tulipános Mária emlékhelyi mája. Mindenségnek édesanyja, igaz szónak Máriája, testem fáradt a nagy út alatt, mosd le a port, hogy lássam magam. Jó érzésed velem legyen, oltalomban fogjad kezem, ahogy fogod országomét, édes fénylő nemzetemét. Erőt kérek itt a hegyen, hogy tartásomban újra egyenes és derék legyek. Munkám fénye, feladata, tanulásom folyamata, küldetésem minden lépte. Legyen veled jó érzésben. Táruljon ki virágzásom, szerelmetes földi táncom, rügyben fakadt kapcsolatom, napsugaras oltáradon. Szavam tiszta, s óhajtásom, porozd be az én virágom, sarjadjon a rendtöretlen, hogy áldott fényben növekedjek, hitben, élő szeretetben. Isten áldjon minden kedves hallgatót, Isten áldja magukat.

0: Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Mária az egyház anyja. Három vallomás. Amikor Gábor öcsém bemutatta szíve választottját, édesapám így válaszolt Babinak. Isten hozott. Három fiunk mellett most már van egy lányunk is. És ez természetesen édesanyám nevében is mondta. Egy szülő, ha tényleg az, a gyermekét végtelen szeretettel szereti, és ugyanilyen szeretettel szereti azt is, aki gyermeke számára a legfontosabb. És így fogadta be a családba édesapám és édesanyám a sógornőmet. Alkalmazzuk ezt most Máriára. Mária a gyermekét végtelenül szerette és szereti mindörökre. És Mária végtelen szeretettel szereti azt is, akit úgy hívunk, hogy Jézus mátkája, vagyis az egyházat. Tehát amikor erről szólok, hogy Mária az egyháznak anyja, egy emberi analógiát mondtam, és ez a történet, ez minden buta, anyós viccet szétlő. Mert valójában sok ilyen családot ismerek, az enyémet is, tehát a miénket is, hogy ilyen integráns helye van annak, amikor egy házaspár biztos kezekben tudja a gyermekét a párja oldalán. A második vallomás 1980. Ebben az évben került a Loretói litániába ez a megszólítás, Mária az egyház anyja. Így köszönhetjük őt. 1980-ban a keresztelésem révén már 31 éve tartoztam az egyházhoz. Családom nagyon egyház szerető, egyházhoz hűséges család volt, megéltünk kommunista házkutatást is a hitünkért, sorolhatnám hosszasan. Utána piaristákhoz kerültem, szintén egy egyház szerető, Máriát szerető közösség. A címerünkben ez a mondat van, Mária Istennek anyja, Mária Méter Teu, és 1980-ban már 4 éve, hogy papként is, még szorosabban, egyház szerető ember felé haladok, mint máig, és remélem, hogy halálomig. És ezért fontos számomra, hogy az az egyház, amelyet végtelenül szeretek, annak van édesanyja, ahogy köszöntjük őt a Loretói litániában is, és ahogy, most következik a harmadik vallomás, ez pedig 2018 március 3-ára vonatkozik, ez a harmadik vallomás, amikor Ferenc pápa Isten kegyelméből ezen szép titok ünnepének nevezte meg pünköst hétfőt. Tehát 2018 március 3-a óta pünköst hétfőn ünnepeljük azt a titkot, amelyet a mostani elmélkedésemmel próbálok egy kicsit megközelíteni. Ennek elmondom a liturgia történetét. Pünköst hétfő ott lifegett pünkösd mögött. Már nem húsvéti idő, mert az 50. nap a pünkösd már betelt, teljessé vált a megváltás, és volt pap, aki nem tudom, zöldbe misézett, hogy évközidő volt, aki pirosban, hogy mondjam, még pünkösdhöz tartozó ünnep van, és Ferenc pápa gyönyörű logikával és Mária tisztelettel, hát a Szentlélek indítására persze, azt mondta, hogy amennyiben pünkösd az egyház születésnapja, akkor illő, hogy az azt követő napon, pünkösd hétfőn, ennek a születésnek, ennek a szülésnek, hogy az egyház születik pünköstkor, Hát ünnepeljük meg az egyház édesanyját is. Így került ide a pünköst hétfőre ez az ünnep. És a teológiai háttérből néhány dolgot felsorolok. Mindannyian tudjuk, hogy Mária ott volt pünköstkor. Utolsó vacsorán nem volt ott. Nyilván ennek zsidó hagyományhoz kötődő múltja van, hogy csak férfiak lehettek az ősi paszka ünnepen, sajnos paszka megünneplésén. De amikor eljött az ő mátkája, és a Szentlélek mindenkire hasonló módon kiáradt, analóg módon persze, ahogy rá, gyümölcsoltó boldogasszony napján, akkor ott volt. Tehát Mária az egyháznak integráns része, olyannyira, hogy édesanyja. Hát persze itt nyilván a Jézus testéről, ha beszélek, a Krisztus misztikus testéről szólok, az világos. A 12 apostol ott volt Mária elszentelésekor. Tehát az a valaki, aki anyai szeretettel szerette fiának a barátjait, vagyis a 12-es közösséget, amikor elindult a mennybe, akkor körülvették már az apostolok, és nyilván attól kezdve is, ahogy a Krisztusnak az örömhírét terjesztették, ott volt mögöttük az a szeretet, amelyet a földi életükben ők Máriától megtapasztalhattak. És amikor erről szólok, hogy Mária köteléke az egyházhoz, az, hogy édesanyja az egyháznak, akkor anya szent egyházról beszélünk. És ez az anyaság számunkra két anyát is jelent, jelenti a Szűz Máriát, amiről most elmélkedek, és ki az, aki nekünk itt a földön anyaként életet adott? Az egyház. Tehát anya. Ki az, aki táplál minket az oltári szentséggel? Az egyház. Vagyis anya. Tehát a Mária is egyház párhuzam lényegéhez tartozik az egyháznak, és nagyon fontos, hogyha még egyet hozzáveszek, tehát ez a hármas kincs, tehát az eukarisztia, Máriától kaptuk a Krisztus testét. Mária, aki az egész üdvösségnek az emberiség részéről befogadója, és az egyház pedig ennek az üdvösségnek hiteles terjesztője. És van még két megjegyzésem. Az első. Hogy lehet, hogy Krisztus hívő, de kijelenti, hogy ő nem szereti az egyházat? Itt valami baj van. Az egyház Krisztus menyasszonya. Az egyháznak az édesanyja Mária. És lehet-e nemet mondani az egyházra annak az embernek, akinek a szívét átjárja a Mária iránti szeretet? Ez költői kérdés volt, de sajnos nagyon sokszor hibázik a dolog, hogy az egyház emberi arcára vonatkoztatva az egyház fogalmat leszűkítve van ez a tulajdonképpen tudathasadás. A második megjegyzésem, ez egy teljesen szubjektív dolog, a Szentmisének minden egyes szavát, mondatát nagyon szeretem, de különösen azt, amikor azért imádkozunk, ismerős mindenkinek, hogy ne vétkeinket nézd, hanem egyházat hitét. Ez a béke készfogás előtt van nem sokkal, tehát ha csak a mi vétkeinkre tekintene a Jézus, hát bajba lennénk. De kérjük, hogy öleljen át a tekintetével is bennünket úgy, hogy az egész egyházra tekint. És akkor tekint a szentek között legkiválóbb módon az édesanyjára, a többi vértanúra, hitvallóra és így tovább. És amikor zárom ezt az elmélkedést, hogy Mária az egyház anyja, ezzel a mondattal zárom, van remény, mert van az egyháznak édesanyja, nem vagyunk árvák, van édesanyánk.
1: Égi iránytűnk. A 20 éves Mária Rádió ünnepi sorozatát hallották Szűz Máriáról.

0: Hírpercek.
1: A Vatikán News főszerkesztője vezércikben foglalta össze Leo pápa Magnifica Humanitas enciklikáját. Angyalföldi és városmajori minisztránsok nyerték idén a minisztráns kupát Esztergomban. Picasso kiállítás nyílik a Szegedi Móra Múzeumban. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Leo pápa május 25-én megjelent Magnifica Humanitas enciklikájában arra szólít fel, hogy ne a szív elszegényedésével fizessük meg a technikai fejlődést, fogalmazott Torinelli a Vatikán News főszerkesztője vezércikkében. A mesterséges intelligencia korában a pápa arra hív minket, hogy maradjunk mélyen emberségesek. Fogadjuk el az emberiség korlátait és törékenységét anélkül, hogy azokat kijavítandó hibának tekintenénk. Ne a nagyok szemszögéből nézzük a világot, hanem alulról, a szenvedők szemével. Nincs olyan algoritmus, amely elfogadhatóvá tehetni a háborút. A mesterséges intelligencia hadviselésben való alkalmazását a legszigorúbb etikai korlátok közé kell szorítani. 14. Leo pápa végül arra kér mindjájunkat, hogy vállaljunk aktív szerepet a szeretet civilizációjának felépítésében, és ne mondjunk le törékeny nagyszerű emberségünkről. A boldogságos Szűz Mária az Egyház anyja ünnepén pünköst hétfőn rendezték meg a Szent Adalbert minisztráns kupát immár 28. alkalommal Esztergom Nagyboldogasszony főszékes egyházában. Tájékoztatott Kálmán Antal minisztráns referens. Közölte a Magyar Kurír. Az idei találkozó témája a Szentírás volt. Az egyes állomásokon a minisztránsok legyőzhették Dávidot, Saullal együtt megvakulva mentek be a városba, próbálták továbbadni az üzenetet. A szemináriumban a jelenések könyvével ismerkedhettek, majd együtt imádkozhattak Lő Gergely spirituális vezetésével a kápolnában. A találkozón 170 minisztráns vett részt 23 plébániáról. Az első helyet a budapesti Szent László és Szent Mihály, valamint a budapesti városmajori Jézus Szíve plébánia egyesített csapata érte el. A minisztránsok a felújított esztergomi bazilika főbejáratán vonulhattak ki az eredményhirdetés után. Pablo Picasso és magyar képzőművészek kapcsolatát bemutató kiállítás nyílik június 20-án a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban, jelentette be Fogos Otto igazgató kedden. A múzeumok éjszakáján nyíló kiállításon Pablo Picasso alkotásai mellett olyan magyar képzőművészek munkái is láthatók, akikkel együtt dolgozott és barátságot ápolt. A kiállítás célja, hogy megismertesse a spanyol képzőművész életútját, munkásságát a látogatókkal. Többek között a Guernica eredeti méretű másolata is szerepel majd a tárlaton. A Drága barátom Picasso című tárlaton a spanyol művész mintegy 30 eredeti alkotása látható majd, köztük 9 kerámia. Az év végéig látható kiállítás elsősorban azt szeretné bemutatni, milyen szoros kapcsolatban volt Pablo Picasso magyar képzőművészekkel. A tárlaton mintegy 40 magyar festő grafikus alkotásait is láthatják majd az érdeklődők. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. 14. Leó beszéde az olasz püspöki konferencia közgyűlésén. Szentatyám, éppen ön az? Leó pápa az audiencián odasietett egy paphoz, aki rosszul lett. Ítélet. Sajgó Balázs atya emelkedése Szent Háromság vasárnapjára.
1: Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. 14. Leó beszéde az olasz püspöki konferencia közgyűlésén. Leó pápa május 28-án csütörtökön fogadta az olasz püspöki konferencia 82. közgyűlésének résztvevőit. A Szentatya beszédében az evangelizáció elsőbségéről, a hit átadásának nehézségeiről, a szinodális egyházról, a közösségek megújulásáról és a püspökök lelkipásztori felelősségéről szólt. A pápa arra buzdította az olasz egyházat, hogy az evangélium bátorságával nézzen szembe korunk kihívásaival.
2: Carissimi fratelli nell'episcopato, buongiorno e bentrovati.
1: A Szentatya beszéde elején szeretettel köszöntötte az olasz püspököket, és rajtuk keresztül az egész olasz egyházi közösséget. A papokat, a diakonusokat, a szerzeteseket, a családokat, a hitoktatókat, a fiatalokat, az időseket, a szegényeket és a betegeket. Különösen azokra utalt, akik talán anélkül, hogy tudnák, szívükben Isten utáni szomjúságot hordoznak. A pápa rámutatott.
2: Molti segni ci parlano di stanchezza, di frammentazione, di solitudine.
1: Korunkat összetettség jellemzi, amelyben sokan fáradtságot, széthullást és magányt tapasztalnak. Saját közelmúltbeli látogatásait, Pompeit, Nápolyt és Acerrát felidézve hangsúlyozta. Közösségeinkben néha érezzük a hit továbbadásának fáradtságát és az új nemzedékek megszólításának nehézségét. Ugyanakkor az evangélium új látásmódot ad. Jézus, amikor a tömegekre tekint, nem megoldandó problémát lát, hanem aratnivalót, Isten földjét. Ezért a pápa szerint az első feladat elsajátítani az Úr tekintetét. Majd figyelmeztetett, ne csak a megkeményedett talajokra panaszkodjunk, és ne álljunk meg pusztán a statisztikai adatoknál. Tudjuk meglátni a feltámadott szemével azt az aratást, amelyet maga Isten készít elő számunkra. A Szentatya hangsúlyozta, hogy az egyház elsődleges feladata ma is az evangélium hirdetése. Assisi Szent Ferencre 6. Pál Evangelii Nuntiandi és Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű dokumentumaira utalva így fogalmazott. A prioritás az evangélium. Majd hozzátette. A hit az evangéliumból születik, ami élő találkozás Krisztussal, aki meghalt és feltámadt. Leó pápa szerint az egyháznak újra fel kell tennie az alapvető kérdéseket. Milyen Isten arcot teszünk láthatóvá prédikációnkban, katekézisünkben, liturgiánkban és szeretett szolgálatunkban? Továbbá, hogyan segítjük elő a Krisztussal való találkozást? A beszéd egyik központi része a keresztény beavatásról szólt. Leó pápa hangsúlyozta.
2: La rinnovata attenzione all'iniziazione cristiana, che non può essere pensata solo come preparazione ai sacramenti.
1: A keresztény beavatás nem gondolható pusztán a szentségekre való felkészítésként, hanem az a méh, amelyben a közösség a hitre nevel, bevezet a húsvéti életbe, az Úrral való szeretet közösségben, az egyházi testvériségben. Ezt követően rámutatott, újra fel kell fedezni a keresztséget, mint élő és egzisztenciális valóságot. A pápa szerint a hit ott növekszik, ahol élő közösségek vannak. A hitet ott adják tovább, és ott növekszik, ahol élő és befogadó közösségek léteznek. Majd részletesen leírta, milyennek kell lennie egy ilyen közösségnek. Olyan közösségeknek, amelyek képesek imádkozni és meghallgatni. Ahol Isten igéje megvilágítja a döntéseket. Ahol az eukarisztia valóban forrás és csúcspont. Ahol a szegények nem külső kedvezményezettek, hanem testvérek, akikben maga az Úr szól hozzánk.

0: A Szent Atya külön hangsúlyt fektetett a fiatalok és családok helyzetére. A fiatalok arcok, hangok és történetek, akikkel párbeszédet kell folytatni. Majd hozzátette, a családokat nem szabad magukra hagyni. A sebekről pedig így beszélt. A sebeket nem elrejteni kell, hanem alázattal az Úr elé vinni. Leó pápa szerint a hitnek konkrét társadalmi következményei is vannak. A hitnek tényleges elköteleződéssé kell válnia a társadalomban, a politikában és a kultúrában. A püspökök feladatáról szólva 14. Leó hangsúlyozta a meghallgatás fontosságát. Mély meghallgatásra vagyunk hivatva. Majd részletezte. Meg kell hallgatni Isten igéjét, Isten népét, és meg kell hallani az idők jeleit. Sőt, arra is figyelni kell, ami megkérdőjelezi lelkipásztori szokásainkat. A pápa szerint az igazi meghallgatás missziós közösséget hoz létre. Ahol a meghallgatás valódi, ott a közösség nem zárul be önmagába, hanem a megkülönböztetés és a küldetés helyévé válik.
1: E questo è il senso del cammino sinodale che avete portato a compimento e che, come avete sottolineato, ora deve diventare stile permanente.
0: Ez annak a szinodális útnak az értelme, amelyet végigjártatok, és amelynek, ahogyan hangsúlyoztátok, most állandó stílussá kell válnia, hangsúlyozta a pápa. A II. Vatikáni zsinat emlékeztetett bennünket arra, hogy Istennek úgy tetszett megszentelni és üdvözíteni az embereket, hogy nem külön-külön és egymással kapcsolat nélkül, hanem néppé formálva őket, amely igazságban ismeri el őt és szentségben szolgál neki. A szinodális egyház olyan egyház, amelyben mindenki saját hivatása szerint felajánlja a lélektől kapott ajándékot a közös épülésre. A részvétel tehát nem engedmény, a közösség és a küldetés követelménye, ezért módszerré, felelősségé és állandó vizsgálattá kell válnia a különböző karizmák és szolgálatok bevonásával, valamint a püspök sajátos feladatának tiszteletben tartásával. Az olaszországi egyház szinodális útjának összefoglaló dokumentuma emlékeztet a részvételi testületek értékére, mint olyan helyekre, ahol a közösségek megkülönböztetése konkrét formát ölthet. Nem elég azonban, hogy ezek az eszközök létezzenek, azt is meg kell vizsgálni, hogy valóban működnek-e. Ebben a folyamatban az olasz püspöki konferencia különböző struktúrái arra hivatottak, hogy továbbra is a közösség, az összehangolás és a megkülönböztetés és a támogatás szolgálatát végezzék az olaszországi egyház javára. Éppen ez szerepe miatt a püspöki konferencia szervezetét a küldetés igényeihez és a megváltozott történelmi körülményekhez kell alakítani. Nem arról van szó, hogy külső szervezeti modelleket utánozzunk, vagy mindent adminisztratív hatékonyságra redukáljunk, hanem arról, hogy megkérdezzük, milyen arculat segíti ma leginkább a pásztorokat és a helyi egyházakat abban, hogy jobban hirdessék az evangéliumot, együtt járjanak az úton, és lehetővé tegyék a valódi rendezett és termékeny részvételt. Amikor ezt a vizsgálatot a lélekben végzik, az nem gyengíti, hanem megtisztítja a közösséget, állapította meg Leó pápa. Beszéde végén a pápa erőteljes lelkipásztori buzdítást intézett az olasz püspökökhöz. Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. Majd sorra nevezte meg azokat a területeket, ahol erre szükség van.
1: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
0: Legyen bátorságunk olyan közösségekhez, amelyek kevésbé aggódnak mindennek a megőrzése miatt, és szabadabban hirdetik Krisztust. Legyen bátorságunk olyan katekézishez, amely beavatás és állandó keresztényképzés. Legyen bátorságunk befogadó és missziós plébániákhoz. Legyen bátorságunk meghallgatni a fiatalokat anélkül, hogy megszelídítenénk kérdéseiket. Legyen bátorságunk hagyni, hogy a szegények evangelizáljanak bennünket. Végül az olasz egyház küldetéséről így szólt. Olaszországnak szüksége van erre a tanúságtételre. Beszéde végén az olasz püspöki konferenciát a szűzanya közbenjárásába ajánlotta, majd apostoli áldását adta a főpásztorokra és az olasz egyházi közösségekre.
2: Leó pápa az audiencián odasietett egy paphoz, aki rosszul lett. Don Franco Semeraro elmesélte a vatikáni médiának, hogyan segített 14. Leó pápa fivérének Diego atyának, aki a nagy melegben összeesett a Szentpéter téren tartott általános kihallgatáson. A Szent Atya személyesen adott át neki egy rózsafüzért. Hamar bejárta a világ sajtót a felvétel, amint a szerdai audiencián közvetlenül a pápai emelvény előtt gyűrűcsókra sorban álló sötét öltönyös férfiak között feltűnik a Szent Atya fehér ruhás alakja, aki lejön az emelvényről, és letérdel, hogy meggyőződjön arról, mi történt. Egy idős atya segítségére sietett, akit Don Diego Semerárónak hívnak, és a dél-olasz Martina Franca településen szolgál. Fivérével érkezett Rómába, idén ünnepli papsága 60. évfordulóját, és átadott a pápának egy albumot, benne néhány fényképpel Szent Ágoston erekjéiről, amikor mintegy 20 évvel ezelőtt városokban voltak. Rendkívüli dolog történt, mondta el a vatikáni médiának Franco atya, aki elmesélte a történteket. Fivérem a hagyományos gyűrűcsókra állt sorban a Szent Péter Bazilika előtti emelvénynél, aki miután 3 órát töltött a tűző napon, megszédült és legurult a lépcsőről, most kicsit fáj neki, de hála Istennek jól van. És aki először a segítségére sietett, éppen Leó pápa volt. Ő hajolt le elsőként, és oda ment segíteni neki. Ezzel magát Diego atyát is meglepte, aki így kiáltott fel: Szent atyám, tényleg ön az? A Szent Atya aztán kezet fogott vele, és személyesen adott át neki egy szentolvasót. Az epizódot követően a papot a vatikáni betegellátó központba kísérték kivizsgálásra, de nem találtak semmi elváltozást. Az audiencia után megebédelt és misét is celebrált. Diego atya júniusban tölti be 82. életévét. Nem ez az első közeli élménye Péter utódával, hiszen 1970-ben éppen a Szent Péter téren szentelte őt pappá 6. Pál pápa. Hosszú éveken át a Martina Francai Szent család plébánián szolgált. Ítélet. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Szent Háromság vasárnapjára.
3: Él egy kis mese a sündisznókról, akik nagyon fáznak a téli éjszakában. Összebújnak hát, hogy egymást melegítve védekezzenek a hideg ellen, de minél jobban összebújnak, annál jobban érzik egymást tüskéit, annál jobban szúrják egymást. Próbálnak hát távolodni, csak hogy akkor ismét dideregnek. Valahogy így van ez az emberrel is. Ha eltávolodik társaitól, minden kihűl körülötte, rideg lesz az élete. Ha közelít hozzájuk, némely szúrást, esetleg tüskét is el kell viselnie, de még mindig jobb szeretteink tüskéskedvét eltűrni, mint belefagyni az egyedül létbe. Elvégre nekem is vannak tüskéim, amelyeket az engem szeretők kénytelenek eltűrni. S ha él bennem kis megértés, és megengedem a szeretetet, e tüskepárbaj sosem okoz veszélyes sérüléseket. Nem jó egyedül élni. Az ember akkor él igazán, ha kapcsolatban él mással, másokkal. Szeretni egyedül nem lehet. Erről tanúskodik Szent Háromság főünnepe is. Másokkal jól együtt élni is, azonban csak akkor tudok, ha magamra és magamba engedem Isten végtelen szeretetét, amelyről János evangélista így fogalmaz: úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. Hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Valójában elkezdődött múlt van a görög eredeti szövegben, amely nem ér véget. Ennek a szeretetnek túlcsordulásából lett a világ, és folyamatosan újjá teremtődik az Atya és Fiú Szent Lelke által. Ha a Fiú példájára közreműködünk ő vele. Folyamatosan teremt, folyamatosan szeret, hiszen ő maga is szeretett közösség. Miért küldte fiát? Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Nagyon könnyen elbolondul, irányt téveszt az ember, ha kihagyja Istent az élete formálásából. Ez pedig szükségszerűen azt jelenti, hogy másokkal együtt imádkozik, másokkal együtt gyakorolja hitét, különben nagyon könnyen becsapják saját maga alkotta elméletei, és a maga módján fog élni. Elhiteti magával, hogy szereti az Istent, és közben azon csodálkozik, hogy miért nem boldog. Talán azért, mert elveszett, és nem is tud róla. Ezért jó időnként felkeresni valakit, aki segít nekem, hogy visszatérjek. Olyas valakit, akiről tudom, hogy kapcsolatban van Jézus Krisztussal. Olyas valakit, aki beleérzi magát helyzetembe, és Krisztushoz vezet, nem elvezet tőle. Keresztény az, aki kapcsolatban van Krisztussal. S míg elmélkedésem kezdetén csak az emberi kapcsolatok szükségességére utaltam, most egyet tovább lépek, és azt mondom, akkor élek igazi életet, ha kapcsolatba tudok kerülni, és kapcsolatba tudok maradni az élő Krisztussal. Ez pedig csak a Szentlélekben lehetséges, mert ő általa és ő benne ismerem meg igazán Krisztust, aki elvezet az Atyához. Talán furcsának tűnik, hogy János evangélista, amikor Isten neki nagy szeretetét hirdeti, a következő sorokban szinte ellentmondásként már is az ítéletről és kárhozatról beszél. Felmerülhet a kérdés, lehetséges-e egyszerre mindkettő, ítélet és kárhozat egyszerre? Nagyon is lehetséges, mert a felkínált és elutasított szeretet ítéletté válhat. Minden nagyszerűvel való találkozás egyben ítéletet is hordoz magában. Mégpedig a nagyszerűhöz való viszonyulásom mondja ki az ítéletet. Az, ahogyan viszonyulok, ahogy reagálok. Ez maga az ítélet. Az egyik múzeum igazgatója egyszer személyesen vezetett végig egy úgynevezett fontos embert, azon a kiállítótermen, ahol a múzeum legértékesebb festményei voltak láthatóak. A látogató unottan végigballagott a képek előtt, éppen csak egy-egy pillantást vetve rájuk, s végül a kijárathoz érve ezt mondta. Nos, nem sok gyönyörűségem telt ezekben a mázolmányokban. Az igazgató szerényen csak ennyit mondott neki. Engedjen meg, uram, hogy emlékeztessem, ezek a festmények évszázadok kritikáját kibírták, s azért kerültek ide a legféltettebb terembe. Ezek már nem kerülnek zsűri elé, hanem ezek a képek maguk a zsűri. Ők ítélkeznek a néző fölött. Véleményével saját magam fölött mondta ki az ítéletet. Ugyanez érvényes Krisztussal való kapcsolatomra is. Aki Jézus lényével, életével, igéjével találkozva negatívan viszonyul hozzá, és taszítja őt Jézus lénye, az ítéletet mond önmaga felett. Nem Jézus ítélte el azt, hanem ő saját magát. Isten mindig szereti az embert Jézusban, ezért küldi el őt, de az ember nem mindig pozitívan viszonyul ehhez a szeretethez. Van, akit ez kimondottan taszít. Ha már jobban kezdtük szeretni a sötétséget, mint a világosságot, akkor úgymond zavar mindenki, aki őrá emlékeztet. Úgy van ez valahogy, ahogy a fiatal Alkibiadész, a zülött életű, de nagy tehetségű ember mondotta Szokratésznak. Gyűlöllek, Szokratész, mert valahányszor rád nézek, vagy eszembe jutsz, mindig eszembe jut a saját mocskos életem. Vannak, akik Jézus lényével találkozva még többre vágynak, még közelebbi találkozásokra, még több fényre, még több világosságra. És vannak, akiket szinte indulatossá tesz és káromkodásra késztet Jézus lénye. Jézus mindig és mindenképpen leleplezi lelkünk alaphangját, hogy az sötétséggel vagy világossággal telítette. Vagy így, vagy úgy. Egyszer mindenki kihúzanodik. A világosság felragyog, látni fogom magam teljesen Isten szeretetének fényében, s akkor még egyet dönthetek. Véglegesen.
2: Ítélet. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Szent Háromság vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.

0: Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
1: A zsidóknak írt levél, a 7. fejezet. Ez a Melkizedek, Sálem királya és a fölséges Isten papja, eléje ment a királyok legyőzése után hazatérő Ábrahámnak, és megáldotta őt. Ábrahám tizedet adott neki mindenből. A neve azt jelenti, az igazságosság királya. Azon kívül Sálem királya volt, vagyis a békesség királya. Nem ismerjük apját, anyját, családfáját, sem napjainak kezdetét, vagy életének végét. Így az Isten fiához hasonlítva maradt pap mindörökké. Gondoljátok meg, milyen nagy ember az, akinek ősatyánk Ábrahám tizedet adott a zsákmány javából. Lévi fiainak, mivel papi tisztet viselnek, szintén megvan a törvényes joguk arra, hogy a néptől, vagyis testvéreiktől, akik Ábrahám leszármazottai, tizedet szedjenek. Ő viszont, aki nem az ő nemzetségükből származott, Ábrahámtól kapta a tizedet, és megáldotta azt, akinek az ígéret szólt. Kétségtelen azonban, hogy a magasabb rangú áldja meg az alacsonyabb rangút. Itt halandó emberek szednek tizedet, ott meg az, akiről tanúsítják, hogy él. Sőt, Ábrahámra való tekintettel mondhatjuk, hogy Lévi is, aki most tizedet szed, szintén fizetett tizedet, hiszen jelen volt őse ágyékában, amikor Melkizedek találkozott vele. Ha a levita papság, amelynek szolgálata idején a nép a törvényt kapta, elvezetett volna a tökéletességre, mi szükség lett volna még rá, hogy más főpap jöjjön Melkizedek rendje szerint, nem pedig Áron nemzetségéből? A papság megváltozásával azonban szükségképpen megváltozott a törvény is. Akiről ugyanis ezeket mondjuk, az más törzsből való, amelyből senki sem szolgált az oltárnál. Hiszen köztudomású, hogy urunk Júda törzséből származott, e törzsel kapcsolatban pedig nem beszélt Mózes a papságról. Még világosabb ez, ha Melkizedek módjára egy másik pap lép föl, aki nem a testi leszármazás törvénye alapján lett azzá, hanem a halhatatlan élet erejéből. A tanúság ugyanis így szólt róla, pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint. Ám ezzel a korábbi törvény megszűnt, mint hatástalan és erőtlen. A törvény tudnilik nem vezetett el a tökéletességre, csak előkészítője volt egy jobb reménynek, amely közelebb visz Istenhez. Annál is inkább, mivel ez nem történt eskü nélkül. Amazok eskü nélkül lettek pappá, ő azonban annak erejével, aki így szólt hozzá, megesküdött az Úr, és meg nem bánja, pap vagy te mindörökké. Ennek megfelelően Jézus egy kiválóbb szövetség kezese lett. Azon kívül ők nagy számban voltak papok, mivel a halál következtében nem maradhattak meg. Ő viszont örökre megmarad, s így papsága örökké tart. Ezért mindörökre üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak Isten elé, hiszen örökké él, hogy közben járjon értünk. Ilyen főpap kellett nekünk, szent, ártatlan, fedhetetlen, a bűnösöktől elkülönített, aki fölségesebb az egeknél. Ő nem szorul rá, mint a többi főpap, hogy naponként először a saját vétkeiért mutasson be áldozatot, csak azután a nép bűneiért. egyszer s mindenkorra megtette ezt, amikor önmagát föláldozta. A törvény tehát gyarló embereket rendelt főpappá, az esküszava azonban, amely a törvényt követte, magát az örökre tökéletes fiút. A zsidóknak írt levél. A 8. fejezet. A mondott dolgoknak ez a lényege. Olyan főpapunk van, aki a fölség trónjának jobbján ül a mennyben, mint papi szolgája a szentélynek, az igazi sátornak, amelyet az Úr emelt, nem ember. Minden főpapnak ugyanis az a kötelessége, hogy ajándékot és áldozatot mutasson be. Ezért neki is kellett lennie áldozati adományának. Ha a földön élne, nem is volna pap, hiszen itt élnek olyanok, akik a törvény szerint áldozatot mutatnak be. Ezek azonban csak a mennyei szentély előképénél és árnyékánál szolgálnak. Annak az utasításnak megfelelően, amelyet Mózes kapott, amikor a sátrat el akarta készíteni. Vigyázz, és mindent a minta szerint csinálj, amelyet a hegyen mutattam neked. Ő annyival kiválóbb papi szolgálatot kapott, amennyivel magasabb rendű, tökéletesebb ígéreten alapuló szövetségnek a közvetítője. Ha ugyanis az első szövetség kifogástalan lett volna, nem volna szükség a másodikra. Így feddette őket ugyanis. Íme, napok jönnek, mondja az Úr, és új szövetségre lépek Izrael házával és Júda házával. Nem olyan szövetségre, amilyet atyáitokkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogtam őket, és kivezettem Egyiptom földjéről. De mivel nem tartották meg a szövetséget, én sem törődöm velük, mondja az Úr. Ez lesz a szövetség, amelyet a manapok után Izrael házával kötök majd, mondja az Úr. Elméjükbe vésem, és szívükbe írom törvényemet. Én az ő Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Akkor majd senkinek sem kell társát vagy testvérét tanítania, ismerd meg az Urat, mert mindenki ismerni fog a legkisebbtől a legnagyobbig. Irgalmas leszek bűneik iránt, és vétkükre többé nem emlékezem. Ha tehát itt új szövetségről beszél, a régit elévültnek tekinti. Ami pedig elévült és idejét múlta, az közel van a megszűnéshez. A zsidóknak írt levél. A 9. fejezet. Minden esetre az előző szövetségnek is megvolt a maga Isten tiszteleti rendje és földi szentélye, egy sátor. Ennek első részében ott állt a mécstartó és az asztal, rajta a fölajánlott kenyerek. Ezt nevezték szentélynek. A második függöny mögött állt a legszentebbnek nevezett sátorrész. Itt volt az illatáldozat aranyoltára és a szövetség ládája, amelyet minden oldalon arany borított. A ládában őrizték a mannát tartalmazó aranyvödröt, Áron kivirágzott vesszejét és a szövetség tábláit. Fölötte a dicsőséges kerubok beárnyékolták az engesztelés lapját. Ezekről egyébként most nem szükséges szólnom. Amióta ezt így elrendezték, az első sátorrészbe mindig beléptek a szolgálatot végző papok. A másodikba azonban csak a főpap lépett be egyszer egy évben, azzal a vérrel, amelyet a maga és a nép bűneiért ajánlott föl. A Szentlélek ezzel azt jelezte, hogy addig, amíg az első sátor fennáll, a legszentebb szentélybe vezető út nem nyílik meg. ez úgy fogható föl, mint utalás a jelen időkre. Mert hisz ott olyan ajándékot és áldozatot mutatnak be, amelyek a bemutatót lelkileg nem tehetik tökéletessé. Tudnilik csak testi szertartások, amelyek ételből, italból és különféle lemosásokból állnak, és kötelező erejük csak az újjárendezés idejéig tart. Krisztus azonban a ránk váró javak főpapjaként jött el, és belépett abba a nagyobb és tökéletesebb sátorba, amelyet nem emberkéz alkotott, vagyis nem ebből a világból való. Nem bakok vagy borjak vérével, hanem a saját vérével lépett be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök megváltást szerzett. Ha ugyanis a bakok és bikák vére, meg az üsző hamva, a tisztátalanokra hintve külsőleg tisztává teszi őket, mennyivel inkább megtisztítja lelki ismeretünket a holt cselekedetektől Krisztus vére, aki az örök lélek által önmagát adta tiszta áldozatul Istennek, hogy az élő Istennek szolgáljunk. Ezért ő új szövetség közvetítője. Előbb azonban a régi szövetség korában elkövetett bűnök megváltásáért el kellett szenvednie a halált, hogy a meghívottak elnyerjék az örökké tartó örökséget. Ahol ugyanis van végrendelet, előbb bizonyítani kell a végrendelkező halálát, hiszen a végrendelet csak halál esetén jogerős. Amíg a végrendelkező él, nem érvényes. Ezért az első szövetséget sem kötötték vér nélkül. Miután ugyanis Mózes, a törvény előírása szerint, minden rendelkezést felolvasott az egész nép előtt, vette a bakok és borjak vérét a vízzel, majd vörös gyapjúval és izsóppal meghintette magát a könyvet és az egész népet e szavakkal: ez annak a szövetségnek a vére, amelyet Isten veletek kötött. Aztán meghintette vérrel a sátort és az összes Isten tiszteleti edényt is. Sőt, a törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. A mennyekben lévők előképeinek így kellett megtisztulniuk, maguk a mennyeiek azonban ennél kiválóbb áldozatot követeltek. Krisztus ugyanis nem kézzel épített szentélybe lépett be, amely a valódinak csak előképe, hanem magába a mennybe, hogy Isten színe előtt közben járjon értünk. Nem azért lépett be, hogy többször áldozza föl magát, mint ahogy a főpap minden évben idegen vérrel belép a legszentebb szentélybe, hiszen akkor a világ kezdete óta már többször kellett volna szenvednie. Így azonban az idők végén egyszer s mindenkorra megjelent, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Amint az ember számára az a rendelkezés, hogy egyszer halljon meg, és utána ítéletben legyen része, úgy Krisztus is egyszer áldozta föl önmagát, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor nem a bűn miatt jelenik meg, hanem azok üdvözítéséért, akik reá várnak. A zsidóknak írt levél. A 10. fejezet. Mivel a törvény a jövendő javak árnyéka, de nem a valóságok képe volt, még azokkal az áldozatokkal sem tehette tökéletessé a résztvevőket, amelyeket évről évre megszakítás nélkül bemutattak. Nem, de abba hagyták volna az áldozat bemutatását, ha a bemutatók egyszeri megtisztulás után megszabadultak volna a bűntudattól. Ellenkezőleg éppen ez emlékeztette őket évről évre a bűnre. Lehetetlen ugyanis, hogy a bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Ezért nyilatkozik így, amikor a világba lép, áldozatot és fölajánlást nem kívántál, de testet alkottál nekem. Nem kedves előtted az engesztelő és égő áldozat. Akkor így szóltam, íme jövök, Istenem, hogy teljesítsem akaratodat, amint a könyvtekercsben rólam írva áll. Először tehát ezt mondta, áldozatot, ajándékot, engesztelő és égő áldozatot nem akartál, és nem telt benne kedved. Jól lehet, ezeket a törvény írta elő. Aztán így folytatta, jövök, hogy teljesítsem akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat. E szerint az akarat szerint Jézus Krisztus testének föláldozása által egyszer s mindenkorra megszentelődünk. Minden pap naponta elvégzi szolgálatát, és ugyanazt az áldozatot többször bemutatja, ezeknek azonban nincs erejük a bűn eltörlésére. Ő ellenben csak egy áldozatot mutatott be a bűnökért, és örökre helyet foglalt Isten jobbján. Már csak arra vár, hogy minden ellensége hódolattal leboruljon a lába előtt. Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Ez bizonyítja a Szentlélek is, amikor így szól, ez lesz a szövetség, amelyet a manapok után kötök velük, mondja az Úr. Törvényemet a szívükbe adom, és elméjükbe írom, bűneikre és törvényszegésükre többé nem emlékezem. Ám ahol ezek bocsánatot nyertek, ott nincs szükség bűnért való áldozatra. Testvérek, Krisztus véréért megvan tehát a reményünk, hogy beléphetünk a szentélybe. Ezt az élethez vezető új utat a függönyön, vagyis saját testén keresztül nyitotta meg nekünk. Főpapunk is van, akit Isten a népe fölé rendelt. Járuljunk hát hozzá igaz szívvel, hitből fakadó bizalommal, hiszen a szívünk megtisztult a rossz lelkiismerettől, és testünket is tiszta víz mosta le. Tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk megvallásában, mert hűséges az, aki az ígéretet tette. Legyen rá gondunk, hogy szeretetre és jó tettekre buzdítsuk egymást. Összejöveteleinkről ne maradjunk el, mint némelyek szoktak, hanem annál inkább bátorítsuk egymást, minél közelebb érzitek a napod. Ha ugyanis azután, hogy az igazságot fölismertük, szándékosan vétkeztünk, nincs többé áldozat a bűnért, hanem rettenetes ítélet és lángoló tűz vár ránk, amely megemészti a lázadókat. Aki Mózes törvényét megszegte, annak két vagy három tanú szavára irgalom nélkül meg kellett halnia. Gondolhatjátok, mennyivel súlyosabb büntetést érdemel az, aki lábbal tiporja Isten fiát, semmibe veszi a szövetség vérét, amely megszentelte, és kigúnyolja a kegyelem lelkét. Ismerjük jól azt, aki így szólt, enyém a megtorlás, és én megfizetek. Majd ismét, az Úr ítélkezik népe fölött. Rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. Emlékezzetek vissza az elmúlt időkre, amikor megvilágosodástok után annyi szenvedésben és küzdelemben helytáltatok. Részint szidalmazásnak és szorongatásnak voltatok kivéve, részint közösséget vállaltatok azokkal, akik hasonlóképpen szenvedtek. Együtt szenvedtetek a foglyokkal, és vagyonotok elkobzását is örömmel elviseltétek abban a tudatban, hogy értékesebb és maradandóbb javakkal rendelkeztek. Ne veszítsétek hát el bizalmatokat, hiszen nagy jutalom jár érte. Álhatatosnak kell lennetek, hogy Isten akaratát teljesítsétek, és az ígéretet elnyerjétek. Már csak rövid idő, nagyon rövid idő, aztán eljön az eljövendő, és nem késik. Az igaz ember a hitből él, de ha elpártol, nem telik benne kedvem. Mi nem tartozunk azok közé, akik elpártolnak és elkárhoznak, hanem azok közé tartozunk, akik hisznek és megmentik az életüket.
0: Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: Imaórák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
3: mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben, lélekben a tieid maradjunk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, és amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: A Vatikán News főszerkesztője vezércikkben foglalta össze Leo pápa Magnifica Humanitas enciklikáját. Angyalföldi és városmajori minisztránsok nyerték idén a minisztráns kupát Esztergomban. Szentmisében adtak hálát a 30 éve alapított Caritas csoportért Kazincz Barcikám. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Leo pápa május 25-én megjelent Magnifica Humanitas enciklikájában arra szólít fel, hogy ne a szív elszegényedésével fizessük meg a technikai fejlődést, fogalmazott Torinelli a Vatikán News főszerkesztője vezércikkében. A mesterséges intelligencia korában a pápa arra hív minket, hogy maradjunk mélyen emberségesek. Fogadjuk el az emberiség korlátait és törékenységét anélkül, hogy azokat kijavítandó hibának tekintenénk. Ne a nagyok szemszögéből nézzük a világot, hanem alulról, a szenvedők szemével. Nincs olyan algoritmus, amely elfogadhatóvá tehetni a háborút. A mesterséges intelligencia hadviselésben való alkalmazását a legszigorúbb etikai korlátok közé kell szorítani. 14. Leo pápa végül arra kér mindjájunkat, hogy vállaljunk aktív szerepet a szeretet civilizációjának felépítésében, és ne mondjunk le törékeny nagyszerű emberségünkről. A boldogságos Szűz Mária az Egyház anyja ünnepén pünkösd hétfőn rendezték meg a Szent Adalbert minisztráns kupát immár 28. alkalommal Esztergom Nagyboldogasszony főszékes egyházában. Tájékoztatott Kálmán Antal minisztráns referens. Közölte a Magyar Kurír. Az idei találkozó témája a Szentírás volt. Az egyes állomásokon a minisztránsok legyőzhették Dávidot, Saullal együtt megvakulva mentek be a városba, próbálták továbbadni az üzenetet. A szemináriumban a jelenések könyvével ismerkedhettek, majd együtt imádkozhattak Lő Gergely spirituális vezetésével a kápolnában. A találkozón 170 minisztráns vett részt 23 plébániáról. Az első helyet a budapesti Szent László és Szent Mihály, valamint a budapesti városmajori Jézus Szíve plébánia egyesített csapata érte el. A minisztránsok a felújított esztergomi bazilika főbejáratán vonulhattak ki az eredményhirdetés után. Előadásokkal, tanúságtételekkel emlékeztek vissza a helyi római katolikus egyházközösségi Caritas 30 évének legszebb pillanataira május 20-án Kazincz Barcikán. Az ünnepi szentmisét Cseh István aranymisés putnoki plébános mutatta be. Szónoka Missinger Ferenc kerületi esperes volt. Beszédében a szeretetszolgálatról, mint ajándékról beszélt. A Caritas önkéntesek 30 éve arra vállalkoztak, hogy azoknak is eljuttatják Jézus szeretetét, akik nem annyira szeretetre méltó, csak segítségre szorulok. Amikor a szomszédunk, anyósunk, apósunk, vejünk, menyünk jön hozzánk, és nehézé válik a felebaráti szeretet, ha Jézus szemével látjuk a hozzánk fordult, akkor könnyűvé válik ez a szeretet, mondta az esperes. Az 1996-ban megalakult Caritas csoport elsőként a betegek, idősek felé fordult. 2014 óta a szalézi szerzetesek vették át a plébánia vezetését. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermeke émacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
1: Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér első titka. Akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázott szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényünk gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálója vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az amen, melyel kifejezted, az Úr szolgálja vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka. Örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, hogy ott hordol a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülül elborítja egész lényét, és a találkozásban kicsillad az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabernákumává válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak. Öröme eltölti egész lényedet. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Figyeld már el a hódolat teljes magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöppember palántában benne lökik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mert nem a napkeleti bölcsek, és nem akarsz tőle semmit csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele, Isten egy ember szívben, csodálkozol által örvendezve, az ő békéjében indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkületét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjárja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél nagyobb az öröm, abban világosan kell látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten nem fogad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
5: most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér ötödik titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld már a lelkületét, szívébe véste a történteket, elegondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja: Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezze nekünk az örök élet jutalmát, add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária Szent Olvasok elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Amen.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
7: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Szabó Lajos, evangélikus lelkésszel, Tóth Enikő beszélget.

0: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő, és kedves vendégem, dr. Szabó Lajos, evangélikus lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem nyugalmazott rektora, és a következő almádialógusunknak az előadója, meghívott vendége. Sok szeretettel köszöntöm, Erősvár a mi Istenünk.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgatja ezt, és örülök annak, hogy egy ilyen beszélgetésre nyílik most lehetőségünk is, eleve az almádi dialógus. Örülök.
0: Hát köszönjük, hogy elvállalta. Egy kicsit segítsen nekünk, hogy jobban megismerjük az ön személyét. Meséljen arról, hogy hogyan nőtt fel, milyen benyomások érték gyerekkorában, hogy így alakult, hogy a végén lelkész lett, és most itt van nálunk.
1: Hát ennek van egy érdekes története. Talán onnan kezdeném, hogy én 1953. július 30-án születtem. Ezt úgy is szeretném mondani, hogy nem akárhol, mert Kisomjón, a Kemenes alján. És hát hogy általában még a teológus hallgatók is azt szokták mondani, hogy a teológiai tanulmányok közben egyet meg kell tanulni nálam, hogy a Kemenes alja az egy külön ország, meg a nyugati vége Magyarországon annak egy külön tisztelete van. Ez egy kicsit nem viccesen hangzik, vagy vidáman hangzik, de alapjávéve engem nagyon meghatározott az első 12 évem, amit ott töltöttem, ahol édesapám lelkész volt, ott már 27 évig volt egy faluba, 8 falu tartozott hozzá, és átéltem egy ilyen nagy szórvány központnak és gyülekezetnek az életét, és hát ahogy abban az időben, az 50-es évek végén, a 60-as évek elején egy külön izgalmas világ volt az, hogy hogyan éltünk ott, és hogyan lehetett a hitet megélni. Hiszen azért az akkori falvakban sem volt ez egyszerű. Kisgyerekként észrevettük azt, hogy mit szabad az iskolába, mit nem szabad az iskolába. A hittanórák egy elég feszélyezett légkörbe folytak, és nem mertek mindenkit beiratni, de mégiscsak be voltak iratva a falu gyerekeinek egy nagy része hittanra, és átéltünk istentiszteleti életeket is, és engem az nagyon meghatározott, ahogy ott, abban az időben nagyon sok idős ember beszélgetett velünk, gyerekekkel. Ez akkor a faluban ilyen szokás volt, hogy az idősek úgy leültek, mint hogyha partnerek lennénk, vagy ilyesmi, és akkor hát ugye volt, aki úgy eleve azt mondta viccesen, hogy hát belőle papnak kell lenni, mert papnak a fia vagy. És hát ugye ez lesz, vagy nem lesz, ez később nem egészen ilyen simán alakult, de ilyen gyerekkori felütés volt az életemben az, hogy nem egyszer hallottam azt, hogy te úgyis pap leszel. És ilyen predestinációnak is éreztem egy kicsit, aztán egész más felé indultam el.
0: És ezek a hatások, amikor ezt mondták önnek, akkor milyen érzést váltottak ki egy gyerekben?
1: Mérgesített. Tehát mérgesített, hogy miért néznek engem papnak? Én egyáltalán egy normál gyerek akartam lenni, aki ott van a gyerekek között, de ugyanakkor egy kicsit ott volt az, hogy ha most így 70 éven felülről visszanézek oda, voltak olyan érdekes foszlánymondatok, hogy volt amelyik idős férfi, egyszerűen hozzátette azt, hogy azért, mert mindent el tudsz intézni, már látszik rajta, te jó pap leszel. És ezt így hozzátették. És ezek megmaradtak. Tehát ezek hosszú távra megmaradtak. Az, hogy a gyerekek néha csúfoltak azzal, hogy pap gyerek vagyok, vagy lelkész az apád, meg egyéb, ez egy picit mindig jelentkezett, de ez ilyen alapvető edzés volt ahhoz, ami később a társadalomban is hát azért csak-csak elérte az embert.
0: És lelkész gyerekként nehéz volt abban az időben? Volt ilyen megbélyegzés?
1: A bátyáim, két bátyám van, akik idősebbek nálam, 9 és 7 évvel, ők sokkal keményebben élték át ezt. De a 60-as évek elején, amikor már azért én iskolába kezdtem járni, én úgy érzem, hogy mi kevesebbet kaptunk ebből. De volt egy kis elkülönülés, amit például át kell élni, hogy óvodába nem járhattam, mert óvodába papgyerek nem mehet, mert elrontja a közösséget, tehát ilyenek voltak, de én már annyira keményen nem részesültem ebbe. Akkor már azért ez egy kicsit úgy jelentkezett, hogy sokkal finomabban hangzottak el mondatok, amik el is hangoztak. Egy-két tanár volt az iskolában, akinek valahogy a vallással, vagy az egyházzal, vagy a papokkal baja volt, az néha egy fél mondatot odaszúrt, de ez annyira nem fájt.
0: És milyen irányba indultál? Mondta, hogy még nem lelkésznek készült egyből, hanem más érdekel.
1: Igen, hát az volt, hogy az édesapám átkerült Kőszegre 1965-ben lelkésznek, és Kőszegen egy olyan hatás ért, hogy egy nagyon jó gimnáziumi osztályba is tanárok kezébe kerültem, meg zeneiskolába jártam egyből, ahogy átkerültünk, meg korábban is, de ott egy nagyon intenzív zeneiskolai élet volt, amiben nem csak az volt az érdekes, hogy gyakorlatilag zenét tanultunk, hanem még az általános iskola végén is, a gimnázium, és úgy mentünk a zeneiskolába délután, mint ahogy haza. Egy jó érzéssel, tehát nyitott szívű, kedves zenetanárok voltak, akiknek így nem tudom, hogy megtanították-e annak idején a Zeneakadémián nekik, hogy úgy törődtek velünk. Tehát beszélgetések voltak zongora óra végén, elbeszélgettek velünk arról, hogy érezzük magunkat, mi van bennünk. Sok minden így elindult, és a gimnáziumban én nagyon kellemes gimnáziumi éveim voltak, mert a gimnáziumi tanároknak azt mondhatom, hogy egyet-kettőt leszámítva mindenki olyan volt, akire föl lehetett nézni. És ez engem elmozdított abba az irányba, hogy voltak, akik otthon a családban jogi pályát ajánlották, hogy menjek el jogásznak, mert az egy olyan húzósabb és olyan érdekes, meg jó lesz. Én meg elindítom a tanári pálya felé. Tehát én gyakorlatilag Pécsre felvételiztem történelem ének szakra, föl is vettek, előtte zongoráztam, ott különböző elég jó eredményeket elértem, és az volt az érdekes, hogy hát gyakorlatilag ebbe az irányba indultam el, de nem ott kötöttem ki a végén.
0: És meddig jutott ebben?
1: Hát ebbe odáig jutottam, hogy elvittek katonának, és Kiskörösre vittek el katonának. Kiskörös az egy, hát Kőszeginek Kiskörös a világ vége. A szüleim egyszer jöttek el meglátogatni, akkor is végig mondták, hogy ez a borzalmas messze van. Itt ilyen utat nem lehet megtenni, hát ugye ez az akkori időnek azért a dolgait hozzá kell adni. És én oda kerültem, és egy érdekes helyzet alakult ki, hogy ott egy nagyon élő, nagy evangélikus gyülekezet van, egy hatalmas evangélikus templomból, amit én a laktanyám mindig láttam a templomtornyot, a harangütést, mindent, és akkor úgy arra gondoltam, hogy hát én megpróbálok vasárnap kimenni templomba a laktanyába, elkérezkedek az őrnagytól. És akkor ugye az őrnagy úrhoz odaálltam, mondták, hogy el szeretnék menni templomba. Nem idézem most ezt a cifra mondatot, amire erre mondott. A lényeg az volt, hogy ha annyira akarok, hát legyen. És akkor kaptam kimenőt vasárnapra. Katonaruhába elmentem, voltak vagy 500-an a templomba, és én a karzat elején katonaruhába leültem. Hogy ez miért történt így? Ez érdekes volt az életemnek, és aztán így mindig valahogy úgy alakult, hogy ez az őrnagy úrnak kellett segíteni, fogalmazni szövegeket. És én úgy szívesen fogalmaztam, meg szerettem fogalmazni, és akkor volt egy-két beszédjét, megfogalmaztam, megdolgoztam, amit kért, és akkor ki volt készítve a következő vasárnapra a kimenőm. Hogy hát úgyis templomba akar menni, ez a megszállott, vagy valamit hozzámozott, hát hadd menjen. És ez adventi időre alakult az ki, hogy egy egyszerű presbiter, falusi parasztember utánam jött az istentisztelet után, és azt mondja, hogy ő szeretne meghívni magukhoz, hogy menjek el vacsorára. Hát ne úgy menjen vissza a szegény katona, hogy nem eszik. És akkor ez a kiskörösi paraszt család, az, akit Slajkó Pálnak hívtak, és ő hozzájuk elmentem, és most muszáj úgy elmesélnem, ahogy volt, hogy engem meglepett az, hogy leül, imádkozik, Bibliát olvas, eszünk, imádkozik, megállt, és megyek haza. Egy egyszerű parasztember. Szó se jutottam, hogy ez mi. És gyakorlatilag ez a kapcsolat, ez egy barátsággá lett a családdal, a gyülekezettel, a gyülekezet lelkésze is, nagyon kedvesen, akkor Murányi György, Murányi László ilyen rádiós és tévés szakembernek az édesapja volt ott a lelkész, és hát azt vettem észre a katonaság vége felé, hogy ezek az emberek valamit akarnak velem. Kaptam tőlük egy Bibliát, amiben bejelölték az apostolok cselekedetei könyvébe azt a verset, hogy nekem sok emberem van rajtad kívül ebben a városban. És hát gyakorlatilag ez valahogy úgy elindított arra, hogy amikor hazamentem a leszerelés után, odaálltam a szüleim elé, és mondtam, hogy én nem akarok tanár lenni, nem kezdem el a főiskolát, ami akkor marnagy szó volt, és baromi nagy érték volt, hogy fölvettek, és hanem én lelkész szeretnék lenni, folytatni azt, amit az apám csinált. Hát az apám az ilyen kemény ember volt, és ilyen kemény tekintettel majdnem legyintett egyet, hogy hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből című fejezet. Anyám az abban a pillanatban elsírta magát, hogy ez borzasztó, hát itt a világ vége, hogy mi lesz ebből. És hát innen indultam el, és akkor gyakorlatilag felvétel jelentkeztem a teológiára, és hát lelkész lettem.
0: És a szülők gondolom akkor nem látták ezt az átalakulást, azt a külön életet, ami ott
1: ezt nem
0: folyt, és akkor ezért is volt akkor a megdöbbenés.
1: Hogyne, és én ugye ezt bizonyos értelemben titokba is tartottam, mert nem voltam benne biztos. Tehát ahogy az ember vívódni szokott egy ilyen döntéssel, hogy most eléggé úgy éreztem, hogy tudnék mit csinálni a tanári pályán. Tehát ugye ez olyan volt, hogy mindig valamit szerveztem, önképzőkört a laktanyán belül, zenei klubot, komoly zenei klubot a laktanyán belül. Tehát egy csomó mindent csináltam, és valahogy úgy volt egy ilyen, és akkor egy idő után ez az embernek egy ilyen belső lelki átalakulás volt, hogy lelkésznek kéne lenni, vagy mégiscsak el kéne menni lelkésznek. Lehet, hogy itt visszaköszöntek a gyerekkori mondatok, vagy az életút, vagy ugye apámnak a helytállása, hogy ő küzdött ezekbe a falvakba, meg az emberek után ment, meg tehát ez az élet, ez ott volt előttem, de aztán a fordulat, azt egyedül éltem át. Tehát annak nem is tudom ilyen ponthoz vagy időhöz kötni, hanem arra, hogy a leszerelés pillanatára érett meg. Tehát amikor már laktanyába hazafelé mentem a vonaton, akkor tudtam, hogy ebből nem lesz tanári pálya.
0: És akkor hol indultál, hova indult ezzel a szándékkal?
1: Hát ezzel a szándékkal igazából ugye az volt, hogy amikor a teológiára bekerültem, az is egy ilyen érdekes pillanat volt, mert egy lelkész avatáson vettem részt, és messze kim voltunk már a felvételi jelentkezés határidejében, meg később szereltünk le. És az akkori püspök elé álltam, hogy én lelkész szeretnék lenni. És akkor ő meg azt mondta, hogy 3 nap múlva lesz a felvételi, mindent adjak oda egy borítékba, és intézi azt, hogy bejussak a felvételi. Akkor hát itt egyszerűbb volt, nem kellett előre jelentkezni meg egyéb, hanem egy ilyen egyszerű eljárásra, és amikor végeztem, akkor Pécsre kerültem segédlelkésznek. Pécs Vasasi Szórvány, Komló, Bányászvárosok, ebben az egész részben egy nagy területre, ahol magában Pécs területén belül egy nagyobb evangélikus gyülekezet volt, és a feleségem is lelkész, Mátrai Marianna, aki már lelkész nőként szolgált, ugye ő nem volt katona, ő hát gyakorlatilag előbb oda került, és akkor a pécsi gyülekezetben Balikó Zoltán lelkész volt a főnökünk, és ott indultunk el. Az egy nagyon meghatározó dolog volt. Ökumenikus szempontból alapvetően. Összebarátkoztam Bíró Lászlóval. Ugye püspök úr akkor még segédlelkész volt velem együtt, és mindig Lajos fiamnak szólított, most is, meg akkor is, nem tudom miért, tehát egy ilyen sajátos kezelést kaptam tőle, és ő vele együtt megalakítottunk egy ilyen ökumenikus lelkészkört, ahol a Pécset és a Pécs környékén élő segédlelkészek összejártunk havonta egyszer, megbeszéltük a dolgainkat, együtt ebédeltünk, és egy-egy igéről készítettünk egy közös prédikációt, és ez egy nagyon nagy élmény volt, és azt, amit ott átéltünk, akár a katolikus vonalon, református vonalon, de ebbe érdekes módon még Schweitzer József, a rabbi, ő is részt vett, pedig ő idősebb volt, de azt mondta, hogy ő szeretne hozzánk csatlakozni, hát aztán megismertük azt, hogy ő mi mindent olvasott, mennyi keresztény irodalmat, és mi mindent tudott, de egy ilyen baráti, testvéri kör kialakult. És amikor a pécsi szolgálatomban, talán azt lehetne mondani, hogy nekem a legnagyobb örömöt az adta, hogy akkor még nem volt iskolai hitoktatás, tehát Pécs városában nem is engedtek hitoktatást iskolába abba az időbe, és sikerült elindítani ilyen gyülekezeti termi hittant úgy, hogy szombatonként 130-140 gyerek reggel 8-tól, de után 4-ig jöttek oda, és ezt tanítottuk. Hát ez valamilyen felszabadító öröm volt, és akkor átkerültem Zuglóba, a zuglói gyülekezetnek voltam a lelkész, ami teljesen más, a Bosnyák tér közepére, a hatalmas katolikus templom mögött egy kis evangélikus templom, ott meg átéltem azt, hogy egy gyülekezetnek a szeretete, vagy az élni akarása, az mennyi mindent el tud hozni ajándékként egy lelkész életében, életébe, ott is jó kapcsolataink kialakultak, itt is, én nem tudom, így az ökumenében mindig belekeveredtem, tehát nem tudtam kikerülni, se akartam volna, se tudtam volna kikerülni. Fundélius Vilmos atya volt akkor egy ilyen nagyon tekintélyes katolikus papa Bostyák téri nagy templomba, és ugye a Billy Graham evangelizáció kapcsán jöttünk mi barátságba a két gyülekezet, mert ő azt tette, hogy amikor a Népstadioni Billy Graham evangelizáció volt, megkapták a katolikus gyülekezetek és a nagy gyülekezetek a címeket, akik ott kimentek és bizonyságot tettek, és Fundélius atya kigyűjtötte az evangélikusokat, még most is emlékszem rá, szám szerint 190 ilyen lapot, címmel, mindennel, és odaadta nekem, hogy hát keressétek meg őket,

0: szinte az elejétől fogva szervezhettem, vagy a szervezésnek egy tagja voltam, vagy részt vettem, és 50 hetet azt a Balaton mellett Jenesdiáson töltöttem ifjúsági táborokkal. És hát ez nagyon rányomta akkor a bélyeget, és utána kerültem aztán a teológiára.
1: Ez egy izgalmas dolog, hogy a felesége is lelkész, ez nagyon érdekelne, hogy ilyenkor hogy vannak egymás mellett, hogy ugyanaz a gyülekezetük, vagy ő kapott más gyülekezeti helyet, vagy hogy dolgoztak együtt?
0: Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és telibe talál mindent. Az az igazság, hogy ugye a feleségem lelkészként tulajdonképpen az elején is, és végig mi az ugyanabban a gyülekezetben voltunk mindig. Tehát Pécset is, meg Budapesten is, sőt a teológián is. És hát ugye ennek egy ilyen érdekes történeti helyzete van, hogy annak idején, amikor a püspökkel először beszéltünk Áldi Zoltánnal, akkor hát a kihelyezésünknél úgy ez volt a fő probléma, hogy hát a törvény nem tudja, hogy lehet-e, hogy egy gyülekezetben, de aztán valahogy úgy alakult, hogy az egy gyülekezetbe kerülés nem volt probléma, és ez így vállalt az akkori főnökünk is, Balikó Zoltán, hogy mi házaspárként leszünk az ő segédlelkészei. Ez egy olyan szempontból érdekes dolog, hogy hát a feleségem nálam sokkal mélyebben és komolyabban gondolkodik, kezdetektől fogva. Ő úgy szeretett engem helyreigazítani, még úgy az ismerkedésünk idején is, gyakorlatilag a kapcsolatunk is egy kicsit ilyesmiből jött létre, de azt gondolom, hogy az a nagyon fontos, hogy a gyülekezeti munkát azt annyira nem vittük haza. Tehát mindegyikünk megvolt az a terület, amivel ő foglalkozott. Amit megosztottunk, az inkább csak az, amikor valami zökkenő volt, vagy nehézség volt, vagy amikor valami olyan, amit úgy éreztünk, hogy ezt mindenképpen meg kell osztani a másikkal. És én azt gondolom, hogy ha van egy ilyen házasságon belül egyfajta olyan lelki közösség, amelyik tiszteletbe tudja tartani a másiknak a szabadságát, de ugyanakkor a kötődés se kérdőjeleződik meg, akkor lehet két lelkésznek házasságban és egy gyülekezetben lenni. Nem problémamentes. Tehát ezt így visszanézve nyugdíjasként nem problémamentes, mert amikor például szülte a gyerekeinket, akkor mindig én helyettesítettem a hittanórákon. És akkor az volt nekem már, hogy a végén azt mondtam, hogy még egyszer meghallom azt, hogy belépek a hittanterembe, és a kis negyedikes csoportnak, vagy másodikosnak az az egy közlése van vele, kapcsolódik. Marian néni hol van, és hogy miért a Lajos bácsi van itt? Hát ezt ugye átélni, ugye egy darabig próbáltam tanulni, és persze a hívek is azért tudták azt gyakorolni, hogy kritikus megjegyzésekkel kit szeretnek hallgatni, ki kereszteljen, ki temessen, ki eskessen, de ezeket lehet jól kezelni, de nem könnyű. Tehát ezekkel együtt kell élni, el kell tudni fogadni, hogy kinek a papné, szóval hogy kinek ki tetszik, és ki a jobb, de ez nem olyan egyszerű kérdés. Küzdöttünk ezzel, tisztességesen, de amikor már a gyerekeink megszülettek, akkor volt egy ilyen, tehát ilyen a feladat többlet is, meg sok minden, úgy jobban megtanította azt, hogy lehet ezt az egész ilyen nagyon-nagyon összetett szolgálatot végezni.
1: Hát ez nagyon izgalmas tényleg, hogy mindig azt mondják, hogy nehéz, hogyha ugyanaz a hivatása a férnek, feleségnek, de ez, amikor tényleg teljesen egy helyen, és akkor ez úgy történt, hogy a gyülekezetben összedolgoztak, mint kollégák, igen, és ahogy átlépték a házuk küszöbét, akkor már házastársak voltak.
0: Akkor házastársak voltunk.
2: Dr. Szabó Lajos evangélikus lelkésszel Tóth Enikő beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.

Ne félj, nem ítéllek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból. Világszerte rengeteg asszony szenved az abortusza testi-lelki következményeitől. Akár szabad döntése volt, akár mások vagy a körülmények kényszerítették rá. Az abortusz utáni bánat és a nem csituló bűntudat sokkal gyakoribb, mint gondolják. Szeretnénk megmutatni, hogy Jézus irgalmas szeretetéből lehetséges a megbékélés, sőt, a teljes gyógyulás is az emberi szívben. Műsorunk 4 hetente 21 órakor jelentkezik. Műsorvezetők Kovács Ferenc diákónus és Kovácsné Traer Mária mentálhigiéniés lelki gondozó.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önt a Mária Rádió budapesti stúdiójába. Mai műsorunk gondolata: korán jött babák, de miért sírnak? A stúdióban dr. Somodi Zoltán gyermekorvossal beszélgetünk. Tisztelettel köszöntjük magunk és a Mária Rádió hallgatói nevében dr. Somodi Zoltán gyermekorvost, aki már hosszú élettapasztalattal rendelkezik, a kisgyermekek és anyukájuk között dolgozva. Valószínű, sokan fordultak már hozzá, mivel műsorunk címe Ne félj, nem ítéllek el, kiút abortusz okozta fájdalomból, első kérdés.
1: Sok örömteli és olykor fájdalmas, nehéz helyzettel találkozott már az orvosi rendelőben. Milyen következményei vannak az abortusznak?
2: Először is köszönöm szépen a meghívást. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az orvos élete során, különösen, hogyha gyermekorvos, valóban nagyon sok esettel találkozik, és nem csak a gyerekkel, hanem a szülőkkel is természetesen. Amikor kezdtem a pályámat, akkor még az volt a szokás, hogy a kis újszülöttek az árujelentésére a kis gyermeknek a vércsoportja is fölkerült, és a szülészeti zárójelentésekkel harmonizálva a zárójelentésen rajta volt az, hogy az édesanyának korábban hány várandós állapota volt, és hány gyermeket szült. Ma ezek az adatok elmaradnak. Ez utóbbi, hogy egy asszony életében hányszor történt az, hogy egy új élet indult meg a szíve alatt. Erről nem nagyon beszélünk, nyilván azért, mert nagyon sokszor ez kellemetlen lenne az asszonynak, és ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Jól érzékelhető, hogy ha a gyermekorvos, amikor fölkeresi az újszülöttet először otthonában, és korábbi egészségügyi szempontból fontos eseményekről esik szó, nagyon gyakran az anyukán látható, vagy akár jelzi is valamilyen formában, a régi dolgokról ő szívesen tájékoztat, de lehetőleg csak négy szem közt. Vagyis meg tudom azt erősíteni, hogy az asszonyok, akinek az életében valamiért ez a tragédia bekövetkezett, vagy azért, mert betegek voltak, vagy a kis magzatuk volt beteg, vagy pedig azért, mert valamilyen oknál fogva úgy döntöttek, hogy a várandóságot meg akarják szakítani, bizony ez megmarad és érezhető.
0: Minél több abortusza volt egy nőnek a korábbi időben, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a leendő gyermeke koraszülöttként fog világra jönni. Ez derül ki egy finn tanulmányból. Mi az abortuszokat követő koraszülések oka az orvos szemével?
2: Először is a mondatnak az első fele, ez egyértelműen igaz, tehát nagyon gyakran lehet azt látni, tapasztalni, hogyha az első várandóság valamiért megszakadt, akkor utána az anyavéh nem tudja az előírt, idézőjelben mondott előírt 40 hetet tartani. Gyakran lépnek fel fertőzések, gyakran elindul a szülés jóval korábban, a 30 valahanyadik héten, vagy netán még korábban. Tudjuk azt, hogy a szülészet rendelkezik számtalan eljárással, amelyik arra törekszik, a várandóság mindenképpen megmaradjon. Azt is tudjuk, hogy ha és amennyiben ez szemben láthatólag kudarcra van ítélve, és mindenképpen a kis magzat és újszülött meg fog születni, akkor igyekszünk olyan körülményeket teremteni, hogy a lehető legjobb helyen történjen meg a szülés, ami azt jelenti, hogy a különböző egészségügyi intézményeket, ha besoroljuk, akkor különböző progresszivitási szintek vannak, tehát vannak kisebb intézmények kisvárosokban, és hát vannak országos intézetek, klinikák. Van egy olyan fogalom, hogy in utero szállítás, ez azt jelenti, hogy a méhen belül visszük a magzatot, akár egy mentőautóval, sőt, leginkább ilyen esetben egy mentőautóval, hogy a legjobb helyre kerüljön, ahol nem csak az anyát, de majd a korábban megérkezett kis újszülöttet is megfelelő és hát naprakész ellátásban tudják részesíteni. Igen, a koraszülöttség az egy komoly betegségnek tekinthető. Sokkal több veszélynek van kitéve a kis újszülött. Miért? Azért, mert számtalan, vagyis minden fontos életfunkcióját kiszolgáló szervei egy szóval kimondva éretlenek.
1: Azt olvastam egy finn vizsgálat kapcsán, ahol 300 ezer hölgyet, első gyerekes anyát, és azok begyűjtött adatait vizsgálták, hogy azok a nők, akiknek három vagy több abortuszuk volt, azok háromszor nagyobb valószínűséggel adnak életet koraszülött gyereknek, ami pedig, hát ahogy elmondtad, komoly veszéllyel jár. Mi a veszélye, konkrétabban, hogy mi a veszélye, ha a koraszülötten látja meg a világot egy ilyen kisbaba? Az nem csak, hogy majd megnő?
2: Igen, igen, késésbe lehet, akkor a többiekhez képest, és be kell hozni sok mindent, de tulajdonképpen alapvetően talán három komoly, legfontosabb gond támadhat. Az egyik az mindenképpen a légzőrendszerrel kapcsolatos, még sokkal gyakoribb, és minél fiatalabb a kis újszülött, tehát az úgynevezett gesztációs ideje minél alacsonyabb, akkor nagy veszélynek van kitéve az agyvérzések tekintetében, tehát az agyvérzést nem úgy kell elképzelni, mint amikor valaki mondjuk beüti a fejét, és akkor ott a koponyán belül elszakad valami, hanem az életlenség következtében kikerülve az anyaméhnek a védő burkából, amely számtalan veszély ellen védi a magzatot, ki van téve sok mindennek. A legegyszerűbbel kezdve, ami nyilván könnyen érthető, a lehűlés, a megfelelő, önmaga megfelelő oxigénnel való ellátása, amit úgy lehet megérteni, hogy neki szüksége van egy bizonyos mennyiségű levegőre, de ahhoz, hogy ezt a levegőmennyiséget be tudja lélegezni, ahhoz még túl gyenge, éretlen. Ezek komoly veszélyek. De természetesen a másik az a fertőzésekkel szembeni ugye védelemnek a jóval nagyobb hiánya, és itt azért is van, és ejtsünk egy szót az édes anyatejről, hogy szoktam mondani, tehát a frissen született újszülött édesanyának a teje, amikor megindul, akkor számtalan olyan anyagot tartalmaz, többek között még élő sejteket is, amelyek mind a babának a rendelkezésre állnak, hogy a védekező rendszerét szépen fölépítse. De gondoljunk arra, hogy például egy koraszülött, újra mondom, éretlen, tehát a gyomorbél csatornája is éretlen, és neki súlyos gond, hogy a megfelelő mennyiségű anyatejet magába szívja. Nem beszélve arról, hogy egyrészt gyenge, másrészt pedig egy koraszülött kisbabánál az édesanyának a teje is lassabban szokott megindulni. Ilyenkor van szükség nagyon komoly, kiemelt osztályokon, intenzív osztályokon, úgynevezett perinatális vagy neonatális intenzív centrumokban olyan beavatkozásokra, amelyek többé-kevésbé pótolni tudják ezeket a funkciókat. Ide tartozik a táplálás is, ami úgy szoktuk mondani, hogy parenterális, vagyis a bélcsatornát megkerülő, gyakorlatilag a vénájába megfelelő különleges oldatokat kapnak a kisbabák azért, hogy a fejlődésükben meginduljanak. Ugyanez vonatkozik a légvételre, ezzel kapcsolatban nagyon sokan tudnak arról, hogy sokszor a kisbabát lélegeztetik el, különböző különleges készítményeket kell neki adni, hogy a tüdejük minél hamarabb el tudja ezt végezni. Tehát ezeket mind az intenzív osztály megkísérli, és azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi hát években, ez értsek alatta, akár az utóbbi 30 évet óriási fejlődés van Magyarországon is, nagyon-nagyon komolyan léptünk előre, ennek számtalan oka van, mert azt kell, hogy mondjam, hogy a kollégáim közül, akik ezzel a témával foglalkoznak, a heroizmusig menően nagyon komoly fejlődés sem ment minden keresztül, ebben benne van az orvosnak a tudása, a sok-sok tanulás, utántanulások, az a rengeteg nagyon drága készülék, ami azt segíti, hogy ezek a kicsik végül is talpra álljanak. És hogy milyen a természet, és milyen a teremtett lény, amikor talpra állnak, akkor nagyon sokszor látjuk, hogy ezek a kicsik néhány hónap elteltével, szokták mondani, kikerekedik, mint a kölyök gólya, mintha szaladna, és utol akarná magát élni, és kerek kis gömböc kisbabák szoktak kontrollra visszajönni. Persze azt tudnunk kell, és még egy utalás a veszélyekre, hogy azért itt a betegségek, a várható élettartam és a teljes egészében élhető épp egészséges életnek azért bizony a 100%-ban is meg a biztosítéka.
1: Csodálatos, amit művelnek itt a kisgyerekekkel, és ahogy próbálják életben, nem csak életben tartani, hanem a funkcióját is megjavítani. És tényleg láttam egész picurka babákból olyan csodálatos felnőttek lett. És hálásak vagyunk az orvostudománynak ezért. Magyarországon olyan 90-95 ezer körüli baba születik évente. Engem meglepett az a statisztikai adat, hogy ezek 8-9%-a koraszülött. Soknak éreztem ezt a számot. Ugyanakkor az európai számokat figyelembe véve ott csak olyan 6%-os. Most miért nagyobb nálunk a koraszülöttség, ahol tényleg mindent megtesznek, hogy az a mama jó hasába sokáig bennmaradjon, és élve szépen tudjon a világra jönni. Mi ennek az oka?
2: Vissza kell térnünk az első gondolathoz, a várandóságnak a különböző megszakadási módjairól. Sajnos azzal szembe kell nézni, hogy még mindig túl magas Magyarországon a vetélésnek a száma, és tekintettel arra, hogy a vetések egy jelentős része az mesterséges, vagyis egy terhesség megszakításról van szó. Ebben az esetben a másik gondolat, amiről szintén szó volt, bizony a második, harmadik babát is veszély fenyegeti. Sőt, azt is hozzá kell tenni, hogy olyan esetben, hogyha úgynevezett veszélyeztetett terhességről, várandóságról van szó, akkor sokkal gyakoribb és igen magas százalékban történik császármetszés. Ami megint csak egy fontos és sokszor elkerülhetetlen dolog, de ugyanakkor bizonyára mindenki látja, hogy ez egy végső helyzet, mert sokkal szerencsésebb, hogyha a kisbaba természetes úton születik meg. Visszatérve, arról is beszélünk, hogy azok az asszonyok, akik átestek valamilyen oknál fogva vetélésen, különösen akkor, amikor ők döntési helyzetben voltak, és ezt a helyzetet úgy oldották meg, hogy amellett döntöttek valamiért, hogy mégiscsak megválnak egy kisbabától, azért, és ez elhangzott már, nyilvánvalóan ez a lelkiállapot, ez azért megmarad. Ha nem az asszonynak az egészségi állapota volt az oka, hanem más, és az élet úgy hozza, hogy még egy kisbabát világra tud hozni, de azt már világra tudja hozni, akkor nekem az a megrendítő élményem jut eszembe, ami szinte minden alkalommal, amikor szülőszobán voltam egy születésnél, akkor a szemem előtt lejátszódott. Mert hiszen az újszülött gyógyász, a neonatológus ugye ott van, hogyha a legkisebb gyanú is van arra, hogy szükség lesz a munkájára. Hát persze szerencsére azért nem olyan gyakori. Viszont az egy csodálatos élmény, és talán egy régi, tragikus döntést is egy picikét tud orvosolni, enyhíteni egy fájdalmat, amikor azt lehet látni, hogy a szülés folyamán az asszony mindig kétségbeesettebb is, és egy nagyon komoly fizikai és lelki megterhelésnek van kitéve. Be kell látni, és én azt mindig is úgy láttam, hogy azért, mikor közeledik egy szülés, megszületés, akkor minden asszony egy pillanatra megfordul, hogy ő is életveszélyben lehet. Ezt vagy elmondja, vagy nem mondja el. De az a pillanat, amikor a kis újszülöttnek az utolsó porcikája is elhagyja az édesanyjának a testét, az a hihetetlen gyors változás, ami az édesanyjának az arcán lehet. Ez részben azért, hogy túl van rajta, és ez amikor meghallja a gyereknek a sírását, vagy pláne, ami ugye mostanában már egy eléggé jól bevált gyakorlat, hogy a kis újszülött, az, ha minden rendben van, és nem kell ott valami különösebben beavatkozni, akkor rákerül az édesanyának a pocakjára, és az ősi reflexek segítségével akár még az emlő bimbót is megtalálja, és történik valami. Nagyon érdekes, mert azt is lehet tudni, hogy például, amikor az emlő bimbó ezt az ingert megkapja, hogy a pici száj oda megy, akkor többek között, ugye, és ez később a szoptatástól az asszonyok beszámolnak róla, ugye megfelelő hormon, ugye oxitocin termelés tovább emelkedik, és ez is egy kicsit hozzájárul ahhoz, hogy a méh kicsit minél hamarabb egy ilyen nyugalmibb állapotba tudjon kerülni. De hát ebbe azért nem megyek bele, mert ez végképp nem az én területem, ezt a szülészeket kell pontosabban megkérdezni, de mondom, visszatérve az alapgondolatra, az egyik orvosság lehet egy olyan vetélésre, amit az asszony saját döntése hozott, az bizony az, amikor egy kis újszülöttnek életet ad.
0: Évente megszületett, fejlesztésre szoruló koraszülött gyermekek költségeit, sőt a fogyatékkal született gyermekek fejlesztési költségeit jó részt az államunk viseli. ez nagyon jó és fontos. De nem vágyott többnyire 30-40 ezer gyermek abortuszának költségeit és javarést az állam viseli. Itt egy nagy ellentmondást érzek.
2: Következő a helyzet. Ez a kérdés visszavezet egy nagyon ősi dologra, talán meglepődnek rajta, azt mondom, hát ez a biztosítás, a társadalom biztosítás, ezen belül az egészségbiztosítás. Tudjuk, a biztosítás története az valamikor a babiloni leányvására kezdődött, meg a tevehajcsároknak adtak egymásnak pénzt, aztán kialakult az egészségbiztosításnak az a formája, amit Bismarck császár volt olyan kedves bevezetni, nem azért, mert olyan jó szívű volt, hanem kellett a hadrafoghatóság és az embereknek az egészsége. De a lényeg az, hogy fölismerve a társadalom azt a tényt, hogy jobban járunk, hogyha felkészülünk a bajra, akár utalhatok a középkori bányásztársládákra is, azt csináljuk, hogy bizonyos összeget a jövedelmünkből beteszünk egy közösbe. Azt tudni kell, hogy ez eltérve a magánbiztosítástól, ami egy nagyon különböző dolog, de hát nem ez a témánk most, itt az a lényeg, hogy ha valaki bajban van, és rászorul, és tudjuk azt, hogy saját maga képtelen lenne, hogy szokták mondani, a minél hamarabb, a lehető legjobb orvosi ellátáshoz jutni, akkor ezt ebből fedezzük. Na most akkor, amikor valaki egy olyan helyzetbe került, és itt gondoljunk arra, most mindenféle vádló szót mellőzve, hogy Krisztus Urunk is azt mondta, ugye, hogy hát mikor kérdezték tőle, hát ugye meg kell bocsájtani, és hányszor kell megbocsájtani, és hova jutunk? Hát azt mondja a végén majd, hát 77-szer. Tehát, hogyha most az előállt az a helyzet, akkor nincs ott az ideje, hogy azt mondjuk, hogy hát persze, most így jártál, most akkor már viselt. Akkor nem szabad. Tehát azt megvonni, és azt mondani, hogy most ezt akkor nem fizetem ki, aztán baj lesz valahogy, ennek súlyos emberi következményei lennének, viszont, ha utaljak az én alapszakpámra, a gyermekgyógyászatra, a gyerekgyógyászatnak az alapelve a prevenció, a megelőzés. És ez ott kezdődik, mondanám azt, hogy oktatással, de ez nem, ez neveléssel. Hogy amíg a kislány főnő, addig eljusson odáig, ha az apuka nem mos fogat, a gyerek se fog fogat mosni. Tehát, hogyha olyan gondolatok hangzanak el odahaza, ami elhangzik, akkor nem megy bele bizonyos helyzetekbe. Vagy legalábbis megpróbálja elkerülni, és ezzel valamit tudunk segíteni. Tehát ott rögtön, ugye rögtönítélő bíróságot nem lehet játszani, viszont abban mindent meg kell tenni, és ez nevelési, ez pedagógiai feladat, ez iskola, az iskolaorvos, a védőnek a feladata, hogy a megfelelő napra kész felvilágosítás megtörténjen, és hadd tegyem azt meg a Mária Rádióban, hogy ez vonatkozik megítélésem szerint, igenis nagyon vonatkozik a katolikus iskolákra, és az ottani gyerekek is úgy kerüljenek ki az iskolából, hogy az életnek ezekkel a komoly dolgaival tisztában legyenek, hiszen a testünk, a szervezetünk, az tulajdonképpen hát a teremtésnek a része, sőt, hát azzal dicsekszünk, hogy mi ebben a tetején vagyunk ennek.
1: Érdekes kezdeményezésnek lettem tanúja. Elkötelezett asszonyok, lányok az interneten próbálnak válaszolgatni majdban levő fiatal kismamáknak, fiatal vagy nem fiatal, de kismamáknak, akik fontolgatják az abortusz, vagy azt se tudjanak, mit csinálják, vagy mit kéne csinálni, vagy teljesen a zavartan krízisben vannak, és próbálják átbeszélni velük interneten keresztül, anonim módon, hogy hát te figyelj ide, hát most ez kéne, vagy ez lehetne, én velem ez történt, és így beszélgetnek. És megdöbbentő, hogy január óta 40 életet mentettek meg. Egyszerűen azért, mert nem változott meg sok minden, de kitágult a látóköre annak a veszélyben levő anyukának, annak a krízisben és bajban levő anyukának, hogy tényleg hát lehet, hogy nincs is itt a világ vége, hanem van segítség, csak szólnom kell. Viszont ebből az jutott eszembe, hogy csak 3 nap áll rendelkezésre, mikor elmegy, úgy tudom, a védőnőhöz elmegy egy anyuka, hogy hát ő szeretné megszakítani a terhességét, és 3 nap múlva mehet újra vissza. És akkor előtte nyilván a védőnő elmond sok minden bölcs és praktikus dolgot is. Úgy érzem, hogy ez a 3 nap kevés. Nem fontolgatják, hogy egy kicsit több idő, mint tudom én Franciaországban, úgy tudom, 8 nap ez az idő. Hogy legyen ideje komolyan körbejárni a kérdést.
2: Nagyon izgalmas a kérdés. Nekem erről a döntésről mindig az jut az eszembe, hogy, és ne tessenek meglepődni, kedves hallgatók, hát az apát meg se kérdezzük. Na most erre azt, ugye, azt mondják, hogy ó, hát hol van már az apa, nincs sehol. Ez igaz. A dolgok egy részében valóban így van. Másik részében azért csak ott van. És én nekem az a meglátásom, hogy nagyon sokat segítene sok esetben, nem mindig, azt én tudom, hogyha mégiscsak előkerülne az a legény, és talán együtt könnyebben tudnának dönteni, akár jó irányba is, értjük alatta, ránéznek egymásra, és azt gondolják, hogy hát akkor talán kössük össze az életünket.

0: te, Lucifer, hallgatsz önhitten állsz, dicséretemre nem találsz-e szót, vagy nem tetszik tán, amit alkotik? Lucifer, s mit essék rajta, hogy nehány anyag más-más tulajdonokkal felruházva, miket előbb hogy sem nyilatkozának, nem is sejteték bennök, úgy lehet, vagy ha igen, másítani nincs erőd, nehány golyóba össze-vissza gyúrva, most vonza, űzi és taszítja egymást, nehány féregben öntudatra kél, míg minden megtelt, míg minden kihűlt, és megmarad a semleges salak. Az ember ezt, ha egykor ellesi, vegykonyhájában szintén megteszi. Te nagy konyhádba helyzéd embered, s elnézed néki, hogy kontárkodik, kotyvaszt, s magát Istennek képzeli. De hogyha elfecsérli, s rontja majd a főztet, akkor gyúlsz késő haragra. Pedig mit vársz mást egy műkedvelőtől? Aztán mi végre az egész teremtés? Dicsőségedre írtál költeményt, belé helyezted egy rossz gépezetbe, és meg nem únod véges végtelen, hogy az a nóta mindig úgy megyen. Méltó-e ilyen aggastyánhoz-e játék, melyen csak gyermek szív hevülhet? Hol sárba gyúrt kis szikra mímeli urát, de torzalak csak képe nem. Végzett szabadság egymást üldözi, s hiányzik az összhangzó értelem.
1: Kedves hallgatóink, olyan nehéz megszólalni ezután a Madácsi idézet után, mert korunknak nagy problémájáról rántja le a leplet. És most folytatnánk. Ön a Mária Rádió Magyarország ne félj, nem ítéllek el adását hallhatja. Mai témánk, korán jött babák, de miért sietnek? Folytatjuk a beszélgetést dr. Somodi Zoltán gyermekorvossal.
2: Dán kutatók vizsgálata szerint nagyobb eséllyel lesz koraszülött gyermekük azoknak a pároknak, akik valamilyen mesterséges megtermékenyítési eljárással fogantak. A mesterséges megtermékenyítésen átesett nők gyermekeinek 88%-a a hagyományos módszerrel fogant gyermekek mindössze 5%-a volt koraszülött. Doktor úr, miért?
3: Korunk és Magyarország egyik legjobban vitatott kérdése, ami most elhangzott, ez az egész témakör, amiről most fogunk beszélgetni. Ahogy szokták mondani, az éremnek két oldal van, ha nem nézzük a harmadikat. Tehát először is tudnunk kell azt, hogy az európai kultúrkörben a meddő pároknak a száma emelkedik, és meg kell, hogy küzdjenek azzal a természetes érzéssel, hogy gyermeket szeretnének. És ezt tudnunk kell, és figyelembe kell venni. A másik dolog, ahogy itt vissza lehet utalni Madácsra, ez a bizonyos vegykonyha kérdés, hogy mi hol tartunk, mit tudunk megcsinálni, és tudjuk-e, látjuk-e a következményeket. Először is hangsúlyozom, hogy azok, akik úgy döntenek gyermekvállalás érdekében, hogy magukat alávetik ennek az eljárásnak, azokat semmiképpen sem szabad elítélni és vádolni. Azt is tudjuk, hogy a katolikus egyháznak mi a véleménye a megtermékenyítésnek ennek a módjáról, és azt is tudjuk, hogy ez a egyre jobban terjedő eljárás, ez bizony vélhetőleg, mint minden orvosi beavatkozás, veszélyekkel is járhat, hiszen még egy legegyszerűbb injekcióból is lehet baj, és pláne egy nagyobb, komolyabb beavatkozás esetén is. Természetesen a maga az eljárás az messze nem természetes. Tudjuk azt, hogy ennek is különböző formái, fokozatai vannak. Ha megpróbálunk elgondolkozni azon, hogy vajon miért van a kérdésre konkrétan válaszolva esetleg több hiba és baj, akkor elég nagy bajba vagyunk. Ugyanis maga az eljárásnak a legvitatottabb része, amikor azt mondjuk, hogy in vitro fertilizáció, azaz a lombikban létrehozott fogantatás, akkor aki ismeri pontosan ezt az eljárást, az azt mondhatja, hogy hát kérem szépen, ugye itt több petesejtnek, a megírt petesejtnek, sőt mesterségesen megérettetett petesejtnek a megtermékenyítéséről van szó, és hogy akkor, amikor ez megtörténik, akkor a hím ivar sejtek között a biológus, aki ezt a műveletet végzi, valamiféle válogatást is végez. Ennek következtében itt inkább arról van szó, hogy amikor az úgynevezett embrió visszaültetés történik, vagyis amikor a megtermékenyített petesejt, amit zigótának nevezünk, az elkezd osztódni, és egy bizonyos fázisban, amit a tudomány megvizsgált, hogy mikor a legalkalmasabb, akkor az anyabébe történő visszaültetés megtörténik, akkor ha ez egy egységes nagy műveletnek nézzük, ott elképzelhetőnek tartok bizonyos fajta veszélyeket, de önmagában véve a nagyobb mértékben, tehát ilyen 5% vagy 8%, hát majdnem a kétszerese, ezt valószínűleg utánvizsgálatokkal kellene bizonyítani. Nyilvánvaló, hogy amennyiben megvannak az eredmények, akkor ezeket el kell fogadni. Azonban azt is figyelembe kell venni, hogy önmagába a válogatás, önmagába az, hogy végül is hogy történik maga a művelet, ez elvileg egy pozitív irányba hat, ugyanakkor viszont számtalan olyan következményekkel jár, nem feltétlenül a közvetlen betegségekkel kapcsolatban, hanem sokkal inkább emberi, erkölcsi, hova tovább jogi kérdéseket is felvet, amelyeknek sok esetben szinte beláthatatlan következményei lesznek. Annak idején 1997-ben írták a 154. törvényt az egészségügyről. Nagyon hosszú idő után végre sikerült egy ilyen jogszabályt az országgyűlésnek elfogadnia, és abban szerepelt például a dajka terhesség. Vagyis akkor, amikor valami oknál fogva nem a biológiai anya méhébe került visszaültetésre az embrió, hanem egy másik. És az úgynevezett közlöny állapotban, az első részben benne volt. Aztán, hogy ahogy múlik az idő, jogszabályokat úgynevezett kinyitják, és akkor azt jelenti, hogy kicsit lehet rajta módosítgatni. Hát aztán hol berakták, hol kivették, ennek az az oka, hogy kiderült, hogy tulajdonképpen akár mit csinálunk, ezekkel vissza lehet élni. Tehát magyarul valaki például pénzért kiviselhet egy gyereket, és akkor annak a kisgyereknek, amikor megszületik, akkor egy nagyon sajátos helyzete van. Mert azt tudjuk, és az vitathatatlan, hogy a család az áll egy édesapából, egy édesanyából, és a gyerekből, gyerekekből. Ha azonban megszületik egy ilyen kisbaba, és szépen növekedik ez, és nyiladozik az értelme, akkor bizony nagyon nehéz helyzetben lesz ő is, meg az is, aki megpróbálja neki mindezt elmagyarázni. Egyébként arra a jogszabályban van határozott utasítás, hogy 18 évet követően, aki így fogant, annak meg kell mondani, amikor nagykorú lesz. Tehát ez az egyik része a dolognak. A másik pedig az emberi, és hogyha megfigyeljük a mai euróatlanti kultúrkört, akkor azért nagyon jól látjuk, hogy hemzseg körülöttünk, vagy talán magunkban is sokszor a szerepzavar. A férfi és a női szerepeknek a zavara, hát még ha nagyon csúnya szó, és nem akarom nagyon használni, a csonka család, ugye, amikor egyik szülő nevel, én gyerekorvosként egészen elképesztő, és hát persze bizony van, amikor az anyuka tűnik el. Hát ezt tudomásul kell venni, simán. Ez előfordul. De összefoglalva, egyrészt az, hogy a fejlődési rendelség az átlagnál egy kicsivel gyakoribb, ezt el tudom képzelni, de megítélésem szerint komoly utánvizsgálatra szorul. Ez az egész kérdés, hogy ez valóban így van. Egyébként őszintén szólva, az újszülött osztályon, hogyha sok gyerek között volt egy-kettő, már régóta ugye előfordult, akkor én ilyen szempontból nem láttam rajta különbséget, de ez semmit komolyan nem jelent, az egész utat, életutat kellene ismerni természetesen. Úgyhogy a dolognak ez a része, ez talán így foglalható össze, és maradjunk egyelőre ennyiben.
2: Jó.
1: Doktor úr, itt egy érdekes kérdés vetődött föl, ami látszólag nyitva maradt. Eszembe jutott dr. Zeisler Endre genetikus mondata egy riportban. Általában a stimulált női szervezetből 16-20 petesejtet vesznek le egy ilyen alkalmakkor. A magzat kezdeményeket fagyasztva is el lehet tenni. Milyen veszélyeket lát ebben? milyen későbbi kimenetelei lehetnek az újszülöttre nézve, anyukára nézve, mi minden történik itt ebben az állapotban.
2: És születtek-e már gyermekek fagyasztott embrió után?
3: Ez utóbbi kérdésre csak annyit tudok mondani, hogy nekem nincs tudomásom róla, de maradjunk annyiban, hogy ezt egy gyerekgyógyász ennyire tudja, tehát lehet, hogy ez ügyben mást kell megkérdezni. A másik kérdés rendkívül izgalmas. Először is ma már, amikor Cezár Endre ezt mondta, akkor ez nyilván így volt, ezt én nem óhajtom megcáfolni, de ma már jóval kevesebb petét vesznek le. Egyébként ez igazándiból nem attól függ, hogy mennyit akarunk levenni, hanem az, hogy mennyi érik meg olyan szintig, hogy véletlenül termékenyítésre, megtermékenyülésre alkalmas lesz. Az egyik legkézenfekvőbb gond tulajdonképpen, és most ide eljutottunk, az a bizonyos vegykony, ha meg lesz, és aztán mi lesz, hogy belepancsolunk valamibe, utalok a bűvészínasra, ugye, az effektusra. Tehát, ha több van, akkor általában többet is ültetnek be, de az hamar kiderült, hogy ha túl sokat ültetünk be, tehát 4 fölött, akkor ott bajok vannak. Mert véletlenül, ugye, elkezdenek nőni, és akkor egyrészt egymást ártanak, másrészt pedig rendkívül életveszélybe sodorjuk ezzel az anyát is. Ugye ez az egyik része. Amikor ez kiderült, akkor azt a jó, akkor ültessünk be kevesebbet. Egyet nem mernek beültetni, mert hát, ha nem marad meg, és akkor az egész súlyos procedúra, és majd erről egy szót még majd említeni kell, hogy ez milyen következményekkel jár az anyára nézve, de mindenképpen kiszámíthatatlan, hogy mennyi fog megmaradni, és mennyi fog elvetélni. Ugye? Hogyha sok volt, korábban volt egy rendkívül keserű szájízzel kimondható fogalom, úgy hívták, hogy embrióredukció. Ez gyakorlatilag egy abortuszt jelentett, tehát egy egészségesnek kell, hogy tartsuk életet, kitéptünk az édesanyja anyaméhéből. Ugye? Tehát ez egy borzasztó helyzet. Ez a része. Az, hogy a lefagyasztás, és egyáltalán, hogyha most akkor ugye rendelkezni lehet fölötte, sajnos, Luci felek tudjuk, hogy karikás a szememben sose alszik, ugye? Tehát ez azt jelenti, hogy igenis mindig lesz majd próbálkozás arra, hogy végezzünk embrió és egyéb orvosi kísérleteket, és akkor már a legborzasztóbb ilyen, hát lenne most mit mondanom, de fogalmazzuk szépen úgy, hogy igen, hogy ezek súlyos és elfogadhatatlan vizsgálatok, kísérletek lennek, nem ez a megoldás.
2: Azért ugye belegondoltam, hogy ha nekem nem lett volna gyermekem, és tudomásom van annak idején, hogy valamilyen módszerem kis csak hátha lesz. Nem tudom, mit döntöttem volna. Most kaptam tegnap egy levelet egy kedves lelki gyakorlaton résztvevőtől, és én úgy érzem, hogy ezt szeretném megosztani önnel és a Mária Rádió hallgatóival. Kedves Mária, igen, jól emlékszel, volt lombik babánk. Ikrek lettek volna. A beültetés megtörtént, de sajnos nem tapadtak meg. Nagyon beleéltük magunkat a szülői szerepbe. Fél évig kuporgattunk rá a pénzt, 1 millió forintba került egy magánkórházban. Amikor a vérből készült terhességi teszt negatív lett, nem igazán tudtam titkolni könnyeimet, sem én, sem a férjem. A motivációnk az volt, hogy 3 év sikertelen próbálkozás után azt mondta az andrológus, hogy ez az egyetlen esélyünk. Akkor még nem hallottam a NAPRO programról. Gyászolni igazán és feldolgozni a történteket, azt hiszem, nálatok, veletek Mária Besnyőn sikerült. Ott tudatosult bennem, hogy mit tettem a gyermek utáni vágyam miatt. Gyermekáldásra várva, ma már tudom, hogy ehhez nem csak 2 ember kell, még a nőgyógyász lombik polra sem. Ennél több. Van egy 3. összetevő. Elengedhetetlen Isten lehelete áldása. Nélküle nincs élet.
1: Kedves doktor úr, köszönjük magunk és a hallgatóink nevében, hogy megtisztelt bennünket, és megosztotta velünk élettapasztalatát. Isten áldja meg, szeretete vezesse a további munkájában, életében.
3: Dr. Somodi Zoltán köszöni, hogy itt lehetett és elmondhatta a véleményét.

0: Mária Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Május 29-e. A Mária szentélyek haszna. Valamennyien a világ útjait járjuk. Járjuk az utunkat végső célunk felé. A végső célunk a mennyei haza. Idelent éppen csak áthaladunk az úton. Éppen ezért semmi sem adhat mélyebb értelmet földi életünknek, és ösztönözhet arra, hogy úgy éljük meg, mint rövid próbaidőt, mely ugyanakkor gazdagabbá is tesz minket, mint az a belső magatartás, hogy önmagunkra zarándokként tekintsünk. A Mária szentélyek megtalálhatók szétszorva az egész világon. Mint meg annyi mérföldkő, úgy jelzik útvonalunkat a földön. Lehetővé teszik, hogy megállván megpihenjünk. Kipihenjük az út fáradalmait, hogy azután örömmel és biztonságban haladjunk tovább, együtt. Olyanok a szentélyek, mint oázisok a sivatagban, melyek vizet és árnyékot nyújtanak. Itt tehát közvetlen kapcsolatban természettel a lélek spontán módon hajlik az elmélkedésre, a csöndes beszélgetésre Istennel, hogy mélyebben megértse földi zarándoklatát, hogy a mindennapi gondok szintje fölé emelkedjék, s így közelebb kerüljön azoknak az értékeknek a valóságához, melyek nem múlnak el. Az áldott szent szüzet úgy is tisztelik, mint kegyes miasszonyunkat, és ünnepének evangéliuma a Magnificat éneke. Lelkem magasztalja az Urat, és szívem újjong, megváltó Istenemben, mert rátekintett alázatos szolgájája, mert nagyot tett velem a hatalmas, és szent az ő neve.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Simon Dávid atya nagymarosi fakultációját hallják.
4: Hát testvéreim, a témát azt nem én választottam, hanem úgy választották nekem, mert történt, hogy körülbelül egy 5 hete én itt jártam Nagymaroson, hogy így a fiatalokkal, a szervező fiatalokkal így egy kicsit beszélgessek az evangelizációról, és azt mondta a Hadi Rita nekem, hogy ez annyira jó, hogy ezt el kell mondani mindenkinek. Tehát, hogyha mégse annyira jó, akkor a Hadi Ritánál lehet reklamálni. Jó testvéreim az Úrban, hát Máté evangéliumában olvashatjuk, hogy menni kell, és mindenkit az Úr tanítványává kell tenni. Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá mind a népeket, kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek, és én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Hát testvéreim, ez egy egyértelmű utasítás neked, meg nekem, meg mindenkinek, tehát nem csak a papoknak, meg a szerzeteseknek, hogy menni kell, és dolgozni kell azon, hogy az emberek Istennek a munkatársaivá váljanak, meg az ő tanítványai legyenek, meg hogy befogadják őket az életükbe, és hogy vele éljenek. És annyira szép test.